0: 97.7 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Schneider Zaj Ákos, Szigő Barnabás és Petrovics Adél. Nemrégiben egy kutatás kimutatta, hogy a kevésnél is egyre kevesebbet olvasunk.
1: Általában 100 emberből csak 13-an ragadnak a kezükbe könyvet rendszeresen. Ez a tendencia nem újdonság, hiszen évtizedek óta megfigyelhető, hogy fogyatkozóban a könyvolvasók száma. Legtöbben az angol, szépirodalmi vagy a kalandregényeket választják, de természetesen akadnak olyanok is, akik sohasem olvasnak el egyetlen könyvet sem egész évben.
0: Ők legtöbbször arra hivatkoznak, hogy egyszerűen nem szeretnek, vagy nincs rá idejük. Hát igen, milyen kor az, amikor már az ember olvasni sem akar? És ha bár a mai rohanó világunkban tényleg nehéz, mégis érdemes megpróbálnunk időt szakítani kedvenc folyóiratunkra, akár egy csészete a mellett. De miért is jó olvasni?
1: Először is, mert oldja a stresszt. Egy hosszú, megterhelő munkanap után nincs is jobb, mint hátradőlni a fotelünkben és elmerülni egy izgalmas regényben. A könyvek által kizökkelhetünk a mindennapi mókuskerékből, új világokat fedezhetünk fel, ami segít ellazulni és elfeledni gondjainkat.
2: Másodszor javítja a memóriánkat. Egy regény olvasásakor rengeteg dolgot kell észben tartanunk, a különböző történeteket, fő- és mellékszálakat, az egyes alakokat, a köztük lévő kapcsolatokat, melyekre meglepően jól emlékszünk, még akkor is, ha hetekig tart, mire túljutunk aktuális olvasmányunkon. Ezen felül az új emlékek új agyi szinapszisokat hoznak létre, melyek felturbozzák rövid távú memóriánkat.
0: Az olvasás fejleszti a gondolkodásunkat. Előfordul, hogy egy bűnügyi regény olvasásakor előre kitaláljuk, ki volt a tettes, hogyan követte el a gyilkosságot. Észre sem vesszük, de ilyenkor agyunk rögtön munkába lép. A történetek fogyasztása fejleszti a kritikai gondolkodást is, melynek nagy hasznát vehetjük, ha épp egy adott könyvről kell szót váltanunk másokkal.
1: Végül pedig nyugalmat ad. Amellett, hogy maga az olvasás is jelentős stresszoldóként hat, egyes könyvek segíthetik spirituális fejlődésünket, és megnyugtathatják lelkünket.
2: A könyvekre szükség van. Mindig és mindenhol. Múltunk és jelenünk részei, sőt jövünk záloga, ha minél többen olvasnak, ráadásul igényes, jó műveket. Mert abból nincs hiány. Rengeteg jó írónk volt és van, akik rendületlenül alkotnak és jelentetik meg műveiket. Például Babits Mihály, aki így fogalmazta meg könyvek iránti szeretetét. Ó, ne mondjátok, hogy a könyv ma nem kell. Hogy a könyvnél több az élet és az ember. Mert a könyv is élet. És él, mint az ember. Így él emberben a könyv, s könyvben az ember.

0: 97.7 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Dukai Alexandra és Szűcs Lili. Sokan küzdenek a tanulással, vagy csak nem találják a megfelelő módszert. Íme 10 módszer, ami segített a tanulásban. Első, célkitűzés és tervezés. Tűz ki konkrét, elérhető célokat a tanuláshoz. Például, ha megtanulok 3 verszakot. Készíts időbeosztás, hogy a tanulás rendszeres legyen.
1: Második, jegyzetelés. Írj saját jegyzeteket az anyagról, mert a kézzel írás segíti a megértést és a memorizálást. Használj színeseket vagy kiemelőket a fontosabb részek hangsúlyozására.
0: Harmadik, aktív tanulás. Kérdezd magadtól a tanulás közben, miért fontos ez, vagy hogyan kapcsolódik ez más anyagokhoz. Tanítsd meg valakinek, amit tanultál, ez segít mélyebb megértést elérni.
1: Intervallum tanulás. Oszd be az anyagot kisebb egységekre, és tanulj rövidebb időszakokban, például 20-30 perc, majd tarts szünetet.
0: Ötödik, ismétlés. Rendszeresen ismételd át az anyagot, az elosztott ismétlés segít hozzá távú memorizálásban. Alkalmazd memóriakártyákat vagy kvíz kérdéseket.
1: Hatodik, kapcsolódás keresése. Kapcsold az új ismereteket a már meglévő tudásodhoz. Ez segíti az információt hosszabb távú tanulásra, például. Ez a fogalom hasonlít arra, amit korábban tanultam.
0: Hetedik, vizuális tanulás. Használj diagramokat, térképeket, ábrákat vagy más vizuális eszközöket. Rajzolj gondolattérképeket a tananyag összefoglalására.
1: 8. Aktív emlékezés. Próbáld meg visszaidézni, amit megtanultál anélkül, hogy belenézél a jegyzetekbe. Teszteld magad rendszeresen.
0: 9. Környezet optimalizálása. Teremt csendes, kényelmes tanulási környezetet. Minimalizáld a zavaró tényezőket, például a telefon vagy a közösségi média használatát.
1: 10. Mozgás és pihenés. Tanulás közben időnként mozogj, sétálj egyet, hogy felfrissüljön az elméd. Ügyelj a megfelelő mennyiségű alvásra, mert a pihenés kulcsfontosságú a tanultak rögzítéséhez. 97.5. All the time.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kutfej Dóra és Lestár Linett. Most egy olyan kérdést hoztunk, ami talán mindannyiunk fejében ott motoszkál. Miért akarunk mindig megfelelni másoknak? Miért nem elég, ha mi magunk rendben vagyunk azzal, amit csinálunk, ahogy élünk, ahogy kinézünk? Miért érezzük úgy, hogy akkor vagyunk értékesek, ha mások elismernek, ha rábólintanak, ha tetszünk nekik? Miért félünk attól, hogy valaki csalódik bennünk, vagy egyszerűen nem szeret majd annyira?
1: Ha belegondolunk, már gyerekként is azt tanuljuk, légy jó, ne csalódjanak benned, mit szólnak majd a többiek? És felnőttként is gyakran nem azt tesszük, amit szeretnénk, hanem amit elvárnak tőlünk.
0: És anélkül, hogy észrevennénk, felnőttként is visszhangoznak bennünk ezek a mondatok. Munkahelyen, családban, a párkapcsolatban próbálunk elég jók lenni, elég kedvesek, elég sikeresek. De közben egyre távolabb kerülünk attól, akik valójában vagyunk.
1: A megfelelési kényszer nem rossz indulatból jön. Valójában a szeretet iránti vágyból születik. Mindannyian azt szeretnénk, hogy elfogadjanak. Csak épp néha elfelejtjük, hogy nem kell mindenkinek tetszeni ahhoz, hogy elég jók legyünk.
0: A valódi önbizalom belülről jön, nem mások véleményéből. Ha valaki folyton mások elvárásai szerint él, az egy idő után kiég. Mert mindenki másnak akar tetszeni, csak magának nem.
1: Az önbizalom hiányt nagyban felerősíti a közösségi média használata. Ott mindenki boldog, sikeres és tökéletes. Ha valaki egy kicsit is bizonytalan, pillanatok alatt úgy érezheti, ő kevés.
0: Sokan azt hiszik, hogy a boldogság egyenlő a látszattal, de a valóságban a legtöbb ember a képek mögött küzd, kételkedik és ugyanúgy szeretetre vágyik. Csak nem meri kimutatni, mert attól fél, hogy gyengének tűnik. Pedig a legnagyobb erő abban van, ha valaki vállalja önmagát hibákkal, gyengeséggel együtt.
1: A legnagyobb bátorság ma nem az, ha mindenki szeret minket, hanem ha mi tudjuk szeretni magunkat, akkor is, ha valaki nem ért egyet velünk.
0: A megfelelés kényszere mindannyiunkban ott van, mert emberből vagyunk. De ne felejtsük el, az élet nem vizsga, ahol mindenki egyet kap. Nem kell mindenkinek tetszeni, nem kell mindenkinek megfelelni. Csak önmagunknak kell őszintének maradni.
2: 97.5 Táska Rádió.
3: Táska Rádió. Táska Rádió.
4: Beleférsz. Úgy látszik, semmi nem marad, a világ változik. Végre, mikor megvan önmagam, valaki távozik. Kényszerből újra gombolom és újra gondolom. Egy perc és megszokom, többet nincs mit mondanom. Hogyha fel kell állni, megteszem, ez az életem. Egyszer rend lesz, ígérem, meg lesz.

0: alkalom. Egy perc is megszokom, többet nincs mit mondanom.
1: 95 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Bali Villő, Hedrich Mira, Sarf Janka, Batta Levente és Szűvő Barnabás. Érdekes, vicces és néhol morbid tények. A frisbee feltalálóját halála után elhamvasztották, és hamvaiból egy frisbee-t készítettek. Ed Hedrick egész életét annak szentelte, hogy a frisbizés népszerű legyen, sőt, hogy sportként tekintsenek rá az emberek. A frisbee atya nem csak az életét, de a halálát is a kedvenc sportjának szentelte. Utolsó kívánsága az volt, hogy belőle is frisbee készüljön. A családja eleinte azt hitte, hogy vicce, aztán mégis eleget tettek a kérésnek.
2: Ha Pinocchio azt mondaná, hogy az orrom most meg fog nőni, az egy ellentmondás lenne. Ez egy híres paradoxon, amit Pinocchio paradoxonként ismernek. A paradoxon abból fakad, hogy Pinocchio orra hazugságok elmondásakor megnő. Ha az állítás igaz, akkor az orrának valóban meg kell nőnie. De az orra csak akkor nő, ha hazudik. Ha tehát igazat mond és az orra nő, akkor valójában hazudik, mert az orrának csak hazugság esetén kellene nőnie. Ha az állítás hamis, vagyis nem nő meg az orra, akkor azért nem nő, mert nem hazudott. De ebben az esetben hazudott volna, amikor azt állította, hogy meg fog nőni, így az orrának meg kéne nőnie. Ez egy önmagát kizáró logikai kör, ami paradoxonhoz vezet, mert az állítás egyszerűen nem lehet igaz és hamis.
3: Az alapnők válást kezdeményezhetnek, ha férjük nem tölt nekik kávét. Ez az állítás félrevezető, és nem igaz ilyen egyszerű formában. Az arab világban a válás jogi helyzete az adott ország törvényeitől és kulturális hagyományaitól függ, és a válás okai nem ilyen banálisak. Egyes források szerint ez a kávéval kapcsolatos válás egy régi, inkább anekdotikus történet vagy népszokás lehetett, de nem a modern iszlám jog része. Az iszlám jog valóban lehetőséget ad a nőknek a válásra bizonyos körülmények között, de ezek általában súlyosabb indokra vonatkoznak, mint például a férj elhanyagolása, bántalmazása vagy hűtlensége. Lehet, hogy ez a kávéval kapcsolatos válás egyfajta szimbolikus gesztus volt, ami az elvárt figyelmességet vagy a kapcsolatban fennálló tisztelet hiányát jelezte. De a mai valóságban nincsenek ilyen egyszerű szabályok a válásra vonatkozóan.
4: Az orktofil egy olyan személy, aki imádja a plüssmackókat és akár megszállottan gyűjti is őket. Az elnevezés a görög orktos szóból ered, ami medvét jelent, és a fil utótag a szeretetre, rajongásra utal. Tehát az orktofil kifejezés szó szerint olyan személyt jelöl, aki különösen kedveli a mackókat, különösen a plüssmackókat. Ez a szenvedés sokszor egy gyűjtési hobbival is párosul, de lehet egyszerű rajongás is a plüssmackók iránt.
5: Évente több mint 40 ezer vécivel kapcsolatos sérülés történik az Egyesült Államokban. Ezek a sérülések különböző okokból következhetnek be, például csúszás, elesés, vagy akár a vécülőke nem megfelelő használata miatt. A sérülések széles spektrumot ölelnek fel, az enyhébb horzsolásoktól kezdve súlyosabb törésekig, és különösen érinthetik az időseket és a gyerekeket. Azért most kíváncsi vagyok, azért vannak néha olyan meglepő táblák, hogy például a WC-ben bukvárkodni tilos, vagy a WC-n táncolni szigorúan tilos és veszélyes, mert egyszer már megtörtént az USA-ba. Azért megnézném azt az öreg bácsikát, aki nekiáll breaktáncolni a WC-ülőként.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. Mikrofonnál Breznia Aura és Labádi Hanna. A K-pop egy egyre népszerűbb zenei műfaj. Ma a K-pop igazi képviseit hozzuk el nektek. Mai témánk főszereplői a Blackpink nevű lányegyüttes. A Blackpink dél-koreai lányegyüttes, melyet a YG Entertainment hozott létre. Az együttesnek 4 tagja van, Jisoo, Jennie, Rosé és Lisa. Pár éves gyakornoki időszak után hivatalosan 2016. augusztus 8-án debütáltak. 2017. januárja óta globális rajongói klubjuk neve a Blackpink elnevezésből származtatott Blink.
1: 2020-ban a Blackpink lett az első K-pop lányegyüttes, amely túllépte az 1,3 milliós album eladási határt. 2016-os debütálása óta az együttes a világ egyik legsikeresebb lánycsapata lett, és olyan rekordokat döntött meg, mint például a legtöbb előfizető a YouTube-on és a legtöbb letöltés a Spotify-on. Ők az első K-pop zenekar, amely fő előadóként lépett színpadra a híres amerikai Coachella fesztiválon. Több nemzetközi zenei díj nyertesei. A csapat globális befolyása folyamatosan növekszik, és mindegyik tag neves luxusmárkák aktív globális nagykövete. A Forbes magazin szerint 2019-ben Dél-Korea a legbefolyásosabb személyiségei voltak.
0: A Blackpinket 2020-ban nevezték ki az ENSZ éghajlatváltozási konferencia szószólóinak, és ebben a témában azóta is erőteljes üzenet közvetítenek a világ felé. Környezetvédelmi kampányok elismeréseként 2023. november 22-én a Brit Birodalom rendje tiszteletbeli tagja kitüntetést kapták III. Károly királytól.
1: A négy lány több országban végzett válogatás után a YG Entertainment gyakornokai közé került, és a kiadó YouTube fiókjára is töltöttek fel videókat, amelyeken ének, rap és táncbeli tudásukat mutatták be. Ez alatt a kiadó olyan előadóival dolgoztak együtt debütálás előtt, mint a G-Dragon. Eredetileg 9-en voltak, de a vezérigazgató 2 évvel az indulásuk előtt megváltoztatta a tervet, hogy először 4 tagot vezessenek a nyilvánosság elé. A YG Entertainment 2016. június 29-én hozta nyilvánosságra a csapat felállását és nevét.
0: Melyik számokat tartalmazta az első albumuk? Bemutatkozó albumuk 2016. augusztus 8-án jelent meg Square One címmel, amelyen a Pumbaya és a Westin című szám szerepelt. Alig egy nap leforgás alatt a két debütáló szám nem csak a helyi zenei listákat uralta, hanem többek között Hongkongban, Finnországban és Indonéziában is az élre került. Megjelenését követő 2 órán belül a dalokhoz készült videóklipet is összesen több mint 1 millióan nézték meg a YouTube-on. A debütáló dalaik a Billboard World Digital Songs listáján rögtön az első és a második helyre kerültek. Ezzel ők a 3. olyan K-pop csapat, a Psy és a Big Bang után, akik ezt az eredményt elérték, de az elődeiknél sokkal gyorsabban. Első fellépésük augusztus 11-én volt az SBS csatorna műsorában.
1: 2017. június 22-én megjelent első önálló digitális kislemezük az If It's Your Last címmel. A dalt stílusok közötti keverékként, egy hangzásirányváltásként és az előző dalaikhoz mérten másmilyennek írták le. Egy nappal a megjelenés után a Billboard World Digital Song eladási toplistájának élére került, így ez lett a 3. első helyezett kislemezük a listán. A dalhoz készült zenei videót egy nappal a megjelenése után már 13 millióan nézték meg, 3 hónappal a megjelenése után 2 millió lájkot kapott. Ezzel már 2017-ben megdöntötte a korai lánycsapatok legkedveltebb zenei videója rekordját. 2023 végén a kedvelések száma már 13 millióra nőtt, a videó nézettsége pedig átlépte az 1,3 milliárdot. A kliphez a YouTube-on több mint 1,5 millióan szóltak hozzá. Az Ez If It's Your Last című daluk a 2017-es YouTube Global Top 25 videója közé került.
0: A tagokat sem szabad elhanyagolni, külön is meg kell őket említeni. Kim Jisoo, színpadi nevén Jisoo, Dél-Koreában, Szulban született 1995. január 3-án. 2011. júliusában gyakornokként csatlakozott a YG Entertainmenthez. 2023. március 31-én szólistaként is debütált a Me című albumával, mely a Flavor-t és az All Eyes on Me-t tartalmazza.
1: Kim Jennie, színpadi nevén Jennie, Dél-Koreában született 1996. január 16-án. Új-Zélandon tanult és nevelkedett. 2010. augusztusában csatlakozott a kiadóhoz. 2018. novemberében szólistaként is debütált a Solo című dalával. A You and Me című számát 2022. októberében adta elő először, amikor elkezdték a Born Pink turnéjukat.
0: Rosanna Park vagy Park Chan-young színpadnévén Rosé Új-Zélandon, Aucklandban született 1997. február 11-én. Ausztráliában nevelkedett. Meghallgatások Ausztrália állomásán első helyen végzett, és 2012. májusában csatlakozott a kiadóhoz. 2021. március 12-én debütált szólistaként az R című albumával, ami a Gond és az Undergroundot tartalmazza.
1: Laliza Manobal színpadi nevén Liza Thaiföldön született 1997. március 27-én. Beszéli az angol, thai, koreai és japán nyelveket. Ő volt az egyetlen, akit 2010-ben a meghallgatások thaiföldi állomásán kiválasztottak. 2011. áprilisában lett a tagja a YNG Entertainmentnek, ezzel a kiadó első nem koreai előadójává vált. 2021. szeptemberében szólistaként is debütált a Laliza albumával, amin a Laliza és a Money dalai találhatók meg.
0: Ők voltak a Blackpink, a K-pop egyik legnépszerűbb idol együttese.
2: 9, 7, 5, Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz a mikrofonnál Hedrik Míra, Töreki Léna, Vörös Senge, Virághalmi Kristóf, Hajnal Norton, Pétervári Dávid és Matkó Rebeka.
1: Ellátogatott hozzánk a 024-ben dolgozó Rescue 24 mentőszolgálat két fontos tagja, Pavelec László és Klupács Péter, akiktől többek között azt is megtudjuk, hogy mindenkiben lakozik egy hős.
2: Mi a célja a Hős benned van programnak?
3: A Hős benned van azért jött létre, hogy egy olyan generáció nőjön fel, akik képesek lesznek segíteni, tudnak és mernek segíteni. Ez tulajdonképpen a segítségnyújtásnak az alapjait tanítja meg játékos módon, otthon gyakorolható módon.
0: Ki vehet részt ebben a Hős benned van programban?
3: A Hős benned van programban, mint oktatók, ketten a Lacival veszünk per pillanat részt benne, de ez nem jelenti azt, hogy nem fogunk bővülni, és nem leszünk egy többen és többen. Akik pedig igényelhetik a képzést, azok munkahelyek, iskolák, nyári táborok, baráti társaságok, bárkihez nagyon szívesen elmegyünk, és elmondjuk, hogy mit is kell tenni, hogyha baj van.
4: De mondhatjuk azt, hogy nullától a 99 vagy 100 évig. Tehát bárki részt vehet benne, örülünk neki, ha részt vesz benne, hiszen nagyon sok emberben van feszültség azzal kapcsolatban, hogy embereknek segítsenek, és hát ugye ez pont arról szól, hogy megtanítsuk azt, hogy mivel, ha valaki nem mer belenyúlni egy sérülésbe, vagy egy újraélesztésbe, akkor is megvan annak a módja, hogy benne a hős felébredjen és segítsen.
5: Mi az első dolog, amit tenni kell, ha valaki bajban van?
3: Ez egy nagyon kemény kérdés. Ez egy nagyon kemény kérdés, de hogyha lebontjuk, hogy mi az első dolog, akkor azt kell mondanom, hogy a tanulás. Az első dolog az, hogy biztosak legyünk önmagunkba, mint minden egyes mentésben. Az első dolog az, hogy megismerjük a lépéseket. És ha arra vagy kíváncsi, hogy magának az életmentésnek mi az első dolga, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy a biztonság. A biztonság, hogy te is biztonságban legyél, illetve az a sérült is, vagy bajba jutott, nem biztos, hogy sérült, az a bajba jutott is, akin segíteni akarunk, nagybetűkkel fölírva a tetejére, hogy biztonság.
6: Benned is benned van a hős, és ne felejtsd el, hogy az új protokoll szerint nem szájon át lélegeztetünk, hanem a kiskarácsony-nagykarácsony ütemére kompresszálunk.

0: tudáshoz való. 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Arany Szabó Irén és Muhel Bíbor. A fiú, aki látta és érezte magában azt, hogy többre hivatott. A fiú, aki szerint egyszerűen neki több jár. A fiú, aki önerőből elérte céljait és megváltoztatta életét. Baukó Attila, vagyis Azaria sokak számára ismert név országszerte, bár már azt is lehet mondani, hogy a világ számos pontján sem idegen a neve. Ismertsége évről évre robbanásszerűen nőtt, és beférkőzött minden kedves hallgató szívébe, mind mély szövegével, mind egyéni dallamával. Röpke 3 év alatt hódította meg az országot, és döntött meg csúcsrekordokat. Attila, nem lehet tagadni, egy igazi ős tehetség, és a magyar zenei kultúrában legendává vált, de vajon milyen út vezetett idáig?
1: Első kedves zenei emlékei 6 éves koráról vannak meg, amikor édesapja hazahozta neki a Kerek Rockerek című filmet. A film elsősorban azért tetszett neki, mert korhatáron felüli volt. Bár azt gondolja, hogy semmi olyan jellegű dolog nem volt benne, amit egy gyereknek nem szabad látnia, leszámítva a káromkodásokat. Viszont a filmben játszott metal zenék és a gitárok voltak azok, amik igazán mély benyomást keltettek benne, és formázták meg a zenélés gondolatát. Később nagyobb befolyás nem érte ezen a téren, csak szimplán rengeteg metált és idővel más zenéket hallgatott napi szinten. Kreativitását és lelkesedését a szülei mindig is támogatták, ezért is tart ott, ahol tart.
0: Bár zenei karrierét 2019-ben kezdte, a művész úr addig sem bújt el a világ elől. 2014-ben indította el a Paul Street nevezető YouTube csatornáját, amiről sokan tudnak, de az új Azaria rajongóknak ez esetleg új információ lehet. 12-13 évesen ült először kamera elé, és hozta létre csatornáját, melyre az unalom és a magány vette rá, de ugyanakkor megvolt benne az is, hogy úgy érezte, nem volt kivel megosztani érzéseit és gondolatait. Saját felületén olyan témájú videókat csinált, amilyen dolgok foglalkoztatták, és amikkel kapcsolatban megosztotta saját gondolatait, meglátásait is. Legismertebb videósorozata a Rejtélyek nyomdokában címmel futott, de emellett számos vicces vagy személyes videót készített, aminek hatalmas sikere lett, 2023 áprilisára a közönsége 500 ezer főre nőtt. Idővel videóiban egyre gyakrabban mutatta meg a zenei tehetségét, majd több évnyi vívódás után úgy döntött, külön választja a két érdeklődését és művészi foglalkozásait a 2018-ban megalapított Azaria csatornájára töltötte fel.
1: Első komoly zenei elhatározásai 2017-ben kezdődtek, amikor angol órákon angol dalszövegeket kezdett el írni a füzetébe. 2019-ben adta ki első Blind című kislemezét, melyet barátjával 100 Sins Pócsi Botondal közösen alkotott meg. Azonban a karrierje csak 2 évvel az első kislemez megjelenése után lobbant lángra, amikor kiadta Dash Molnár Attilával a Rét nevezetű közös számukat. A dal azonnal felkapott lett, de ez nem minden. Következő közös számuk a minden egy még nagyobb sikert aratott. A Maha Stream Top 40 slágerlista 9. helyén indított, de nem kellett sokat várniuk, nem sokkal később a lista legtetejére került a dal. Viszont van egy kérdés, ami ott lebeg mindenki szem előtt. Ha már korábban is voltak zenéi, és rendelkezett egy szolidabb követési táborral, akkor miért nem indult be azonnal a karrierje? Attila állapítása szerint a dalszövegek nyelve miatt.
0: A Rétig csak is angol szövegű dalokat írt, és hiába rendelkezett az összes korábbi száma ugyanolyan jellegű zenei stílussal, mint a Rét, úgy véli, az angol nyelvű dalok nem érintették meg úgy a közönséget, ellenben sokat számít az, amikor valakit a saját anyanyelvén szólítanak meg. Bár mindkét szám közel áll a szívéhez, és boldog emlékek törnek fel benne, amikor felidézi őket, de a sikerhez az angol szöveg írásról, a magyar írásra váltás volt a kulcs. Ez az elmélet bebizonyosodott, amikor 2021-ben kiadták a Ló túloldalán nevezetű közös albumokat, és jobban teljesített, mint a kicsivel korábban kiadott egyéni Camouflage albuma, amely csak angol nyelvű számokat tartalmaz. De miért erőltette annyira az angolt? Attila őszintén bevallotta, mindig is úgy érezte, hogy az angol dalszövegekben jobban ki tudja fejezni az érzéseit és a gondolatait. Ezért is volt nehéz a váltás számára, de igyekszik minél jobb számokat írni most már magyarul is.
1: De ne felejtsük el megemlíteni elért sikereit. 2021. novemberében elnyerte az MTV Europe Music Awards regionális díj legjobb magyar előadó díját. Alig egy évvel később teltházas koncertet adott a Papp László sportarénában, majd első magyar előadóként triplázott a budapesti Puskás arénában, mely az eddigi legnagyobb dobása volt.
0: Azaria dalai sokak számára jelentenek menedéket, és legalább annyira fontosak a rajongók számára, mint magának az alkotónak. Baukó Attila még fiatal, és meg annyi zene, koncert és csodás emlék vár rá, és a közönségre egyaránt.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Hedrik Mira és Gál Zsombor. Az elektromos rollerek az utóbbi időben az utcakép állandó részévé váltak, elsősorban nagyobb városokban, ahol a megosztás alapú szolgáltatások üzemelnek, de azon kívül is igaz ez, hiszen egyre többen választják közlekedési eszközként. Ugyanakkor bármennyire is 21. századi fejlemény az elterjedésük, klasszikusan olyan eszközről van szó, ami valójában már jóval régebben megjelent az utakon, több mint 100 éve.
1: Az elektromos rollerek eredete. A koncepció megalkotását már 1895-ben szabadalmaztatta bizonyos Mr. Ogden Bolton. A tervében egy elektromos motor általi hátsó kerékhajtású jármű szerepelt. Az elektromos motor egy 10 voltos akkumulátorra kapta meg az egyenáramot, amely 100 amper feszültséget volt képes leadni. Pár évvel később egy Ajax Motor elnevezésű cég kezdte meg a jármű gyártását, amely végül nem jutott el nagy mennyiségben a piacra. Elég testes eszközről volt szó, és a kor akkumulátor technológiája mellett biztosan nem is lehetett könnyű, valamint az elektromotor elképesztően termetes volt.
0: Jó 50 évvel később jelentős fejlesztések történtek, amelyek azonban még nem vitték sikerrel a piacra az elektromos rollereket. Egy Union Carbide nevű cég alkáli cellákkal próbálta meghajtani az elektromotort. Carl Cordes elnevezésű feltaláló pedig egy olyan hibrid rollert épített, amely 40 km távolságot tudott megtenni. Az Oranthic Corp nevű kis cég 1974-ben megépítette a The Charger elnevezésű járművét, amely 80 km/h sebességet ért el. A piacképes elektromos roller építésével több cég is megpróbálkozott, azonban továbbra sem sikerült átütő eredményt elérni.
1: A 2000-es évek áttörése. A modern elektromos rollerek az elmúlt 10 évben is jelentős fejlődésen mentek át, mind a biztonságos közlekedés, mind az akkumulátorok és a meghajtás területén. A meghajtás téren az első kerékbe integrált kis méretű elektromotorok jelentettek nagy ugrást. Az akkumulátorok energiasűrűsége javult nagy mértékben, így egységnyi kapacitás jóval kisebb méretben érhető el. Nem mellesleg az aksik tölthetősége is sokat fejlődött, valamint az elmúlt körülbelül 15 évben az ára is 80-85%-ot esett. Mindezek eredményeként jól irányítható, megbízható, könnyű eszközöket sikerült nagy mennyiségben gyártani. Másik jelentős erőrelépés az úgynevezett flotta operátorok megjelenése volt, melynek köszönhető nagy mennyiségben és vásárlás nélkül is széles körben elérhetővé váltak az elektromos rollerek. Ehhez természetesen szükséges volt az okostelefonok és az azokon keresztül elérhető mobilappok elterjedése is.
0: A városi közlekedési rendszerek túlterheltsége miatt évtizedek óta folyamatosan téma, hogy valamilyen jelentős innovációra szükség van, és a dolgok állása szerint az elektromos roller alkalmas eszköz lehet egy komolyabb átalakulás indukálására. Ugyanakkor még több olyan tényező is látszik, amelyek megoldása még várat magára. Nem lehet elmenni

0: szabályozás hiánya és a változatossága mellett indokolt mind a rollerek közlekedési kategóriába sorolása, a vonatkozó biztonsági és közlekedési szabályok lefektetése, a jogosult felhasználói kör meghatározása, mint pedig ezen szabályok nemzetközi összehangolása. A magyar szabályozás még várat magára. Tekintve, hogy például a járványügyi helyzetben az elektromos rollerek a városon belüli tömegközlekedésnek is jó alternatívái lehetnek, és a nemzetközi példák szerint is egyre több országban igyekeznek tiszta vizet önteni a pohárba, reméljük, hogy a hazai szabályozás is mielőbb megszületik. Másrésztről az általános infrastruktúrában is jól ki kell jelölni a rollerek helyét. Jelenleg inkább tiltás szempontú a megközelítés, arról rendelkezik a szabályozó, hogy hol nem közlekedhetünk a rollerrel. Ahogy a kerékpárosokban állandó az igény a számukra kijelölt utak bővítésére, úgy igaz ez a rollersekre is. Hiszen a városi tereink jóval nagyobb részét adtuk át a gépjárműveknek, mint a kerékpároknak. Ahogy arra Vitézi Dávid, korábbi BKK vezér is felhívta a figyelmet, persze, zavaró egy-egy járda közepén hagyott roller. Na de vegyük már észre, hogy a járda mellett vagy néha kellős közepén több tonnás fémdobozok állnak, amit jószerivel ugyanúgy egy ember használ. Lássuk a fától az erdőt.
1: Ti mit gondoltok a sok rollerről az utcákon? Használjátok őket? Írjátok meg nekünk Facebookon és Instagramon.
2: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz. Yeah. Fresh.

0: Hungary, this is Alesso.
1: Hi, this is Ariana Grande.
2: Top slágerek megállás nélkül.
3: Ez a BPM.
4: This is Calvin Harris. Listening to
5: Táska Rádió.
6: Hey, this is Charlie Puth.
7: Hi, this is Ricky Iglesias.
8: Hi, this is your boy Flo Rida.
2: Ez a BPM. A Táska Rádió vadonatúj műsora. Minden délután 2-től 6-ig. 3 óra. Hírek a Táska Rádióban.
9: Rejtélyes monolitra bukkantak egy mexikói lelőhelyen. Tévhit, hogy a kenyér egészségtelen. 7 éves kortól várja a gyerekeket a Felicitá. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Mexikói régészek maja kultúra nyomait, valamint korábban sosem látott jellegzetességeket tártak fel Veracruz állam keleti részén, írja a Science Alert. Claudia Sheinbach mexikói elnök sajtótájékoztatón nagyon relevánsnak nevezte a felfedezést, és kijelentette, hogy kormánya forrásokat fog elkülöníteni a helyszín további vizsgálatára és helyreállítására. A lelőhelyen egy kör alakú kőplatform is található, amelyhez hasonlót még nem tártak fel Mexikó ezen részén. A kutatók emellett egy monolitot is felfedeztek, amely egy lehetséges maja jegyeket hordozó alakot ábrázol. A Nemzeti Régészeti és Történeti Intézet szakértői szerint a monolit 1,88 méter magas, legszélesebb pontján 1,47 méter, legkeskenyebb pontján pedig 68 cm széles. A kenyér az egyik legalapvetőbb táplálékunk, de napjainkban az egyik legmegosztóbb is. Van, aki mindenhez eszik, míg más csak szénhidrátot lát benne, és attól fél, hogy hízlal. Szabó Adrián dietetikus szerint érdemes tisztázni egyrészt, hogy energiaforrás szempontjából a szénhidrátok alapvető fontosságúak az ember számára. A nemzetközi ajánlások szerint az a jó, ha a napi energia szükségletünk legnagyobb részben 40-60 energia százalékban szénhidrátból származik. Másrészt fontos tudni, hogy önmagában nem a szénhidrát hízlal, hanem az, ha rendszeres a napi szükségletünknél több energiát viszünk be a szervezetünkbe. A magyarokra pedig sokkal inkább a túlzott zsír, mint a túlzott szénhidrát fogyasztás jellemző. A kenyér nem egyszerűen szénhidrát, mint a cukor, tartalmaz mikrotápanyagokat, például cinket, szelint, magnéziumot, B-vitaminokat, emellett pedig nagyon fontos rost és növényi fehérre forrás is. Ez azonban elsősorban a teljes kiörlésű változatokra igaz. Hazai szabályozások szerint pedig nem csak azt lehet így nevezni, ami 100%-ban teljes gabonából áll, hanem mindazokat, amelyek minimum 60%-ban tartalmaznak teljes kiörlésű lisztet, teszi hozzá Szabó Adrián. Egészen 7 éves kortól 18 éves korig várja a fiatalok jelentkezését a Felicitá KTS-re. Most már szólóban, duóban, párban és csapatban is. Kezdő csoportjuk hétfőn és szerdán indul a Felsővárosi Művelődési Házban. Az első órát szeptember 7-én tartják. Ősi híd maradványai bukkantak elő a római Tiberis folyó medréből a Szent Péter bazilika közelében a szárazság okozta csökkenő vízszint miatt. Írja egy szaklap. Az átkelőhely létezése eddig sem volt ismeretlen. 2022-ben már látható volt egy hasonlóan csapadékmentes időszakban. A Néró egykori római császárról elnevezett híd régen Róma belvárosát kötötte össze a Tevere folyó jobb partjával. Ennek magasabb részeit a 19. században a hajózás megkönnyítése miatt bontották le. A korábban a mai Vatikán helyén álló stadion felé vezető hidat, bár az uralkodóról nevezték el, a tudósok idősebbnek tartják Nérónál, és vélhetően Caligula Néró nagybátyja építette, és már Krisztus után 39-ben is létezett. A nyári szünet utolsó napján a Grundfos támogatásának és 4 munkatársának tevékeny részvételével a Vigyázó Kéz Gyermekvédelmi Egyesület által ismert saját családjuk nélkül nevelkedő 5-9 év közötti állami gondozott gyerekek a fővárosi állat- és növénykertbe látogathattak.
2: Sporthírek a Táska Rádióban.
9: Ismét kibővülnek az ingyenes sportolási lehetőségek Székesfehérváron szeptembertől. Újra indul a nyitott tornatermek program, amely 22 féletes mozgást kínál, a Nordic Walking program pedig ismét 16 indulási helyszínről érhető majd el. Míg a székesfehérvári futókköre 2 helyszínen folyamatosan megy, egészen az év végéig.
2: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
9: Ma a felhős időben csapadék előfordulhat, a légmozgás nem lesz jelentős. Napközben 29 fokot mutathatnak a hőmérők.
2: És most hírek, sztorik és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna 97.5 Táskarádió.

0: 95-5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Nar Barbara és Töreki Almira. Most bemutatjuk Millie Bobby Brown-t.
1: Millie Bobby Brown 2004. február 19-én született Marbellán, Spanyolországban. Robert Brown és felesége Kelly harmadik gyermeke. Mielőtt betöltötte volna 5. életévét, családjával visszaköltöztek az Egyesült Királyságba, majd 4 évvel később 2011-ben az USA-ba, Orlandóba, hogy vállalkozást indítsanak. Itt fedezte fel egy hollywoodi tehetségkutató, így hát Los Angelesbe költöztek, hogy valóra váltsák lányuk álmait. Az ezt követő 3 hónapban Millie meg is kapta élete első televíziós szerepét.
0: 2013-ban láthattuk először a képernyőn, az IBC-n futó fantasy drámasorozat a Once Upon a Time spin-offjában. A Once Upon a Time Wonderland-ben, azaz az Egyszer volt, hol nem volt Csodaországban, hol a fiatal Alice-t alakította.
1: 2014-ben főszerepet kapott a BBC drámatriller sorozatában az Intruders-ben, mint Madison O'Donnell. Szintén ebben az évben vendégszereplőként jelent meg az NCIS-ben. 2015 két kisebb szerepet jelentett Millie számára a Modern Family című vígjátékban, majd a Grey's Anatomy drámasorozatban. Nagyobb szerepek hiányában családja anyagi gondokkal küzdött, ezért kénytelenek voltak visszaköltözni nagynényéhez az Egyesült Királyságba.
0: 2016 viszont meghozta az igazi sikert és áttörést. Megszerezte Eleven szerepét a Netflix világszerte nagy sikert arató sci-fi drámasorozatában, a Stranger Things-ben. A szerep kedvéért még gyönyörű hosszú haját is leborotváltatta. Mindez nem volt hiába, hiszen az Elevenként nyújtott kimagasló teljesítményét számos díjjal és jelöléssel is elismerték. A sorozat már a 3. sikeres évadán is túl van, és a 4. évadra készülnek.
1: 2017-ben Emmy díjra jelölték a legjobb női mellékszereplő dráma sorozatban kategóriában, majd Saturnus díjat nyert fiatal színész legjobb sorozatbeli alakítása csoportjában. 2017. januárjában kezdte meg modellkarrierjét Calvin Klein by Appointment elnevezésű kampányában, majd a következő hónapban már leszerződött az IMG Models ügynökséghez. 2018. áprilisában a Time magazin beválasztotta a 100 legbefolyásosabb ember listájára, ezzel ő lett a legfiatalabb személy, aki valaha a listán szerepelt. 2018. november 20-án a Gyermekek Jogainak Világnapján jelentették be, hogy Milit hivatalosan is az UNICEF jószolgálati nagykövetévé választották. Ekkor csupán 14 évesen ő volt a legfiatalabb, akit a szervezet valaha kinevezett.
0: 2019. májusában Godzilla King of the Monsters című filmben játszott főszerepet Sally Hawkins és Vera Farmiga mellett. Szintén 2019. júniusában kezdték el Nancy Springer, Enola Holmes Mysteries című könyvének filmes adaptációját. Millie a címszerep mellett producerként is tevékenykedett a film munkálataiban, amely 2020. szeptember végén debütált.

0: 97.7 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kutfej Dóra és Lestár Linett. Most egy olyan témáról beszélünk, amit rengetegen kimondanak magukban, de kevesen mondanak ki hangosan. Ez pedig az életmódváltás. És rögtön az elején tegyük tisztába. Nem fogyókúráról beszélünk, nem edzőteremről és nem újévi fogadalmakról.
1: Hanem arról a mondatról, ami egyszer csak megszületik az emberben. Nem akarok tovább így élni. Amikor reggel fáradtan kelsz, napközben nincs energiád, este pedig csak túl akarsz lenni a napon. És közben érzed, hogy ez nem az az élet, amit szeretnél.
0: Az életmódváltás nem ott kezdődik, hogy mit teszel, vagy mennyit mozogsz, hanem ott, hogy valami már nem működik. A tested jelez, a lelked jelez. Csak sokáig nem akarunk odafigyelni rájuk.
1: És érdekes módon ma már nem csak 40-50 évesek érzik ezt. Egyre több fiatal mondja azt. Állandóan fáradt vagyok, nincs kedvem semmihez, mintha mindig le lennék merülve. Ez nem lustaság, ez túlterheltség.
0: Az életmódváltás szó azért ijesztő, mert sokan úgy képzelik el, hogy holnaptól minden megváltozik. Koránkelés, edzés, saláta, cukormentes élet és motivált mosoly.
1: És ez pont ezért bukik el, mert az életmódváltás nem sprint, nem új én 30 nap alatt, hanem lassú irányváltás. Nem mindent kell megváltoztatni, csak valamit.
0: Az életmódváltás sokszor egészen apró dolgokkal kezdődik. Például azzal, hogy nem nyomkodod a telefont elalvás előtt, vagy azzal, hogy nem mondasz igent mindenre. Vagy talán azzal, hogy heti egyszer tényleg megállsz.
1: Vagy azzal, hogy elkezdesz figyelni magadra. Nem másokra, nem elvárásokra, hanem arra, hogy neked mire van szükséged. Ez a már forradalmi gondolat.
0: Sokan ott rontják el, hogy az életmódváltást büntetésnek élik meg. Mostantól nem ehetek ezt, nem csinálhatom azt. Pedig az igazi életmódváltás nem elvesz, hanem visszaad.
1: Visszaad energiát, visszaad fókuszt, visszaad nyugalmat, és ami talán a legfontosabb, visszaadja azt az érzést, hogy irányítod az életed.
0: És beszéljünk arról is, amiről ritkán beszélünk. Az életmódváltás nem csak testi dolog. Sokszor azt jelenti, hogy elengedsz embereket, határokat húzol, nemet mondasz, vagy kimondod, hogy elfáradtál.
1: Igen, van akinek az életmódváltás az, hogy kilép a mérgező kapcsolatból. Van akinek az, hogy kevesebbet dolgozik. Van akinek az, hogy végre segítséget kér. Ez mind életmódváltás.
0: És fontos kimondani, nem kell tökéletesnek lenni, nem kell mindig csinálni, nem kell minden nap motiváltnak lenni. Az életmódváltás nem arról szól, hogy soha nem esel vissza, hanem arról, hogy újra és újra visszatérsz ahhoz, amitől jobban vagy.
1: Ezért bukik el sok ember, mert egy hibánál elfeladja. Pedig az életmódváltás nem vizsga, nincs bukás, csak tanulás.
0: Talán a legfontosabb gondolat, az életmódváltás nem arról szól, hogy más legyél, hanem arról, hogy jobban legyél. Nem egy új személyiségkel, csak egy élhetőbb élet.
1: És ha most ezt hallgatod, és érzed, hogy igen, ez rólam szól, akkor tudd, nem kell holnaptól mindent megváltoztatni, elég, ha ma egyet.
0: Egy döntést, egy szokást, egy határt, egy apró lépést önmagad felé.
1: Mert az életmódváltás nem egy nagy pillanat, hanem sok kicsi, és mindegyik ugyanarról szól, törődsz magaddal.
0: Vigyázzatok magatokra, és ne felejtsétek, nem kell tökéletes élet, csak olyan, amiben jól vagytok. 97.5

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Sarfi Janka, Szigl Barnabás és Szigetvári Máté. Trópusi antidepresszáns, hangulatba hoz az ananász. Gyakran vagy lehangolt és édességgel próbálod jobb kedvre deríteni magad? Nassolj ananászt! Ez a különleges trópusi gyümölcs természetes hangulatjavító anyagokat tartalmaz, ráadásul alacsony a karólia tartalma és csökkenti az édesség utáni vágyat, a falási rohamokat is.
1: A gyümölcsök királynője. Az ananász a banán után a legnépszerűbb trópusi gyümölcs. Édesen fanyar, pikáns íze mellett az egészségre és a szépségre gyakorolt pozitív hatása miatt vált a gyümölcsök királynőjévé. Gazdag ásványi anyagokban, antioxidáns C-vitaminban és bőrvédő beta-karotinban. A benne található bromelin nevű fehérjére bontó enzim pedig az egyik legegészségesebb gyümölcsét teszi. Az ananász a hangulatodat is javítja. Boldogsághormonként ismert szerotonint és élénkítő, eufórikus hatású vanillin tartalmaz. B-vitaminjai emellett támogatják az erős idegrendszert, a kiegyensúlyozottságot, fogyasztásával így elkerülheted a lehangoltságot, szorongást, sőt, még az idegesség miatti túllevést is.
2: Szépülj ananásszal! Az ananász nem csak a hangulatodra van pozitív hatással, de a bőrödet is megszépíti. A friss ananászlé segít a napfoltok, a szeplők és az időskori bőr elszíneződésének elhalványításában. Sok kozmetikai készítmény tartalmaz ananász enzimeket, amelyek felfrissítik hidratáltan és rugalmasan tartják a bőrsejteket. Tipp: száraz bőrre készíts ananászpépes arcmaszkot. Eltávolítja az elhalt hámsejteket és ragyogóvá teszi a bőrödet.
0: Erre figyelj, amikor ananászt vásárolsz. Kinézet. Lehet, hogy első pillantásra egyformának tűnnek, de sokféle színű és nagyságú ananász létezik. Az éretteket leginkább sárgásséjükről és élénkzöld levelükről ismerheted fel. Keménység. Az ananász héja tapintásra enyhén benyomódik, de inkább a leveleket teszteld. Ha a belső levelei könnyen kihúzhatók, akkor már érett a gyümölcs. Illat. A szára körül szagolt, az érett ananász illata erős és aromás. Tárolás. Az ananász nem túlérő gyümölcs, beszedés után már nem érik tovább. A többi egzotikus gyümölcshöz hasonlóan nem szereti a hideget, a 8 fok alatti hőmérsékletet, ezért ne tedd hűtőszekrénybe. Érettségtől függően 1-2 hétig szobahőmérsékleten tárolhatod, felvágás után azonban tedd a hűtőbe, 1-2 napig még eláll.
1: Az ananász felbontása. Első lépésként vágd le az ananász tetejét és alját kb. 1-2 cm vastagon. Utána választhatsz. Vagy héjastól négy felé vágod, eltávolítod a belső csutkarészt és elválasztod a húsát a héjától, vagy először fentről lefelé, csíkokban haladva levágod a héját és csak ezután vágod négy felé.
2: Felhasználási ötletek. Az ananász sokoldalúan felhasználható gyümölcs. Fogyaszthatod magában, hozzáadod salátákhoz, desszertekhez, készítesz smoothit, gyümölcsturmixot is. De nem csak az édes ízekhez passzol. Próbáld ki az ananász grillezve, curryhez, vagy pácolj vele húsokat. Ananászos pác, keverj össze 200 g apróra vágott ananászt, egy hagymát, két új hagymát, 5 evőkanál szójaszószt, 2 kanál olajat, ízesíts gyömbérrel, csilivel, fokhagymával és csipetnyi borssal.
1: Dióhéjban az ananászról. Erre figyelj, amikor ananászt vásárolsz. Élénk zöld levelek és sárgás héj jelzi az érettségét. Tapintása csak enyhén nyomódik be, a belső leveleit könnyű kihúzni, erős, aromás illat járja át a szára körül.

0: 97.5 Táskrádió, te is beleférsz. A mikrofonok mögött Bognár Lilla és Bányavári Zoltán. Kígyó nélkül sikerült gyógyító kígyómérget előállítani.
1: A kígyómérgek gyógyszer alapanyagként és az ellenmérgek kutatásához is fontosak, de eddig csak a kígyók méregfogának lefejésével juthattunk hozzájuk. Holland kutatók most kígyó organoidokat, őssejtekből petri csészében növő mini szerveket hoztak létre, amelyek mérget termelnek.
0: A hollandiai Hubrecht intézet Hans Clevers vezette kutatócsoportja nemzetközi együttműködéssel olyan módszert fejlesztett ki, melynek segítségével laboratóriumi körülmények között lehetséges kígyómérget előállítani.
1: A módszer alapját szövegkultúrában tenyészhető miniszervek képzik, amelyek a kígyó méreg mirigyének miniaturizált másai, és annak rendje és módja szerint termelik a kígyó mérgek toxinjait. Ezek egyaránt lehetővé teszik a kígyómarások pusztító következményeinek enyhítését és a mérgek gyógyászati célú kutatásokat.
0: Mindmáig évente legalább 100 000 emberrel végez kígyómarás, és további 400 000 tartósan károsít. Miközben mérgeik, amelyeket az ókori görögök óta hasznosít az orvoslás, számos létfontosságú gyógyszer alapanyagai. A kígyóméregből készülő, vagy azok által inspirált gyógyszerek között szerepelnek például vérnyomás csökkentők és vérzéscsillapítók.
1: Mostanáig azonban komoly technikai nehézségekbe ütközött a kígyómérgek teljes potenciájának kihasználása a gyógyszerfejlesztés és ellenmérek kutatás számára. Az egyik akadályt a kígyómérgek lefejésének körülményes és veszedelmes procedúrája jelentette, de hasonlóan nehézkes a mérgek szerkezetét és termelését befolyásolni egészen addig, amíg a folyamat a kígyóban zajlik.
0: Clevesnek és a laboratóriumában dolgozó három doktorandusz hallgatónak az organoidok e miniatűr szervutánzatok adták az alapötletet, amelyeket ma már világszerte számos laboratóriumban növesztenek és tanulmányoznak. Az organoidok rendszerint apró üreges sejtlabdacsok, amelyek tartalmazzák egy szerv létrehozásához szükséges valamennyi alapvető sejttípust, és a hosszas tenyésztés során az eredetihez hasonló szöves struktúra alakul ki bennük.
1: Kicsit módosítani kellett az emberi organoidok növesztésére optimalizált tenyésztési körülményeket, de végül sikerült olyan feltételeket találni, amelyek mellett a méreg-mirigy labdacsok korlátlan ideig fenntarthatók a laborban. Mivel a kígyók testhőmérséklete alacsonyabb az embernél, a méreg-mirigy organoidok 37 Celsius fok helyett 32 Celsius fokon érzik jól magukat.
0: Az organoidokat nagy felbontású mikroszkóp segítségével vizsgálva a kutatók megállapították, hogy az őket alkotó sejtek tele vannak olyan tömör struktúrákkal, amelyekkel a méregtermelő sejtek méregtároló hólyagocskáraira emlékeztetnek. Többféle analitikai módszerrel sikerült is megerősíteni, hogy az organoidok valóban termelik a kígyóméreg összetevőinek túlnyomó többségét, köztük a hatásért felelős toxinokat.
1: A kutatók azt is észrevették, hogy az organoidok tápoldatába adagolt faktorok változtatásával befolyásolni tudják a méreg összetételét. Más kutatócsoportokkal együttműködve bizonyították, hogy az organoidok által termelt idegmérgek aktívak, vagyis a kígyók valódi mérgéhez hasonlóan le tudják állítani az idegsejtek tüzelését. A méregnek ez a funkciója a természetben az áldozat megbénítását szolgálja.
0: A Clevers csoport eredményei messzire ható következményekkel bírnak a kígyó mérgekkel folytatandó további kutatásra. Az organoidok megtermelhetik az eddigi fáradtságos és veszélyes kígyófejéssel kinyert mérget, az ellenmérgek és a mérgeken alapuló gyógyszerek fejlesztése számára. 97.5

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Ribarics Rihárd és Pápa Ivett. Az Asperger-szindróma egy neurobiológiai pervazív fejlődési zavar. Az egyéb autizmushoz tartozó betegségekkel ellentétben jellemző a normális ütemű nyelvi fejlődés, valamint az átlagos vagy annál magasabb intelligencia szint. Diagnosztikai elemei közé tartozik a szociális válaszkészség hiánya, a mások iránti teljes érdektelenség, az árkozottság, még napjainkban sem tudják helyesen értelmezni, diagnosztizálni a szakemberek. Az esetek felét általában nem fedezik fel. Az ebben a szindrómában szenvedők felismerik, hogy miben másak, és le tudják győzni nehézségeiket anélkül, hogy tudnák, hogy aspergeresek. Pontos okai és előfordulási gyakorisága ismeretlen.
1: Mennyiben hasonlít az Asperger-szindróma és a jól funkcionáló autizmus? Mindkettőre igaz, hogy az ebben szenvedők nehezen fejezik ki érzelmeiket, nehezen létesítenek kapcsolatot, nehezen olvassák le az érzelmeket, gesztusokat a mások arcáról. Jellegzetesen rázzák a kezeiket, gépszerű érzelmhiányos beszéd, illetve ennek ellenkezője, az éneklős affektált. A rutinhoz, megszokotthoz való kényszeres vagy görcsös ragaszkodás. Egy adott tárgy, gondolatkör vagy téma iránti tanúsított megszállottság érdeklődése, abban való elmélyedése, miáltal az illető az adott terület kiemelkedő ismerője, szaktekintélye lesz. Valamint különböző dolgok iránt tanúsított érzékenység, ellenszenv, ezek lehetnek akár ruhák, ételek, hangok, színek. A különbség leginkább az IQ szintben mutatkozik meg. Klasszikus autizmusban szenvedők jelentősen diszfunkcionálisabbak.
0: A beszédükben, nyelvezetükben is lehetnek eltérések. Jellemző az elmondottak szó szerint értelmezése, túlzott bővezédűség, a finom árnyalatok félreértése és a mások számára érthetetlen metaforák használata. A hangmagasság, a hangerő, a hanglejtés és a ritmus egyaránt érintett lehet. Gyerekeknél gyakori az éneklő affektáló hanghordozás, angolul sing-song voice, valamint a másoktól hallott szavak vízhangszerű ismétlése. Az Asperger-szindrómás gyerekek már korán nagy szókincsen rendelkezhetnek. Nehézségük támad a humor, irónia és csipkelődés értelmezésével.
1: A kutatások megerősítették ezt a megfigyelést, és azt sugallják, hogy az Asperger-szindrómának genetikai okai vannak. Az elméletek szerint az autizmus kifejlődése több génen múlik. Bár még nem találtak ilyen gént, a kutatók ezzel megmagyarázhatnának a tünetek sokféleségét. Genetikai okokra utal a családi halmozódás és a hasonló, de enyhébb formában meglévő rendellenességek a családban, mint például a kisebb nehézségek a társas interakciókban, az olvasásban vagy a nyelvhasználatban.
0: Az Asperger-szindróma kezelése arra irányul, hogy elmúljanak a stresszelő tünetek, és az érintett személy szociális és kommunikációs készségei a korának megfelelően fejlődjenek. A fejlesztéseket testre szabottan végzik. A kezelés hasonlít a jól funkcionáló autizmus kezelésére, de leginkább a kommunikációban érdekelt. Kezelés során figyelmet fordítanak a szociális képességek fejlesztésére a hatékonyabb interakciók érdekében. Kognitív viselkedés terápiát is alkalmaznak a stresszkezelés javítására.
1: Persze ez a betegség jóval összetettebb, mint el tudtuk mondani, de reméljük, hogy valami újat tudtunk mondani nektek. 97.5 All the time.

0: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz. Mikrofonnál Brezna Jóra és Labádi Hanna. Hallottam esetleg a K-popról? Ha még nem, akkor ma sok mindent megtudhatsz róla.
1: Mi az a K-pop? A K-pop vagy korai popzene többek között elektronikus, hip-hop, pop, rock és R&B alapokon nyugszik, és különálló zenei műfajként tartjuk számon. A korai popzene alapjai az 1920-as évek trot műfajára vezethetőek vissza. Ezeket a dalokat a japán enka dalok befolyásolták. A második világháborút követően elkezdett megnőni az amerikai kultúra befolyása Koreában, ami a populáris zenére is kihatott. 1992-ben éles fordulópont követte. Ekkor jelent meg a Seo Taiji and Boys nevű együttes, akik új alapokra helyezték a koreai popzenét.
0: A saját szokás rendszerével, különleges módon struktúrát rajongó táborával és egyedi gyakornoki rendszerével külön szubkultúrát alkotó K-popot az úgynevezett idol együttesek, azaz fiú és lány együttesek dominálják, mint a BTS, a TXT, a Shine, a Stray Kids, az EXO, a Mamamoo, a Blackpink, a Red Velvet, a Twice, de számos sikeres szóló előadó is létezik, mint például Psy, Rain, BoA, IU, Jazzy, Hyuna vagy Temin. A K-pop ipart a kiadóként is funkcionáló ügynökségek irányítják.
1: Mi a különbség a pop és a korai pop között? Szerintem az amerikai és a koreai zenek közötti különbséget a zenei kultúrában rejlő üzenetek különbsége adja. Az amerikai hip-hop kultúra által közvetített üzenetek gyakorta tartalmaznak utalást a pénzre, az alkoholra vagy a kábítószerre. A K-pop ennél jóval visszafogottabb és ártatlanabb, ami a koreai kultúra mienségébe gyökerezik. Az egész szórakoztató ipara játékosabb, színesebb és energikusabb. Vannak előadók, akik maguk is dalszerzők, például G-Dragon, a CNBLUE együttes vagy a Block B együttes tagjai.
0: Úgy gondolom, hogy a K-popot még a koreai popipar egyik sajátossága is mássá teszi. A lemezkiadók egyben ügynökségként, menedzsmentként is funkcionálnak. Az óriási elkinőtt integrált ügynökségkiadók a 2000-es évek eleje óta működnek ilyen formában. Az előadó felfedezése, megtervezése, felkészítése, marketingje, menedzselése és lemezeinek kiadása is egyetlen cégen belül történik. Koreai popipar különleges rendszer szerint épül fel. Különösen tehetségesnek ítélt fiatalokkal gyakornoki szerződés kötnek, gyakran már 12-13 éves korban, vagy még korábban. Előfordul, hogy egy-egy gyakornok akár napi 6 órát is táncol, szünet nélkül. A gyakornokoknak a fizikai nehézségeken túl érzelmi és mentális nehézségekkel is meg kell birkózniuk, mert a menedzserik nem kímélik őket. Azzal a megfontolása, hogy a gyakornokként képesek megbirkózni a kemény kritikával és érzelmi nyomással, íresztárként könnyebben fognak boldogulni.
1: A K-pop meglehetősen specifikus kifejezésekkel él, ilyen például a koreai kultúra tiszteleti rendszerén alapuló megszólítások köre. Ezt mind a rajongók, mint az előadók használják. A koreai kultúra másik fontos eleme az idősebbek tisztelete, függetlenül attól, hogy valaki a 20-as vagy a 70-es éveiben jár. Egy fiú együttesen belül szigorú hierarchia működik életévek alapján. A fiatalabb tagok jongnak szólítják az idősebbeket, és nagy tiszteletlenségnek számít ezen utótag nélkül utalniuk idősebb csapattársaikra. A K-popban nagyon fontos szerephez jutnak a rajongói klubok, amelyek másképp igen szigorú szabályok szerint működnek, és más a jelentőségük is, mint nyugaton megszokott. Az egyes együttesek rajongó táborainak saját nevük és színük van. Például a Blackpink rajongói neve a Blink, a BTS-é pedig Army. A Blink színe a rózsaszín, az Army pedig lila.
0: Összességében a K-pop, a koreai pop nagy vonalakban eltér attól a poptól, amit eddig ismertünk. Más, mint a megszokott, de pont ezt teszi különlegessé.
2: 97.5 Táskarádió. Táskarádió. Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Sarfi Anka és Bali Villő. A villámokról. Tényleg nem szabad kezet mosni villámlás alatt? Mi történik, ha annyira koszos a kezünk, hogy muszáj? Tényleg biztonságosabb kocsiban? És ha nincs, tényleg ki kell húzni a telefon? És ha valaki épp akkor hív, hogy belecsapott egy villám? Nem valószínű, de nem lehetetlen.
1: Vidéken sokkal gyakoribb a villámcsapás. Nem talált. Sokan úgy hiszik, hogy a villámok gyakrabban csapnak le a hegyekben, vagy magas fákkal tarkított vidéki tájon, de a városokban akár 40%-kal is magasabb lehet a villámlások száma, bár nem a magas épületek miatt. A nagyobb települések ugyanis több hőt bocsájtanak ki, amelyek növelik a viharok energiaszintjét. A helyzetet tovább ronthatja, hogy a városi levegőben található szennyeződések, szemcséi hozzájárulhatnak a felhőképződéshez, és ha több a vihar, több a villám.
0: Nem szabad telefonálni, ha villámlik. Részben igaz. Azt szinte mindenki tudja, hogy fedett helyre kell menni, ha villámlik. Azt viszont már kevesebben, hogy a vihar alatt zárt helységekben sem lehetünk teljes biztonságban. Ha lehet, ne használjuk a vonalas telefont, mert a telefonvezeték jól vezeti az elektromosságot, és bár aránylag kicsi az esélye, hogy telefonálás közben ér minket villámcsapás, több ilyen esetről is beszámoltak már a világon. A mobiltelefonálás ezzel szemben biztonságos villámláskor is, akár zárt helyen tartózkodunk, akár a szabadban. Tévhit ugyanis, hogy a villámok követik a rádióhullámokat, illetve hogy a mobilban található fém alkatrészek kockázatot jelentenek, mert vonzzák a villámokat. A fém csak jó vezető, de nem vonzza a villámot, ráadásul a mobiltelefonokban aránylag kevés van.
1: Vihar előtt érdemes kihúzni a tévét, számítógépet. Igaz. Ha a villám bejut egy épületbe, valószínűleg a telefon vagy villamos vezetékeken keresztül léphet be, ezért valóban érdemes kihúzni a konnektorból az elektromos berendezéseket. Nem csak azért, mert ugyanolyan veszélyesek lehetnek, mint a vonalas telefon, hanem mert a villámlás okozta túlfeszültség tönkreteheti az értékeny és drága berendezéseket. Ráadásul lakástüzet is okozhat. Míg az épületeket kívül villámhálítók védik, otthonunkba túlfeszültségvédelmi berendezéseket is beszerezhetünk. Ennek hiányában viszont érdemes mindent áramtalanítani. Például akkor is, ha hosszabb időre elutazunk. A tévét, házi mozit, hifit nem csak a konnektorból, hanem az antenna csatlakozóból is érdemes kihúzni. Villámláskor viszont a világítást bekapcsolva hagyhatjuk, az nem növeli a villámcsapás veszélyét.
0: Veszélyes fürdeni, zuhanyozni, ha kint villámlik. Igaz. Az elektromos és telefonvezetékekhez hasonlóan a fémből készült vízvezetékek is kockázatot jelenthetnek, ha viharos időben fürdünk vagy zuhanyzunk és hozzájuk érünk. Az ilyen balesetek esélye ma már kisebb, mint régen, mert egyre több lakásban használnak PVC vezetékeket, amelyek nem vezetik az elektromosságot.
1: A fémixer esernyő vonzhatja a villámokat. Nem igaz. Tévhit, hogy a testünkön viselt fémixerek, karórák, vagy a nálunk lévő mobiltelefonok, vagy akár MP3 lejátszók veszélyesek lehetnek villámláskor, ezek sem vonzzák ugyanis a villámokat. Ezért kár arra fecsérelni az időt, hogy villámláskor megpróbálunk megszabadulni minden fémtartalmú kiegészítőtől vagy ékszertől, inkább azonnal fedett helyre kell menni. Sokan azt gondolják, egy kinyitott esernyő is veszélyes lehet, mert villámhálítóként funkcionálhat. Önmagában az sem jelent kiemelt kockázatot, ha az esőben kinyitott esernyővel közlekedünk, ha körülöttünk magasabb tárgyak, például épületek vannak. Persze más lehet a helyzet, ha például egy kopárhegy tetején sétálunk egy magasba emelt tárgyal, legyen az egy esernyő vagy bármi más. Akkor valószínűleg tényleg villámhálítók leszünk, de azért milyen menő halál már? Nem a szokásos duma a mennyben, hát elcsapott egy kocsi, hanem belém csapott egy 100 millió voltos villám, miközben napernyővel mászkáltam a viharban.
2: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97 a Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szigetvári Máté, Bali Villő és Sarfjanka. A Nazca vonalak. A Nazca vonalak hatalmas ősi geoglifák Peruban, a Nazca sivatagban, amelyek titokzatos ábrái, állatok, emberek és geometriai alakzatok formáit öltik. A vonalak úgy jöttek létre, hogy a sivatag felső vöröses rétegét eltávolították, így a világosabb réteg feltárolt, amely kontraktos ábrákat formál. A területnek, ahol a Nazca vonalak találhatók, a felszíne nagy mennyiségű vasoxidot tartalmaz, amely a földet vöröses-barnára színezi. Körülbelül 10 cm-re a felszín alatt sárgás színű agyagos talaj található. A vonalakat úgy alakították ki, hogy a felszíni vörös talajt 10-15 cm mélységig eltávolították, a figuráknak megfelelően 40 cm-től a 2 méteres szélességig. Az így létrehozott két különböző színű talajréteg kontraktusa miatt láthatók a vonalak nagy távolságból is.
1: A Nazca vonalakat 1994-ben az UNESCO világörökségi helyszínei közé választották. A vonalak már nagyon régóta ismertek voltak, de mindaddig nem tudtuk, hogy különböző figurákat ábrázolnak, amíg a repülővel a magasból is sikerült megszemlélni az ábrákat. Paul Kossok volt az első kutató, aki az 1930-as években repülőről kezdte vizsgálni a vonalakat. A Nazca vonalak létrejöttére a mai napig nincs elfogadott magyarázat. Ami biztosnak tűnik, az az, hogy azok, akik megalkották ezeket a vonalakat, soha nem láthatták a vonalakat a magasból.
2: A Nazca vonalak közé tartoznak hatalmas rajzolatok, amelyek madarakat, majmokat, pókokat, gyíkokat és egyéb alakzatokat ábrázolnak. A legnagyobb ábrák több mint 200 méter hosszúak, és csak a levegőből láthatók teljes egészükben. Az első modern felfedezők a 20. század elején fedezték fel a vonalakat, bár a helyiek régóta ismerték őket. A vonalak titokzatos eredete és célja azóta is izgatja a tudósokat. Egyes elméletek szerint vallási vagy asztronómiai célokra használták őket, míg mások szerint rituális utak szerepét tölthették be.
0: Sok elmélet van, az egyik szerint a Nazca vonalakat idegen bolygókról származó lények hozták létre, és olyan üzeneteket közvetítenek, amelyeket az emberek még nem tudnak értelmezni. Az elmélet hívei szerint a Nazca kultúrában élő emberek nem lehettek képesek létrehozni a vonalakat. Az elmélet hívői hasonlóképpen magyarázzák a Machu Picchut, vagy Sacsayhuaman létrejöttét is. Ennek azonban ellent mondanak a Nazca vonalakról a Nazca vonalakhoz közel található Kauachi városának romjai. Itt az egész város vízellátását biztosító föld alatti vízvezetékrendszer maradványai is láthatók, amelynek létrehozása sokkal bonyolultabb technikai ismereteket igényelt, mint a vonalak kialakítása.
1: Egy másik elmélet szerint, melyet Mária Reiche, német kutatónő kutatásai alapoztak meg, aki egész életét a Nazca vonalak értelmezésének szentelte, ezek a vonalak nem mások, mint egy bonyolult csillagászati naptár részei. Szerinte a vonalak egy-egy csillagképet ábrázolnak. A sok éves kutatás ellenére azonban Reichének nem sikerült megbízhatóan bizonyítani a csillagok és a vonalak közötti kapcsolatot.
2: Egy harmadik elmélet szerint a vonalak az istenekkel állnak kapcsolatban, és szertartási központok voltak. Miért kellene egy szertartási központot ugyanolyan templom formájában megjeleníteni, mint ahogy ezt Európában teszik? Miért nem lehettek a Nazca kultúra emberei számára ezek a vonalak az imádság helyszínei? Ez szerint, a teória szerint ezek a vonalak nem az emberek számára készültek, hiszen ők nem is láthatták őket, hanem az égben élő isteneknek készültek.
0: A Nazca kultúra emberei számára a víz létfontosságú volt, tudták, ha megszűnik a víz utánpótlás, eltűnhetnek a föld színéről. A csapadék ezen a területen minden két évben egyszer esik fél órát, a folyóban pedig egész évben csak 40 napig van víz. Az El Niño jelenség figyelmeztette őket, hogy a természetben bármi bármikor változhat, és az életük soha nincs biztonságban. Ezért szerettek volna jó kapcsolatot ápolni az égben lakó istenekkel, hiszen onnan származik az életet adó víz, ami lehetővé teszi a növények termesztését és a megélhetést ezen a területen.
2: Az istenek halhatatlanok, a vonalakat is olyan helyen kellett létrehozniuk, ahol örökre fennmaradhattak, és ezt sikerült is elérniük. Ami nagyon érdekes, az az, hogy ezen a területen gyakran fújnak olyan szelek, melyek eltüntethetnék a vonalakat. Ott, ahol a rajzok találhatók, a vasoxid jelenlétének köszönhetően egy meleg levegőjű, felszíni légréteg alakul ki.

0: ki, mely megakadályozza a hűvösebb szelek kialakulását. A NASCA vonalak alkotói tudták, hogy ez az ideális hely számukra. Az alakzatok folyamatos vonalakból állnak, ezért felmerült, hogy valamilyen utak lehettek, melyeken a szertartások alatt haladtak. Végeztek egy kísérletet, melyben rengeteg embert felkértek, hogy hosszú sorokban haladjanak végig a vonalakon, annak érdekében, hogy lássák, milyen messziről látszanak. Ez szerint valóban látszanak, sőt, azt a hatást keltik, mintha az alakzatok életre kelnének és megmozdulnának. A NASCA kultúra emberei talán pont azt szerették volna, hogy ezt lássák isteneik?
1: 9, 7, 5, Táskarádió.

0: 97.7 Táska Rádió bemutatja. Wekker. Minden hétköznap reggel 6-tól 8-ig.
1: Yeah! Te kedvenceiddel, friss lendülettel, infókkal, amiről tudnod kell. Indul a Wekker. Ébredj ezzel. 4 óra. Hírek a Táska Rádióban.
2: Rejtélyes monolitra bukkantak egy mexikói lelőhelyen. Tévhit, hogy a kenyér egészségtelen. 7 éves kortól várja a gyerekeket a Felicita. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Mexikói régészek maja kultúra nyomait, valamint korábban sosem látott jellegzetességeket tártak fel Veracruz állam keleti részén, írja a Science Alert. Claudia Sheinbach mexikói elnök sajtótájékoztatón nagyon relevánsnak nevezte a felfedezést, és kijelentette, hogy kormánya forrásokat fog elkülöníteni a helyszín további vizsgálatára és helyreállítására. A lelőhelyen egy kör alakú kőplatform is található, amelyhez hasonlót még nem tártak fel Mexikó ezen részén. A kutatók emellett egy monolitot is felfedeztek, amely egy lehetséges maja jegyeket hordozó alakot ábrázol. A Nemzeti Régészeti és Történeti Intézet szakértői szerint a monolit 1,88 méter magas, legszélesebb pontján 1,47 méter, legkeskenyebb pontján pedig 68 cm széles. A kenyér az egyik legalapvetőbb táplálékunk, de napjainkban az egyik legmegosztóbb is. Van, aki mindenhez eszik, míg más csak szénhidrátot lát benne, és attól fél, hogy hízlal. Szabó Adrián dietetikus szerint érdemes tisztázni egyrészt, hogy energiaforrás szempontjából a szénhidrátok alapvető fontosságúak az ember számára. A nemzetközi ajánlások szerint az a jó, ha a napi energia szükségletünk legnagyobb részben 40-60 energia százalékban szénhidrátból származik. Másrészt fontos tudni, hogy önmagában nem a szénhidrát hízlal, hanem az, ha rendszeres a napi szükségletünknél több energiát viszünk be a szervezetünkbe. A magyarokra pedig sokkal inkább a túlzott zsír, mint a túlzott szénhidrát fogyasztás jellemző. A kenyér nem egyszerűen szénhidrát, mint a cukor, tartalmaz mikrotápanyagokat, például cinket, szelint, magnéziumot, B-vitaminokat, emellett pedig nagyon fontos rost és növényi fehérre forrás is. Ez azonban elsősorban a teljes kiörlési változatokra igaz. Hazai szabályozások szerint pedig nem csak azt lehet így nevezni, ami 100%-ban teljes gabonából áll, hanem mindazokat, amelyek minimum 60%-ban tartalmaznak teljes kiörlésű lisztet, teszi hozzá Szabó Adrián. Egészen 7 éves kortól 18 éves korig várja a fiatalok jelentkezését a Felicita KTS-re. Most már szólóban, duóban, párban és csapatban is. Kezdő csoportjuk hétfőn és szerdán indul a Felsővárosi Művelődési Házban. Az első órát szeptember 7-én tartják. Ősi híd maradványai bukkantak elő a római Tiberis folyó medréből a Szent Péter bazilika közelében, a szárazság okozta csökkenő vízszint miatt, írja egy szaklap. Az átkelőhely létezése eddig sem volt ismeretlen, 2022-ben már látható volt egy hasonlóan csapadékmentes időszakban. A Néró egykori római császárról elnevezett híd régen Róma belvárosát kötötte össze a Tevere folyó jobb partjával. Ennek magasabb részeit a 19. században a hajózás megkönnyítése miatt bontották le. A korábban a mai Vatikán helyén álló stadion felé vezető hidat, bár az uralkodóról nevezték el, a tudósok idősebbnek tartják Nérónál, és vélhetően Caligula, Néró nagybátyja építette, és már Krisztus után 39-ben is létezett. A nyári szünet utolsó napján a Grundfos támogatásának és 4 munkatársának tevékeny részvételével a Vigyázó Kéz Gyermekvédelmi Egyesület által ismert saját családjuk nélkül nevelkedő 5-9 év közötti állami gondozott gyerekek a fővárosi állat- és növénykertbe látogathattak.
1: Sporthírek a Táska Rádióban.
2: Ismét kibővülnek az ingyenes sportolási lehetőségek Székesfehérváron szeptembertől. Újra indul a nyitott tornatermek program, amely 22 féletes mozgást kínál, a Nordic Walking program pedig ismét 16 indulási helyszínről érhető majd el. Míg a székesfehérvári futókköre 2 helyszínen folyamatosan megy, egészen az év végéig.
1: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
2: Ma a felhős időben csapadék előfordulhat, a légmozgás nem lesz jelentős. Napközben 29 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: És most hírek, sztorik és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Salf Janka, Bali Villő, Szigl Barnabás, Batta Levente és Szigetvári Máté. A sárkánygyümölcs. A sárkánygyümölcs egy egzotikus finomság, amit ma már sok helyen lehet kapni. Az íze először furcsa az európai embereknek, de érdemes megkóstolni. Nálunk is lehet kapni a boltokban, amiből akár saját növénykét is nevelhetünk házilag.
1: A pitaja vagy más nevein kaktuszgyümölcs, sárkánygyümölcs az oszlopos kaktuszok nemzetiségébe tartozó kaktuszfajok termése. A hullámos kúszó kaktusz termését termesztik a trópusokon, és a téli szezonban ebből kerül a hazánkba is.
2: Fajtól és fajtától függően külseje változatos. Lehet sárga színű, nagy dudorokkal tarkítva, vagy erősen piros vagy zöldes árnyalatú, lengoló, pikkelyekkel tarkítva, nem meglepő dragon fruit sárkánygyümölcs elnevezése. A sárga héjú változat gyümölcshúsa fehér, fekete magokkal, a piros-zöld héjú változaté pedig piros vagy fehér, szintén fekete magokkal. Állaga hasonlít a kivéjéhez, puha, lédús, íze frissítő, kissé savanykás. Nyersen magában vagy gyümölcssalátába keverve fogyasztható.
3: A sárkánygyümölcs állítólag az alábbi gyógyhatásokkal is rendelkezik. Erősíti az immunrendszert, csökkenti a koleszterin és vércukor szintet, rák megelőző hatású, a bőrünk és hajunk egészségét elősegíti. A hullámos kaktusz május-júniustól kezdve folyamatosan virágzik, majd augusztustól egészen decemberig tart a szüret.
1: A sárkánygyümölcs íze. A sárkánygyümölcsnek különleges íze van, ami miatt elég megosztó. Kicsit olyan, mintha a kivit és az uborkát keresztezték volna.
3: Sárkánygyümölcs ára. A sárkánygyümölcs itthon nagyobb hipermarketekben kapható, nem olcsó, mert messziről hozzák. Általában darabos kiszerelésben lehet kapni, körülbelül 1000-2000 forintot kérnek itthon egy-egy darab áráért.
4: Sárkánygyümölcs termesztése házilag. A sárkánygyümölcs megvetéssel vagy dugványozással szaporítható, akár otthon is próbálkozhatunk nevelésével. Mossuk ki a gyümölcshúsból az apró fekete magokat, majd nedves homokos talajra szórva, meleg helyen pár nap alatt megjelennek a kaktuszhajtások.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonok mögött Tóth Kristóf és Bányavári Zoltán. Kiképzett rendőrsosokat vetnek be drónok ellen Svájcban.
1: Bár Hollandiában nem jött be korábban a hasonló kísérlet, a genfi rendőrség most újra próbálkozik. A jövőben sasokat vetnek be a légtérben repülő nem kívánatos drónok ellen. A sas elvileg simán lekaphat egy drónt, hiszen a természetben jobban manőverező madarak sem okoznak gondot neki, de a gyakorlatban ez mégsem olyan egyszerű. Ha a Hollandiában kiképzett sasok figyelmét sokszor elterelt egy számukra izgalmasabb zsákmány vagy esemény, de még nagyobb probléma volt az, hogy a drónok propellerei többször megsebesítették a sasok szárnyát.
0: Ehhez képest a francia légierő is sasokkal kezdte összekapkodni az illegális drónokat, most pedig Genfben indul újra a kísérlet. A helyi rendőrség állományában már két drónvadászatra kiképzett sas is tartózkodik, a két ragadozó madár még idén szolgálatba áll.
1: Rendőrsasok után felboríthatatlan hajó.
0: A Thunder Tide egy nagysebességű hullámtörő hajó, amit kimondottan azzal a szándékkal terveztek, hogy lehetetlen legyen felborítani. A hajót egy ír cég tervezte, elsősorban katonai, rendészeti célokra. Legalábbis erről árulkodik, hogy főleg a hadirendészet és más rendfenntartó erők érdeklődnek iránta.
1: A legkeményebb időjárási körülményeket is elviselő Thunder Child 10 fős legénységgel utazhat, van hálófülkéje, és még a hullámzással járó rázkódásokat is elnyeli. De a legmeghökkentőbb képessége mégis az, ahogy hanyat fekvésből azonnal talpra vágja magát. Na de mitől lesz felboríthatatlan a hajó? Először is a Thunder Child súlypontja igen alacsonyan van. A hajótest teljesen vízzáró, így ha a hajó fejjel lefelé fordulna, a kabinba akkor sem szivároghatna be egy csepp víz sem.
0: A Thunder Child akkor is villámgyorsan visszafordul az eredeti helyzetébe, ha 180 fokot forgatunk rajta, azaz fejtetőre állítjuk.
1: Maradjunk a tengeren, aksi és ivóvíz készülhet a tengervízből.
0: A tengervíz tele van értékes anyagokkal, ezeket viszont elég nehéz kiválogatni, és a legelterjedtebb módszer a fordított ozmózissal működő membránok használata nagyon energiaigényes. Az ausztrál és amerikai kutatók kitaláltak egy új szűrőrendszert, ami sokkal hatékonyabban állítja elő az ivóvizet, miközben az aksigyártás egyik legfontosabb alapanyagát, a lítiumot is összegyűjti.
1: Ennek az új módszernek az alapját a fémszerves szerkezetek adják, és ezek arról híresek, hogy hatalmas a belső felületük. Az anyagot MOF, Metal Organic Framework néven ismeri a szakirodalom. A különleges struktúrájú anyagot használják metán vagy széndioxid tárolására, kémiai szenzorként és anyagok szétválasztására.
0: Ahogy a tengervíz áthalad ezen a MOF-on, meghatározott ionokat tudnak kivenni belőle, így többek között a tengervízben nagy mennyiségben megtalálható lítium is fennakad a rostán. Ennek a módszernek ez az egyik fő előnye, hiszen az elektromos autóktól elkezdve a telefonokig minden eszköz akkumulátorához erre az alapanyagra van szükség. Ez pedig most egy nem túl hatékony kémiai eljárással nyeri ki a kőzetekből és sósoldatokból.
1: A módszer másik előnye, hogy a vizet elég átereszteni a MOF-on, ezért az eljárás sokkal energiahatékonyabb, mint a fordított ozmózisos rendszer, amelynél nagy nyomáson kell átpréselni a vizet a membránon. 95.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Bányavári Zoltán és Tóth Kristóf. Radikálisan új módszer teszteltek Parkinson kórosokon.
1: Merőben új módszer dolgoztak ki brit kutatók a Parkinson kórkezelésére. A betegek koponyájába furt lyukon egyenesen az agyba juttatták az új típusú gyógyszert, írja a BBC. Az orvosok két csoporttal kísérleteztek. A tesztcsoport gyógyszert, a kontrollcsoport pedig placebót kapott a radikális módszerrel.
0: A kutatást a Parkinson's UK brit kutató és segítő jótékonysági szervezet pénzelte, a kutatásból tanulmány is született. A szerzők a kísérletek alapján látnak arra reményt, hogy a Parkinson kor által megtámadott agysejteket az új módszerrel regenerálni is lehet. A kutatók szerint a közvetlenül az agyhoz vezető gyógyszeradagoló pont más betegségek esetében is hasznos lehet, így például agytumoros betegek kemoterápiás kezelésében, vagy Alzheimer-kóros agyvérzéses betegek gyógyításában is.
1: A kísérletben résztvevő páciensek robotasszisztált sebészeti beavatkozáson estek át. Négy csüvet ültettek az agyukba, amiken keresztül az újfajta gyógyszert kapták a kezelés során. A koponyában kialakított adagolójuk segítségével a kutatók képesek voltak nagy precizitással lejutatni a gyógyszert a megfelelő agyi területhez. A kutatás kezdeti, biztonsági kérdéseket tisztázó szakaszában 6-an vettek részt, ennek végezetével 35 főt vontak be a kutatásba. A 9 hónapig tartó kezelés alatt a csoport egyik fele GDNF gyógyszert, a másik fele placebót kapott.
0: A kutatás során mindkét csoport mutatott valamilyen szintű javulást, azaz egyelőre nem világos, hogy a tesztelt gyógyszernek köszönhető-e bármiféle hatás, és egyelőre csak arra kapta bizonyítékot, hogy az érintett agyterületeken javulást tapasztaltak. Az első 9 hónap után a kísérletben résztvevők további 9 hónapig tartó kezelés mellett dönthettek. Akik folytatták a kezelést, azok közepes és nagyfokú javulást mutattak mindkét csoportban. A kutatók egyelőre óvatosan fogalmaznak az eredményekkel kapcsolatban, nem zárják ki a placebo hatás erős jelenlétét.
1: Egy, a kutatástól független tudós szerint kiábrándító, hogy az eredményekben nem mutatkozott szignifikáns eltérés a teszt és kontrollcsoport között, bár elismerte, hogy az új módszerhez nagy reményeket lehet fűzni.
0: Most pedig rugaszkodjunk el egy kicsit a Földtől, szénmonoxid jelzővel keresnek Földön kívüli életet.
1: Egy friss kutatás megcáfolta az eddigi feltételezést, miszerint a szénmonoxid jelenléte egy-egy bolygó atmoszférájában jó eséllyel ellehetetlenítette ott az élet kialakulását. A legújabb feltételezés szerint viszont pont, hogy az élet jelenlétére utalhat.
0: Erre az eredményre a University of California Riverside kutatói jutottak, akik szerint űrbe telepített szénmonoxid jelzővel kellene keresni a Földön kívüli élet nyomait. Az Astrophysical Journalben közölt tanulmányban dr. Edward Schwitzerman csapata két lehetséges forgatókönyvet vázolt fel, amiben szénmonoxid halmozódik fel egy bolygó légkörében.
1: Az első verzió szerint ugyan a Föld légkörében magas oxigén tartalma mellett nem tud jelentősebb szénmonoxid felhalmozódni, 3 milliárd évvel ezelőtt ez még nem így volt. Mert bár a tengerekben már hemzsegtek a mikrobiális életformák, a légkörben még ellenyésző volt az oxigén mennyiség. A szimulációjuk szerint mégpedig ilyen körülmények között jóval magasabb lehet a szénmonoxid koncentrációja.
0: A második forgatókönyv alapján a vörös törpék közelében keringő bolygók esetében írja le a szénmonoxid felhalmozódás lehetőségét, ami csak akkor fordulhatna elő az oxigén jelenléte mellett, ha élő szervezet állította volna elő azt. Persze nem a földi élethez hasonló létformákra kellene gondolni, a hasonló körülmények ugyanis lakhatatlanok lennének számukra. Ilyen csillag egyébként a Proxima Centauri is. Schwitzerman szerint a friss kutatás azért lényeges, mert csak a tejútrendszerben több 100 milliárd bolygó lehet, és egyáltalán nem mindegy, melyikeket vizsgálják a Földön kívüli élet nyomára bukkanás reményében, és hiba lenne olyan bolygókat kizárni, amiken akár ki is alakulhatott az élet valamikor.
2: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz. Yeah. Fresh.

0: 94.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Nagy Dorina, Bódis Bence és Töreki Almira. Ma az IKEA-ról és alapítójáról tudhattok meg többet. Az alapító Ingvar Kamprad 1926-tól 2018-ig élt. Már fiatal fiúként kezdett vállalkozást fejleszteni. 5 éves korában kezdte el eladni gyufáját, majd 7 éves korában elindult távolabb kerékpáros útján, hogy eladja szomszédos városokban. Megállapította, hogy nagyon olcsón vásárolhat gyufákat Stockholmból. Külön-külön alacsony áron eladhatja, és továbbra is jó profitot hozhat.
1: 17 évesen nagybátyja konyhamásolatát adta el, ezután 1943-ra megszületett az IKEA. A rövidítés Ingvar Kamprad nevének kezdőbetűiből, Elimtarid a családi farm E-jéből és a közeli Agunarid falu nevéből áll, ahol felnevelték. Kamprad első felesége Kerstin Wadling volt. Örökbe fogadtak egy kislányt is, Annikát. Majd az 1960-as években feleségül vette második szerelmét, Margareta Kamprad Stennert, akivel 30 éves korában találkozott. 3 fiúk született, Peter, Jonas és Matthias.
2: 1948-ban megjelent az első bútor. A garnitúrát a közeli erdőkben tevékenykedő helyi gyártók készítik. A piac jól reagált rájuk, ezért a választék bővült. Svédországban 1958-ban nyílt meg az első üzletük. Mivel jól ment a vállalkozás, külföldre is elkezdtek terjeszkedni Ingvarék. Azt pedig már mindenki jól tudja, hogy mára már a világ egyik legnagyobb bútorgyártójában nőtte ki magát, számtalan üzlettel világszerte. Az IKEA az első magyarországi áruházát 1990. március 21-én Budapesten az Örs vezérterén nyitotta. Ezt követte a budaörsi, majd a soroksári üzletük. Hazánkban is rendkívül nagy népszerűségnek örvend a svéd bútorgyártó, rengetegen látogatják mindhárom áruházat nap mint nap. 2018-tól pedig már a termékeik nem csak az áruházakban, hanem online rendeléssel és országos házhoz szállítással is elérhetőek.
0: Szintén nagy vonzerővel bír az IKEA éttermi része is. A legtöbb IKEA áruházban van vendéglő, ahol tipikus svéd ételeket is árulnak, például húsgombócokat. Ők jelenleg a legnagyobb svédországi félkész és készétel exportálók. Az alapító szerint is fontos az étterem, hiszen mondása alapján
1: üres gyomorral az ember nem köt üzlet.
0: Továbbá a pénztárak mellett megtalálható svéd finomságok boltja, ahol skandináv országok különleges édességeit lehet megkapni. Az éttermet mi is nagyon szeretjük, ezért megkérdeztük egymást, kinek mi a kedvence innen.
2: Bence, te melyik svéd kaját bírod a legjobban?
1: Hát általában nekem a svéd húsgolyók jönnek be a legjobban, ha arra járunk, akkor ezt szoktam enni, de például sült kacsacombot is azt hiszem lehet ott kapni, és azt is szeretem nagyon, és alapvetően nagyon finom dolgok vannak ott.
0: Végül jöjjön pár érdekes tény az IKEA-ról, amit valószínűleg nem tudtál.
1: Bár legtöbben azt gondolják, hogy csak bútort lehet vásárolni náluk, lakásokat is árulnak, természetesen kívül kék-sárga színű falakkal, belül pedig kizárólag IKEA-s bútorokkal.
2: Népszerűbbek, mint Jézus. IKEA katalógusból eddig többet nyomtattak ki, mint Bibliából világszerte.
1: Az Egyesült Királyságban évente több, mint 11 milliárd húsgolyót adnak el.
2: Biztos neked is feltűntek már a furcsa bútornevek. Nem véletlen, hiszen a kanapék svéd városokról, az asztalok finn földrajzi helyekről, emellett a székek svéd női nevekről lettek elnevezve.
0: Európában átlagosan minden 10. gyerek IKEA ágyon vagy matracon fogant.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Kutfej Dóra és Lester Linett. Most egy olyan témát hoztunk, amiről sokan még mindig azt hiszik, hogy túlzás vagy hiszti. Amikor egy tinédzser érzelmileg kimerül. Pedig a valóság az, hogy a mai fiatalok közül rengetegen teljesen el vannak fáradva. Még azelőtt, hogy igazán elkezdődött volna az életük.
1: Igen, sok felnőtt azt mondja, mitől fáradnak el a gyerekek? Nincs munkája, nincs számlája, nincs lehetősége. Csak hogy az érzelmi kimerültség nem pénzügyi terhelésből jön, hanem lelki túlterhelésből. Folyamatos nyomásból, minden irányból érkező elvárásokból.
0: A mai 14-18 évesek úgy élnek, mintha egyszerre három életet kéne teljesíteniük. Legyenek jó tanulók, legyenek szépek, legyenek érdekesek, legyenek népszerűek, legyenek sikeresek online. Emellett legyenek sportosak, motiváltak, produktívak, kreatívak. Miközben sokuknak már arra sincs energiájuk, hogy reggel felkeljenek.
1: És ez nem lustaság, ez túlélési üzemmód. Egy 16 éves gyermeknek nem kellene úgy éreznie, hogy nincs ereje semmihez, de mégis ezt érzi, és összor szégyellik is kimondani.
0: Ott vannak a tanulmányi elvárások, tantárgyak, dolgozatok, beadandók, prezentációk. Minden héten van valami. A tanárok gyakran azt mondják, ez a dolgod, tanulj. Igen, ez a dolga, de nem így. A mai iskola rendszer úgy kéri számon a gyerekeket, mintha felnőtt dolgozók lennének. Teljesítmény alapján értékeljük őket. Pontok, jegyek, rangsor, átlag. És ők megtanulják, az értékem attól függ, mennyire vagyok jó. Ez a gondolat 16 éves korban rombolóbb, mint 40 évesen.
1: És ott a másik óriási teher, a közösségi média. A tinék nem csak az iskolában hasonlítja magukat másokhoz. Minden egyes percben összevetik az életüket egy tökéletes képpel, amiket látnak. Ez a folyamatos összehasonlítás feltöri az önbizalmat.
0: És amikor valakinek sikeresebb a profilja, több a barátja, jobbak a képei, akkor a tini azt érzi, én kevés vagyok. Ez a mondat fájdalmasan sokszor állandóan ott van bennük. Ez az érzelmi kimerültség alapja.
1: A harmadik dolog, amiért a fiatal lélek elfárad, a folyamatos készenléti állapot. Üzenetek, csoportok, értesítések, tanulás, vizsgák, elvárások. Az agyunk soha sincs csendben. A szorongás nem a jövőről szól, hanem arról, hogy már ma is túl sok minden van.
0: És ott a család. Nem rossz szándékból, de sok szülő akaratlanul is nyomást tesz a gyerekére. Legyél jobb, mint a többiek, ne rontsd el a jövőd. Ez most nagyon fontos. Pedig egy 16 évesnek nem kellene félni attól, hogy egy rossz jegy tönkreteszi az életét.
1: Az érzelmi kimerültség fiatalkorban úgy néz ki, mint amikor a gyerek kikapcsol. Nincs kedve semmihez, nem érdekli semmi, minden fárasztja. Nem azért, mert nem akar, hanem mert egyszerűen kiürült az energia tartaléka.
0: És ami talán a legszomorúbb, a tinik nagy része azt hiszi, egyedül van ezzel az érzéssel. Hogy csak ő érzi így, hogy valami baj van vele, hogy gyenge.
1: Pedig nem gyengék, csak túl sokat várnak tőlük. Túl sokat nyomjuk rájuk, túl sok mindenre kell reagálniuk, teljesíteniük, bizonyítaniuk. És közben senki sem tanítja meg nekik, hogyan pihenjenek meg lélekben.
0: Ez az érzelmi fáradtság egy fontos üzenetet hordoz. Ez így sok. És egy társadalom akkor egészséges, ha meghallja, amikor a fiataljai azt mondják, elfáradtam. Mert aki tinédzserkorban merül le lelkileg, az felnőttként már félig lemerült akkumulátorral indul.
1: A megoldás nem az, hogy légy erősebb, hanem az, hogy végre teret adunk nekik levegőt venni. Kevesebb elvárás, több meghallgatás, kevesebb nyomás, több támogatás.
0: A fiatalok nem gyengék, csak túl sok mindent kell elbírniuk egyszerre. És néha a legnagyobb segítség az, ha valaki azt mondja nekik. Igen, látom, hogy nehéz, és rendben van. Nem vagy egyedül. 97.

0: 97.7 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Kovács Réka és Gál Zsombor. Tudtad, hogy a régi mobilod akár fel is gyulladhat, ha nem használod és rosszul tárolod? Ideje kivenni a poros fiókból és visszaereszteni az újrahasznosítás körkörös áramlatába. Szerencsére egyre tudatosabbak vagyunk a különböző hulladékok szétválogatása és helyes leadása tekintetében, hogy újrahasznosíthatóak legyenek. Azonban az elektronikai hulladékokat még mindig nem kezeljük helyesen, és ez veszélyes következményekkel járhat. Egy friss országos kutatás arra derített fényt, hogy a magyarok nagy többsége rengeteg használaton kívüli e-hulladékot tárol otthonában.
1: A magyarok, mint kiderült, vagy nem tudják, hogy mit kell csinálni a már nem használt elektronikai eszközökkel, vagy tartaléknak őrizgetik a lecserélt holmikat, esetleg egyszerűen csak nem akarnak foglalkozni a kérdéssel, így a fiók mélyére süllyesztik. Néhány hulladékot szó szerint is, ugyanis a lakosság 63%-a pont itt tárolja a régi mobiltelefonját. Ezen kívül a leggyakoribb e-hulladéknak egy 2019-es kutatás szerint a háztartási kisgépek és a kisméretű számítástechnikai és telekommunikációs eszközök számítanak. Tehát valószínű, hogy ha átmész a szomszédba, akkor ő is kidobásra várakozó mikrót, porszívót, vízforralót, GPS-t, routert, számológépet vagy mobilt rejteget a spájzban. Mert hova máshova sovasszuk el, a jó lesz ez még valamire vackokat, a fiókon kívül persze. A régi, nem használt mobilok veszélyesek lehetnek, ha nem megfelelően tároljuk őket. Inkább adjuk le újrahasznosítási pontokon.
0: Hogyan lehet újrahasznosítani a mobilokat? Ezzel a trenddel csak két probléma van, de azok legalább jó nagyok. Egyrészt a 10-15 éves használaton kívüli mobilokban olyan anyagok vannak, amelyek, ha nem megfelelően tárolják vagy a kommunális szemétbe kerülnek, károsak lehetnek a környezetre, de az egészségünkre is. Az is előfordulhat, hogy a készülék magától feldúzzad, megreped és felgyullad, ha a lítium-ion akkumulátorháza korrodálódik és reakcióba lép a levegőben található oxigénnel és nedvességgel. Könnyen el tudjuk képzelni, hogy ez milyen következményekkel járhat, ha éppenséggel egy fakomót fiókjában kerül sor mindenre.
1: Másrészt hatalmas gondot jelent a környezet számára, hogy az elektronikai hulladékok egyre csak halmozódnak és nem kerülnek vissza a körforgásos gazdaságba. Egyes számítások szerint körülbelül 350 millió tonna e-hulladék hányózhat a Földön. Összehasonlításképp ez több mint 55 ezerszer meghaladja a budapesti Erzsébet híd 6300 tonnás tömegét. Tavaly közel 58 millió tonnával gyarapodott az e-hulladék mennyisége, és évente előre láthatóan 2 millió tonnával több fog keletkezni. Sajnos azonban ennek együttöde sem kerül vissza a körforgásos gazdálkodásba. A begyűjtött e-hulladék 17,4%-a hasznosul újra.
0: Ez azért aggasztó, mivel a Föld természeti erőforrásai végesek, mint amilyenek például a mobilokhoz felhasznált arany, ezüst, réz, alumínium és palládium forrása is. Sokkal gazdaságosabb lenne egy-egy anyagot újrahasznosítani, mint kibányászni. Szemléltetésképp 5 g aranyért 1 tonna ércet követ kell megmozgatni, míg egy tonna leselejtezett mobiltelefonban nagyjából 120 g arany van. Ezt azonban csak speciális technológia segítségével lehet kinyerni a használt eszközeinkből, amellyel Európában mindössze 3 kohó rendelkezik.
1: Összességében tehát sokkal jobban járunk, ha összegyűjtjük a használaton kívüli elektronikai eszközeinket, és hulladékudvarba vagy elektronikai szaküzletbe visszük. Vigyázzunk magunkra, egymásra és a környezetre. Hasznosítsunk újra, amit csak lehet.

0: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szigő Barnabás, Bali Villő és Sarf Janka. A zene. Sok tanulmányban volt már szó a zene testre gyakorolt hatásáról. Például ilyen lehet a libabőr. A borzongás, amit zenehallgatás közben érzel, leginkább annak köszönhető, hogy az agy dopamint szabadít fel, miközben a dal csúcspontját várod. A dopamin egy, az agy által felszabadított vegyi anyag. Ez a vegyi anyag kapcsolódik az eufória érzéséhez, amely a függőséggel és az evéssel is összefügg. A dopamin az, ami lehetővé teszi, hogy az ember az ilyen dolgok okozta örömöket érezze. Egy kizárólag instrumentális zenét hallgató tanulmány bizonyítja, hogy a zenei mámorra való várakozás ugyanolyan reakciókat vált ki az agyban, mint az étel ízének várakozása.
1: A kedvenc dalok gyakrabban kontextusfüggőek, bár sokan gyakran változtatják kedvenc dalukat a legfrissebb kiadások függvényében, bizonyított, hogy a hosszú távú preferenciák elsősorban a dalhoz kapcsolódó emlékekhez való érzelmi kötődésnek köszönhetőek. Ráadásul a zene modulálja a szívritmust, a vérnyomást és a légzést is. A szív- és érrendszer 24 önkéntes bevonásával végzett vizsgálatában a deflatáló decrescendókat és a duzzadó crescendókat tükrözte.
2: Vannak itt még érdekes tények, amikről nem biztos, hogy tudtál. A leggyorsabb repénekes nem Eminem, hanem No Clue. Mindössze 51 másodperc alatt 723 szót sikerült elolvasnia, ami 11,1 szó per másodperc, míg Eminem a Rap God című művében a leggyorsabb részen 10,65 szót tudott kimondani másodpercenként.
0: Az emberi történelem leghosszabb koncertje 2001-ben kezdődött egy német templomban. A tervek szerint 2640-ben készül el. Ha mindez megtörténik, akkor 639 évig fog tartani. Ez John Cage, amerikai szerző darabja As Low As Possible. Miért pont 639 év? Halberstadtban 1361-ben építettek egy orgonát, amit az első modern billentyűs hangszerként tartanak számon. 639 év telt el 1361 és 2000 között, és Cage művét ennek a hosszának megfelelően 639 évre tervezték.
1: A statisztikák szerint a legtöbb rockzenész fiatalon hal meg. Általában körülbelül 25 évvel kevesebbet élnek, mint egy átlagember. Egy 2012-es brit tanulmány több ezer híres zenész életét vizsgálta, és azt találta, hogy a rock és pop zenészek átlagosan 20-25 évvel korábban halnak meg, mint az átlagember. A 27-es klub kifejezés innen ered. Több híres zenész, például Jimi Hendrix, Janis Joplin, Kurt Cobain, Amy Winehouse 27 évesen halt meg. Az amerikai kutatások is kimutatták, hogy a zenei hírnév jelentősen növeli a halálozási arányt, különösen az első 5 évben, miután valaki híressé válik.
2: A brit hadsereg Britney Spears dalait használta a szomáliai kalózok elriasztására. Több 2013-as sajtóhír számolt be arról, hogy a brit haditengerészet néhány tagja Britney Spears dalait, például az Oops, I Did It Again és a Baby One More Time című dalokat használta elrettentésként. A szomáliai kalózok ellen, mivel a hírek szerint a kalózok gyűlölik a nyugati popzenét, különösen az ilyen típusú számokat. 97,
3: Hey!

0: 95.5 Táskrádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Festi Zsófia és Marosán Dorka. A tánc a sportnak számít-e, vagy nem? Gyakran előkről ez a kérdés, hogy akkor most a tánc a sport, vagy nem sport. Van, aki szerint igen, van, aki szerint nem. De akkor most hol van az igazság?
1: Ahhoz, hogy erre a kérdésre felelni tudjunk, meg kellene válaszolnunk azt a kérdést, hogy mi is a tánc valójában. Ez viszont újabb rengeteg kérdés vet fel, és még senkinek nem sikerült ezek végére jutni. A tánc az ősibbnél is ősibb. Talán mondhatjuk, hogy az emberiséggel egyidős formája az önkifejezésnek, gyógyításnak és az inger feldolgozásának. Ezért lett a táncból is hozzá hasonló ősi tevékenységekből a művészet elnevezésű gyűjtőfogalom, mivel ezeket, a cselekvéseket máshova nem lehetett besorolni.
0: Nem orvostudomány, nem sport, a kettőtelésnél több, hiszen esszenciális emberi szükséglet, ám attól, hogy művészetként van számon tartva, nem esik ki a sport definíciójából, sokkal inkább magába foglalja azt, egy sokkal nagyobb halmazként.
1: Mitől sport a tánc? A tánc a fizikai megterhelés szempontjából abszolút sportnak minősíthető, méghozzá a megterhelőbb fajtából. Az 50-es években a táncot, mint munkakört, fizikai igénybevétel szerint ugyanoda sorolták, ahova a bányászokat is. Szabadidős tevékenységként pedig nem kevésbé intenzív a hatása, mint bármelyik sportos hobbinak.
0: Csökkenti a stressz és a szorongást, illetve csökkenti a depresszió kialakulásának esélyét. Segíti az autizmussal és a hiperaktivitásos figyelemzavarral küzdők állapotának javulását. Fejleszti az önbecsülést, az önképet, sőt az intelligenciát és a tudományos teljesítményt is. Segíti a karakter és a személyiség fejlődését.
1: Fizikai szinten a tánc serkenti a keringést és segíti az emésztést, támogatja a szív- és érrendszert, a hormon egyensúlyt, karbantartja az ízületeket, javítja az erőnlétet, az állóképességet, az egyensúlyérzéket, emellett csönketi vagy késlelteti az időskori demencia kialakulását. A mai napig számos kutatás alapján képzi, hogy mire van még kedvező hatással a tánc, mint mozgásforma.
0: Mitől lesz terápia a tánc? Terápia lehet bármi, amit terápiának élünk meg. Nem kell hozzá feltétlenül a rendelőben ülnünk egy szakemberrel szemben. A végrehajtás módja az, ami terápiás funkciót ad egy tevékenységnek. Éppen ezért egy körfutás a Margit-szigeten, vagy egy Grove óra is ugyanolyan erőteljes terápiás hatású lehet, mint egy kineziológus. Ugyanakkor a művészeteket és mozgás egyaránt magunkba foglaló tevékenységek sokkal több lehetőséget adnak a terápiás jellegek kihasználására. 97.5 All the time.

0: Storik, Pletykár és a te zenét.
1: Hello, this is Lady Gaga.
2: Hey, I'm John Newman.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: Minden este 6-tól 10-ig. Hello. Ez a Táska Rádió esti show-ja. 5 óra. Hírek a Táska Rádióban.
4: Rejtélyes monolitra bukkantak egy mexikói lelőhelyen. Tévhit, hogy a kenyér egészségtelen. 7 éves kortól várja a gyerekeket a Felicita. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Mexikói régészek maja kultúra nyomait, valamint korábban sosem látott jellegzetességeket tártak fel Veracruz állam keleti részén, írja a Science Alert. Claudia Sheinbach mexikói elnök sajtótájékoztatón nagyon relevánsnak nevezte a felfedezést, és kijelentette, hogy kormánya forrásokat fog elkülöníteni a helyszín további vizsgálatára és helyreállítására. A lelőhelyen egy kör alakú kőplatform is található, amelyhez hasonlót még nem tártak fel Mexikó ezen részén. A kutatók emellett egy monolitot is felfedeztek, amely egy lehetséges maja jegyeket hordozó alakot ábrázol. A Nemzeti Régészeti és Történeti Intézet szakértői szerint a monolit 1,88 méter magas, legszélesebb pontján 1,47 méter, legkeskenyebb pontján pedig 68 cm széles. A kenyér az egyik legalapvetőbb táplálékunk, de napjainkban az egyik legmegosztóbb is. Van, aki mindenhez eszik, míg más csak szénhidrátot lát benne, és attól fél, hogy hízlal. Szabó Adrián dietetikus szerint érdemes tisztázni egyrészt, hogy energiaforrás szempontjából a szénhidrátok alapvető fontosságúak az ember számára. A nemzetközi ajánlások szerint az a jó, ha a napi energia szükségletünk legnagyobb részben 40-60 energia százalékban szénhidrátból származik. Másrészt fontos tudni, hogy önmagában nem a szénhidrát hízlal, hanem az, ha rendszeres a napi szükségletünknél több energiát viszünk be a szervezetünkbe. A magyarokra pedig sokkal inkább a túlzott zsír, mint a túlzott szénhidrát fogyasztás jellemző. A kenyér nem egyszerűen szénhidrát, mint a cukor, tartalmaz mikrotápanyagokat, például cinket, szelint, magnéziumot, B-vitaminokat, emellett pedig nagyon fontos rost és növényi fehérre forrás is. Ez azonban elsősorban a teljes kiörlésű változatokra igaz. Hazai szabályozások szerint pedig nem csak azt lehet így nevezni, ami 100%-ban teljes gabonából áll, hanem mindazokat, amelyek minimum 60%-ban tartalmaznak teljes kiörlésű lisztet, teszi hozzá Szabó Adrián. Egészen 7 éves kortól 18 éves korig várja a fiatalok jelentkezését a Felicita KTS-re. Most már szólóban, duóban, párban és csapatban is. Kezdő csoportjuk hétfőn és szerdán indul a Felsővárosi Művelődési Házban. Az első órát szeptember 7-én tartják. Ősi híd maradványai bukkantak elő a római Tiberis folyó medréből a Szent Péter bazilika közelében a szárazság okozta csökkenő vízszint miatt, írja egy szaklap. Az átkelőhely létezése eddig sem volt ismeretlen. 2022-ben már látható volt egy hasonlóan csapadékmentes időszakban. A Néró egykori római császárról elnevezett híd régen Róma belvárosát kötötte össze a Tevere folyó jobb partjával. Ennek magasabb részeit a 19. században a hajózás megkönnyítése miatt bontották le. A korábban a mai Vatikán helyén álló stadion felé vezető hidat, bár az uralkodóról nevezték el, a tudósok idősebbnek tartják Nérónál, és vélhetően Caligula Néró nagybátyja építette, és már Krisztus után 39-ben is létezett. A nyári szünet utolsó napján a Grundfos támogatásának és 4 munkatársának tevékeny részvételével a Vigyázó Kéz Gyermekvédelmi Egyesület által ismert saját családjuk nélkül nevelkedő 5-9 év közötti állami gondozott gyerekek a fővárosi állat- és növénykertbe látogathattak.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
4: Ismét kibővülnek az ingyenes sportolási lehetőségek Székesfehérváron szeptembertől. Újra indul a nyitott tornatermek program, amely 22 féletes mozgást kínál, a Nordic Walking program pedig ismét 16 indulási helyszínről érhető majd el. Míg a székesfehérvári futókköre 2 helyszínen folyamatosan megy, egészen az év végéig.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
4: Ma a felhős időben csapadék előfordulhat, a légmozgás nem lesz jelentős. Napközben 29 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: És most hírek, sztorik és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna 97.5 Táska Rádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Ribarics Rihárd és Pápa Ivett. A mai adásban a függőségekről lesz szó. A szenvedélyek, függőségek sokféleségen lehetetlenné teszi, hogy mindegyiket egyformán kezeljük. A szenvedélybetegségek közös eleme többnyire a menekülés, ezen a nyomon elindulva kell keresni a gyógyulást.
1: Vannak különböző függőségek, ilyen például az alkoholfüggőség is, ahol a leszokás két szakaszra lehet bontani. Az első a megvonási tünetek kezelése, ez sok esetben gyógyszeres, illetve pszichiátriai osztályos kezelést igényel. A második lépés egy hosszabb időszak a szerről való lemondás. Ebben akár egy orvos vagy pszichológus is segíthet.
0: Azonban a függőségekkel való megküzdéskor nem elég csak a konkrét tünetekre koncentrálni. Az sokszor csak a jéghegy csúcsa. A háttérben szorongásos panaszok, depresszió bújhat meg, ezek mögött pedig megoldatlan családi viszályokat, el nem ért valós vagy irreális vágyakat találunk. Vagyis a gyógyulás elengedhetetlen része, tehát az okok, a háttér feltárása és kedvező esetben rendezése.
1: A dohányzás rabjai esetében nem elég önmagában például a nikotintabasz alkalmazása. Nagyon fontos a megszokott mozdulatok a rágyújtás rítusának kiváltása, kioltása, első körben akár helyettesítése. A fiatalok közül sokan csak azért próbálják ki, mivel menőnek tartják, vagy úgy érzik, ez kell ahhoz, hogy a környezetük elfogadja őket. De itt is fontos, hogy a betegek oldani akarják a feszültséget. A gyógyszeres terápiák mellett ki lehet próbálni például a hipnózist vagy akupunktúrás, akupresszúrás technikákat is.
0: Amit a legjobb szakember sem pótolhat, az a beteg motivációja és együttműködése a leszokás során. Mivel ez a folyamat gyakran hosszú, nem elég egy hetet eltölteni valamilyen kórházi osztályon. Olvashatunk híres filmsztárokról, zenészekről, akik már sokadik terápiájukon vesznek részt, a sokadik eredménytelen próbálkozásuk után. A szenvedélybetegségek gyógyulásának lényege nem csak egy jól eltalált gyógyszeres kezelést, hanem inkább életmódváltást igényel, az pedig nem megy egyik napról a másikra.
1: A szakemberek segítségét leginkább az eltört lábú ember által használt mankóhoz hasonlíthatjuk. Eltört a lábunk, megtörtént a baj. A kórházban begipszelik, és kapunk mankót a hónunk alá. A mankó azonban nem jár helyettünk, járnunk nekünk kell szinte újra megtanulni. A mankó nélkül nem menne, de a mankó sem menne nélkülünk. Valami hasonló a helyzet a szenvedélybetegek kapcsán is.
0: Fontos, hogy az igazi gyógyulás nem azonos a tünetváltással. Nem tekinthető gyógyult szenvedélybetegnek az, aki bár abba hagyja mondjuk az ivást, de helyette drogokat kezd használni, vagy nyugtatókat kezd kontroll nélkül szedni. Ez egy új megbetegedés, nem pedig gyógyulás. Ne szégyeld, ha neked is van valamilyen függőséged, és kérj segítséget!
2: 97.5 Táskarádió.
3: Táskarádió.
2: Táskarádió. Te is beleférsz. Hoppá!

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Villányi Kata és Gábor Janka. Karikó Katalin Szolnokon született 1955. január 17-én. Édesapja hentesként, édesanyja könyvelőként dolgozott. Kisújszálláson nőtt fel egy nádfedeles, egyszobás házban, ahol a meleget csak egy fűrészporos kályha adta, fürdőszoba, folyóvíz, tévé vagy hűtőszekrény sem volt. A Karikó család nem csak magasságával tűnt ki a többiek közül. Tagjai népszerű, megbecsült emberek voltak. Szorgalmukkal, tisztségükkel, szerénységükkel és kedvességükkel már-már legendásá is váltak.
1: 1978-ban az MTA ösztöndíjasaként került a Szegedi Biológiai Kutatóközpontba. Itt kezdett el vírusokkal foglalkozni, és először használt módosított nukleozidot, kordicepint. 1983-ban avatták doktorrá. 2005-ben Drew Weissmannal együtt kidolgozta a módosított nukleozidokat tartalmazó mRNA-s terápiás alkalmazások szabadalmát, amely lehetővé tette azt, hogy az mRNA-s terápia alkalmazható legyen túlzott immunreakciók kiváltása nélkül. Társfeltalálója 8 az mRNA-ssel kapcsolatos szabadalmaknak, amelyet az USA-ban nem immunogén nukleoziddal módosított RNA-s alkalmazására adtak ki. 2020-ban a szabadalma alapján készült el a világon elsőként klinikailag is bizonyítottan hatásos harmadik generációs Pfizer Biotech COVID-19 vakcina. Kutatási eredményei nyomán tudományos körökben többen Nobel-díj esélyesnek ítélték.
0: És valóban, a 2023-as fiziológiai és orvostudományi Nobel-díjat Karikó Katalin és Drew Weissman kapták megosztva biokémiai felfedezéseikért. A Nobel-díjat odaítélő bizottság a YouTube oldalán tette közzé azt a beszélgetést, amelyet nem sokkal elismerése, odaítélése után folytattak az orvosi élettani kategória 2023-as díjazottjáról. Ebből kiderült, hogy Karikó Katalin éppen Philadelphia-i otthonában aludt, mikor Stockholmból telefonáltak. Nem sokkal korábban egy konferenciáról tért haza, és mivel pihent, a férje vette fel a telefont. Kérdésére, hogy mi volt az első gondolata a hír hallatán, Karikó Katalin azt mondta:
1: azt hittem, valaki csak viccel velem. A telefonáló olyan információk birtokában volt, amelyből rájött, hogy tényleg ő a díjazott, de hozzátette, manapság nem árt óvatosnak lenni. Arról, hogy az elismerés mit jelent neki, felidézte, hogy épp 10 évvel ezelőtt októberben nyugdíjazták a Pennsylvániai Egyetemről, és amikor feladni készült, akkor a férje bíztatta, hogy folytassa a kutatási munkáját Németországban, Biotech cégnél. Ott is belevetette magát a munkába, és saját kézzel végzett laboratóriumi kutatásokat a siker érdekében.
0: Felidézte azt is, hogy édesanyja, aki 2018-ban hunyt el, minden évben nézte a Nobel-díj bejelentéseket, és mindig azt mondta a lányának, talán most ő fogja elnyerni.
1: Akkor csak nevettem rajta, mondtam neki, hogy még professzor sem vagyok. De ő azzal érvelt, hogy én keményen dolgozom, mire mindig azt feleltem neki, minden tudós keményen dolgozik.
0: Emlékezett vissza Karikó Katalin. Arra figyelmeztetett, hogy nem szabad sosem feladni, akkor sem, ha azt látja az ember, hogy mások kevesebb munkával többre viszik.
1: Ezt nem lehet megváltoztatni. Arra kell ezért figyelni, amit meg tudunk változtatni.
0: Tette hozzá.
1: A Drew Weissmannal alkalmazott munkamódszerekről azt mondta, hogy noha a társa elég zárkózott, a szakmai vitáig nagyon is élesek voltak.
0: Mindig azt mondta, hogy Kati, te cicakba jutsz el A-ból B-be. Én meg egyenesen, mire én azt feleltem neki, hogy rengeteget tanultam a cicakokból.
1: Itthon sokan már évek óta vártak Karikó Katalin elismerésére, ezért az MTA elnök a kérdésre, hogy miért épp most kapta meg ezt a Nobel-díjat a biokémikus, az amerikai Drew Weissmannal együtt ezt válaszolta.
0: Az ilyen nagy horderejű felfedezéseknél általában várnak egy-két évet, hogy kiderüljenek az esetleges mellékhatások, illetve akár arra is, hogy valaki megcáfolja a felfedezés lényegét. A körülményeket is fel kell tárni, hogy esetlegesen kik vettek még részt benne, kik játszhattak még döntő szerepet a felfedezésben. A Nobel-díj bizottság ilyenkor mindig megfelelő körültekintéssel jár el. A felfedezés valóban óriási. Ha jövőben bármilyen kórokozó tűnik fel, ezzel az mRNA-s technológiával a vakcina gyorsabban kifejleszhető, mint bármi más korábbi módszerrel.
1: Gratulálunk Karikó Katalinnak, és további sikeres kutatási eredményeket kívánunk!
2: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz!

0: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő, Szigő Barnabás és Sarfjanka. Tévhitek a világból. Mi a sátán száma? Mielőtt rávágnád, hogy 666, állj meg egy pillanatra. Bár az emberek 90%-a biztosan ezt a választ adná, valójában ez nem ilyen egyértelmű. A mindenki által ismert 666-os szám a Jelenések könyvéből származik, amely a Biblia utolsó könyve, és amelyben ez áll, itt van a bölcsesség, akinek értelme van, számlálja meg a fennevas számát, mert emberi szám és annak száma 666.
1: Innen származik tehát a hiedelem, mely szerint a 666-os számot azonosítják az Antikrisztussal. A Jelenések könyve legrégebbi példányának 2005-ös fordítása szerint azonban ez a szám nem 666, hanem 616. Az 1700 éves papirusz egy szemetes kocsiból került elő egy egyiptomi városban, és a rajta szereplő szöveget a Birminghami Egyetem paleográfia csapata betűzte ki, David Parker professzor vezetésével. Hogy kinek van igaza, még nem dölt el. Tény azonban, hogy a 666 nem feltétlenül a helyes szám.
2: Mit hord a nyakában egy Bernáthegyi? Valójában nem brandis hordócskát. Bármilyen furcsa hangzik, a mindenki által ismert brandis hordót egy angol művész, a 19. században élt Sir Edwin Landseer, Victoria királynő egyik kedvenc festője találta ki. Egyik képén alkalmazta csupán az érdekesség kedvéért. Mégis valahogy elterjedt és hibásan él a többség tudatában, arról nem is beszélve, hogy ha valóban brandit adnának egy lehőtestű, bajba jutott embernek, valószínűleg a másnapot sem érné meg.
0: Az viszont igaz, hogy a bernáthegyi kutyákat korábban hordárként alkalmazták. Mielőtt hegyi mentővé kezdték volna kiképezni őket, a szerzetesek ennivaló szállításra használták a négylábúakat az Alpokban, a Svájcot és Olaszországot összekötő Nagy Szent Bernát hágó közelében található menedékhelyen. A hordót ma elsősorban a turisták kedvéért akasztják az állatok nyakába, akik szívesen fényképezkednek a hatalmas, ám békés kutyákkal.
1: Melyik a föld legmagasabb hegye? A helyes válasz a Mauna Kea, Hawaii szigetének legmagasabb pontja. Általános tévhit, hogy a Mount Everest a világ teteje. A Mauna Kea ugyanis 10.200 méteres, vagyis majdnem másfél kilométerrel magasabb a Mount Everestnél. Hogyan lehetséges mégis, hogy mindenkinek az Everest jut eszébe? Mindössze arról van szó, hogy kétféle módon mérik a hegyek magasságát. A tengerszinttől a csúcsig, illetve a hegytől a lábcsúcsig.
2: Éppen ezért a 8848 méteres Mount Everest csak az egyik mérési módszernek megfelelően a világ legmagasabb hegye, a másik szerint nem az. A Mauna Kea egy szunnyadó vulkán, ami 4206 méterrel magasodik a tengerszint fölé, tehát számára a második módszer hozza meg a sikert a versenyben. Az is vita tárgyat képezi, hogy vajon honnan kell mérni a magasságot, vagyis hol van pontosan a hegy alja.
0: Mire való az erényöv? Bizonyára meglep, de valójában nem a gondos apák óvták meg a lányok ártatlanságát az erényövvel. Az is csak mese, hogy a háborúzni induló, feleségük hűségében kevésbé bízó lovagok lakatolták le vele a feleségük oldalbordáját. Sőt, még csak nem is a középkorban származik.
1: Az első erényövet ábrázoló rajz a 15. századból maradt ránk. Konrád Kaiser Belli Fortis című könyve a korabeli harieszközökről szól, és a szerző jóval azután írta, hogy a keresztesek napja leáldozott. Szerepel benne egy illusztráció, amely egy kemény vasnadrágot ábrázol. A magyarázat szerint firenzei asszonyok viselték, és a képen jól látható a kulcs helye. Ebből arra lehet következtetni, hogy a hölgyek, nem pedig a lovagok szabályozták a hozzáférést az eszközhöz, és önmagukat védték vele a férfiakkal szemben.
3: 9, 7, 5, Táska Rádió.

0: 95.5 Táska Rádióta is beleférsz. A mikrofonnál Nár Barbara és Töreki Almira. A mai adásban Macaulay Culkint ismerhetitek meg.
1: Macaulay Carson Culkin, amerikai színész és zenész, 1980. augusztus 26-án Manhattan, Yorkville nevű körzetében született. Anyja Patricia Brentrap és apja Kit Culkin egy korábbi, a Broadway-en nagy karrierbe futott színpadi színész. Nagy családban nőtt fel, ugyanis rajta kívül még 4 fiú és 2 lány is született.
0: A korai gyermekkorában a család csak egy kis házat engedhetett meg magának. Az anyja telefonközpontos, az apja sekrestyés volt a helyi katolikus templomban. Ír katolikusként nevelkedett, vallásos iskolába kezdte meg tanulmányait, tanult még balettet is az amerikai balettiskolában.
1: Legismertebb alakításai gyerekszínészként nyújtotta a Reszkessetek betörők, a Reszkessetek betörők 2 elveszve New Yorkban és a Richie Rich Ross John Befort című filmek főszereplőjeként. Pályafutása csúcsán a legsikeresebb gyerekszínésznek tartották Shirley Temple óta. Ezt erősíti meg az is, hogy a VH1 csatorna minden idők 100 legnagyobb gyerek szárja között a második helyet foglalja el.
0: Első színészi élménye 4 évesen volt, amikor megjelent a Bach gyermek című színpadi produkcióban, mely a New Yorki filharmonikusokkal készült. A 80-as években folytatta szereplését színpadon, tévében és filmekben. Ebben az időszakban fontos szerepet játszott egy népszerű sorozat, az Equalizer, melynek egyik részében egy gyermekrablás áldozatát játszotta. Szerepelt még a Belevaló papa pótló című filmben, amiben az általa megformált karakter a főhős után nyomozott, azzal az alappal, hogy gyerek vagyok, ez a dolgom.
1: Culkin akkor tett szert nemzetközi hírnévre, amikor Kevin McAllistert játszotta az 1990-ben bemutatott Reszkessetek betörők című filmben, ahol újra együtt dolgozott a Belevaló papapótló írójával és rendezőjével John Hughes-zal. Az 1992-es folytatásban tért vissza Kevin szerepébe a Reszkessetek betörők 2 elveszve New Yorkban című filmben, amely szintén nagy siker lett.
0: Ebben az időben kötött barátságot Michael Jacksonnal, a Black or White című klipjének forgatása közben. Jacksonnal több nyarat együtt töltött, például Bermudán vagy Disney World-ben, és rendszeresen tartózkodott az énekes Neverland nevű birtokán is.
1: Főszerepet játszott még a Diótörő megfilmesített változatában is, mely az 1954-es New Yorki balett rendezés alapján készült. Pár év pihenő után 2000-ben tért vissza egy a Madame Melville-beli szereppel, mely az 1954-es New Yorki balett rendezés alapján készült. Pár év pihenő után 2000-ben tért vissza egy Madame Melville-beli szereppel, melyet a londoni West End színházban adtak elő. 2003 tavaszán vendégszerepet vállalt az NBC egyik tévékomédiájában, a Will és Grace-ben. Karen Volker válási ügyvédjének szerepe ígéretes meghallgatásokat hozott számára.
0: 2003-ban ismét a mozgókép felé fordult. A Parti szörnyekben ugyanis egészen más szerepet játszik, mint amikről megismerettük. Egy parti reklámozót, aki drogozik, és elítélték gyilkosságért. Hamarosan egy mellékszereppel folytatta a Rosszak Jobbak című filmben, ahol egy tolószékes ateista tanulót játszik egy konzervatív keresztény iskolában. Habár a film csak mérsékelt sikert aratott a jegypénztárakban, Culkin mégis pozitív visszajelzéseket kapott, és jó következtetéseket vonatott le a felnőtt színészi pályájának jövőjéről.
1: 15 éves volt, amikor szülei elkezdtek harcolni a felügyeletért, és ez ahhoz vezetett, hogy Culkin legálisan függetlenedhetett családjától. Az apja lett a menedzsere. 1998-ban feleségül vette Rachel Minort, akitől 2000-ben el is vált. Bár egy ideig római katolikus hitben nevelkedett, Macaulay mára inkább azt vallja, hogy nem vallásos, de hisz Istenben. 2002-től kezdve rendezvúzatott Mila Kunisszal, és már 2006-ban a rajongók azt találgatták, hogy tervezik-e a házasságot, de 2010-ben ez a kapcsolat véget ért. Mostani élettársa Brenda Song, akivel 2017 óta van együtt.
0: 2004. szeptemberében letartóztatták kábítószer birtoklás miatt, de kiengedték 4000 dolláros óvadék ellenében. Hamarosan azonban ismét vádat emeltek ellene különböző kábítószer visszaélések miatt. Az ügyvédeinek sikerült lefaragni a büntetését 3 évről 1-re, valamint részt kellett vennie egy intenzív elvonókúrán is. Ma Los Angelesben él, de még mindig sok időt tölt New Yorkban. Imádja a profi birkózást, és számos ilyen eseményen megjelenik.
1: Szerintetek is a Reszkessetek betörőkben volt a legjobb? Írjátok meg nekünk Facebookon!

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Pintér Dominik és Varga Villő. Érdekel, vagy már ki is próbáltad magadat a rappelésben? Most mélyebben belevezetünk ebbe a világba.
1: Tarts velünk, és tudd meg, mit rejteget magában ez az izgalmas műfaj, és azt is eláruljuk, mik azok a hibák, amit a kezdő rapperek védhetnek.
0: A rap lehet előre megírt vagy improvizált. A számoknak van tartalma, flója és egyfajta közvetítése. A lényeg, hogy jól megírt frappáns sorok, jó rimpárok és slangben bővelkedő sorokat tartalmazzon a rap szöveg, melyet egy dallamos alap kísér.
1: A rap egyfajta énekstílus, ritmikus szövegmondás általában beat kíséretében. Az 1970-es évek végén a New York-i lemezlovasok és a város afroamerikai közössége körében fejlődött ki. A ritmikus dalszövegmondás azonban évszázadokkal korábbról ered. Alapjai visszavezethetők akár a középkori, nyugat-afrikai, griót énekmondókákig. Ők a történeteiket dobok és más ritmus hangszerek ütemére adták elő.
0: A rappet utcai zenének nevezik, a dalszövegek lázadó magatartással és antirendszerekkel kapcsolatos társadalmi kérdéseken alapulnak. Ez a zenei műfaj jellemző a teljesen lírai, ritmikus, beszédes vagy beszámolt történetek elbeszélésére, amelyet a ritmusdoboz és a szekvenáló kísér.
1: DJ Q-Herz és Kóklárok nagy hatással voltak a rappelés stílusára azzal, hogy egyszerű, rövid verseket ritmizáltak a funk dalok kiállásaira. Az MC-k változatos előadásmódokat kidolgozva rövid rímekkel, akár durva témájú szövegeikkel szórakoztatták a közönségeiket.
0: 1972-ben adták ki Adriano Celentano dalát, melyet az első rap dalnak tekintenek, sok évvel a műfaj amerikai kialakulása előtt. A The Sugar Hill Gang 1979-es Rappers Delight című dala pedig az első rap hip-hop szám volt, amely bekerült a top 40-be az amerikai Billboard Hot 100 slágerlistán.
1: Híres rapperek, akik meg annyi embert inspiráltak, például Eminem, Snoop Dogg, 50 Cent, Kanye West, Travis Scott, Lil Peep. Magyarok közül ismert rapperek például Majka, Curtis vagy épp Kongs a Zoli. De a nők sem maradhattak ki a felsorolásból, hisz Nicki Minaj, Megan Thee Stallion és Cardi B is szenzációs rapperek.
0: És most jöjjenek a hibák, melyek elkerülésével lehetsz igazán jó rapper.
1: Általában azok a rapperek, akik csak most tanulják, hajlamosak jobban összpontosítani a flóra, mint a szövegeikre. Mivel mind a kettő ugyanannyira fontos rappelésnél, ezért egyaránt oda kell figyelni ezekre.
0: A rappelés megtanulásánál van egy bizonyos sorrend, amit követni kell, hogy az eredmény jó legyen. Az ütemek számlálása az alapja ennek, és erről lehet minden mást felépíteni. Ha az alapja nincs meg, akkor arról igen nehéz lesz építkezni. És az egyik legnagyobb hiba, ha egy rapper nem szorgalmas, nem gyakorol elget, a minimummal megelégszik, mert emiatt sose fog fejlődni. 97.

0: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Garai Nazira és Eihammer Karina.
1: A mai adásban egy érdekességet hoztunk el nektek. Németországban mosóbendrék törnek be a házakba, hogy sört lopjanak.
0: Bár a mosómedve nem őshonos állat Németországban, kevesebb mint egy évszázad alatt több százezerre nőtt a populációjuk az országban.
1: A The Telegraph szerint sorozatban törnek be nyaralókba és otthonokba a mosómedvék. Az állatok nem csak jelentős mértékű anyagi károkat okoznak, de nem egyszer megölték a kistestű házi kedvenceket és sört loptak.
0: A városi parkokban rendetlenkednek, felveszik az eldobott sörös üvegeket, hogy megjessék a benne maradt pár kortnyi alkoholt.
1: Hallottál már hasonló esetről korábban is?
0: Igen, már nem ez az első alkalom, hogy itt a mosómedvék borzolják a kedélyeket. 2019-ben egy láthatóan részeg mosómedve botorkált az erfurti karácsonyi vásáron. Az állat a csészékben hagyott maradék forralt borokat itta ki, majd eszméletét vesztette.
1: Egy törpetacskó 500 napot élt túl az ausztrál vadonban egyedül.
0: Valerie a törpetacskó 2023-ban veszette Ausztráliában a Kenguru-szigeten. A gazdai napokig keresték, de nem találták. Végül haza kellett menniük. Azt hitték, örökre elveszett.
1: De 500 nap után újra felbukkant. Egy homályos foton valaki észrevett valamit. Egy apró fekete foltot egy mezőn, ami hasonlított Valerire. Elkezdődött az új keresés, ami végül sikerrel zárult. Valerie túlélte a vadont, és még hízott is.
0: Most arra igazi sztár lett Ausztráliában. Valerie ma már egy kutya márka nagykövete, róla készült dokumentumfilm ment le a tévében, megírták a történetét könyvben, és még egy sörtfajtát is elneveztek róla.
1: Valerie ma már VIP rendezvényeken jelenik meg, a bevételek egy részét pedig jótékonyságra fordítják.
0: Te mit tennél, ha a kutyád 500 nap után előkerülne? Írd meg nekünk Instán. 97.5 Táskarádi.

0: 97.7 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Török Marcell, Kuruc Regina, Gál Zsombor, Porkolá Boldizsár, Farkas Dániel és Dukai Alexandra. Mai vendégünk Rozs Geri, akit az Exatlonból, a Ninja Warriorból és az Ázsia Expressből is ismerhettek. Gerit most az Exatlonra kérdezzük.
1: Hogyan tudtál készülni a megpróbáltatásokra, míg ott voltál?
2: Hát ez nagyon durva mind work amúgy, tehát ahogy az előbb is fogalmaztam, fejben kell nagyon ott lenni. Kell vonatkoztatni attól, hogy távol vagy a családodtól, egyáltalán nem tudsz velük semmilyen kontaktot létesíteni, még kapcsolatba lépni se tudsz velük, sőt még hírt sem kapsz róluk, nemhogy aztán a nagyvilágról. Főleg egy kutyás embernek, mint én igazából, akinek a szívem mélyén még nagyon ott dolgozott az, hogy ez volt az első olyan alkalom, hogy a kutyámat körülbelül 4,5 hónapra itthon kellett hagynom, miközben amúgy nagyon sok tudást, illetve energiát öltem bele a nevelésébe. Hát nagyon nehéz volt. Nem azt mondom, hogy sok álmatlan éjszakám volt, de szerencsére megadatott az a lehetőség, hogy egy-két éjszaka nem tudtam aludni, és ilyenkor jó, hogyha az ember ki tud ülni a dzsungelbe egy picit, és a saját gondolataival egy picit tud foglalkozni, egy-két dolgot helyre tud rakni, illetve tényleg csak arra koncentrálni, legyen az akár pszichés akadály, vagy testi akadály, amit aztán egy kis gondolkodás után a helyére tud rakni.
0: A műsor során volt egy térdsérülésed. Hogyan élted meg, hogy haza kellett menned emiatt?
2: Hát az a térdsérülés már régóta érett. Nem gondoltam volna, hogy ekkor fog kijönni. Szerencsére nem is volt nagyon nagy probléma vele amúgy, de abban a pillanatban biztos, hogy nem tudtam volna folytatni a versenyt, és akkor még nem is voltam annyira tisztában azzal, hogy egy ilyen sérüléssel mennyit pihenhetek ott kint, illetve hogyha mondjuk egy vagy másfél hetet pihenek, akkor visszaengednek-e a játékba. Ez az All-Star-ban hál' Istennek már enyhült, tehát ahogy ti is láthattátok, ugye azért ott sem sikerült elkerülnem a sérüléseket. Ott, ha jól tudom, akkor egy 8 napos pihi után térhettem vissza a játékba. Ellenben ugye az első évaddal, amikor még fiatal kis csikóként tudatlanul mentem ki, és nem kérdeztem meg, hogy egyáltalán van-e ilyen lehetőség. Hát én nyerni mentem ki az első évadba, mint mindenki más. Nagyon ígéretes is volt igazából az első 3 hét. Én úgy gondolom, hogy nagyon jól teljesítettem, és tényleg benne volt a pakliban az, hogy akár végig el tudok menni. Hát ez a térsérülés valamilyen oknál fogva keresztül húzta a számításaimat. Én úgy gondolom, hogy ez is okkal történt. Így meg aztán, hogy szerepeltem az All-Star-ban, illetve lehetőségem volt szerepelni az All-Star-ban. Így azt mondom, hogy egyáltalán nem bántam meg. Ha megvizsgáljuk a dolgot, az első évad és a harmadik évad között mind versenyzők terén, mind pályák terén hatalmas különbségek vannak, tehát komplikáltabb pályák voltak. A harmadik évadban, az All-Star évadban pedig ugye majdnem csak, hogy ezeket a pályákat láthattátok ti is, illetve ezen a pályán futhattam én is 3-4 pálya plusszal, tehát ugye 3-4 új pályával. Én is csak abból táplálkozom jelen pillanatban, amit amúgy így a közeli ismerősök, illetve családtagok mondtak. Teljesen eltérő volt az első évad, illetve az All-Star évad mezőnye. Tehát tényleg fel kellett kötni a gatyát. Itt senki fölött nem akarok pálcát törni, itt gondolok az exo versenyzőkre, de az első évadosoknál azért látszódott, hogy igencsak oda kell figyelni, hogy előbb teljesítsük a pályát, mint azok, akik a második vagy harmadik évadban szerepeltek, illetve tényleg alkalmazkodjunk az ügyességi játékokhoz is. Hát szerencsére nekem sikerült a legjobban, hiszen az első évadból én jutottam a legtovább az All-Star-ban. Itt most tényleg nem magamat szeretném fényezni, illetve nem az első évadosok ellen szeretnék beszélni, de készültem arra, hogy ez teljesen más lesz, mint az első évad.
3: Szerinted mit kaptál az Exatlontól?
2: Nagyon-nagyon-nagyon sok mindent, és most ebben a kérdésed feltételében igazából be is villant az a pillanat, amikor én ugye elköszöntem a többiektől a City pályán, és most is csak azt tudom mondani, hogy ha megnyertem volna a kupát, nagyon boldog lettem volna, tény és való, hiszen azért egy Exaton All-Star kupa, az tényleg hatalmas nagy elismerés és hatalmas nagy teljesítményre utal, de úgy gondolom, hogy az, amit az All-Star évadban kaptam, legyen az akár a Bálintól, a Grétitől, Zalántól, nagyon sok mindent tanultam és tudtam tőle hazahozni. Én úgy gondolom, hogy ezek az emlékek, a tanulások,

0: 97.8 rádió. Te is beleférsz. A mikrofonnál Szigöl Barnabás, Sarf Janka és Batta Levente. Ebben az adásban bemutatunk 10 érdekességet a mesterséges intelligenciáról. Első. Emberi agy modellezése. Néhány AI projekt célja, hogy a mesterséges intelligencia az emberi agyhoz hasonlóan működjön, így jobban megértetjük az emberi gondolkozást is.
1: Második. AI a hétköznapokban. Az AI már életünk részévé vált, például a Google-ban, a Netflix ajánló rendszerében vagy a Siri és Alexa-ban. Harmadik. Önálló autók. Az önvezető járművek AI segítségével képesek navigálni és döntéseket hozni az út során, és így válhat egy autó önvezetővé.
2: Negyedik. AI a gyógyászatban. Az AI segítségével az orvosok pontosabb diagnózisokat állíthatnak fel, és személyre szabott kezelési tervet dolgozhatnak ki kevesebb idő alatt. Ötödik. Etikai kérdések. Az AI fejlesztése során felmerülnek etikai kérdések, például az adatvédelem, az elfogultság kerülése, és az, hogy milyen feladatokat bízhatunk teljesen a gépekre.
0: Hatodik. Számítási kapacitás. Az AI hatékony működéséhez nagy mennyiségű adatot és komoly számítási kapacitást igényel, amit a modern felhőszolgáltatások biztosítanak. Hetedik. AI és a művészet. Most már használnak AI-t zenék komponálására, képek generálására vagy szobrok tervezésére.
1: Nyolcadik. AI és a munkahelyek. Egyes iparágokban az AI gyorsabbá teszi a munkafolyamatokat, de kérdések merülnek fel azzal kapcsolatban, hogy hány munkahelyet fog ez veszélyeztetni. Kilences. Előítéletek az AI-ban. Ha az AI tanulási folyamata előítéletes adatokon alapul, a gépek is továbbvihetik ezeket az előítéleteket, ami nagy kihívás jelent a fejlesztők számára.
2: Tizedik. Szuperintelligencia. Egyes kutatók szerint az AI egyszer képes lehet túlszárnyalni az emberi intelligenciát, amit szuperintelligenciának neveznek.
3: 97.8.

kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

nálad. Kint attól szép, hogy belül a kor, egy elhasznált karosszékben, amint megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

0: Hungary, this is Alesso.
1: Hi, this is Ariana Grande.
2: Top slágerek megállás nélkül.
3: Ez a BPM.
0: This is Calvin Harris. Listening to
1: Táska Rádió.
4: Hey, this is Charlie Puth.
5: Hi, this is Ricky Iglesias.
6: Hi, this is your boy Flo Rida.
2: Ez a BPM. A Táska Rádió vadonatúj műsora. Minden délután 2-től 6-ig. Ez volt a Pirkadati Zóna. 6 óra. Hírek a Táska Rádióban.
7: Rejtélyes monolitra bukkantak egy mexikói lelőhelyen. Tévhit, hogy a kenyér egészségtelen. 7 éves kortól várja a gyerekeket a Felicita. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Mexikói régészek maja kultúra nyomait, valamint korábban sosem látott jellegzetességeket tártak fel Veracruz állam keleti részén, írja a Science Alert. Claudia Sheinbach mexikói elnök sajtótájékoztatón nagyon relevánsnak nevezte a felfedezést, és kijelentette, hogy kormánya forrásokat fog elkülöníteni a helyszín további vizsgálatára és helyreállítására. A lelőhelyen egy kör alakú kőplatform is található, amelyhez hasonlót még nem tártak fel Mexikó ezer részén. A kutatók emellett egy monolitot is felfedeztek, amely egy lehetséges maja jegyeket hordozó alakot ábrázol. A Nemzeti Régészeti és Történeti Intézet szakértői szerint a monolit 1,88 méter magas, legszélesebb pontján 1,47 méter, legkeskenyebb pontján pedig 68 cm széles. A kenyér az egyik legalapvetőbb táplálékunk, de napjainkban az egyik legmegosztóbb is. Van, aki mindenhez eszik, míg más csak szénhidrátot lát benne, és attól fél, hogy hízlal. Szabó Adrián dietetikus szerint érdemes tisztázni egyrészt, hogy energiaforrás szempontjából a szénhidrátok alapvető fontosságúak az ember számára. A nemzetközi ajánlások szerint az a jó, ha a napi energia szükségletünk legnagyobb részben 40-60 energia százalékban szénhidrátból származik. Másrészt fontos tudni, hogy önmagában nem a szénhidrát hízlal, hanem az, ha rendszeres a napi szükségletünknél több energiát viszünk be a szervezetünkbe. A magyarokra pedig sokkal inkább a túlzott zsír, mint a túlzott szénhidrát fogyasztás jellemző. A kenyér nem egyszerűen szénhidrát, mint a cukor, tartalmaz mikrotápanyagokat, például cinket, szelént, magnéziumot, B-vitaminokat, emellett pedig nagyon fontos rost és növényi fehérre forrás is. Ez azonban elsősorban a teljes kiörlési változatokra igaz. Hazai szabályozások szerint pedig nem csak azt lehet így nevezni, ami 100%-ban teljes gabonából áll, hanem mindazokat, amelyek minimum 60%-ban tartalmaznak teljes kiörlésű lisztet, teszi hozzá Szabó Adrián. Egészen 7 éves kortól 18 éves korig várja a fiatalok jelentkezését a Felicita KTS-re. Most már szólóban, dúóban, párban és csapatban is. Kezdő csoportjuk hétfőn és szerdán indul a Felsővárosi Művelődési Házban. Az első órát szeptember 7-én tartják. Ősi híd maradványai bukkantak elő a római Tiberis folyó medréből a Szent Péter bazilika közelében a szárazság okozta csökkenő vízszint miatt. Írja egy szaklap. Az átkelőhely létezése eddig sem volt ismeretlen. 2022-ben már látható volt egy hasonlóan csapadékmentes időszakban. A Néró egykori római császárról elnevezett híd régen Róma belvárosát kötötte össze a Tevere folyó jobb partjával. Ennek magasabb részeit a 19. században a hajózás megkönnyítése miatt bontották le. A korábban a mai Vatikán helyén álló stadion felé vezető hidat, bár az uralkodóról nevezték el, a tudósok idősebbnek tartják Nérónál, és vélhetően Caligula, Néró nagybátyja építette, és már Krisztus után 39-ben is létezett. A nyári szünet utolsó napján a Grundfos támogatásának és 4 munkatársának tevékeny részvételével a Vigyázó Kéz Gyermekvédelmi Egyesület által ismert saját családjuk nélkül nevelkedő 5-9 év közötti állami gondozott gyerekek a fővárosi állat- és növénykertbe látogathattak.
2: Sporthírek a Táska Rádióban.
7: Ismét kibővülnek az ingyenes sportolási lehetőségek Székesfehérváron szeptembertől. Újra indul a nyitott tornatermek program, amely 22 féletes mozgást kínál, a Nordic Walking program pedig ismét 16 indulási helyszínről érhető majd el. Még a székesfehérvári futókköre 2 helyszínen folyamatosan megy, egészen az év végéig.
2: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
7: Ma a felhős időben csapadék előfordulhat, a légmozgás nem lesz jelentős. Napközben 29 fokot mutathatnak a hőmérők.
2: Kedvenceiddel, yeah! Friss lendülettel, infókkal, amiről tudnod kell. Indul! Indul! Kell! Ébredj ezzel!

97.5 Táskarádió, te is beleférsz. Ez a Vekker, a mikrofonoknál Nagy Fanni, Hedrik Mira, Bali Villő és Sarfjanka. Most arról lesz szó, hogy a Szaturnuszon és a Jupiteren is gyémántesi hullik, és arról is fogunk beszélni, hogy a polipoknak három szívük van. De előtte érkezzen Edison Ray és a Fame is a Gun.

0: 95 a Társkrádió, te is beleférsz. Tudtátok, hogy a polipoknak három szívük van? A polipok nagyon aktív ragadozók, ezért sok energiára van szükségük a mozgáshoz. A vízben élni nehezebb, mint a levegőben, mert az áramlással szemben kell úszniuk, vagy pedig helyben maradniuk. Emiatt a szervezetük külön rendszert alakított ki. Az oxigén felvételét és a test ellátását külön kezelik. Ehhez három szívük van, kettő a légzéshez kapcsolódik, egy pedig a test többi részét látja el.
1: Amúgy én erről már hallottam. Én ezt már tudtam korábban is, hogy három szívük van. Fogalmam nincs már honnan, de hallottam erről.
0: Én is hallottam, de viszont én általánosba tanultam róla bioszon, hogy a polipoknak sosem ilyenekről.
1: Szerintem én is általánosba tanultam róla bioszon, de úgy, hogy amúgy mi szerintem nem is tanultunk róla, csak így valami volt, hogy biosztankönyv, lapozunk egyet, és én néztem, jé, ott egy polip, és volt az anyszöveg, és akkor úgy döntöttem, hogy elolvasom, és akkor néztem, hogy ó, hogy nekik három szívük van.
2: Csak is te szoktál biológia tankönyvet olvasni, órán már unatkozott.
0: Ja, amúgy nem. Senki nem szokott ilyet csinálni.
3: Nem. Mi kisra szoktuk nyitni?
1: Nem, ja. Ahogy is. Én kérek elnézést. Nem azért olvasgattam, mert unatkoztam, hanem lapozni kellett a tankönyvbe. Ez kötelező volt, tudod.
0: Nekünk amúgy most ez a lapozgatás, nekünk is volt olyan.
1: Kötelező lapozgatás?
0: Kötelező lapozgatás. De komolyan, mert évelején mindig az volt, hogy akkor lapozgassátok át a könyvet, nézegessétek meg, és volt egy 15 percünk általánosban, még átlapozgattuk a könyvet első órákon.
1: Nálunk csak olyan volt, hogy főleg törint csináltuk azt, hogy akkor tanárnő mondta, hogy jó, akkor most ez is álcsuliba, hogy akkor most végigmegyünk a tankönyvben, hogy ezeket fogjuk venni, és akkor így végiglapoztuk, hogy először ezt vesszük, aztán ezt fogjuk
0: igen,
1: venni, aztán
0: igen,
1: ezt
0: igen,
1: fogjuk venni. Azon amúgy is végig fogunk menni, amikor majd vesszük, de mindegy.
2: Nekem mindig meglepetés volt, hogy mi jön.
1: Nem bátom. Én sem, amikor ilyen óra volt, akkor őszintén szólva nem különösebben figyeltem volna. Úgy is azt fogjuk venni, ha most nem különösebben érdekelt, amikor végigmentünk volna.
0: De amúgy nekem az egyik kedvenc vízi állatom a polip. Ez ilyen fun fact-nek mondtam, szerintem tök cuki.
2: Azért, mert amiért tudnak ilyen színt változtatni?
0: Nem, azért, mert van ilyen kis tappancsa. Ilyen kis tapancsa.
1: Hát ilyen kis tapadókorong.
2: Ja, és azok igen, olyan aranyosak. A sápjainak a végén, ugye?
0: Igen, és bekebelezve levicceltem. Nem, amúgy nem, de azok tök cukik szerintem.
2: Az nem is polip, hanem kalmár, nem? Ami szerintem, hatalmas is bekebelez.
1: Amúgy igen, awesome, egyébként igen. A polipok azok tényleg.
0: És tudnak ilyen biciklenni, és nagyon finomak.
2: Szóval ezért a kedvenc állatod, mert nagyon finomak. Barbár.
0: Igen, én amúgy nagyon szeretem a polipokat.
1: Jaj, úgy szeretem a polipokat, olyan cukik, meg olyan finomak.
0: De tényleg tök finomak. Nagyon finomak a polipok.
1: Hát én szerintem még nem ettem a
0: baby polipot.
1: Én szerintem még nem.
3: Barbár, úristen. Ezt nem tudom elképzelni, hogy te egy baby polipot.
1: Rákcsány.
3: Én ettem már polipot, de nekem személy szerint egyáltalán nem ízlett.
2: Tessék, ez a helyes hozzáállás. Nem eszünk polipokat.
0: Én most is megenném. Minden esetre írjátok meg nekünk, hogy ti tudtátok-e, hogy a polipoknak három szívük van, de mi most menjünk tovább The Weeknd-től a Papillarral.

0: 97 Táska Rádió, te is beleférsz, a Szaturnuszon és a Jupiteren gyémánt eső hullhat. Bár furcsa hangzik, a gyémánt eső nem csak sci-fi ötlet, hanem tudományosan is lehetséges jelenség. A kutatók szerint a Jupiteren és a Szaturnuszon olyan körülmények alakulhatnak ki, amelyekben szénből gyémánt képződik, és ezek a gyémántok akár le is hullhatnak az atmoszférába.
1: Ezt is szép elképzelni, de mi van, hogyha ott sétálsz, és ez csak a fejedre esik egy szikla darab, egy
0: vagy a szemedbe.
2: Szikla darab, nem hiszem, hogy a fejedre esik.
1: Több de nagyságú gyémánt darab.
2: De ugyanarra gondoltam én is amúgy, hogy így belegondolsz, és hogy amúgy ez tök szép lehet. De hogyha sétálnál egy gyémánt esőbe,
1: a gyémánt a legerősebb dolog a világon,
2: akkor,
1: szóval.
2: Igen, tehát ha sétálnál egy gyémánt esőbe, akkor az szóval valószínűleg nem lenne
1: kellene. Beleékelődne a fejedbe.
0: Amúgy most hát így ja. Nekem erről a meteoritok jutottak eszembe. És képzeljétek el, hogy a hétvégén néztem, kint voltam este, és néztem az eget, és láttam egy csillagot, és nem, most kövezzetek meg, nem tudom, hogy létezik-e ilyen, de néztem, ő volt a legfényesebb csillag az égen, és elkezdett ugye mozogni, és azt hittem repülő, de ugye repülők azok így, hát ilyen pislákoló fénnyel mennek, az, hogy ilyen villogó, köszönöm. Villogó fényel mennek, és néztem, és az nem villogott, és ilyen nagyon lassan, tényleg nagyon lassan ment, és a végén elhalványult. És nem tudom, hogy létezik-e olyan, hogy lassú, mi ez?
2: Hullócsillag?
3: Hát, hogy
2: nem tudom, biztos.
3: Hogyha elég bizonyos helyzetben
2: úgy látszik.
3: Hogyha nagyon fényes volt, az azt jelenti, hogy nagyon távol volt, és hogyha nagyon lassan mozgott, az ugye azt jelenti, hogy Ladizsadi nem a csillag mozgott, hanem a föld forgott.
4: Én azt akartam mondani, hát, mert...
2: Látnád a többi csillagon is, hogy mozog, nem?
4: Mert régen, vagy hát mostanában volt az, hogy mondták, hogy látni fogod majd a többi bolygót, és hogy ez is ilyen csillagformájában fog látszódni, és ilyen fényesen. Úgyhogy amúgy lehet simán, hogy azt láttad, és az mozgott.
0: Wow, amúgy ez menő. De tényleg úgy képzeljétek el, hogy így nagyon-nagyon fényes volt, és így ment, és így elhalványult. De nem az a egy hullócsillag, tudjátok, mint a igazából ilyen vonalat is húz maga után, tudjátok. De ennek nem volt, és tök érdekes volt, és azon gondolkoztam, hogy most ez most egy UFO volt, vagy...
3: Szerintem te UFO-t láttál, Mira.
0: Na, de amúgy visszatérve a témára, hát nem örülnék, hogy annyira, hogyha ilyen jó, nehéz gyémántok hullnának az égből, de hűlök amúgy figyelj, az is lehet, hogy amúgy jó lenne.
4: Én begyűjteném.
2: Hogyha mondjuk behúzódtam én is, de hogyha érted, hogyha mondjuk ha annyi gyémánt eső hullik, akkor elértéktelenedne a gyémánt, és akkor már nem érne olyan sokat. Ellenben szép lenne ugyanúgy.
3: Szóval. Igen, amúgy az milyen menő lehet, ugye a gyémánt az ilyen átlátszó féle, és akkor átsüt rajta a nap, és akkor így zuhognak.
2: Hát attól függ, mert van ilyen cín ez a gyémánt.
3: És várjál, hogyha a gyémánt az erősebb, mint a föld, akkor az bele fúródik a földbe, de hogyha a gyémánt erősebb, mint minden, akkor az átmegy a kövön hát, is, hát, hogyha elég magasról esik
2: le. Sok mindentől függ, a sebességtől, a méretétől, tehát hogyha te a gyémánt gyűrűdet lejted a földre, akkor az nem fog keresztül hasítani a föld golyón, és kijönni a másik oldalon.
3: Jó, igen, erről nem bejutottam azért.
0: Kíváncsian várjuk, hogy mi lesz ebből, hogy fog-e nekünk így gyémánt hullani, de mi most menjünk tovább Rivi Lénytől a Love Minattal.

0: Égtök sláger. Hamarosan. Hírek a Táskarádióban.
1: Rejtélyes monolitra bukkantak egy mexikói lelőhelyen. Tévhit, hogy a kenyér egészségtelen. 7 éves kortól várja a gyerekeket a Felicitá. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Mexikói régészek maja kultúra nyomait, valamint korábban sosem látott jellegzetességeket tártak fel Veracruz állam keleti részén, írja a Science Alert. Claudia Sheinbaum mexikói elnök sajtótájékoztatón nagyon relevánsnak nevezte a felfedezést, és kijelentette, hogy kormánya forrásokat fog elkülöníteni a helyszín további vizsgálatára és helyreállítására. A lelőhelyen egy kör alakú kőplatform is található, amelyhez hasonlót még nem tártak fel Mexikó ezer részén. A kutatók emellett egy monolitot is felfedeztek, amely egy lehetséges maja jegyeket hordozó alakot ábrázol. A Nemzeti Régészeti és Történeti Intézet szakértői szerint a monolit 1,88 méter magas, legszélesebb pontján 1,47 méter, legkeskenyebb pontján pedig 68 cm széles. A kenyér az egyik legalapvetőbb táplálékunk, de napjainkban az egyik legmegosztóbb is. Van, aki mindenhez eszik, míg más csak szénhidrátot lát benne, és attól fél, hogy hízlal. Szabó Adrián dietetikus szerint érdemes tisztázni egyrészt, hogy energiaforrás szempontjából a szénhidrátok alapvető fontosságúak az ember számára. A nemzetközi ajánlások szerint az a jó, ha a napi energia szükségletünk legnagyobb részben 40-60 energia százalékban szénhidrátból származik. Másrészt fontos tudni, hogy önmagában nem a szénhidrát hízlal, hanem az, ha rendszeres a napi szükségletünknél több energiát viszünk be a szervezetünkbe. A magyarokra pedig sokkal inkább a túlzott zsír, mint a túlzott szénhidrát fogyasztás jellemző. A kenyér nem egyszerűen szénhidrát, mint a cukor, tartalmaz mikrotápanyagokat, például cinket, szelint, magnéziumot, B-vitaminokat, emellett pedig nagyon fontos rost és növényi fehérre forrás is. Ez azonban elsősorban a teljes kiörlési változatokra igaz. Hazai szabályozások szerint pedig nem csak azt lehet így nevezni, ami 100%-ban teljes gabonából áll, hanem mindazokat, amelyek minimum 60%-ban tartalmaznak teljes kiörlésű lisztet, teszi hozzá Szabó Adrián. Egészen 7 éves kortól 18 éves korig várja a fiatalok jelentkezését a Felicitá KTS-re. Most már szólóban, duóban, párban és csapatban is. Kezdő csoportjuk hétfőn és szerdán indul a Felsővárosi Művelődési Házban. Az első órát szeptember 7-én tartják. Ősi híd maradványai bukkantak elő a római Tiberis folyó medréből a Szent Péter bazilika közelében a szárazság okozta csökkenő vízszint miatt. Írja egy szaklap. Az átkelőhely létezése eddig sem volt ismeretlen. 2022-ben már látható volt egy hasonlóan csapadékmentes időszakban. A Néró egykori római császárról elnevezett híd régen Róma belvárosát kötötte össze a Tevere folyó jobb partjával. Ennek magasabb részeit a 19. században a hajózás megkönnyítése miatt bontották le. A korábban a mai Vatikán helyén álló stadion felé vezető hidat, bár az uralkodóról nevezték el, a tudósok idősebbnek tartják Nérónál, és vélhetően Caligula Néró nagybátyja építette, és már Krisztus után 39-ben is létezett. A nyári szünet utolsó napján a Grundfos támogatásának és 4 munkatársának tevékeny részvételével a Vigyázó Kéz Gyermekvédelmi Egyesület által ismert saját családjuk nélkül nevelkedő 5-9 év közötti állami gondozott gyerekek a fővárosi állat- és növénykertbe látogathattak.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Ismét kibővülnek az ingyenes sportolási lehetőségek Székesfehérváron szeptembertől. Újra indul a nyitott tornatermek program, amely 22 féletes mozgást kínál, a Nordic Walking program pedig ismét 16 indulási helyszínről érhető majd el. Még a székesfehérvári futókköre 2 helyszínen folyamatosan megy, egészen az év végéig.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma a felhős időben csapadék előfordulhat, a légmozgás nem lesz jelentős. Napközben 29 fokot mutathatnak a hőmérők. We'll be right back.

97 a Táskarádió, te is beleférsz. Ez a Bekker, a mikrofonoknál Nagy Fanni, Hedrik Mira, Bali Villő és Sarfjanka. Két élet-halál kérdéssel fogjuk folytatni, mit használtak régen WC papír helyett, és a békák tényleg nyitott szemmel alszanak? Mindjárt megtudhatjuk, de érkezzen Coldplay és Blau közöse

0: Kilencmenét a Táskrádió, te is beleférsz. A békák nyitott szemmel alszanak. A békák úgy tűnhetnek, mintha nyitott szemmel aludnának, de a valóság kicsit bonyolultabb. Sok békafaj nem tudja teljesen becsukni a szemét, mert nincs olyan mozgatható szemhíjuk, mint az embereknek. Ehelyett egy vékony, átlátszó hártyát húznak a szemükre alvás közben, ez védi a szemüket, miközben úgy néz ki, mintha nyitva lenne nekik.
1: Szóval, hogyha felteszik, hogy farkas szemezek egy békával, akkor biztos, hogy ő nyerne, mert hogyha még pislog is, azt sem látom.
0: Igen.
2: Vagy ha farkas szemezel egy békával, akkor lehet már rég nyertél, mert valójában be van csukaszva, és kise nyitott a soha.
1: Akkor simán mondhatom, hogy nyertem, mert mondjuk azt, hogy pislogtál.
0: Igen, és azért is mondhatod, tehát kettő okból is mondhatod, hogy te nyertél. Először is nem tud válaszolni, és nem tud vitatkozni.
1: Igen.
0: Másodszor is...
1: lehet, hogy pislogott.
0: Ha egy békával farkas szemezel versenyre, akkor ott biztos, hogy gondok vannak, szóval te döntöd el, hogy nyertél vagy nem.
2: Igen, tehát, hogy ott már alapból gondok vannak, tehát, hogy innentől kezdve teljesen mindegy, hogy most akkor te nyertél, vagy a béka nyert.
0: Tehát itt ez esetben a pszichológus nyert egy kört veled.
2: Igen, tehát, hogy akkor
0: érdem. Vagy a pszichiátria, de hát...
1: Hiszem, én a macskámmal szoktam farkas szemezni.
3: Ugyanezt akartam mondani, hogy én a kutyámmal szoktam.
0: Komolyan?
2: Simán. Igen. Jó, de mondjuk egy macska vagy egy kutya, az kicsit szerintem interaktívabb, mint egy béka.
0: Tudjátok, mit csináltam a kutyámmal múltkor? A kutyám feküdt a kanapén, elmondanám, a kanapén feküdt, amikor nem szabadna a kanapén feküdni, és elkezdtem neki dalolászni. Elkezdtem neki énekelni az aranyhajból a virágnyíkimat. Na igen, és annyira jól sikerült ez az egész éneklés, hogy a kutyám rám, tehát mondott egyet, hogy és utána felén fordult, és a mancsát rátette az arcomra, és konkrétan olyan, mint ez a maradj csöndbe, légy szíves, aludni akarok. Szóval én énekelni szoktam a kutyámnak, és nem szokta díjazni, szóval igazából én sem vagyok különb.
1: Hát igen, nekem is szokott már mondjuk, amikor egyedül vagyok otthon, és nagyon-nagyon hangosan hallgatok zenét, akkor konkrétan a macskám az így odajön, néz engem, aztán így felugrik a karomra, és megharapja, hogy kapcsold le a zenét. Nem bírja a hangos hangokat, és amikor meg ilyen farkas szemezünk, akkor mindig az szokott lenni, hogy így random megyek, észreveszem, hogy néz, akkor így megdermedek, és így visszanézek, és aztán a macska meg felnyávog, és felrohan a legmagasabb, legközelebbre hozzám, mert azt hiszi, hogy meghaltam, mert nem pislogok. És ezt így mindig eljátszuk.
0: Amúgy belegondoltam, de az összes mesében amúgy pislognak a békák. Tudjátok, ilyen mindig ilyen lassan.
1: Igen, ülnek, és akkor mindig csak pislognak egyet.
2: Igen, egyébként én is ugyanezen gondolkodtam, hogy de valahogy én úgy emlékszem, hogy én láttam békát pislogni, igen. De hogy akkor mesébe, vagy hol láttam?
1: Hogy igazi életben, egyszer csak odajött az erdei béka, és rád pislogott.
2: Egyébként én meglepően sokszor találkoztam már való életben békával. Egyszer volt, hogy elmentünk, még amikor kisebb voltam, apával sétálni ilyen este felé nyáron a tóparton, és mindent is láttunk. Tehát, hogy láttunk ilyen békát, láttunk olyan békát, hallottuk ott koruttyolni, láttunk valamilyen bogarat, de ilyen nagyot, tehát, hogy ilyen kb. Mint a mutatóujjam olyan nagy volt, és úgy ott volt a járda közepén, nem zavartatta meg, de olyan tök menő nézett, és soha nem láttam még olyat. Azt hiszem, valami más állatot is látunk, akkor meg hazafelé menet, az utcánkban láttunk egy varangyot. Szóval aznap este rengeteg random állatot láttunk.
1: Nekem konkrétan most már 3 napja traumám van a békáktól, mert egyszer volt, most 3 napja volt egy random rémálmom arról, hogy volt egy random béka, és jöttek a békák a szobámba, és meg akartak támadni, és valahogy így a kezemmel irányítottam a békákat, így tudtam lebegtetni őket, és véletlenül az egyiket az arcomba vittem. És arra keltem fel, hajnali 6-kor, hogy az arcomba van egy béka.
0: És nem volt
1: ott. És nagyon traumatikus volt.
2: Egy pillanatra azt hittem, hogy mondod, hogy arra kerted, hogy az arcodban van egy béka. És hogy tehát, hogy arra ébredtél, hogy tényleg az arcodban van egy béka. Hála
1: jó éget, csak konkrétan fekete, és hol a béka? Úristen!
0: Hát én kíváncsi vagyok, hogy nektek van-e esetleg bármilyen sztoritok békákkal kapcsolatban, vagy már láttatok-e békát pislogni? Viszont mi most megyünk tovább Dave & Tams közösével a Rain Dance-el. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in like, wait, babe.

0: Vannak, akik már tudják, miért érdemes a Táskarádiót hallgatni.
1: Ez a legkirályabb rádió.
2: Minden vannak a legjobb zenéim.
3: 97.5 Táskarádió.

0: 95 táskarádiót te is beleférsz. Mit használtak régen a WC-papír helyett? Régen az emberek sokféle dolgot használtak WC-papír helyett, attól függően, hogy hol és mikor éltek. A rómaiak például egy bot végére erősített szivacsot használtak, ami közös latrinákban sós vagy ecetes vízben tartottak. A görögök lapos köveket vagy anyagdarabokat használtak, innen származik az a mondás is, hogy három kő is elég. Nem is tudom, hogy hol olvastam. Feldobott nekem egy hírt, hogy régen milyen WC-papír megoldások voltak, de hát nem tudom, tehát így most ugye smirgépapírtól kezdve a lapulevélig minden volt. De amúgy volt egy ideig, vagy most is van ez a poén a családba.
1: Amúgy is hallottam ezt a mondást, hogy három kő is elég.
2: Én sem.
0: Ja, én sem. Amúgy ja, én is most találkoztam ezzel először, de ha azt mondja a net, akkor azt mondja a net. De viszont nálunk van egy ilyen, hát ilyen családon belül is poén a lapulevéllel, mert hogy a lapulevél ugye az nagy. Az egy nagyon nagy levél, és nekünk mindig azt mondták, ha nincs WC-papír, akkor keressék egy bokrot, ahol van lapulevél.

0: inkább, mint hogy itt izé folyjon az orrom. Úgyhogy kifújtam az orromat egy levélbe. Viszont hát természetesen le lettem fotózva, mert miért ne? És szülinapomra kaptam a barátnőmtől egy ilyen fotóalbumot, és benne van ez a kép.
1: Basszus.
0: Van ennél rosszabb is egyébként.
2: Van ennél rosszabb, hogy azt fogod mondani, hogy szülinapodra kaptál egy nagy adag zsebkendőt tőlük.
0: Én azt nem, hittem, egy nagy adag levelet, tudod.
1: Levelet, igen, és hittem, nagy, hogy nagy adag levelet.
0: Hogy... Nem, egyébként nem. Fotóalbumot, és benne van ez a kép, de sok ennél rosszabb is, úgyhogy, de nagyon örültem egyébként az
1: egy,
0: szóval.
1: Ti, egy szivacs, mit szóltok ez a bot végén szivacs?
0: Bot végén szivacs? Tehát ez ilyen megturkálod hátulról?
1: Hát nem tudom, igazából belegondolni is rossz, de...
0: Most, de várj, bot végén szivacs, akkor a szivacsot rárakod a bot végére, akkor ha nagyon megturkálod, akkor a szivacs az benn marad?
1: Ne! Nem, valamivel biztos, hogy odaerősítették, de ugye
0: hát, de ha rosszul
1: de
0: van
1: attól
0: odaerősítve.
1: Függ, mert ugye a szivacsnak hát ilyen net szívó képessége
0: hát,
1: van.
0: Az köszönjük szóval. Szépen, hogy velünk tanultatok ezzel a szépekkeden. Konkrét. Tehát, hogy most, hogyha csak ki nem mosod belőle a saját kakádat, és úgy jaj, hagyod, akkor az miatt van benne a szutyog, és utána azt te használnád újra. Vagy nem tudom.
3: Hát, fúj. Nem tudom, de őszintén szerintem azért ez a szivacsos dolog a sokkal jobb, mint a köves megoldás.
1: Hát Anna, minden jobb. Szerintem minden jobb. Minden buhább, mint egy kő, szerintem, amiben
0: hát lehet nem ilyen éles kő, nem tudod, ilyen kacsakővel, és akkor így kikotortam, hogy nem tudom, nem próbálkoztam még ilyen elszasoló dolgokkal.
1: Hát ez így reggelre azért egy erős téma volt, én úgy érzem. Minden esetre mi most megyünk tovább, Kamráttól a You Feel

0: 7 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Rejtélyes monolitra bukkantak egy mexikói lelőhelyen. Tévhit, hogy a kenyér egészségtelen. 7 éves kortól várja a gyerekeket a Felicitá. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Mexikói régészek maja kultúra nyomait, valamint korábban sosem látott jellegzetességeket tártak fel Veracruz állam keleti részén, írja a Science Alert. Claudia Sheinbach mexikói elnök sajtótájékoztatón nagyon relevánsnak nevezte a felfedezést, és kijelentette, hogy kormánya forrásokat fog elkülöníteni a helyszín további vizsgálatára és helyreállítására. A lelőhelyen egy kör alakú kőplatform is található, amelyhez hasonlót még nem tártak fel Mexikó ezen részén. A kutatók emellett egy monolitot is felfedeztek, amely egy lehetséges maja jegyeket hordozó alakot ábrázol. A Nemzeti Régészeti és Történeti Intézet szakértői szerint a monolit 1,88 méter magas, legszélesebb pontján 1,47 méter, legkeskenyebb pontján pedig 68 cm széles. A kenyér az egyik legalapvetőbb táplálékunk, de napjainkban az egyik legmegosztóbb is. Van, aki mindenhez eszik, míg más csak szénhidrátot lát benne, és attól fél, hogy hízlal. Szabó Adrián dietetikus szerint érdemes tisztázni egyrészt, hogy energiaforrás szempontjából a szénhidrátok alapvető fontosságúak az ember számára. A nemzetközi ajánlások szerint az a jó, ha a napi energia szükségletünk legnagyobb részben 40-60 energia százalékban szénhidrátból származik. Másrészt fontos tudni, hogy önmagában nem a szénhidrát hízlal, hanem az, ha rendszeres a napi szükségletünknél több energiát viszünk be a szervezetünkbe. A magyarokra pedig sokkal inkább a túlzott zsír, mint a túlzott szénhidrát fogyasztás jellemző. A kenyér nem egyszerűen szénhidrát, mint a cukor, tartalmaz mikrotápanyagokat, például cinket, szelint, magnéziumot, B-vitaminokat, emellett pedig nagyon fontos rost és növényi fehérre forrás is. Ez azonban elsősorban a teljes kiörlésű változatokra igaz. Hazai szabályozások szerint pedig nem csak azt lehet így nevezni, ami 100%-ban teljes gabonából áll, hanem mindazokat, amelyek minimum 60%-ban tartalmaznak teljes kiörlésű lisztet, teszi hozzá Szabó Adrián. Egészen 7 éves kortól 18 éves korig várja a fiatalok jelentkezését a Felicitá KTS-re. Most már szólóban, duóban, párban és csapatban is. Kezdő csoportjuk hétfőn és szerdán indul a Felsővárosi Művelődési Házban. Az első órát szeptember 7-én tartják. Ősi híd maradványai bukkantak elő a római Tiberis folyó medréből a Szent Péter bazilika közelében, a szárazság okozta csökkenő vízszint miatt. Írja egy szaklap. Az átkelőhely létezése eddig sem volt ismeretlen. 2022-ben már látható volt egy hasonlóan csapadékmentes időszakban. A Néró egykori római császárról elnevezett híd régen Róma belvárosát kötötte össze a Tevere folyó jobb partjával. Ennek magasabb részeit a 19. században a hajózás megkönnyítése miatt bontották le. A korábban a mai Vatikán helyén álló stadion felé vezető hidat, bár az uralkodóról nevezték el, a tudósok idősebbnek tartják Nérónál, és vélhetően Caligula Néró nagybátyja építette, és már Krisztus után 39-ben is létezett. A nyári szünet utolsó napján a Grundfos támogatásának és négy munkatársának tevékeny részvételével a Vigyázó Kéz Gyermekvédelmi Egyesület által ismert saját családjuk nélkül nevelkedő 5-9 év közötti állami gondozott gyerekek a fővárosi állat- és növénykertbe látogathattak.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Ismét kibővülnek az ingyenes sportolási lehetőségek Székesfehérváron szeptembertől. Újra indul a nyitott tornatermek program, amely 22 féletes mozgást kínál, a Nordic Walking program pedig ismét 16 indulási helyszínről érhető majd el. Míg a székesfehérvári futókköre két helyszínen folyamatosan megy, egészen az év végéig.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma a felhős időben csapadék előfordulhat, a légmozgás nem lesz jelentős. Napközben 29 fokot mutathatnak a hőmérők. We'll be right back.

95 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Hedrik Mira, Nagy Fanni, Sarfjanka és Bali Villő. A következő fél órában beszélni fogunk arról, hogy a világ legnagyobb vízesése nem is a szárazföldön található, illetve a történelem legrövidebb háborújáról is. De előtte érkezzen Benson Boone és a Beautiful Things itt a 97-en.

0: 95. Táska Rádió, te is beleférsz. A történelem legrövidebb háborúja. A történelem legrövidebb háborújaként tartják számon az 1896-os angol-zanzibári háborút, amely mindössze 38 percig tartott. Ennek oka a zanzibári szultán halála és a britek által nem támogatott utód kinevezése volt. A brit haditengerészet bombázása hamar véget vetett a konfliktusnak.
1: 38 percig tartott egy háború.
0: Igen.
1: Amúgy én mindig több megdöbbentem, amikor egy hallok, ilyen 10 évig tartott egy háború, és mindig így nézek, hogy hogy tudod egy háború 10 évig tartani? Konkrétan a 38 percet azt előbb el tudom képzelni.
0: Egyébként, mert hogy ugye, amúgy ez úgy lett, tehát hogy gondolom azért van háborúnak titulálva, mert hogy küldtek hadüzenetet, és csak hát elég gyorsan legyőzték Zanzibárt.
1: Igen, azt tudom elképzelni. A modern háborúban hogy megy a hadüzenet? Jani, vélem?
0: Nem tudom, szerintem csak szimplán ilyen tévén keresztül megmondják, hogy most ti meglesznek, de az, hogy fogalmam nincs.
2: Szerintem sem jön.
0: Csak úgy jönnek.
3: Csak úgy csattannak a bombák.
1: Vagy elküldenek, tudod, ilyen úti galambokat, hogy hát ti most megvagytok támadva.
0: Úti galamb.
2: Amúgy nem tudom, én sem tudom ezt elképzelni, hogy ugye egy háború több éven keresztül, de nem tudom miért amúgy. Tehát én nem tudom elképzelni azt, mert valószínűleg, tehát én, ha egy háborút elképzelek, akkor ott mint a mesékben, tudjátok, egymástok rohannak, meg izé, meg egyfolytában ugye a bomba, minden.
1: És aztán véget ér egy pár nap alatt.
2: Igen. De nekem tehát az, hogy mondjuk, mit tudom, mondtad, legyen mondjuk nem is kell 10 év, legyen 3 év mondjuk.
1: Vagy 100 éves is.
2: És akkor te ott vagy, hogy 3 év, és akkor én nem tudom, ugye ott állítólag vannak között ilyen, úgymond ilyen szünetek?
0: Hát mert ugye csatázgatnak, tudod, és akkor néha
2: egyszer ledob egy bombát, meg minden, ez így néz ki amúgy, tehát annyira nem is ijesztő, nem mondom, hogy nem ijesztő. De nem annyira ijesztő, mint amit elképzel az ember, hogy 3 nap alatt nyisz, ennyi volt, aztán amúgy, tehát hogy az ember így, legalábbis én nem így gondolkodok, én nekem ez ijesztő.
0: Egyébként, ha már a 10 évet is sokaljátok, tudjátok, milyen hosszú volt a történelem leghosszabb háborúja?
2: 100.
0: 116 évig tartott.
1: Ja, igen, mert a 100 éves háború az igazol, 116 évig
0: igen,
1: tartott.
0: Száz éves háborúnak
1: nevezték el valamiért, és nem 116 éves háborúnak.
0: Hát gondolom, jobban hangzik meg egyszerűbb az, hogy 100 éves háború. És hogy ugye ez se folyamatosan zajlott, de ez meg az volt a konfliktus, hogy hát az angolok és a franciák közt játszódott a francia trónért, és a kontinentális területek feletti hatalomért.
1: És 116 évig ez miatt ott meneteltek ide-oda.
0: Csatároztak. Aha.
1: De biztosan voltak olyan évek, amikor semmi nem történt.
0: Biztos. Hát meg olyan is van például, hogy tudod, hidegháború, amikor csak így kicsit ilyen fenyeget, ezek, hogy mutogatják.
2: Ilyen kis szájkarata.
0: Igen, konkrétan szájkarata, amikor mutogatják, hogy nekik mennyi haderék van, így tudom én, de közben meg senki nem lő a másikra. Csak így mutatják, hogy milyen menők. Hát írjátok meg nekünk, hogy ti mit gondoltak erről. Tudtátok-e, hogy milyen hosszú volt a legrövidebb és leghosszabb háború a történelemben? Mi most menjünk tovább Heaven és Caitlin Aragon közösével az Iron

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A világ legnagyobb vízesése nem a felszínen, hanem az óceán mélyén található. A Denmark Strait Cataract, vagyis a dánszoros vízesése saját tényleges elnevezése nincs. Grönland és Izland között az Észak-Atlanti óceánban húzódik, és magasságát, valamint vízhozamát tekintve messze felülmúl minden ismert felszíni vízesést. A víz alatti vízesés 3,5 km magas, és mintegy 5 millió köbméter víz zúdol le rajta másodpercenként. Ez a vízesés valójában nem zuhatag a klasszikus értelemben, hiszen nem a levegőben zúdul alá hangos robajlással, párával és minden hasonlóval. Ez egy hatalmas sűrűségkülönbség miatt kialakuló vízáramlás igazából, és így van ez az óceán mélyén, ez az óriási vízesés.
1: Ja, várjál, szóval ez nem úgy van, hogy mondjuk a föld alatt egy ilyen barlangban egy ilyen hatalmas vízesés, és aztán beleesik egy ilyen föld alatti tóba, hanem az az óceánban van, igen, ahogy máshogy áramlik a víz.
0: Igen, gyakorlatilag.
1: Oké, így már jobban értem. Szóval, hogyha mondjuk beledobnék egy gumikacsát, akkor az így lemenne, és elkezdene zuhanni lefele, befele a vízbe.
0: Lehet, nem tudom. Nem tudom, hogy a víz alatti vízesések hogy működnek, de erről meg az jut eszembe, hogy ilyen víz alatti, hogy hívják ezt, tudjátok, az ilyen tölcsér, ilyen csavar. Valami forgócos. Hát ilyen hurikánnak.
2: Víz alatti?
1: Az víztölcsér.
0: Víz alatti. Ilyen víztölcsér. Az ilyen víztölcsér.
2: Víztölcsér. Tudjátok, mit értettem? Tiszta víz. Olyan reggel van itt, hogy így teljesen még fáradt vagyok.
0: Még, hát, szerintem mindannyian fáradtak vagyunk még. Szóval a víztölcsére gondoltam, hogy mert az van, hogyha abba belekerülsz, akkor az levisz az aljára, és utána meg így kirök, és aztán így felmegy.
2: Igen, és az halálos.
0: Igen,
2: és
0: hát, hogyha nagy levegőt veszel, és tehát ott úgy van, hogy elvileg úgy tudsz kijutni egy ilyen tölcsérből, hogy nagy levegőt veszel, és csak hagyod, hogy levigyen, mert hogyha leérsz az aljára, akkor ki fog dobni magából.
1: Mert az aljára ugye ilyen kisebb, igen, ugye, ahogy megy össze, és ott kisebb, és akkor ott nem annyira erős.
0: Igen, és akkor úgy van, hogy tehát alapvetően leérsz,
1: húz
0: le, és így leérsz az aljára, akkor igazából konkrétan kidob magából, és akkor így utána föl tud húzni, csak ugye hát nem tud mekkora, szóval van annyi levegőt, hogy utána föl kihúz, de kepeszteni nincs értelme, mert akkor csak rosszabb lesz.
1: Igen. Ah.
0: Szóval így lehet
2: ezt jó elvileg tudni. Most egy kis minek mondják ezt, túlélési lifehack.
0: Igen, ez ilyen kis túlélő.
1: Amúgy először, amikor kérdezett, hogy mi ez, akkor én azt hittem, hogy a víz fölöttire gondolsz, ugye a víz fölött van a víztölcsér, ami olyan, mint egy hurikán, csak vízből épül fel, az a víztölcsér, és alul pedig az van az örvény.
0: Nem, én ilyen, mert hogy ugye van olyan is, hogy ilyen hurikán meg tornádó, nem tudom, szóval, hogy így hogy a vízen megy, vagy a vízben, vagy hogy úgy alakul ki, vagy fogalmam nincs, és hogy ugye az annak is lehet, hogy az alja vízben van. Nem tudom, mert nem értek hozzá, de hogy erre gondoltam, hogy az úgy oda levisz. És hogy talán erre hasonlíthat ez. Nem tudom, ha ti ehhez jobban értetek, akkor írjatok meg nekünk, magyarázzatok el, mert én kíváncsi vagyok, hogy ez hogy működik. Mi most menjünk tovább, Regen Bommentől, Arash of Black.

0: annak, akik már tudják, miért érdemes a Táskarádiót hallgatni.
1: Ez a legkirályabb rádió.
2: Innen vannak a legjobb zenéim.
3: 97.5 Táskarádió.
4: Te is beleférsz.

0: Ktorík, Pleťkár és a Tezenét.
1: Hello, this is Lady Gaga.
2: Hey, I'm John Newman.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: Minden este 6-tól 10-ig. Hello. Ez a Táska Rádió esti show-ja. Még több sláger. Hamarosan. Hírek a Táska Rádióban.
4: Rejtélyes monolitra bukkantak egy mexikói lelőhelyen. Tévhit, hogy a kenyér egészségtelen. 7 éves kortól várja a gyerekeket a Felicitá. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Mexikói régészek maja kultúra nyomait, valamint korábban sosem látott jellegzetességeket tártak fel Veracruz állam keleti részén, írja a Science Alert. Claudia Sheinbach mexikói elnök sajtótájékoztatón nagyon relevánsnak nevezte a felfedezést, és kijelentette, hogy kormánya forrásokat fog elkülöníteni a helyszín további vizsgálatára és helyreállítására. A lelőhelyen egy kör alakú kőplatform is található, amelyhez hasonlót még nem tártak fel Mexikó ezen részén. A kutatók emellett egy monolitot is felfedeztek, amely egy lehetséges maja jegyeket hordozó alakot ábrázol. A Nemzeti Régészeti és Történeti Intézet szakértői szerint a monolit 1,88 méter magas, legszélesebb pontján 1,47 méter, legkeskenyebb pontján pedig 68 cm széles. A kenyér az egyik legalapvetőbb táplálékunk, de napjainkban az egyik legmegosztóbb is. Van, aki mindenhez eszik, míg más csak szénhidrátot lát benne, és attól fél, hogy hízlal. Szabó Adrián dietetikus szerint érdemes tisztázni egyrészt, hogy energiaforrás szempontjából a szénhidrátok alapvető fontosságúak az ember számára. A nemzetközi ajánlások szerint az a jó, ha a napi energia szükségletünk legnagyobb részben 40-60 energia százalékban szénhidrátból származik. Másrészt fontos tudni, hogy önmagában nem a szénhidrát hízlal, hanem az, ha rendszeres a napi szükségletünknél több energiát viszünk be a szervezetünkbe. A magyarokra pedig sokkal inkább a túlzott zsír, mint a túlzott szénhidrát fogyasztás jellemző. A kenyér nem egyszerűen szénhidrát, mint a cukor, tartalmaz mikrotápanyagokat, például cinket, szelint, magnéziumot, B-vitaminokat, emellett pedig nagyon fontos rost és növényi fehérre forrás is. Ez azonban elsősorban a teljes kiörlésű változatokra igaz. Hazai szabályozások szerint pedig nem csak azt lehet így nevezni, ami 100%-ban teljes gabonából áll, hanem mindazokat, amelyek minimum 60%-ban tartalmaznak teljes kiörlésű lisztet, teszi hozzá Szabó Adrián. Egészen 7 éves kortól 18 éves korig várja a fiatalok jelentkezését a Felicitá KTS-re. Most már szólóban, duóban, párban és csapatban is. Kezdő csoportjuk hétfőn és szerdán indul a Felsővárosi Művelődési Házban. Az első órát szeptember 7-én tartják. Ősi híd maradványai bukkantak elő a római Tiberis folyó medréből a Szent Péter bazilika közelében, a szárazság okozta csökkenő vízszint miatt. Írja egy szaklap. Az átkelőhely létezése eddig sem volt ismeretlen. 2022-ben már látható volt egy hasonlóan csapadékmentes időszakban. A Néró egykori római császárról elnevezett híd régen Róma belvárosát kötötte össze a Tevere folyó jobb partjával. Ennek magasabb részeit a 19. században a hajózás megkönnyítése miatt bontották le. A korábban a mai Vatikán helyén álló stadion felé vezető hidat, bár az uralkodóról nevezték el, a tudósok idősebbnek tartják Nérónál, és vélhetően Caligula Néró nagybátyja építette, és már Krisztus után 39-ben is létezett. A nyári szünet utolsó napján a Grundfos támogatásának és négy munkatársának tevékeny részvételével a Vigyázó Kéz Gyermekvédelmi Egyesület által ismert saját családjuk nélkül nevelkedő 5-9 év közötti állami gondozott gyerekek a fővárosi állat- és növénykert belátogathattak.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
4: Ismét kibővülnek az ingyenes sportolási lehetőségek Székesfehérváron szeptembertől. Újra indul a nyitott tornatermek program, amely 22 féletes mozgást kínál, a Nordic Walking program pedig ismét 16 indulási helyszínről érhető majd el. Míg a székesfehérvári futókköre két helyszínen folyamatosan megy, egészen az év végéig.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
4: Ma a felhős időben csapadék előfordulhat, a légmozgás nem lesz jelentős. Napközben 29 fokot mutathatnak a hőmérők. We'll be right back.

0: 97 a Táskarádió, te is beleférsz. Nem lehet egyszerre álmodni és horkolni. Ez valószínűleg azért van, mert a horkolás amikor a szunkahorkolás megakadályozza, hogy a REM fázisba kerüljünk, tehát ilyen mély alvásba, és mivel az alvási ciklus megszakad, ezért az álom képesség is megszakadhat, és ezért nem tudunk álmodni, amikor horkolunk.
1: Én a nagymamámnál szoktam nagyon-nagyon élvezni, mennyire szépen horkolnak a nagyszüleim. Általában nappaliban alszok. Nagyon szépen. Általában nappaliban alszok, ami pontosan a nagymamámnak és a nagypapámnak a kettő szobájában alszanak, és az között van. Szóval úgy szoktam aludni, hogy ez horkol, az horkol, így fölváltva, kórusban. Tökéletes szimbiózisban, ők kórusban horkolnak, hogy én ne tudjak elaludni.
0: Kánomba?
1: Kánonban az.
0: Egyikük elkezd horkolni, a másikuk a felénél becsatlakozik, és akkor így kánonba horkolnak?
1: Meg olyan is szokott lenni, egyikük éppen abba hagyja a horkolás, másikuk éppen elkezdi.
0: És te így tudsz aludni?
1: Nem.
0: Ezt akartam mondani, mert hogy engem az ilyenek annyira nem zavarnak, de tudom, hogy amikor te átjössz hozzám, akkor az órát le kell venni a falról, mert még az is zavar az alvásban, mondom, akkor horkolás mellett te hogy alsz?
1: Nem, az a legjobb, hogy a nagymamám az felszokott kelni kb. 20 percenként, szóval ő csak ilyen 20 percenként szokott aludni, szóval hogyha kibírom azt a 20 percet horkolással, akkor utána jó vagyok.
2: Nálunk apáiknál szokott az lenni, amikor elmennek horgászni, hogy aki annak a szerencsére, aki előbb elalszik, mert mindegyikük horkol.
0: Ja, és aki előbb elalszik, annak nem kell hallgatni.
2: Igen.
0: És nem ébrednek fel egymás horkolására?
1: Hát mondjuk izgalmas lehet.
2: Ja.
0: Ja, az egyik horkol, a többi már nem tud elaludni, és akkor neki nem is kell a horkolás.
1: Fel tudnak kelni az emberek a saját horkolásukra?
0: Szerintem igen.
1: Igen.
0: Vagyis én úgy emlékszem, hogy én hallottam már ilyenről, hogy valaki a saját horkolására.
1: Nekem amúgy a bátyám horkolt mindig, és neki meg is műtötték az orrát, és akkor...
0: Ja, ilyen orrsövény fertőlése volt?
1: Igen, és akkor megműtötték, és elvileg most már egyáltalán nem horkol, és most már így a barátnője is tud aludni. Mert az volt az érdekes, amikor ők elkezdtek beszélgetni arról, hogy hát nagyon horkolsz, tudom, de nem tudok mit csinálni vele. És akkor ugye elmennek műtetni, és akkor most már minden oké. Milyen kellemetlen lehet amúgy, hogyha valaki így mellette az ágyban horkol, de hát ugye ezt ugye legyőzte a szerelem.
0: Milyen igaz, mi pedig most menjünk tovább Grace Abrams-től a That's

0: 95 a Táskarádió, te is beleférsz. Miért hordtak a kalózok fülbevalót? A legenda szerint a kalózok azért viseltek fülbevalót, mert úgy hitték, hogy ez javítja a látásukat. Egyesek azt gondolták, hogy a fül bizonyos pontjain keresztül hat a szem működésére, ezért segíthet jobban látni, akár sötétben is. Valójában azonban ennek nincs tudományos alapja, és a fülbevaló nem javítja a látást, viszont a kalózok több más okból is hordhattak fülbevalót. Állítólag az egyik ok az az volt, hogy azért hordták a fülbevalót, hogy a saját temetésüket tudják állni, a saját temetésüknek a költségeit.
1: Hogy mi?
0: Ezt mindjárt megmagyarázom. Szóval az a lényeg, hogy ha mondjuk hajótörést szenvednek valahol, ugye a fülbevalók nyilván aranyból, vagy ezüstből, vagy valami ilyesmiből volt, értékes, ami sokat volt, ért. Igen, valami értékes, valami drága anyagból, és hogyha ők hajótörést szenvednek valahol, és meghalnak, akkor ez ilyen szokás volt, én nem is tudom, szóval, hogy így úgy tisztelték azokat, akiknek ilyen aranyfülbevalója volt, vagy ilyesmi, és akkor ugye, mivel ez sokat ér, ezért akkor eladják a fülbevalót, és akkor egy nagy rendes temetést tartanak nekik, hogyha meghaltak.
1: Hogyha már halottak, akkor mit érdekli őket, hogy hogyan temetik el őket? Mármint érted, hogy oké, akkor most nem arra fordítják azt a pénzt, amit a fülükben hordanak, hogy mondjuk vegyenek egy házat, vagy nem tudom, egy hajót, vagy legyen valami normális életük, hanem arra gondolnak, hogy amikor majd ők meghalnak, vagyis amikor ők már nem is lesznek itt, akkor majd rendesen el tudják temetni a testüket, ami így is úgy is el fog aszalódni.
0: Jó, de figyelj, hogyha a hajótörés szenved és túléli, akkor is ott van a fülébe az aranyfülbevaló, amit hogyha elad, akkor van egy kis kezdeti tőki, amiből nem hal meg, nem hal éhen.
1: Ezt így már realizálom, de a temetéses annyira szerintem nem. Egyébként mindig csak ilyen félfülbevalókat látok az ilyen filmekben a kalózoknak a fülébe.
0: Hát gondolom ez már ilyen stílus, hogy ilyen félfülbevaló, és hogy ilyen menők.
1: Meg amúgy biztosan ezeket is lopták. Úgy lehet, hogy a kalózok régen mentek, és akkor tudod, megtámadtak egy hajót, és akkor nem elvitték az összes gyümölcsöt, hanem így, szép a fülbevaló, megkaphatom.
0: Mert te azt gondoltad, hogy gyümölcsöket lopnak a kalózok?
1: Nem, de azért érted, hogyha már elviszik a kincseket, meg a gyümölcseket, akkor elviszik a fülbevalókat
0: hát,
1: is.
0: Hát, jó, de számomra ez egyértelmű volt. Tehát, hogyha kirabolsz egy...
1: Jó, de mégis hogyan lopsz ki egy random ember füléből egy fülbevalót? Kitéped a fülével együtt?
0: Nem kell a fülét letépni, szimplán megmondom neki, hogy ide adod a fülbevalót, vagy leszúrlak.
1: Szerintem így is le fogja szúrni.
0: Vagy, de hát nem biztos, vagy fenyegetőzik, vagy rabszolgát csinálnak belőle, vagy csak szimplán kitépje a füléből a fülbevalót, és kész.
1: Erről beszélek, szóval
0: tehát,
1: akkor igenis ki kell
0: igazából,
1: tépni.
0: Tehát igazából lényegtelen, csak erőszakkal elveszi tőle a fülbevalót. Nem kell a fülét is letépni, csak a füléből kitépi a fülbevalót. Ezt nagyon megfogalmaztam. Köszönjük, hogy itt voltatok velünk a mai Vekkeren. Zárásként hallgassátok meg

0: I guess you moved on really easily.
1: Hello, Hungary, this is Alesso.
2: Hi, this is Ariana Grande.
3: Top slágerek megállás nélkül.
4: Ez a BPM.
1: This is Calvin Harris. You're listening to
2: Táska Rádió.
5: Hey, this is Charlie Puth.
6: Hi, this is Ricky Iglesias.
7: Hi, this is your boy Flo Rida.
3: Ez a BPM. A Táska Rádió vadonatúj műsora. Minden délután 2-től 6-ig. 8 óra.
8: Hírek a Táska Rádióban.
9: Rejtélyes monolitra bukkantak egy mexikói lelőhelyen. Tévhit, hogy a kenyér egészségtelen. 7 éves kortól várja a gyerekeket a Felicita. A mikrofonnál Aranyszabó Irén. Mexikói régészek maja kultúra nyomait, valamint korábban sosem látott jellegzetességeket tártak fel Veracruz állam keleti részén, írja a Science Alert. Claudia Sheinbach mexikói elnök sajtótájékoztatón nagyon relevánsnak nevezte a felfedezést, és kijelentette, hogy kormánya forrásokat fog elkülöníteni a helyszín további vizsgálatára és helyreállítására. A lelőhelyen egy kör alakú kőplatform is található, amelyhez hasonlót még nem tártak fel Mexikó ezer részén. A kutatók emellett egy monolitot is felfedeztek, amely egy lehetséges maja jegyeket hordozó alakot ábrázol. A Nemzeti Régészeti és Történeti Intézet szakértői szerint a monolit 1,88 méter magas, legszélesebb pontján 1,47 méter, legkeskenyebb pontján pedig 68 cm széles. A kenyér az egyik legalapvetőbb táplálékunk, de napjainkban az egyik legmegosztóbb is. Van, aki mindenhez eszik, míg más csak szénhidrátot lát benne, és attól fél, hogy hízlal. Szabó Adrián dietetikus szerint érdemes tisztázni egyrészt, hogy energiaforrás szempontjából a szénhidrátok alapvető fontosságúak az ember számára. A nemzetközi ajánlások szerint az a jó, ha a napi energia szükségletünk legnagyobb részben 40-60 energia százalékban szénhidrátból származik. Másrészt fontos tudni, hogy önmagában nem a szénhidrát hízlal, hanem az, ha rendszeresen a napi szükségletünknél több energiát viszünk be a szervezetünkbe. A magyarokra pedig sokkal inkább a túlzott zsír, mint a túlzott szénhidrát fogyasztás jellemző. A kenyér nem egyszerűen szénhidrát, mint a cukor, tartalmaz mikrotápanyagokat, például cinket, szelint, magnéziumot, B-vitaminokat, emellett pedig nagyon fontos rost és növényi fehérre forrás is. Ez azonban elsősorban a teljes kiörlésű változatokra igaz. Hazai szabályozások szerint pedig nem csak azt lehet így nevezni, ami 100%-ban teljes gabonából áll, hanem mindazokat, amelyek minimum 60%-ban tartalmaznak teljes kiörlésű lisztet, teszi hozzá Szabó Adrián. Egészen 7 éves kortól 18 éves korig várja a fiatalok jelentkezését a Felicita KTS-re. Most már szólóban, dúóban, párban és csapatban is. Kezdő csoportjuk hétfőn és szerdán indul a Felsővárosi Művelődési Házban. Az első órát szeptember 7-én tartják. Ősi híd maradványai bukkantak elő a római Tiberis folyó medréből a Szent Péter bazilika közelében a szárazság okozta csökkenő vízszint miatt. Írja egy szaklap. Az átkelőhely létezése eddig sem volt ismeretlen. 2022-ben már látható volt egy hasonlóan csapadékmentes időszakban. A Néró egykori római császárról elnevezett híd régen Róma belvárosát kötötte össze a Tevere folyó jobb partjával. Ennek magasabb részeit a 19. században a hajózás megkönnyítése miatt bontották le. A korábban a mai Vatikán helyén álló stadion felé vezető hidat, bár az uralkodóról nevezték el, a tudósok idősebbnek tartják Nérónál, és vélhetően Caligula Néró nagybátyja építette, és már Krisztus után 39-ben is létezett. A nyári szünet utolsó napján a Grundfos támogatásának és négy munkatársának tevékeny részvételével a Vigyázó Kéz Gyermekvédelmi Egyesület által ismert saját családjuk nélkül nevelkedő 5-9 év közötti állami gondozott gyerekek a fővárosi állat- és növénykertbe látogathattak.
3: Sporthírek a Táska Rádióban.
9: Ismét kibővülnek az ingyenes sportolási lehetőségek Székesfehérváron szeptembertől. Újra indul a nyitott tornatermek program, amely 22 féletes mozgást kínál, a Nordic Walking program pedig ismét 16 indulási helyszínről érhető majd el. Még a székesfehérvári futókköre két helyszínen folyamatosan megy, egészen az év végéig.
3: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
9: Ma a felhős időben csapadék előfordulhat, a légmozgás nem lesz jelentős. Napközben 29 fokot mutathatnak a hőmérők.
3: Best of. A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 90

0: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő, Sarfjanka és Szigő Pardobás. Régóta vitatkoznak a nyelvészek arról, hogy melyik a világ legnehezebb nyelve. Pedig ezt a kérdést nem lehet egyértelműen megválaszolni. Egy tanulmány szerint a baszk a legnehezebben megtanulható nyelv, legalábbis az angol anyanyelvűek számára, főleg a toldalékolás miatt. Ugyanezért került a finn a negyedik helyre.
1: Az arab, a kantoni, a magyar, a navahó indiánok nyelve. A mandarin, a japán, az észt és a lengyel is a legnehezebben elsajátítható nyelvek közé került. A magyarnál kiemelték az ékezetes betűket és a kétjegyomással hangzókat, ami az angolul beszélők számára komoly nehézséget jelent.
0: Egy másik szervezet össze is állított egy ötös listát. Itt a vietnámi az ötödik, a kínai pedig a negyedik helyet kapta meg. A harmadik és a második az inuit, eszkimó és a kojszán nyelvek, a legnehezebb pedig a Kaukázusban beszélt ubih. Ne csodálkozzatok, ha utóbbiak nem ismerősek. A kojszán nyelvcsalád a Dél- és Kelet-Afrikában élő benszülöttek jellegzetes, csettintő nyelvét foglalja magába, így például a busmanokét. Az ubih nyelvnek 84 mással hangzója van, amire mindössze két magánhangzó jut. A toldalékolás is nehezíti a nyelv megtanulását, hát még az, hogy már nincs élő beszélője. Az inuitnak is a ragozás a szépsége, ezzel elképesztő szavakat tudnak képezni, mint például a kuaik, laun, nögik, kaluak, tuk, amit szó szerint úgy lehetnek magyarra fordítani, hogy hav kizárólag nem habárik. Aminek így persze semmi értelme nincs, a jelentése, habár nem csak havazik.
1: A nyelvészek figyelembe veszik a szavak átlagos hosszát, a nyelvtan összetettségét, az ige használatot, a kiejtést, az írott nyelvet, főleg a saját ABC-t használnak, de ami a legérdekesebb, még az adott kultúra nyitottságát is. Ezek alapján a lengyelt kiáltották ki a legnehezebb nyelvnek a nyelvtani szabályok és a kiejtés miatt.
0: A második legnehezebbnek a finnugor nyelveket tartják, így a finn, az észt és a magyar került a dobogó második helyére. Az eredményt részben a ragozásnak köszönhetjük. Ezután következik az ukrán és az orosz, majd az arab, a kínai és a japán, a francia, a német, végül pedig az angol és a spanyol.
2: Minden kedvenced egy helyen. 97.5 Táskarádió. Te is meg.

0: 95.5 Táska Rádió. Te is beleférsz a mikrofonnál Jancsek Roland és Kenneker Krisztián. Érdekes állattartás. Biztos sokan szeretitek az állatokat, és természetben vagy állatkertben szívesen figyelitek meg őket. Persze vannak olyan állatok, amiket okkal kell elkerülni, vagy nem véletlenül vannak elkerítve. Ennek ellenére mégis van pár olyan ember, akik nem hogy elkerülni, hanem ráadásul be is fogadják a veszélyes állatokat.
1: Az első ilyen állat Jessica, a viziló, egy dél-afrikai családnál él, és már családtagnak számít. De annyira, hogy még saját szobája is van, amit csak este vesz igénybe, nappal a kertben és a környékén játszik, estére meg hazatér. Afrikában a viziló a legveszélyesebb állat, évente csak nem 500 ember válik áldozatául. Különösen veszélyes az állkapcsa, nem csak erős, hanem a benne található hatalmas szemfogai több mint 50 cm hosszúra is megnőhetnek.
0: Egy Dél-Afrikában élő férfi két oroszlán fogadott örökbe, Teót és Napóleont. Kevin Richardson oroszlán sutogóként vált híressé, vadrezervátumot is alapított, több más állattal. Teó és Napóleon gazdájukkal már szoros kapcsolatot kialakítva, felhőtlenül játszanak, és ha hónapokig nem találkoznak, akkor is boldogan fogadják Kevint. Az oroszlán felséges csúcsra ragadozó 80 km/órával is képes futni, és áldozatára 50 newtonnal képes lecsapni, a mancsával, aminek végén metsző karmai várják, hogy áldozatba maradjanak.
1: Kojak, a 2 méteres krokodil Indonéziában él, több mint 21 éve egy házas párnál. Kojaket simogatják, és még fogait is megmossák, úgyhogy elég jó dolga van. Hegyes tépőfogai 12 cm hosszúak, alapvetően a krokodilok éjjel vadásznak, Dél-Amerikában egy gyakran esnek jaguárok áldozatává, bár a legtöbb helyen csúcsragadozóként tartják számon őket. Krisz, te milyen állatot tartanál otthon, ha tehetnéd?
0: Szerintem én egy grizzly medvét tartani. A grizzly medve egy igazi csúcsragadozó, és emellett a kedvenc állatom. Persze azért bocskorában fogadnám örökbe, hogy ne legyen köztünk feszültség, mert letépi a fejem. És te Roli, milyen állatot tartanál?
1: Én a nagy fehér cáfát tartanék, persze én is kiskorában fogadnám örökbe. És most adódhat a kérdés, hogy miért? Hát azért, mert kiskorom óta érdekelnek a cápák, hála az 1975-ben megjelent cápa filmnek.
2: A te zenéd, a te kedvenced, a te rád.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál László Vivien, Solymosi András és Kostyák Ignác. A mai világban Indiáról általában azt halljuk, hogy milyen veszélyes hely, főként nők számára, mivel jelenleg Indiában a nőket életük szinte minden területén diszkrimináció éri. És az ezzel járó rengeteg fenyegetés. De az ősi időkben nem teljesen így történtek a dolgok. A férfiaknak kellett tartaniuk a különleges szépségük kíméletlen viskanya lányoktól.
1: Nem is gondolnánk, hogy a terrorizmus egyidős az emberiséggel. A mai világban is sajnos előfordulnak merényletek, de szinte csak férfi elkövetőkről beszélnek a médiában. Viszont az ókori Indiában ezeket a retteget viskanyák végezték, akik kivételesen gyönyörű orvgyilkos nők voltak.
2: Kitanulták a mérgek használatát, és immunissá tették szervezetüket ellenük. Kiképzőik eleinte kisebb adagonként adták nekik a halálos szereket, majd egyre nagyobb adagokban így hozzászoktatva a szervezetüket.
0: Többnyire a dinasztiák főúri klánok belviszályaiban vették igénybe szolgálataikat, így elhallgattatva az ellenfeleiket. A célszemélyekhez örömlányként mentek, amit sem sejtő férfi felkészült egy romantikus estére. Ezzel járt együtt a végzetes vacsora is.
1: A viskanyanő észrevétlenül az étel betette a mérget, de nehogy a férfi bármi feltételezést véljen, így a sajátjába is tett a szerből, és ő maga is fogyasztott belőle. És itt látta hasznát annak, hogy az ő szervezete immunis volt erre.
2: A viskanya lánynak így semmi baja nem lett, majd megvárta, még a célszemély elaludt, visszament a megbízóhoz, és jelentette, hogy a küldetését sikeresen végrehajtotta. Majd feladata elvégzéséért megkapta a bérét. Mai szemmel ezek a nők igazából a bérgyilkosok elődei voltak.
3: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táska Rádiót?
4: Azért szeretem a Táska Rádiót, mert mosolytsal az arcomra.
5: Hát mert itt szólnak mindig a legjobb zenék, meg mindig tök jó az egész.
3: Ez a Táska Rádió.
6: Te is beleférsz.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kovács Réka és Brizs Boglárka. Miért az Z-generáció tagjai a legmagányosabbak? Hiába az internet és a közösségi média rabja a Z-generáció többsége, mégis ez a korcsoport az, amely a legmagányosabbnak érzi magát. De mi köze ennek a közösségi oldalakhoz, és hogyan lehet kikerülni ebből az állapotból?
1: A közösségi médiának köszönhetően már tényleg szinte bárkit, bármikor elérhetünk, a Z-generációt mégis sokszor a legmagányosabbként említik. A magány természetesen nem korfüggő, a Z-generáció tagjai viszont, akiket a leginkább érint ez a probléma, mégis azok.
0: A másokkal való kapcsolat szükségessége az ember vele született evolúciós sajátossága. A magány is az abból eredő szorongás vagy kényelmetlen állapot akkor következik be, amikor valaki szándékot érez arra, hogy kapcsolatba lépjen másokkal. Az érzés az elmúlt években hatványozottan része lett a legtöbb ember életének, a koronavírus járvány miatt ráadásul hosszú ideig szinte mindentől és mindenkitől elszigetelve kellett élnünk a mindennapjainkat, és a magány érzésével is meg kellett küzdeni.
1: A magány érzését nehéz meghatározni, és minden különböző életszakaszban lévő személyre másképpen hat ez az érzés. Valaki a párkapcsolata után érzi magát rendkívül magányosnak, másokat új munkahelyre vagy iskolába bekerülve kap el az érzés. Ezen pedig a társadalom által keltett nyomás sem segít.
0: A magány nem arról szól, hogy nincs senki az életünkben, és hogy péntek este egyedül ülünk otthon. Azok ugyanis, akik egyedül élnek, többnyire nem is vágynak mások után, míg a barátokkal és a szeretteikkel körülvett emberek is érezhetik magukat magányosnak.
1: Ki hinné, hogy az Z-generáció szenvedi meg a legjobban? A magány kifejezés gyakran társadalmi elidegenedéssel, vagy legtöbb esetben az időskorban egyedül maradó személyekhez társítjuk, pedig a probléma még náluk is nagyobb arányban érinti az 1997 és 2012 között születetteket.
0: A Z-generáció 54%-a és a milleniálok 51%-a arról számolt be, hogy rendszeresen magányosnak érzi magát. Ezek a számok pedig sokkal magasabbak, mint a többi generáció esetében. Épp emiatt volt súlyosan problémás a pandémia és az azt követő időszak, ugyanis nem csak az érzés feldolgozása, hanem a társas életbe való visszatérés is nehéz.
1: A magány megtanít bennünket arra, hogy becsüljünk más embereket és a társaságukat is, de arra is, hogy ne függjünk tőlük a saját boldogságunk érdekében. És hogy valójában nem vagyunk egyedül, mert sokféleképpen kapcsolódhatunk másokhoz.
0: Annak ellenére, hogy tudjuk, a közösségi média nem mindig egészséges a számunkra, azt feltételezhetnénk, hogy a Z-generáció tagjai nagyobb társadalmi beteljesülést tapasztalnak, azonban pont ezek a felületek azok, amelyek hozzájárulnak a magány érzésének kialakulásához.
1: Míg a digitális világot közösségi térnek tekintjük, az ember általában nem kapja meg azokat a mélyebb kapcsolatokat, amelyekre szüksége van a való életben. Ironikus módon ezek a platformok, amelyek célja, hogy közelebb hozzák egymáshoz az embereket, hozzájárulhatnak a magány érzéséhez, sőt fokozhatják is. Mindez negatívan hat a mentális egészségünkre.
0: A közösségi média túlzott használata emellett elősegítheti az összehasonlítás gondolkodásmódját, illetve a kétségbeesés érzésének kialakulását is. A társadalmi összehasonlítás csapdájának hatására gyorsan megkérdőjelezik az emberek a saját életüket, ami miatt könnyen elégedetlennek érezhetik magukat.
1: Sajnos ez olyan mentális betegségek mögötte soka lehet, mint a szorongás és a depresszió. A fiatalabb generációk számára ezért fontos nyomatékosítani, hogy amit az interneten látnak, vagy amit mások mutatnak, az nem mindig a valóság.
2: A te zenéd, a te kedvenced, a te

0: 97.7 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Töreki Léna, Győrösi Antónia, Rónai Kitti és Varga Sagát Csaba.
1: A mai adásunkban a Vadmadár Kórház hangulatát hoztuk el nektek. Jártunk Sukoron, és dr. Berkényi Tamással beszélgettünk.
0: Hogyan lehetünk önkéntesek?
2: Önkéntesek többféle módon lehettek a Vadmadár Kórházban. Az egyik és legfontosabb, hogyha eljössz ide, és itt a helyszínen segítesz nekünk takarítani, etetni az állatokat, gondozni az állatokat. A másik lehetőség, hogyha például adománnyal támogatjátok a kórháznak a működését, itt mindent adományokból fizetünk, nincs a kórháznak semféle bevétele, csak az adományok. Ez is egy nagy segítség lehet, az is egy nagy segítség lehet, hogyha a jó hírét keltétek a kórháznak, elmesélitek, hogy itt van a Vadmadár Kórház, ha valakinek valaki talál egy sérült beteg madarat, akkor azt idehozza, és egy picit reklámozzátok, vagy népszerűsítitek a kórházat.
1: Hogyha valaki támogatni szeretné a kórházat, azt hogy teheti meg?
2: Erre több lehetőség van. Az egyik az a pénzbeli támogatás, hiszen nagyon sok számlát kell fizetni, nagyon sok költsége van a kórháznak. A másik lehetőség, hogyha tárgyi adományt hoznak nekünk, vagy hoz nekünk, aki segíteni szeretne, nagyon sokan megkérdezik, hogy mire van szüksége a kórháznak, különböző eledelekre, magjeleségekre, takarítószerekre, fertőtlenítőszerekre, papírtörlőre, helyhez szoktató pelenkára, nagyon sok minden, amit felhasználunk itt a kórháznapi működése során, ezekből is lehet úgynevezett tárgyi adományokat hozni. Most van egy nagyon érdekes példánk, például van egy festőművész, aki festményeket ajánlott fel ide a Vadmadár Kórháznak, ha ezeket a festményeket eladjuk, akkor azoknak az ára is a kórház bevételét jelenti. Tehát számtalan formája van a kórház támogatásának.
1: Élőben láthatok, hogyan működik a Vadmadár Kórház, mint például az inkubátor.
3: Itt állok egy madár inkubátor előtt, és nézzük meg, hogy mit kell csinálni. Először fel kell nyitni az inkubátor tetejét, utána bele kell rakni a madarat egy papírdobozban, vagy egy ketrecben. Ki kell tölteni az átvételi elismervényt, utána be kell kapcsolni a hőmérséklet szabályozót a jobb oldalon található kapcsolóval.
1: Miközben az inkubátort néztük, érkezett egy beteg madár.
0: Éppen itt állunk a kapunál, és két hölgy hozott madarat. Pontosan milyen madarat is hoztak?
4: Szia, egy dolmányos varjút hoztunk, Siófokon találtuk, tegnap este 9 óra után valószínűleg elütötte egy autó, mert a egyik lába meg a szárnya sérült meg. És hát itt már tavaly is segítettek az egyik varjún, amit találtunk, és most megint idehoztuk. Ez a legjobb hely.
0: És mit kell ilyenkor tenni?
4: Ide kell jönni, délután 2 és 4 között, és itt a doktor urak megnézik, vagy a doktor úr, és segítenek rajta.
0: És például, hogyha nincs itt a doktor úr, akkor mit tesznek?
4: Akkor azt tudjuk, hogy ebbe az inkubátorba kell beletenni, és akkor onnan kiveszik őt majd, és úgy segítenek rajta, amikor megtalálják.
0: Most mi a következő lépés a madárral?
2: Kivettem a szállítóból ezt a madarat, ez egy dolmányos varjú különben. Most történik gyorsan egy ilyen első átvizsgálás, ami alapján eldöntjük, hogy mennyire súlyos az állapota, mi alapvetően a problémája, tudunk rajta segíteni, vagy nem. Ezt alapvetően a behozók is elvárják tőlünk, hogy megmondjuk, hogy tudunk segíteni ezen a madáron, vagy nem, illetve mi a baja. Hát azt gondolom, hogy mindannyian gyorsan meg tudjátok határozni, hogy ennek a madárnak mi a baja, ugye? Mindenki látja, ugye? Ennek a madárnak feltörött a lába. Hogyha valaki egy picit tud számolni, akkor azt is tudjuk számolni, hogy hol. Itt van a csípője a madárnak, itt van a térde a madárnak, itt van a sarka a madárnak, tehát ez a térde és a sarka között van a törés. Ezt ugye sípcsontnak nevezzük, tehát ennek a madárnak egy sípcsont törése van. Szerencsére azt láthatjuk, hogy a két izület között, tehát ezt úgy mondjuk, hogy ez egy egyszerű törés. Az egyszerű törés az azt jelenti, hogy meg lehet gyógyítani, és nagy eséllyel el lehet engedni. Úgy tűnik, hogy a másik lába rendben van, a szárnyai rendben vannak. Madárnál a legfontosabb, hogy tudja használni a szárnyát, hiszen különben nem tud elrepülni. Erre a madárra azt tudjuk mondani, hogy ez viszonylag úgy tűnik, hogy nagy eséllyel ez egy szabad madár lesz. A műtétet követően ezt a lábát meg kell műteni, és utána kb. Egy 3-4 hét múlva lesz gyógyult az a lába, és akkor el is engedhetjük. Ez alapvetően egy fióka, tehát itt annyival nehezebb még a helyzetünk, hogy nem csak a szárnyát vagy a lábát kell meggyógyítani, hanem fel is kell nevelnünk még. 97 a Táskarádió.
5: bemutatja.

0: 97.5 Táska Rádió. Te is beleférsz. Mikrofonnál Brezna Jóra és Labádi Hanna. Hallottam esetleg a K-popról? Ha még nem, akkor ma sok mindent megtudhatsz róla.
1: Mi az a K-pop? A K-pop vagy korai popzene többek között elektronikus, hip-hop, pop, rock és R&B alapokon nyugszik, és különálló zenei műfajként tartjuk számon. A korai popzene alapjai az 1920-as évek trot műfajára vezethetőek vissza. Ezeket a dalokat a japán enka dalok befolyásolták. A második világháborút követően elkezdett megnőni az amerikai kultúra befolyása Koreában, ami a populáris zenére is kihatott. 1992-ben éles fordulópont követte. Ekkor jelent meg a Seo Taiji and Boys nevű együttes, akik új alapokra helyezték a koreai popzenét.
0: A saját szokás rendszerével, különleges módon struktúrált rajongó táborával és egyedi gyakornoki rendszerével külön szubkultúrát alkotó K-popot az úgynevezett idol együttesek, azaz fiú és lány együttesek dominálják, mint a BTS, a TXT, a Shine, a Stray Kids, az EXO, a Mamamoo, a Blackpink, a Red Velvet, a Twice, de számos sikeres szóló előadó is létezik, mint például Psy, Rain, Boa, IU, Jazzy, Hyuna vagy Temin. A K-pop ipart a kiadóként is funkcionáló ügynökségek irányítják.
1: Mi a különbség a pop és a koreai pop között? Szerintem az amerikai és a koreai zene közötti különbséget a zenei kultúrában rejlő üzenetek különbsége adja. Az amerikai hip-hop kultúra által közvetített üzenetek gyakorta tartalmaznak utalást a pénzre, az alkoholra vagy a kábítószerre. A K-pop ennél jóval visszafogottabb és ártatlanabb, ami a koreai kultúra mienségébe gyökerezik. Az egész szórakoztató ipara játékosabb, színesebb és energikusabb. Vannak előadók, akik maguk is dalszerzők, például G-Dragon, a CNBLUE együttes vagy a Block B együttes tagjai.
0: Úgy gondolom, hogy a K-popot még a koreai popipar egyik sajátossága is mássá teszi. A lemezkiadók egyben ügynökségként, menedzsmentként is funkcionálnak. Az óriási elkinőtt integrált ügynökségkiadók a 2000-es évek eleje óta működnek ilyen formában. Az előadó felfedezése, megtervezése, felkészítése, marketingje, menedzselése és lemezeinek kiadása is egyetlen cégen belül történik. Koreai popipar különleges rendszer szerint épül fel. Különösen tehetségesnek ítélt fiatalokkal gyakornoki szerződést kötnek, gyakran már 12-13 éves korban, vagy még korábban. Előfordul, hogy egy-egy gyakornok akár napi 6 órát is táncol szünet nélkül. A gyakornokoknak a fizikai nehézségeken túl érzelmi és mentális nehézségekkel is meg kell birkózniuk, mert a menedzserik nem kímélik őket. Azzal a megfontolással, hogyha gyakornokként képesek megbirkózni a kemény kritikával és érzelmi nyomással, élesztárként könnyebben fognak boldogulni.
1: A K-pop meglehetősen specifikus kifejezésekkel él, ilyen például a koreai kultúra tiszteleti rendszerén alapuló megszólítások köre. Ezt mind a rajongók, mint az előadók használják. A koreai kultúra másik fontos eleme az idősebbek tisztelete, függetlenül attól, hogy valaki a 20-as vagy a 70-es éveiben jár. Egy fiú együttesen belül szigorú hierarchia működik életévek alapján. A fiatalabb tagok jongnak szólítják az idősebbeket, és nagy tiszteletlenségnek számít ezen utótag nélkül utalniuk idősebb csapattársaikra. A K-popban nagyon fontos szerephez jutnak a rajongói klubok, amelyek másképp igen szigorú szabályok szerint működnek, és más a jelentőségük is, mint nyugaton megszokott. Az egyes együttesek rajongó táborainak saját nevük és színük van. Például a Blackpink rajongói neve a Blink, a BTS-é pedig Army. A Blink színe a rózsaszín, az Army pedig lila.
0: Összességében a K-pop, a koreai pop nagy vonalakban eltér attól a poptól, amit eddig ismertünk. Más, mint a megszokott, de pont ezt teszi különlegessé.

0: 97.8 Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Garai Nazira és Eihammer Karina.
1: A mai adásban egy érdekességet hoztunk el nektek. Németországban mosóbenyék törnek be a házakba, hogy sört lopjanak.
0: Bár a mosómedve nem őshonos állat Németországban, kevesebb mint egy évszázad alatt több százezerre nőtt a populációjuk az országban.
1: A The Telegraph szerint sorozatban törnek be nyaralókba és otthonokba a mosómedvék. Az állatok nem csak jelentős mértékű anyagi károkat okoznak, de nem egyszer megölték a kistestű házi kedvenceket és sört loptak.
0: A városi parkokban rendetlenkednek, felveszik az eldobott sörös üvegeket, hogy megjessék a benne maradt pár kortnyi alkoholt.
1: Hallottál már hasonló esetről korábban is?
0: Igen, már nem ez az első alkalom, hogy itt is mosómedvék borzolják a kedélyeket. 2019-ben egy láthatóan részeg mosómedve botorkált az erfurti karácsonyi vásáron. Az állat a csészékben hagyott maradék forralt borokat itta ki, majd eszméletét vesztette.
1: Egy törpetacskó 500 napot élt túl az ausztrál vadonban egyedül.
0: Valerie a törpetacskó 2023-ban veszette Ausztráliában a Kenguru-szigeten. A gazdai napokig keresték, de nem találták. Végül haza kellett menniük. Azt hitték, örökre elveszett.
1: De 500 nap után újra felbukkant. Egy homályos foton valaki észrevett valamit. Egy apró fekete foltot egy mezőn, ami hasonlított Valerire. Elkezdődött az új keresés, ami végül sikerrel zárult. Valerie túlélte a vadont, és még hízott is.
0: Mostanra igazi sztár lett Ausztráliában. Valerie ma már egy kutya márka nagykövete, róla készült dokumentumfilm ment le a tévében, megírták a történetét könyvben, és még egy sörtfajtát is elneveztek róla.
1: Valerie ma már VIP rendezvényeken jelenik meg, a bevételek egy részét pedig jótékonyságra fordítják.
0: Te mit tennél, ha a kutyád 500 nap után előkerülne? Írd meg nekünk Instán.
2: Csak a te kedvenceid, semmi más. 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kabai Tamás és Freshly Zsófia. Gondolkodtál már azon, miért lesz egy zeneszám a kedvenced? Vagy hogy mi befolyásolja a zenei ízlésed, és hogyan alakul ki egyáltalán?
1: Egyes elméletek szerint a kedvelt zenei ízlés nem a véletlennek köszönhető, hanem a személyiségünknek. A Spotify évek óta foglalkozik ezzel a témával és az összefüggéseknek a feltérképezésével.
0: De mit is árulhat el rólad, hogy milyen zenéket szeretsz? Raymond Cattell vezette kutatást, megállapította, hogy a hasonló zenei ízlésű emberek hasonló személyiségjegyeket hordoznak, hasonló tulajdonságaik vannak, és hasonló a gazdasági, illetve társadalmi hátterük. Emellett számít az is, hol nőttünk fel, milyen zenét hallgatnak a családjaink, barátaink. De épp ennyire befolyásolja a zenei ízlésünket az aktuális élethelyzetünk is.
1: Ha popzenét hallgatsz, akkor extrovertált, őszinte és a hagyományokhoz ragaszkodó személy vagy. Keményen dolgozol, és magas az önértékelésed, viszont kevésbé vagy kreatív.
0: Ha a rap és a hip-hop a kedvenced, magas az önértékelésed, vagy az önbizalmad, és igazán társkedvelő ember vagy, míg az agresszió nem jellemző rád.
1: Rock és heavy metal kedvelők, kreatív, általában introvertált személyiség, vagy akire agresszió nem, viszont gyengétség és kedvesség annál inkább jellemző.
0: Dance rajongóként, magabiztos és társaság kedvelő személyiség vagy, aki nyitott az új tapasztalatokra. Azonban a kedvesség nem a fő erényed.
1: Klasszikusok kedvelőjeként introvertált, de jó önértékeléssel bíró személyiség vagy, erős kreatív hajlammal. Feltett szándékod a nyugalom és a világ lecsendesítése magad körül.
0: Jazz, blues és soul rajongóként magabiztos, kreatív, intelligens, könnyed személyiség vagy, aki igazi extrovertáltként szeret kapcsolatba kerülni az embertársaival.
1: Az emberek a zenén keresztül rengeteg információt közölnek a külvilággal, szóval ha valakit meg akarsz jobban ismerni, csak figyelj oda, hogy mely zenékkel tud azonosulni.
2: Csak a top slágerek, éjjel-nappal. 97.5 Táska Rádió, te is bele

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kutfej Dóra és Lester Linett. Most egy olyan dologról fogunk beszélni, ami szerintem mindenkiben ott van. Miért olyan nehéz ma döntéseket hozni? Régen valahogy egyszerűbb volt. Volt két lehetőség, és kész. Ma meg, akármit nézel, van belőle 20 féle.
1: Pont ez a baj, a túl sok lehetőség nem szabadságot ad, hanem lebénít. Amikor mindenből van 100 változat, akkor az ember automatikusan azt érzi, biztosan van egy tökéletes megoldás, és ha nem azt választja, akkor hibázik.
0: Igen, és a hibázástól félünk a legjobban. Nem magától a döntéstől félünk, hanem a következményektől. Mi lesz, ha rossz döntést hozok? Mi lesz, ha később bánom? Mi lesz, ha mások azt mondják, ezt elrontottad?
1: És ezért halogatunk. A döntés előtt ott állunk, és eljátszunk minden verziót a fejünkben. Ez is lehet jó, az is lehet jó. De mi van, ha pont a harmadik lenne a legjobb? Aztán már annyi a mi lenne, ha, hogy az egészből nem lehet semmi.
0: Ráadásul az internet rontja a helyzetet. Amikor felmész online, azt látod, mindenki tudja, mit akar. Mindenki magabiztos, mindenki sikeres, mindenki biztos a dolgában. És te vagy az egyetlen, aki még mindig gondolkodik.
1: Pedig ez nem igaz, mindenki bizonytalan, csak nem mondja ki, a döntések mindig félelmetesek. De a legrosszabb döntés a nem döntés, mert közben telik az idő, és nem mozdul semmi.
0: Pont ezért lenne fontos elfogadni, hogy nincs tökéletes választás. Csak olyan van, amit akkor, abban a helyzetben a legjobbnak gondoltunk. A hibázás pedig része az életnek, nem lehet elkerülni.
1: És a döntés sosem akkor nehéz, amikor kevés a lehetőség, hanem amikor túl sok az információ, túl sok a vélemény, túl sok minden beleszól. A tévé, az internet, a barátok, a család. Mindenki mond valamit, és te ott állsz, hogy most akkor melyiket is válasszam.
0: Ezért érdemes visszatérni valami egyszerűhöz. A kérdéshez, amit soha nem teszünk fel magunknak. Mit akarok én? Nem azt, hogy mások szerint mi a legjobb. Nem azt, hogy a többség mit mond. Hanem azt, amit én szeretnék.
1: Mert amikor a döntés összhangban van azzal, akik vagyunk, akkor nincs rossz döntés, csak tapasztalat. És ez a furcsa, amint meghozol egy döntés, hirtelen megkönnyebbülsz, mintha lekerülne rólad egy 20 kilós súly.
0: Igen, a döntéstől félünk, de pont a döntés hoz szabadságot. Nem kell tökéletesnek lenni. Elég, ha elindulunk.
2: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táskarádiót?
3: Reggelente suliba menne, titeket szoktunk hallgatni nap, mint nap.
4: Mert akármikor ide kapcsolok, csak jó zenék szólnak.
2: Ez a Táskarádió.

0: 9 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Rejtélyes monolitra bukkantak egy mexikói lelőhelyen. Tévhit, hogy a kenyér egészségtelen. 7 éves kortól várja a gyerekeket a Felicitá. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Mexikói régészek maja kultúra nyomait, valamint korábban sosem látott jellegzetességeket tártak fel Veracruz állam keleti részén, írja a Science Alert. Claudia Sheinbaum mexikói elnök sajtótájékoztatón nagyon relevánsnak nevezte a felfedezést, és kijelentette, hogy kormánya forrásokat fog elkülöníteni a helyszín további vizsgálatára és helyreállítására. A lelőhelyen egy kör alakú kőplatform is található, amelyhez hasonlót még nem tártak fel Mexikó ezen részén. A kutatók emellett egy monolitot is felfedeztek, amely egy lehetséges maja jegyeket hordozó alakot ábrázol. A Nemzeti Régészeti és Történeti Intézet szakértői szerint a monolit 1,88 méter magas, legszélesebb pontján 1,47 méter, legkeskenyebb pontján pedig 68 cm széles. A kenyér az egyik legalapvetőbb táplálékunk, de napjainkban az egyik legmegosztóbb is. Van, aki mindenhez eszik, míg más csak szénhidrátot lát benne, és attól fél, hogy hízlal. Szabó Adrián dietetikus szerint érdemes tisztázni egyrészt, hogy energiaforrás szempontjából a szénhidrátok alapvető fontosságúak az ember számára. A nemzetközi ajánlások szerint az a jó, ha a napi energia szükségletünk legnagyobb részben 40-60 energia százalékban szénhidrátból származik. Másrészt fontos tudni, hogy önmagában nem a szénhidrát hízlal, hanem az, ha rendszeres a napi szükségletünknél több energiát viszünk be a szervezetünkbe. A magyarokra pedig sokkal inkább a túlzott zsír, mint a túlzott szénhidrát fogyasztás jellemző. A kenyér nem egyszerűen szénhidrát, mint a cukor, tartalmaz mikrotápanyagokat, például cinket, szelint, magnéziumot, B-vitaminokat, emellett pedig nagyon fontos rost és növényi fehérre forrás is. Ez azonban elsősorban a teljes kiörlésű változatokra igaz. Hazai szabályozások szerint pedig nem csak azt lehet így nevezni, ami 100%-ban teljes gabonából áll, hanem mindazokat, amelyek minimum 60%-ban tartalmaznak teljes kiörlésű lisztet, teszi hozzá Szabó Adrián. Egészen 7 éves kortól 18 éves korig várja a fiatalok jelentkezését a Felicitá KTS-re. Most már szólóban, dúóban, párban és csapatban is. Kezdő csoportjuk hétfőn és szerdán indul a Felsővárosi Művelődési Házban. Az első órát szeptember 7-én tartják. Ősi híd maradványai bukkantak elő a római Tiberis folyó medréből a Szent Péter bazilika közelében a szárazság okozta csökkenő vízszint miatt. Írja egy szaklap. Az átkelőhely létezése eddig sem volt ismeretlen. 2022-ben már látható volt egy hasonlóan csapadékmentes időszakban. A Néró egykori római császárról elnevezett híd régen Róma belvárosát kötötte össze a Tevere folyó jobb partjával. Ennek magasabb részeit a 19. században a hajózás megkönnyítése miatt bontották le. A korábban a mai Vatikán helyén álló stadion felé vezető hidat, bár az uralkodóról nevezték el, a tudósok idősebbnek tartják Nérónál, és vélhetően Caligula Néró nagybátyja építette, és már Krisztus után 39-ben is létezett. A nyári szünet utolsó napján a Grundfos támogatásának és 4 munkatársának tevékeny részvételével a Vigyázó Kéz Gyermekvédelmi Egyesület által ismert saját családjuk nélkül nevelkedő 5-9 év közötti állami gondozott gyerekek a fővárosi állat- és növénykertbe látogathattak.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Ismét kibővülnek az ingyenes sportolási lehetőségek Székesfehérváron szeptembertől. Újra indul a nyitott tornatermek program, amely 22 féletes mozgást kínál, a Nordic Walking program pedig ismét 16 indulási helyszínről érhető majd el. Még a székesfehérvári futókköre 2 helyszínen folyamatosan megy, egészen az év végéig.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma a felhős időben csapadék előfordulhat, a légmozgás nem lesz jelentős. Napközben 29 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Most. Best of. A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.5 Táskarádió, te is belefélsz.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szigetvári Máté, Bali Villő és Sarf Janka. A Nazca vonalak. A Nazca vonalak hatalmas ősi geoglifák Peruban, a Nazca sivatagban, amelyek titokzatos ábrái, állatok, emberek és geometriai alakzatok formáit öltik. A vonalak úgy jöttek létre, hogy a sivatag felső vöröses rétegét eltávolították, így a világosabb réteg feltárolt, amely kontraktos ábrákat formál. A területnek, ahol a Nazca vonalak találhatók, a felszíne nagy mennyiségű vasoxidot tartalmaz, amely a földet vöröses-barnára színezi. Körülbelül 10 cm-re a felszín alatt sárgás színű agyagos talaj található. A vonalakat úgy alakították ki, hogy a felszíni vörös talajt 10-15 cm mélységig eltávolították, a figuráknak megfelelően 40 cm-től a 2 méteres szélességig. Az így létrehozott két különböző színű talajréteg kontraktusa miatt láthatók a vonalak nagy távolságban is.
1: A Nazca vonalakat 1994-ben az UNESCO világörökségi helyszínei közé választották. A vonalak már nagyon régóta ismertek voltak, de mindaddig nem tudtuk, hogy különböző figurákat ábrázolnak, amíg a repülővel a magasból is sikerült megszemlélni az ábrákat. Paul Kossok volt az első kutató, aki az 1930-as években repülőről kezdte vizsgálni a vonalakat. A Nazca vonalak létrejöttére a mai napig nincs elfogadott magyarázat. Ami biztosnak tűnik, az az, hogy azok, akik megalkották ezeket a vonalakat, soha nem láthatták a vonalakat a magasból.
0: A Nazca vonalak közé tartoznak hatalmas rajzolatok, amelyek madarakat, majmokat, pókokat, gyíkokat és egyéb alakzatokat ábrázolnak. A legnagyobb ábrák több mint 200 méter hosszúak, és csak a levegőből láthatók teljes egészükben. Az első modern felfedezők a 20. század elején fedezték fel a vonalakat, bár a helyiek régóta ismerték őket. A vonalak titokzatos eredete és célja azóta is izgatja a tudósokat. Egyes elméletek szerint vallási vagy asztronómiai célokra használták őket, míg mások szerint rituális utak szerepét tölthették be. Sok elmélet van, az egyik szerint a Nazca vonalakat idegen bolygókról származó lények hozták létre, és olyan üzeneteket közvetítenek, amelyeket az emberek még nem tudnak értelmezni. Az elmélet hívei szerint a Nazca kultúrában élő emberek nem lehettek képesek létrehozni a vonalakat. Az elmélet hívői hasonlóképpen magyarázzák a Machu Picchut, vagy Sacsayhuaman létrejöttét is. Ennek azonban ellent mondanak a Nazca vonalakról a Nazca vonalakhoz közel található Kauachi városának romjai. Itt az egész város vízellátását biztosító föld alatti vízvezetékrendszer maradványai is láthatók, amelynek létrehozása sokkal bonyolultabb technikai ismereteket igényelt, mint a vonalak kialakítása.
1: Egy másik elmélet szerint, melyet Mária Reiche, német kutatónő kutatásai alapoztak meg, aki egész életét a Nazca vonalak értelmezésének szentelte, ezek a vonalak nem mások, mint egy bonyolult csillagászati naptár részei. Szerinte a vonalak egy-egy csillagképet ábrázolnak. A sok éves kutatás ellenére azonban Reichének nem sikerült megbízhatóan bizonyítani a csillagok és a vonalak közötti kapcsolatot.
0: Egy harmadik elmélet szerint a vonalak az istenekkel állnak kapcsolatban, és szertartási központok voltak. Miért kellene egy szertartási központot ugyanolyan templom formájában megjeleníteni, mint ahogy ezt Európában teszik? Miért nem lehettek a Nazca kultúra emberei számára ezek a vonalak az imádság helyszínei? Ez szerint, a teória szerint ezek a vonalak nem az emberek számára készültek, hiszen ők nem is láthatták őket, hanem az égben élő isteneknek készültek. A Nazca kultúra emberei számára a víz létfontosságú volt, tudták, ha megszűnik a víz utánpótlás, eltűnhetnek a föld színéről. A csapadék ezen a területen minden két évben egyszer esik fél órát, a folyóban pedig egész évben csak 40 napig van víz. Az El Niño jelenség figyelmeztette őket, hogy a természetben bármi bármikor változhat, és az életük soha nincs biztonságban. Ezért szerettek volna jó kapcsolatot ápolni az égben lakó istenekkel, hiszen onnan származik az életet adó víz, ami lehetővé teszi a növények termesztését és a megélhetést ezen a területen.
2: Az istenek halhatatlanok, a vonalakat is olyan helyen kellett létrehozniuk, ahol örökre fennmaradhattak, és ezt sikerült is elérniük. Ami nagyon érdekes, az az, hogy ezen a területen gyakran fújnak olyan szelek, melyek eltüntethetnék a vonalakat. Ott, ahol a rajzok találhatók, a vasoxid jelenlétének köszönhetően egy meleg levegőjű, felszíni légréteg alakul ki, mely megakadályozza a hűvösebb szelek kialakulását. A Nazca vonalak alkotói tudták, hogy ez az ideális hely számukra. Az alakzatok folyamatos vonalakból állnak, ezért felmerült, hogy valamilyen utak lehettek, melyeken a szertartások alatt haladtak. Végeztek egy kísérletet, melyben rengeteg embert felkértek, hogy hosszú sorokban haladjanak végig a vonalakon, annak érdekében, hogy lássák, milyen messziről látszanak. Ez szerint valóban látszanak, sőt, azt a hatást keltik, mintha az alakzatok életre kelnének és megmozdulnának. A Nazca kultúra emberei talán pont azt szerették volna, hogy ezt lássák isteneik?

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. Mikrofonnál Brezni Aura és Labádi Hanna. Tudod, mi az a K-pop? De nem ismersz egy idol együttes se igazán? Esetleg csak a BTS meg a Blackpink nem jut eszedbe róla? Ma egy kevésbé ismert, de nagyszerű csapatot mutatunk be nektek. Mai témánk főszereplői a TXT nevű fiú együttes. A TXT hosszabb néven Tomorrow and Together, egy dél-koreai fiú együttes, amelyet a Big Hit Entertainment alapított. A csoport 5 tagból áll, Yeonjun, Sobin, Beomju, Taehyun és Hwaneun Kai. 2019. március 4-én debütáltak a The Dream Chapter Start című kibővített EP-vel. Az EP debütált és az elsően végzett a Gold album listán és a Billboard World Albums listán, valamint a 104. helyen került fel az amerikai Billboard 200-as listára, ami akkoriban a legmagasabban helyezett debütáló album volt bármely férfi K-pop csoporttal. A vezető kislemezük, a Crown, az első helyen debütált a Billboard World Digital Songs listáján. A TXT volt az első koreai fiúbanda, amely fellépett, és fő fellépő volt az Egyesült Államok egyik legnagyobb zenei fesztiválján.
1: A weboldaluk szerint a nevük 5 személyre utal, akik egy álom alatt gyűltek össze egy jobb holnap építésének reményében. A nemzetközi média és a rajongók gyakran TXT-re rövidítik a csoport nevét. Egy interjújukban azonban a zenekar kijelentette, hogy jobban szeretik, ha Tomorrow and Together-nek hívják őket a TXT helyett. A Big Hit Entertainment alapítója már 2017-ben bejelentette egy második fiúcsapat terveit, és a debütálás dátumát 2019 elejére tűzték ki 2018 novemberében.
0: Mikor volt az első külföldi turnéjuk? 2019. április 9-én bejelentették első külföldi turnéjukat, egy 6 előadásból álló debütáló bemutatót, amely 6 amerikai városban, New Yorkban, Chicagóban, Los Angelesben, Dallasban, Orlandóban és Atlantában lesz 2 hét alatt, május 9 és 24 között. Összes előadásra a jegyek kevesebb, mint 24 óra alatt elfogytak. 2019. október 21-én kiadták első stúdióalbumukat, a The Dream Chapter Magic-et, melynek vezető kislemeze a 9¾ Runaway volt. Zenéleg az album számos zenei műfajt ötvözött, beleértve az R&B-t, a Tropical House-t, az akusztikus popot és a hip-hopot. Ez volt a zenekar másik listavezető albuma debütáló EP-jük után. Billboard és a Dazed később mindketten 9¾ Runaway-t az év egyik legjobb K-pop dalának nevezték.
1: Milyen a zenei stílusuk a K-popon belül? A Rolling Stone szerint a Tomorrow and Together zenéje kalandozik a diszkóba, a showgazebe, az indie rockba és a popba, és személyes történeteket tárgyal a tinédzser korral járó növekedési nehézségekről. Az eleme a csoport diszkográfiáját többnyire fényesnek, könnyednek és az életgondjaitól mentesnek, valamint inkább a fantasyre és a szórakozásra összpontosítónak nevezte.
0: Szerintem a tagokat is külön meg kell említeni. Choi Yeonjun, ismertelen Yeonjun, dél-koreai énekes, dalszerző és táncos. Szólistaként 2024. szeptemberében debütált a Gum című dallal. 1999. szeptember 13-án született Dél-Koreában. Debütálás előtt 4 évig a Big High Entertainment-nél tanult, 4 éves képzése során a cég legendás gyakornokaként vált ismerté, mivel a havi értékeléseken következetesen az első helyezést érte el tánc, vokális teljesítmény és rap kategóriában. Ő debütált elsőként a csapatban legidősebb tagként.
1: Choi Subin, ismertebb nevén Subin, dél-koreai énekes, tagja és vezetője a fiú együttesnek. 2000. december 5-én született Dél-Koreában. 9. osztályba küldött egy meghallgatási klipet a Big Hit Entertainmentnek. Bár a szülei eleinte haboztak, miután bejutott a második fordulóba, engedélyezték a képzés folytatását. Ő volt a második tag, aki debütált. 2020-ban dalszerzőként és zeneszerzőként is debütált a Maze in the Mirror című dalukban. Dalszövegíróként az őszintességét tartja a legnagyobb erősségének.
0: Choi Bomkyu, ismertelen Bomkyu, dél-koreai énekes, 2001. március 13-án született Dél-Koreában. Bomkyu volt a Tomorrow and Together 5. és egyben utolsó tagja, akit felfedtek, miután 2 éven át gyakornok volt. 2023. januárjában elkezdte vezetni Womdio című személyes stílusú rádiósorozatot. 2025. március 27-én kiadta első szólódalát Pénit címmel, amelynek producereként és szerzőjeként is közreműködött.
1: Kang Taehyun, ismertebb nevén Taehyun, dél-koreai énekes. 2002. február 5-én született, szintén Dél-Koreában. 14 évesen jelentkezett a Big Hit Entertainment meghallgatására. Sikeresen átment a meghallgatáson, és 3 évig tanult, mielőtt debütált volna. 2019. január 18-án 4. tagként mutatták be. 2020-ban Taehyun dalszerzőként és zeneszerzőként debütált a Maze in the Mirror című dalukban. Szerinte a dalszövegírás segít hitelességet és meggyőző erőt adni az általa eladott zenének.
0: Kai Kama Huaning, ismertenie Huaning Kai. Huaning Kai 2002. augusztus 14-én Hawaiian született és élt egy hónapig, majd Kínába költözött és körülbelül 7 évig élt ott. 8 éves korába költözött Dél-Koreába. Édesanyja koreai, édesapja német származású. Kai volt a harmadik tag, akit 2019. január 15-én fedtek fel. Ők voltak a Tomorrowland Together, az én egyik kedvenc idol együttesen.
2: A te zenéd, a te kedvenced, a te

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Teobol Timi, Szigl Barnabás és Szép Laki Emma. Hogyan etesd jól télen az énekes madarakat? Szemmel gyönyörködtető az, amit az énekes madarak hada a kihelyezett madáretetőknél művel. Télen a fagyok és a viszonylagos táplálékhiány miatt az idehaza telelő madarak jobban rászorulnak az emberi segítségre, és előszeretettel keressik fel az etetőket élelemért. Ez jó nekik, és jó neked is. A madarak könnyebben jutnak energiában dús táplálékhoz, neked pedig minden nap örömet okoznak a jelenlétükkel.
1: A cinkék, pintyek, vörösbegyek és más énekes és városi madarak látványa semmivel sem helyettesíthető élmény kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Mi a konyhaablakunkból szoktuk meglesni madáretetőnket, ahol széncinkéken és vörösbegyeken kívül néha kék cinkék és egy zöldikepár és tengelicek is megfordulnak.
2: Az énekes madarakat nem kell etetni, csak szabad. Azaz nincs erre vonatkozólag semmiféle kényszer. Szakemberek szerint semmi rossz nem történne az énekes madarainkkal akkor sem, ha nem etetnénk őket. Egyszerűen, ahogy eddig is, a túlélés érdekében tovább állnának. A madarak emberi segítség nélkül is átvészelnék a telet.
0: Ennek ellenére Magyarországon évszázados hagyománya van a madáretetésnek a fagyos, havas, ónos, esős időszakban, azaz ez lett a késő ősztől kora tavaszig tartó időszak jelentős madárvédelmi tevékenysége. Az etetők nagy könnyebbséget és biztonságot jelentenek a madaraknak, már ha az etetés folyamatosan egész télen végezzük.
1: A madáretetés nem azt jelenti, hogy egész nap feltöltött etetővel kell várnod a madarakat, hiszen csak segíteni szeretnél nekik, nem pedig elvenni a saját táplálékszerzés lehetőségét. Minden reggel közel azonos mennyiségű eleséggel töltsd fel az etetőket, aminek a madarak hozzászoknak, majd a kihelyezett eleség elfogyasztása után elkezdik a természetes táplálékaikat keresgélni és enni.
2: Több szempontból se lenne szerencsés a madarakat a természetes téli táplálékuktól teljesen elcsalogatni. Egyrészt így jelentősen szabályozni és csökkenteni tudják az áttelelő kártékony rovarok számát, másrészt pedig nem csökkennek a túlélési esélyek akkor sem, ha nem jutnak az általad kihelyezett táplálékhoz.
0: A madarak nagyon gyorsan hozzászoknak és számítanak az etetőhelyek által biztosított táplálékra, olyannyira, hogy képesek nagyon messziről is visszatérni minden áldott évben. Ezért, ha az eleség pótlását váratlanul abba hagyod, rengeteg madarat hozhatsz nehéz helyzetbe. Gondolj bele, az etetőre járó gyakran alig 4,5-10 g körüli testtömegű madarak számára a túlélés gyakran arról szól, hogy a tartalékaik kibírják a 10 Celsius alatti hőmérsékletet és átvészeljék az előttük álló fagyos éjszakát.
1: Ha reggel nem töltheted fel az etetőket és nem tudnak kielégítően táplálkozni, akkor éjszaka könnyen legyengülhetnek és elpusztulhatnak a hidegben. Ezért nagyon fontos, hogyha a hideg beálltával elkezded a madarak etetését, nagyjából március elejéig folytasd is azt.
3: 97.5 Táskarádió. Te is

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Dombi Judit, Naár Barbara és Fónai Dorka. Dominic Richard Harrison művész nevé Youngblood 1988. augusztus 5-én született Doncasterben. Már 2 éves kora óta érdeklődik a zene iránt, és 10 éves korában pedig elkezdett zenéket írni. Zeneileg nagyban hatott rá a The Clash, Bob Dylan és a Beatles. 16 éves volt, amikor Londonba költöztek, és már 2017-ben kiadta legelső dalát King Charles néven.
1: 2018-ban kiadásra került a Falling Skies című dala is, amely a Netflix nagy sikerű sorozatának a 13 okon voltnak egyik betétdala a második évadban. 2019. júliusában megjelent a teljes album 21st Country Liability címmel, ez volt egyben a legelső albuma is, ami megjelent. Ebben az évben kezdett el rendezvúzni Halsey-val, akivel azóta is együtt van.
2: 2019. január 17-én új dalt tett közzé Loner címmel. Szintén ez év februárjában Youngblood és Halsey kiadta az 11 Minutes című dalt a Blink 128-al és Travis Bakerrel. Youngblood sokkal több figyelmet szerzett a YouTube-on, elősegítve ezzel növekvő rajongótáborát.
1: 2019. május 24-én jelent meg Panas címmel az új szerzeménye, melyhez júniusban megérkezett a videóklip is. Ez az a dal, amely nagyon sok emberhez eljutott, és ha nem is tudja ki Youngblood, ezt a dalt biztosan hallotta már legalább egyszer. Ezt követte július 29-én a Hope for the Underrated Youth című dala, amiről azt nyilatkozta, hogy nem csak a saját élményeiről szól, hanem azokról az emberekről is, akikkel találkozott, és a dolgokról, amiket tőlük hallott.
0: Erősen támogatja az LMBTQ közösséget, és dalaival buzdítja a fiatalokat arra, hogy fogadják el magukat, és ne féljenek magukat adni.
2: 2019-ben a Sziget Fesztiválon lépett fel. Ekkor járt először Magyarországon. Csupán 1 órája volt körülnézni, de ez alatt is lenyűgözte Budapest szépsége. Érdekesség, hogy a Szigeten törött kézzel gitározva lépett fel.
1: Te ott voltál a koncertjén? Ha igen, írd meg élményedet.

0: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Hanti Kata, Fürjes Csenge, Gál Zsombor és Hedrik Mira. Ha megbetegszel, elmész a házi orvosodhoz. Ha beteg a kutyád, irány az állatorvos. De vajon mit kell tenned, ha találsz egy beteg vagy sérült madarat? Dr. Berkinyi Tamással, a Sukorói Vadmadár Kórház alapítójával beszélgetünk.
1: Miért alapítottad a kórházat?
2: Azért alapítottam a kórházat, mert abban az időben a Székesfehérvári Állatkórházban dolgoztam, és hoztak be sérült beteg madarakat, és az állatorvostól tőlünk azt várták el, hogy ezeket gyógyítsuk meg, mert az állatorvosnak az a dolga, hogy mentse az állatokat. Tulajdonképpen ennyi volt a kezdet, és én világéletemben madaras voltam, szerettem a madarakat, tehát én voltam az, aki ezt a munkát felvállalt az állatkórházon belül. Aztán egy idő után annyira sok madár érkezett az állatkórházba, nem lehetett pénzt kérni érte. Létre kellett hozni egy önálló vadmadár kórházat, hiszen különben tönkretettük volna annak idején az állatkórháznak a költségvetését.
0: Mikor alapítottad meg a madárkórházat?
2: 1996. november 1-én jelent meg az első híradás a kórházról, de tulajdonképpen akkor alakult meg, akkor kezdtem a madarakat menteni, mert akkor kezdtem el dolgozni az állatkórházban.
0: Mennyi idő alatt épült meg a kórház?
2: Hát a Vadmadár Kórház 25 éve folyamatosan épül, amit most láttuk, és ahol most vagytok, itt az utolsó röpdéket például 2 hónapja építettük, tehát 25 éve folyamatosan épül.
0: Mi volt a legjelentősebb esemény a kórház életében?
2: A 25 éves ünneplésünk az nagyon jelentős esemény, az, hogy ebben az évben 5 rétisas van nálunk, ez egy nagyon nagy esemény. Akkor, amikor megindult a másút telephelyünk itt Sukoron, az egy nagyon fontos esemény volt. Akkor, amikor megindultak a gyerekprogramjaink, ami madármentés, lélekmentés néven fut, az egy nagyon fontos esemény volt. Szóval rengeteg nagyon fontos esemény van a Vadmadár Kórház életében.
1: Hogyan kerülnek hozzátok a madarak?
2: Ha bárki talál egy sérült madarat, akár az utcán, akár az erdőben kirándulás során, akkor elkezd keresgélni a neten, hogy hova tudná vinni a madarat. Ilyenkor, ha a madármentést üti be, vagy madárkórházat üti be, akkor a Sukorófehérvári Vadmadárkórházat nagy eséllyel megtalálja, és ezek az emberek jelentkeznek ilyenkor nálunk, szólnak, hogy szeretnék hozni a madarat, és elhozzák Sukoróra. Nálunk annyi az érdekesség, hogy nem kell időpontot egyeztetni senkinek, senkivel, bármikor hozhatják a madarat, mert a bejáratnál van egy inkubátor, egy madármentő inkubátor.
0: Hogyan működik az inkubátor?
2: Az inkubátor a bejárat mellett került elhelyezésre. Ez egy nagy fadoboz, aminek a teteje kívülről nyitható. Mostak szigetelése van, hogy ne engedje be a meleget, illetve ne engedje be a hideget télen. Van benne egy fűtő, illetve egy hűtőberendezés, amit a behozó kapcsol fel. Van egy tábla az inkubátor oldalán, ami elmagyarázza, hogy mit kell tenni. Nyisd fel, tedd be a madarat, csukd le a tetejét, és kapcsolt fel az inkubátor kapcsolóját. Amikor felkapcsolják, akkor kapcsol be ez a fűtő-hűtőberendezés, illetve egy villogó az inkubátor tetején jelezni tudja nekünk, hogy éppen madár van benne. Van egy beépített kis kapcsoló, ami egy SIM-kártya segítségével e-mailt is küld nekünk, tehát pittyeg a telefonunk, amikor megérkezik egy madár.
0: Mik a leggyakoribb madárbetegségek vagy balesetek?
2: A leggyakoribb betegségeik alapvetően az emberi tevékenységhez kötődnek, elsődlegesen a közlekedési balesetek, tehát amikor átrepül a madár az út előtt felett, nagyon gyakran elütik őket az autók, ebből traumás sérüléseik vannak, mérgezésekből nagyon sok van, mezőgazdasági vegyszereket használnak, sajnos mérgezik a madarakat, hallani a híradásokban néha a sasmérgezéseket, de az összes többit is. Manapság az egyik legdivatosabb mérgezés a rágcsáló írtószereknek az elfogyasztása, kiteszik a mérget, amit megesznek az egerek, vérzékenységet okoz, az ilyen vérzékenységben szenvedő egereket elkapja a bagoly, ezáltal bele is belejut a méreg, és így mérgeződik meg, és elvérzik. Orvadászat a harmadik nagy csoport, ami miatt bekerülnek hozzánk, a védett madarak, ugye védett madarat nem illik lelőni, mégis lövik őket, például fehér gólyákat is, illetve a villanyvezetékek, nagyon sok madár ül fel a vezetékekre, és ilyenkor áramütést szenved, aminek következtében elhal a szárnyuk vagy a lábuk. Ez a 4 fő ok, ami miatt bekerülnek hozzánk a madarak.
0: Most már tudod, ha találsz egy sérült vagy beteg madarat, akkor irány a Sukorói Vadmadár Kórház.

0: 95.5 Táska Rádió. Te is beleférsz a mikrofonnál Jancsek Roland és Kenikel Krisztián. Az első autó mindenkinek az első és legfontosabb élményeket, tapasztalatokat nyújtja a jogosítvány szerzés után. Amikor már ott vagyunk fiatal tinédzserekként, hogy közeledik a vezetői engedély próbája, és az első vezetés örömei, hajthatatlan vágy lesz rajtunk, hogy a határ a csillagoség. Mi most azért hoztuk el nektek ezt az adást, hogy egy kicsit segíthessünk az első autó kiválasztásában.
1: De mi is számít első autónak? Szerintünk az egyik legfontosabb alappillére, hogy ne legyen nagy lóereje, és hogy kezdésnek ne a legdrágább kocsit válasszuk. Mert amatőrsofőrként senki se akar felcsavarodni egy fára, főleg nem egy drága autóval. Amikor már elég tapasztalatot szerzett az ember, akkor jöhetnek az erősebb autók.
0: Sokak szerint a legjobb az első generáció Suzuki Swift, az alacsony fogyasztása és olcsó alkatrészek miatt. Az 1.3-as motorjával elég fürge, de azért így is csak 75 lóerős. Szintén jó választás lehet az 1.8-as motorral szerelt 4-es Volkswagen Golf GTI. Azért ez már több lóerővel büszkélkedhet, hiszen már 150 lóerőt nyújt. Vagy még alkalmas lehet a 99-es Peugeot 406, aminek 2 literes motorja legalább 90 lóerős.
1: De vannak még más autók, ami nem annyira nagy lóerős, de viszont ugyanannyira jó. Köztük az 1.4-es motorral szerelt Opel G-Astra, ami 90 lóerőt tud nyújtani. Vagy még a Ford Fiesta ST a 2 literes motorral, amely 150 lóerővel büszkélkedett. Zárásképpen a 2013-as Nissan Qashqai 1.6-os 131 lóerős motorra rendelkező személyautó.
0: Ezek az autók szerintünk alkalmasak lehetnek első autónak, de még sok kocsi tökéletes lehet első választásra. De az első autó mellé legfontosabb nem a klíma, nem egy jól dübölgő rádió, hanem a jogosítvány. Kicsit utána néztünk, mennyire különbözik Magyarországhoz képest más országokhoz a megszerzése.
1: Magyarországon tanfolyamot akár 16,5 évesen is el lehet már kezdeni, hogy a KRESZ vizsga letétennek időpontjában a vizsgázó legfeljebb 3 hónappal legyen 17. életévének betöltés előtt, míg a forgalmi vizsgát 17 éves kortól lehet letenni.
0: Mint oly sok minden más dologban, az autóvezetésben is különböznek az angolok a többi európai országtól, kezdve legszembetűnőbbel a baloldali vezetéssel. A jogosítvány megszerzésének első lépéseként először is igényelni kell egy ideiglenes jogosítványt, amit csak 15. életéve után 9 hónappal tehet meg. Ezt követően kezdik csak tanulni a KRESZ-t. A vizsgát 17 éves kortól tehetik le, ahogy nálunk.
1: Japán hatékony tömegközlekedési rendszerének köszönhetően a nagyobb városokban a legtöbb embernek nincs szüksége autóra, se jogosítványra. Aki mégis szeretne autót vezetni, akkor le kell vizsgáznia, ahogy más országokban. Japánban 18 év fölött lehet csak autót vezetni, míg nálunk már közlekedhetünk az utakon 17 év fölött. Japánban jogosítvány megszerzés nem nagyon különbözik más országokhoz képest.
0: Reméljük tudtunk segíteni, találkozzunk az utakon!

0: 97.7. Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Császár Dorka és Molnár Sára. Hallottátok már az Egyesülve a Sokféleségben mottót? Ez az EU jelmondata, amely összefoglalja az unió értékrendjének lényegét. Bár az EU mindegyik országának megvan a maga kultúrája, nyelve és hagyományai, valamennyien közös értékeken osztoznak, amelyeket az Európai Unió tagállamaiként tiszteletbe kell tartaniuk.
1: Az EU-t nagyon különböző országok alkotják, a legnagyobb népességgel rendelkező uniós ország Németország, amelynek mintegy 84 millió lakosa van, a legkisebb Málta 500 ezer lakossal.
0: Az EU-ban élő népek különböző nyelveken beszélnek, melyek három különböző ABC-t használnak. Latin, görög és cirill. Minden országban eltérőek a hagyományok, a kultúra, az ételek és az ünnepek.
1: Magyarország 2004. május 1-e óta az Európai Unió teljes jogú tagja. A több évig tartó csatlakozási tárgyalások lezárulta után az EU-val való csatlakozási szerződést 2003. áprilisában írták alá Athénban.
0: 2024. július 1 és 2024. december 31 között Magyarország második alkalommal tölti be az Európai Unió tanácsának elnöki tisztét. Először a 2010. január 1 és 2011. június 30-a között spanyol-belga-magyar EU trió keretébe jutott a soros elnöki szerep.
1: Az Európai Unió tanácsának elnöksége fél évente váltakozik a 27 tagállam között. A tanács tárgyalja az Európai Bizottság által javasolt jogszabályokat, és a döntések gyakran az Európai Parlamenttel folytatott további tárgyalásokat követően születnek.
0: A tanács az EU tagállamok minisztereiből áll. Az elnökséget betöltő országgyűléseket szervez és bonyolít le, valamint képviseli a tanácsot a többi uniós intézményhez fűződő kapcsolatokban.
2: A te rádiód, a te kedvenced. 97.5 Táskarádió. Te

0: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Garai Nazira és Eihammer Karina.
1: A mai adásban egy érdekességet hoztunk el nektek. Németországban mosóbendék törnek be a házakba, hogy sört lopjanak.
0: Bár a mosómedve nem őshonos állat Németországban, kevesebb mint egy évszázad alatt több százezerre nőtt a populációjuk az országban.
1: A The Telegraph szerint sorozatban törnek be nyaralókba és otthonokba a mosómedvék. Az állatok nem csak jelentős mértékű anyagi károkat okoznak, de nem egyszer megölték a kistestű házi kedvenceket és sört loptak.
0: A városi parkokban rendetlenkednek, felveszik az eldobott sörös üvegeket, hogy megjássák a benne maradt pár kortnyi alkoholt.
1: Hallottál már hasonló esetről korábban is?
0: Igen, már nem ez az első alkalom, hogy itt a mosómedvék borzolják a kedélyeket. 2019-ben egy láthatóan részeg mosómedve botorkált az erfurti karácsonyi vásáron. Az állat a csészékben hagyott maradék forralt borokat itta ki, majd eszméletét vesztette.
1: Egy törpetacskó 500 napot élt túl az ausztrál vadonban egyedül.
0: Valeri a törpetacskó 2023-ban veszette Ausztráliában a Kenguru szigeten. A gazdai napokig keresték, de nem találták. Végül haza kellett menniük. Azt hitték, örökre elveszett.
1: De 500 nap után újra felbukkant. Egy homályos foton valaki észrevett valamit. Egy apró fekete foltot egy mezőn, ami hasonlított Valerire. Elkezdődött az új keresés, ami végül sikerrel zárult. Valeri túlélte a vadont, és még hízott is.
0: Most arra igazi sztár lett Ausztráliában. Valeri ma már egy kutya márka nagykövete, róla készült dokumentumfilm ment le a tévében, megírták a történetét könyvben, és még egy sörtfajtát is elneveztek róla.
1: Valeri ma már VIP rendezvényeken jelenik meg, a bevételek egy részét pedig jótékonyságra fordítják.
0: Te mit tennél, ha a kutyád 500 nap után előkerülne? Írd meg nekünk Instán. 97.5

0: 95. Társk rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Sarf Janka és Bali Villő. A görbeerdő. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer, és most is van Lengyelország nyugati határán egy furcsán érdekes erdő. Ennek az erdőnek, mint egy 400 fenyőfája, nehezen megmagyarázható kanyarral a törzsén éli mindennapjait. A fenyők ugyanis 90 fokban meghajlanak, a többségük észak felé, majd mintha mi sem történt volna, egyenesen nőnek tovább az ég felé.
1: A fura erdő persze vonza a fura elméletek kitalálóit, és hát elég vad magyarázatok láttak már napvilágot a nem mindennapi fákkal kapcsolatban. Az egyik legvadabb elmélet szerint a területen valamiféle extrém gravitációs erő működik, de ez sajnos éppen annyira ellenőrizhetetlen, mint hogy esetleg földön kívüliek lennének felelősek a furcsa kanyarokért.
0: Egyesek azt állítják, hogy a II. Világháború alatt esetleg német tankok tiporták át szerencsétlen fenyőfákat, és ezért nőnek ilyen szokatlan formában. A tipró tankhívőknek a történelmi korban biztosan igazuk van, hiszen a görbeerdőt a 30-es években telepítették, és bármi is történt a fenyőkkel, arra a fák 7 és 10 éves korak között került sor. Sajnos az elmélet nem ad magyarázatot arra, hogy miért ilyen egyformák a törzsek, és hogy a környező fenyőerdőket miért is nem érintette a tankátvonulás.
1: A legvalószínűbb magyarázat szerint a fenyőket szándékosan deformálták fiatalkorukban, hogy aztán építkezéshez vagy hajóépítéshez használják őket. Az elmélet erősíti, hogy a település nincs túl messze a tengertől, mondjuk túl közel sem, és hogy a fák szép szabályos rendben lettek meghajítva. A dolog pikantériája, hogy Novecarnovo falu a II. Világháborúban teljesen elnéptelen lett, és csak a 70-es években épült erőmű hatására népesült be újra. Képzelhetitek az új lakók megrökönyödését, amikor felfedezték ezeket a bizarr fákat, amelyek történetére ma már senki nem emlékszik.
2: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táska Rádiót?
3: Mert itt mennek a legjobb zenék.
4: Még az anyám is ezt hallgatja, miközben tojáslevest főz.
2: Ez a Táska Rádió.
5: Te is beleférsz.

0: 10 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Rejtélyes monolitra bukkantak egy mexikói lelőhelyen. Tévhit, hogy a kenyér egészségtelen. 7 éves kortól várja a gyerekeket a Felicitá. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Mexikói régészek maja kultúra nyomait, valamint korábban sosem látott jellegzetességeket tártak fel Veracruz állam keleti részén, írja a Science Alert. Claudia Sheinbaum mexikói elnök sajtótájékoztatón nagyon relevánsnak nevezte a felfedezést, és kijelentette, hogy kormánya forrásokat fog elkülöníteni a helyszín további vizsgálatára és helyreállítására. A lelőhelyen egy kör alakú kőplatform is található, amelyhez hasonlót még nem tártak fel Mexikó ezen részén. A kutatók emellett egy monolitot is felfedeztek, amely egy lehetséges maja jegyeket hordozó alakot ábrázol. A Nemzeti Régészeti és Történeti Intézet szakértői szerint a monolit 1,88 méter magas, legszélesebb pontján 1,47 méter, legkeskenyebb pontján pedig 68 cm széles. A kenyér az egyik legalapvetőbb táplálékunk, de napjainkban az egyik legmegosztóbb is. Van, aki mindenhez eszik, míg más csak szénhidrátot lát benne, és attól fél, hogy hízlal. Szabó Adrián dietetikus szerint érdemes tisztázni egyrészt, hogy energiaforrás szempontjából a szénhidrátok alapvető fontosságúak az ember számára. A nemzetközi ajánlások szerint az a jó, ha a napi energiaszükségletünk legnagyobb részben 40-60 energiaszázalékban szénhidrátból származik. Másrészt fontos tudni, hogy önmagában nem a szénhidrát hízlal, hanem az, ha rendszeres a napi szükségletünknél több energiát viszünk be a szervezetünkbe. A magyarokra pedig sokkal inkább a túlzott zsír, mint a túlzott szénhidrát fogyasztás jellemző. A kenyér nem egyszerűen szénhidrát, mint a cukor, tartalmaz mikrotápanyagokat, például cinket, szelint, magnéziumot, B-vitaminokat, emellett pedig nagyon fontos rost és növényi fehérre forrás is. Ez azonban elsősorban a teljes kiöllésű változatokra igaz. Hazai szabályozások szerint pedig nem csak azt lehet így nevezni, ami 100%-ban teljes gabonából áll, hanem mindazokat, amelyek minimum 60%-ban tartalmaznak teljes kiöllésű lisztet, teszi hozzá Szabó Adrián. Egészen 7 éves kortól 18 éves korig várja a fiatalok jelentkezését a Felicitá KTS-re. Most már szólóban, duóban, párban és csapatban is. Kezdő csoportjuk hétfőn és szerdán indul a Felsővárosi Művelődési Házban. Az első órát szeptember 7-én tartják. Ősi híd maradványai bukkantak elő a római Tiberis folyó medréből a Szent Péter bazilika közelében, a szárazság okozta csökkenő vízszint miatt. Írja egy szaklap. Az átkelőhely létezése eddig sem volt ismeretlen. 2022-ben már látható volt egy hasonlóan csapadékmentes időszakban. A Néró egykori római császárról elnevezett híd régen Róma belvárosát kötötte össze a Tevere folyó jobb partjával. Ennek magasabb részeit a 19. században a hajózás megkönnyítése miatt bontották le. A korábban a mai Vatikán helyén álló stadion felé vezető hidat, bár az uralkodóról nevezték el, a tudósok idősebbnek tartják Nérónál, és vélhetően Caligula Néró nagybátyja építette, és már Krisztus után 39-ben is létezett. A nyári szünet utolsó napján a Grundfos támogatásának és 4 munkatársának tevékeny részvételével a Vigyázó Kéz Gyermekvédelmi Egyesület által ismert saját családjuk nélkül nevelkedő 5-9 év közötti állami gondozott gyerekek a fővárosi állat- és növénykertbe látogathattak.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Ismét kibővülnek az ingyenes sportolási lehetőségek Székesfehérváron szeptembertől. Újra indul a nyitott tornatermek program, amely 22 féletes mozgást kínál, a Nordic Walking program pedig ismét 16 indulási helyszínről érhető majd el. Még a székesfehérvári futókköre 2 helyszínen folyamatosan megy, egészen az év végéig.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma a felhős időben csapadék előfordulhat, a légmozgás nem lesz jelentős. Napközben 29 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Most. Best of. A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.5.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Hedrik Mira, Bali Villő és Sarf Janka. A Mandela hatás. A Mandela hatás lényege, hogy emberek egy jelentős része bizonyos jelenségekre, történésekre a valósághoz képest máshogy, de egymással megegyező módon emlékeznek. Az okok mögött alternatív valóság, a nagy hadron ütköztető és más összeesküvés elméletek is előkerülnek. De igazából senki nem tudja, mitől van ez.
1: Az emberek egy része máig megvan arról győződve, hogy a 80-as években látott egy hírösszefoglalót Nelson Mandela haláláról, holott erre csak 2013-ban került sor. Sokan pedig szentül hiszik, hogy Pekingben, a Tiananmen téren 1989-ben egy tank áthajtott egy tüntetőn.
2: A Mandela effektus kifejezés Fiona Brume, egy magát paranormális jelenségekre szakosodott kutatónak nevezett illető alkotta meg, éppen azért tehát, hogy leírja hamis emlékét Nelson Mandela volt dél-afrikai elnök haláláról, amely szerinte a 80-as években a börtönben történt, nem pedig a relatív közelmúltban. Brume arra jött rá, ugyanis, hogy ezt a hamis emléket többen is osztják. Az elnevezést aztán felkapta a világháló, és azóta se szer és se száma az újabb és újabb Mandela effektusokról beszámoló csatornáknak a közösségi médiában, ahogy többen még reális magyarázatokat keresnek erre a jelenségre.
0: Vannak egyszerű példák is, mint például a Monopoly dobozán szereplő emberke, akinek sokak emlékével szemben nincs monoklia, vagy a Pikachu nevű Pokémon, akinek nem fekete a farka vége, vagy esetleg C-3PO lába az eredeti Star Wars filmekből, ahogy a Fruit of the Loom logó is. Azonban, ami miatt ezek az emlékek érdekesek még, az nem csak pusztán annak köszönhető, hogy hamisak, hanem hogy az emberek nagy része ugyanazon mód emlékszik rájuk rosszul. A többség számára ugyanis épp az jelenti a meglepetést, hogy más is éppen így emlékszik. Vagyis ha többen is rosszul, de egyfajta módon hibásan emlékeznek valamire, az döbbenetesnek tűnik.
3: Csak a te kedvenceid, semmi más. 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz.
4: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: 97 hétől Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Fónai Dorka, Mihalkód utca és Solymosi András. Egy ugyanolyan háromszög, mint a Bermuda, pont a világ másik oldalán, ahol ugyanolyan rejtélyes esetek történnek. Biztos csak véletlen.
1: Az Ördög-tengernél, földrajzi nevé Filippino-tenger, fekszik a Sárkány-háromszög, a Bermuda-háromszög ikertestvére. Nem véletlenül történnek ott is rejtélyes dolgok, hiszen a két háromszög pontosan a föld átellenes oldalán található. Ezer éves múltja számtalan titkot és rémisztőbbnél rémisztőbb legendákat tartogat számunkra, amelynek megfejtésére és igazság alapjára még nem derült fény.
2: A japánok elképzelése, hogy ezen a vidéken a hajók eltűnéséért évszázadokon át a sárkányok voltak hibásak, akik nem engedték áthaladni a hajót, hanem lehúzták a mélybe. Hasonló anomáliákról számolnak be mindkét helyen, iránytű eltérések, hatalmas hullámok, óriás örvények, kis kiterjedésű erős kötfoltok, rádió összeköttetés zavarok, rejtélyes esetek. A japánok a sárkány háromszög vizeire jellemző hullámot háromszög hullámnak hívják, mert ezek a hullámok mintha egyszerre három irányból közelednének a hajók felé.
0: Az Ördög-tenger legendája 1271-ben kezdődött, amikor Kubilai Kán 900 hajóval Japán elfoglalására indult át a Sárkány-háromszögön. A 40 ezer fős sereg fele és a hajók nagyobb része odaveszett egy hirtelen támadt viharban. 10 évvel később a mongolok 3000 hajóval 140 ezer emberrel indultak útnak. Hirtelen vihartámat, több mint 70 ezer mongol veszett oda. A japánok azóta ősi védelmezőnek vélik az Ördög-tengert, aki megválogatja, kinek ad utat.
1: Itt tűnt el 1937. júliusában Amelia Earhart, a híres női pilóta, a repülés egyik úttörője. Több száz esetet ismer a japán sajtó, hivatalos adatok nincsenek, vagy a hatóságok nem hozzák nyilvánosságra.
0: 2002-ben egy Kínából Hongkongba tartó China Airlines gép a levegőben ismeretlen okból négy részre esett szét. Mind a 225 utas életét vesztette. 7 hónappal később, szinte pontosan ugyanazon a helyen, a tenger fölött széttört egy teherszállítógép.
2: A japán kormány már ez az eset előtt jó pár évvel kockázatos és hajózásra különösen veszélyes területnek nyilvánította. Minden esetet felsorolni itt nem lehet. Tény, hogy a legenda minden megoldatlan eltűnéssel együtt nő. Nektek mi a véleményetek erről? Írjátok meg a Facebook oldalunkon. Táskarádió.

0: 97.5 Táskarádiót te is beleférsz, a mikrofonoknál Lendvai Martin és Schuller Vivi. Elhoztunk neked 5 dolgot, amiről nem tudtad, hogy jó valamire.
1: Minden egyes nap használjuk őket, mégsem tudjuk, hogy bizonyos részeik mire valók.
0: Az első a sapka bojtja. A méltán népszerű fejfedők nagy részének tetején ott fityeg egy jellegzetes kis bojt, ami nem csak haszontalan díszítő elemként funkcionál. Az első bojtok a 18. században jelentek meg. Francia tengerészek viselték őket a sapkájukon, így menekültek meg attól, hogy alaposan bevágják a fejüket az alacsony belmagasságú hajók mennyezetébe. Később a katonák is hordtak bojtós fejfedőt, ami esetükben inkább azért volt hasznos, mert a bojt különféle kialakítása alapján meg lehetett állapítani, hol szolgál az illető.
1: A nyalóka pálcikája végén lévő lyuk. Csupán városi legenda, hogy a nyalóka pálcikáján lévő lyuk a fulladás hivatott megelőzni, esetleg arra szolgál, hogy a gyerekek fütyülni tudjanak vele. A valódi ok az, hogy a nyalókát alkotó cukormassza először még folyékony, és csak később nyeri el végleges alakját. Ám ahhoz, hogy biztosan a pálcikához ragadjon, kell egy kis lyuk, ahova a massza befolyhat, majd megszilárdulhat.
0: A harmadik dolog, amiről nem tudtad, hogy jó valamire, a férfi nadrágokon lévő ránc vagy hajtásnyom. A férfi nadrágok oldalán vagy elején mindig van egy jellegzetes hajtásnyom, de vajon miért? A válasz gyökere a 19. század végén keresendő. Akkor még hajón, hatalmas blokkokban szállították a ruhákat a kívánt helyre, és hogy minél több darabot tudjanak egyszerre elvinni, jól összehajtogatták a gúnyákat. Az út persze sokáig tartott, így a hajtásnyomok olyan mélyen belevésődtek a ruhákba, hogy később lehetetlenség volt kivasalni őket. A megszoksz vagy megszöksz elvet alapul véve az emberek nem tehettek mást, inkább megszerették a nadrág oldalán lévő hajtást.
1: A színes vonalak a fokrém tubusán. Lehet, hogy te is észrevetted már, hogy a fokrém tubusok végein különböző színű, leggyakrabban zöld, piros vagy fekete csíkok láthatóak. Ne higgyétek el, ha valaki azt mondja, hogy a fekete például a kemikáliákat, a zöld pedig a természetes összetevőket jelzi. A vonalak csak a gyártóknak mondanak valamit, a gépek ugyanis a csíkokat beolvasva tudják, hol metszik el a tubusokat.
0: A hátizsákon lévő négyzet. A legtöbb hátizsákon ott van az a furcsa négyzet alakú felvarrás, aminek a feladatát eddig szerintünk nagyon kevesen ismerték. Ha jól megnézed, van rajta két hosszúkás lyuk. Ezek arra szolgálnak, hogy köteleket, karabinereket rögzíthess hozzájuk. Esetleg a cipőfűző segítségével a cipődet is odaerősítsd a tatyóhoz. Profi megoldás, hiszen így helyet spórolsz, ami nagyon fontos egy hosszú utazás során.
2: A 97-es Táskarádió bemutatja.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Marton Dóra és Csikrézi. 2023-ban a legfelkapottabb zenék Magyarországon és külföldön. Az egyik legnépszerű szám ebben az évben a Sprinter volt, Central C és Dave közös repszáma. Június 1-én 2023-ban jelent meg, és 10 héten át volt a slágerista elején Angliában. Most 134 millió megtekintés varrat a YouTube-on, és Spotify-on meg 433 millió. Ez a szám érte el a legtöbb megtekintés 2023-ban egy hét alatt. A mai napig Luxemburgban, Új-Zélandon és Svájcban is a slágerista elején van.
1: Miley Cyrus, Flower című száma is nagyon nagy sikert aratott ebben az évben. 609 millió megtekintés van rajta YouTube-on, és másfél billió Spotify-on. A Younger Now 2017-es albumára került rá ez a szám. A dal elérte a Billboard Top Hot 100 listáját, de nem aratott olyan nagy sikert, mint néhány másik dal az albumról, például a Malibu, vagy a címadó Younger Now. Minden esetre sok rajongó és kritikus elismerően fogadta a dalt.
0: Taylor Swift, Cruel Summer című dala a Lover című albumról származik. Jelenleg 123 millió megtekintés van rajta YouTube-on, és 1,2 billió Spotify-on. Fontos tudni, hogy ez a dala Taylornak nem került fel a Billboard Hot Top 100 listájára. Ennek oka lehet, hogy nem volt hivatalos kislemez, így kevésbé kapott rádiólejátszás és promóciót. Minden esetre a dal népszerűsége bizonyítja Taylor Swift zeneszerzői és előadási tehetségét.
1: Az Ari a legnépszerűbb magyar előadó napjainkban. Minden száma óriási sikert aratott. Újabb és újabb albumokat ad ki, és egyre több koncertje van már külföldön is. Ebben az évben a Három Korty, a Szociazi és a Gát című száma aratott óriási sikereket. Május 1-én jött ki a Momentó című albuma, ami rajta vannak ezek a számok. Az albumon az összes szám milliós megtekintéseket ért el, de a legtöbbet a Három Korty 22 millióval YouTube-on és 8 millióval Spotify-on.
0: Dest az Ariával lévő közös számai és albumait ismerhetjük. Idén a Rollin, K. Kevinnel és Young Fly-a készített száma nagy sikert aratott, ami már 11 millió megtekintésnél tart YouTube-on. Az Ariával legismertebb számuk, a Mindegy, már 37 millió megtekintésnél tart, a saját száma a Kukásautó is nagyon sikeres lett. Dest is csak felfelé megy a magyar pop szakmában. És neked ki a kedvenced? 90.

0: 97.5 Táskrádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Cseszti Zsófia és Marosán Dorka. Tudtad, milyen magas a képernyő ideje a fiataloknak? Okostelefonok, tévék, játékkonzolok, a fiatalabbak egyre több időt töltenek a képernyő előtt. Ez a gyermekorvosok és a tudósok egybehangzó véleménye szerint komoly következményeket lehet a fejlődésükre, a szülők azonban tehetnek ellene.
1: Az okostelefonok és a tabletek ma már hozzátartoznak a gyermekek hétköznapjaihoz. Mind a 6-7 évesek, mind a 8-9 éves korosztály több mint feléről elmondható, hogy okostelefont használ. Ezek a számok 2014 óta mindkét korcsoportban megduplázódtak, derült ki a digitális szolgáltató Bitkom 2019-es tanulmányából.
0: A tabletet az eleben minden korcsoportokban időnként 5-ből 4 gyerek használ. Ahogy akkor növekszik, úgy lesz egyre népszerűbb az okostelefon. A 10-12 év közöttiek 82%-a használja rendszeresen, 12 évről felfelé pedig gyakorlatilag minden gyerek 97%-uk kezében bukkan fel. A filmézés, videó és sorozatnézés a 6 és 18 évek közöttiek kedvenc elfoglaltsága az okos eszközökön.
1: A Lipcsei Egyetemi Kórház megbízásából zajló hosszútávú Life Child tanulmány 2002 óta kutatja közel 5000 gyermek és fiatal média használatát. Az eddigi eredmények arra mutatnak rá, hogy az okos eszközök intenzív használata nem csupán a gyerekek jólétét veszélyezteti, kapcsolatban áll viselkedés és alvászavarokkal, valamint a gyengébb iskolai teljesítménnyel is.
0: A 14 évesek egyes kutatások szerint napi 5 órát is eltöltetnek a képernyő előtt, a telefonjuk naponta általában mindössze fél óráig offline. Az eredmény, a gyerekek kialvatlanok, ami rontja a koncentrációs képességüket, és káros hatással van a súlygyarapodásokra is.
1: Egy 2017-es tanulmány rámutatott, már a 2 és az 5 év közötti korosztály is napi 30 percnél több ideig használja az elektronikus eszközöket, ami beszédfejlődési nehézségekhez és koncentrációs problémákhoz vezet. A kérdőív szerint sokan váltak hiperaktívvá, és hasonló állapotot figyelhettek meg a 7-14 év köztiek esetében is.
0: A szülők részéről tehát felmerül a kérdés, mennyi képennyi idő elfogadható, és mennyi minősül károsnak a gyermekre nézve. A szülők legszívesebben mindig pontos időbeli korlátokat hallanának, ezt azonban a szakértők szerint nehéz meghatározni. Egyrészt függ a gyerek aktuális fejlődési fázisától is, másrészt vannak gyerekek, akikre már napi fél óra is negatívan hat, míg másokon a káros hatások ennél jóval több idő után mutatkoznak meg.
2: Vannak, akik már tudják, miért érdemes a Táskarádiót hallgatni.
3: Ez a legkirályabb rádió.
4: Minden vannak a legjobb zenéim.
5: 97.5 Táskarádió.
6: Te is belefér.

0: 95 Táska Rádió, te is beleférsz a mikrofonnál Pétervári Dávid, Vörös Csenge, Virághalmi Kristóf, Lőrinc Ádám, Hajnal Norton, Töreki Léna, Hedrik Míra és Matkó Rebeka.
1: Ma egy olyan fiatalemberrel ismerkedünk meg, aki 11 évig dolgozott a Táska Rádiónál, és az M2-nél műsorvezető volt. Vendégünk Balogh Péter, akiről többek között megtudhatjuk azt is, hogy mit akart tőle egy részeg anyuka egy fesztiválon.
2: Hogyan fogadtak az M2-nél?
3: Nagyon pozitívan, tehát én nagyon kellemesen csalódtam az emberekben mindenhol, mert azért van itt egy ilyen hír, hogy aki távolabb van ettől a világtól, hogy így rettegnek, hogy úristen, fönn Pesten, a nagy messzi Budapesten, ott a, hát a sok közömbös ember, meg hát a médiában az ilyen beképzelt nagy média császárok, és hogy ott majd mehetsz kávét főzni, meg majd aláznak. Nem. Szóval azt látom, hogy mindenki azon van, hogy kell az utánpótlás, és örülnek mindenhol annak, a fiatalok mennek. Annak pláne örülnek, ha valaki tehetséges. Én nagyon örülök annak, hogy engem tehetségesnek ítéltek meg bizonyos dolgokban. Úgyhogy jól fogadtak, és én ott egy olyan csapatban meg közösségben dolgoztam, ami nem csak egy szerkesztőség volt, hanem egy baráti társaság. Olyannyira egyébként, hogy már nem dolgozom ott, de meghívtam őket 4 napra a nyaralónkba most nyáron, úgyhogy jönnek majd augusztusban.
2: Milyen volt a Táska Rádió után az M2-nél dolgozni?
3: Egy nagyon jó munkahely, mert ez egy kreatív, alkotó munkahely volt, szóval nem az, mint mondjuk egy multiban, vagy egy gyárban, hogy bemész reggel 8-tól délután 4-ig, letolod azt, amit le kell, és akkor mész haza, és akkor megy a mókuskerék, hanem hogy meséltem, ez egy kreatív folyamat volt, mindig forgatókönyveket kellett írni, ilyen kis filmeket kitalálni, leszervezni azt, hogy melyik nap forgatók, abban az anyagban éppen melyik gyerek fog szerepelni, mert voltak nekünk ilyen gyerekszínészeink, utána az utómunka, a vágás, tehát olyan munkahely volt, hogy sosem mentem be úgy, hogy ilyen gyomorideggel, hogy tudjátok, van ez a hétfő érzés. Gondolom ismeritek, hogy a jó hétvége után hétfőn fel kell kelni, és akkor jaj, nincs kedvem menni sehova, főleg nem suliba, legszívesebben itthon maradnék. Hát ugye aztán amikor meg majd munkahelye lesz az embernek, akkor még jobban van ez a jelenség, de ez egy olyan munkahely volt, ahol nem volt ilyen. Mert minden nap úgy mentem be, hogy valami izgalmasat kellett csinálni, amit élvezek. Úgyhogy én azt kívánom mindenkinek, hogy ilyen munkahelyet találjon magának.
4: A szüleid támogattak ebben?
3: Nagyon, igen, meg az egész családom. Úgyhogy én szerencsés vagyok, hogy nem egy ilyen vaskalapos, konzervatív családom van, aki azt mondja, hogy jaj, hát kisfiam, ne álmodozzál, keressél egy rendes szakmát, legyél ügyvéd, jogász vagy orvos, az legalább fix, vagy tanár. Nem, mert ők azt mondták, hogy arra menjek, amerre a szívem húz.
4: Mi volt a legemlékezetesebb dolog, ami veled történt az M2-nél?
3: A legkülönösebb az volt, amikor műsorvezető lettem, bár egyébként szerintem nem voltam jó műsorvezető tévén, de zárójel bezárva, de hogy ugye ezt nézték. Mert azért tévében az ember szerepel, azt így a nézők így általában nézik. Nagyokat néztem, amikor például standoltunk a Balatonon, és akkor ülök a családommal ott a pléden, és akkor jön oda egy anyuka meg egy kisfia, hogy csinálhatnak-e velem egy közös fotót, mert hogy fölismertek. Egyszer a Budapest Parkban voltam egy koncerten, és akkor egyébként már egy kicsit ittas is voltam, és akkor jön oda hozzám egy anyuka, aki szintén ittas volt, és akkor először azt hittem, hogy nem tudom, kéregetni akar, vagy... és így jön közelebb, és mert hogy én így nem szoktam még ezt meg. És akkor jött oda, azt mondja, hogy szia, ne haragudj, hogy megzavarlak, hogy küldhetnék veled egy szelfit a kisfiamnak, mert minden este szoktunk téged nézni a tévében. Úgyhogy ezek ilyen különös dolgok voltak.
1: Mennyi ideig dolgoztál az M2-nél?
3: 2,5 évig.
5: Táska Rádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Czenner Attila és Vas Eszter. Hogyan szerez új barátokat egy közösségben? Hogyan ismerj meg új embereket és szerez barátokat egy olyan társaságban, ahol most vagy először? Hozunk neked pár tanácsot. Most megtudhatod.
1: Fő a magabiztosság. Nagyon fontos szerintem, hogy olyan magabiztosnak tűnj, amilyennek csak tudsz, még hogyha igazából nem is vagy az. Azonban eléggé fontos az, hogy kerüld a tolakodást és a fellengzést, mert ez eléggé taszító lehet mások szemében. De hogyha azt látják rajtad, hogy egy egészséges önbizalommal rendelkezel, akkor az vonzó lehet, és boldogamnak is tűnsz, ami szintén vonzó. Úgyhogy ezzel le tudod venni a lábukról a többieket szerintem.
0: Mosolyogj és neves! Idióta hangzik, de amúgy szerintem ez tényleg működik. Nagyon fontos az, hogy szemkontaktust teremtsünk másokkal, és mosolyogjunk rájuk, hiszen így egy pozitív képet adhatunk saját magunkról, ami akár szórakoztató is lehet nekik is. Így könnyen kezdeményezhetünk beszélgetést, és barátságosabbnak tűnünk.
1: Szervez közös programokat a többiekkel. Nagyon sokszor előfordul az, hogy néha neked kell megtenned az első lépést ahhoz, hogy egy új baráti társaságot ki tudjál magadnak alakítani, és erre az a jó módszer szerintem, hogyha mondjuk megkérsz néhány embert, hogy üljenek oda hozzád a menzán, vagy hogy kölcsön adják egy jegyzetüket mondjuk magyar órára. Ezek eléggé apróságoknak tűnnek, de ilyenekkel nagyon jól lehet szerintem barátkozni. Én kipróbáltam, és az esetek nagy többségében működik.
0: Legyen véleményed! Nagyon fontos az, hogy a saját nézőpontodat tud képviselni, és az mellett ki is álljál, és ne befolyásoljanak a többiek. Legyen saját egyéniséged! Az emberek meg fognak jegyezni, hogy igen, te elmered mondani a véleményedet, kimered mutatni azt, hogy valójában ki vagy, így majd könnyebben fognak veled beszélgetni.
1: Eszti, úgy tudom, hogy te tavaly voltál 9-es a tópartiban. Mesélj, légy szíves egy kicsit arról, hogy neked hogy ment a beilleszkedés ott.
0: Tavaly voltam 9-es a tópartiban, és még nem ismertem senkit. Mindenki úgymond tiszta lappal indított nálam, és nem ítéltem el senkit a külső alapján, ami egyébként így most lehet kicsit beképzelten hangzik, de tényleg én nagyon örülök, hogy most ennek az osztályközösségnek a tagja lehetek, és nagyon sok barátom van, és nagyon sok új emberrel ismerkedhettem meg.
1: Azok közül, amiket itt felsoroltunk, használtál akármit is a beilleszkedés során?
0: Igen, én nagyon sokat mosolyogtam, sőt, igazából csak ültem és mosolyogtam egész végig. A többiek ezen röhögtek, hogy nem tudok megszólalni sem, mert tényleg annyira még sok hatás alatt voltam, hogy csak ültem és mosolyogtam végig, és ilyen mondjuk magabiztosságom nekem akkor még nem volt. És mondtam nekik is, hogy majd visszasírják ezt az időszakot, mert amúgy, ha meg megismerem őket, akkor meg annyit fogok beszélni, hogy le se lehet majd lőni, és azóta igen, már mondták, hogy bárcsak visszatérnék, és csak mosolyognék, és csöndbe lennék.
2: A te rádiód, a te kedvenced. 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97.7 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Pétervári Dávid, Szűcs Vitas Koppány, Radics Luca Ajeme és Nagy Borbála. A mai adásban egy nem túl földhöz ragadt ember mondja el, hogy hogyan lehetsz te is pilóta. A stúdióban Füri Viktor.
1: Mit javasolsz annak, aki pilóta szeretne lenni? Hol tanuljon és mennyibe kerülnek az iskolák?
2: Ez sajnos nem olcsó, tehát ez nem egy olyan, mondjuk, hogyha valaki hobbi szinten csinálja, az semmiképpen sem egy olcsó hobbi. Hogyha hivatásként kezdi el valaki, én akkor is azt szoktam javasolni, hogy vagy legyen nagyon elhivatott, és akkor tényleg tegyen meg mindent azért, hogy valahonnan előteremtse ezt az összeget. Ez egyébként ugye Euróban kifejezve Magyarországon ilyen 40 000 euró körül van egy ilyen képzés, hogy teljesen valaki nullától egy olyan önéletrajzot tudjon összerakni, amivel már lehet egy légitársághoz jelentkezni. Külföldön erre vannak különböző iskolák, ott ez még drágább Európában. A legtöbben egyébként azt szokták csinálni, hogy Amerikába mennek ki megszerezni a különböző típusú jogosításokat, mivel sokkal nagyobb kultúrája van ennek a kisgépes világnak, illetve az üzemanyagárak is valamennyivel olcsóbbak, és ugye ez a legnagyobb befolyásoló tényező itt a képzések során.
3: Milyen iskolák kellenek ahhoz, hogy pilóta lehess?
2: Ez semmilyen iskola nem kell hozzá, tulajdonképpen egy érettségivel is akár. Régebben volt szó arról, hogy például kapitány valaki csak úgy lehet, hogyha felsőfokú végzettsége volt, tehát diplomája volt, de ma már ez sem kritérium, ez általában ugye kereslet-kínálat alapján, ahogy éppen az üzlet megkívánja, de a legtöbb helyen nem feltétel.
1: Kik támogatták azt a döntést, hogy pilóta legyél, és a családod mit szólt hozzá?
2: A családom nem örült neki, édesapám ő ellenezte ezt a dolgot, annak ellenére, hogy hát nagyon sokat köszönhetek neki, mivel ugye ő finanszírozta a képzéseimet. Ő ezt nem támogatta, mivel mindig azt mondta, hogy nem szeretné, hogy pilóta legyek, mivel ugye az egy eléggé egy ilyen változatos élet, mindig máshol kell lenni, bőrönből élni, a család mellett ezt nem lehet megoldani, és ő egy kicsit ilyen családcentrikusabb embernek vallja magát. Valahogy én úgy gondolom, hogy meg lehet oldani mind a kettőt, nem egyszerű, de ők ezt ezért nem támogatták. Mellette hát rokonok, ismerősök, ők pedig ugye nem is nagyon hallottak erről. Ez egy olyan dolog volt, hogy mindenki felnézett, hogy pilóta, hát az milyen menő, és akkor az szuper, és még mindig egy kicsit ilyen UFO-ként kezelnek, de ez ilyen, tehát a barátok ők támogatnak, illetve hát már kezdetektől vannak olyan barátaim, akikkel egyszerre kezdtük el, és egyszerre végeztünk ebben a szakmában, és ma már kollégák vagyunk.
1: Mennyi időbe telt megtanulni repülőt vezetni?
2: Általában ez úgy néz ki, hogy ugye van egy alap elméleti képzés egy ilyen pilóta képzésnek, és akkor az elméleti képzés az úgy néz ki, hogy az 60 tantermi óra körülbelül, ott ugye nagyon sok mindent átveszünk, tehát ott átveszünk a motortantól elkezdve meteorológia, a különböző humánfaktorok, illetve a légjognak a különböző részeit, és ezt ugye meg kell tanulni, ebből kell egy elméleti vizsgát tenni, ugyanúgy, mint a Kressznél is, és ezt követi a 45 repültórás gyakorlati képzés, ebből pedig az első 15 óra után pedig már el lehet menni egyedül, tehát az úgy néz ki, hogy az oktató elengedi a növendéket egyedül repülni, és akkor van az igazi első olyan érzés, hogy na most akkor itt tényleg én vagyok az úr, és igen, tulajdonképpen az első szakszolgálati engedély megszerzése 45 óra kell.
3: Akkor nincs melletted senki?
2: Akkor nincsen senki, tehát az 15 óra után, hát ez úgy néz ki, hogy például, nem tudom, autóban ülünk, és akkor 3 ilyen városi kanyar után az oktató azt mondja, hogy jó, hát akkor itt megvárlak, gyere vissza, és akkor menj el, nem tudom, ide vagy oda, és akkor én majd nézlek.
0: Ha tetszett a műsorunk, kövess be minket Facebookon és Instagramon is, hogy ne maradj le a következő adásunkról.

0: 9 hét táskarádió után is beleférsz a mikrofonnál Takács Hanna és beszélgető társam Nagy Zalán, a Lántos Karina gimnázium tanulója, és kempózik. Zalán, össze tudnád foglalni nekem egy kicsit tömören, hogy mi ez a kempó?
1: Ez egy harcművészeti sport, és hát eléggé komplex. Van benne állóküzdelem, földharc, tehát mint a judó, aztán vannak benne dobások, fegyverhasználat, utcai önvédelemtől kezdve minden. Tehát egy eléggé több sportot egybefoglal.
0: És te mikor kezdtél el kempozni?
1: Én ezt a sportot 6 évesen kezdtem, 12 évvel ezelőtt. Óvodában rengetegszer piszkáltak a nagyobbak, meg kicsi voltam, és úgy döntöttünk a szüleimmel, hogy kell valami, amivel meg tudom magam védeni.
0: És erre jutott a választás.
1: Igen, igen.
0: És itt nagyon támogatják ebbe a kempóba, hogy ezért tanuljad ezt a sportot, igaz?
1: Igen. Nagy hangsúlyt fektetnek az önvédelemre, meg tanít is rengeteg mindenre.
0: És téged mire tanított ez a sportág?
1: Megtanított arra, hogy az idősebbet, a felettem állót azt tiszteljem, nyugodt legyek, nyugodtan tudjak gondolkodni a legrosszabb helyzetekben is.
0: Milyen versenyek szoktak itt lenni? Milyen versenyeken szoktál indulni?
1: Egerkupa szokott lenni, aztán van a alapítónknak egy versenye, a Hansi Kupa. Ez a, úgymond a legnagyobb eseménye

0: ezáltal a forma gyakorlattal.
1: Mik a terveid a jövőre nézve?
0: Hát a terveim az eléggé bonyolult, komplikált. Hát egy fekete övet azt nem ártana megszerezni, meg a világbajnokságra se lenne olyan rossz kijutni.
1: Mondtad, hogy van ez a fekete öv. Hogyan kell elképzelni az övfokozatokat?
0: Vannak a kezdőbb övfokozatok. Én a zöldövig mondanám azt, hogy ez a kezdő övfokozat. A haladó övfokozatok azok, amikor a barna öv bejön. Tehát bejön a barna övvel jelölés. Tehát amikor van az övünkön egy barna csík, vagy a vége az övnek.
1: És te milyen öves vagy?
0: Én lila öves vagyok. Egy közép, tehát haladó szinten.
1: Hát sok sikert kívánok neked a továbbiakban. Köszönöm a beszélgetést. 97.5 All the time. Táskorádió.

0: 11 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Rejtélyes monolitra bukkantak egy mexikói lelőhelyen. Tévhit, hogy a kenyér egészségtelen. 7 éves kortól várja a gyerekeket a Felicitá. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Mexikói régészek maja kultúra nyomait, valamint korábban sosem látott jellegzetességeket tártak fel Veracruz állam keleti részén, írja a Science Alert. Claudia Sheinbaum mexikói elnök sajtótájékoztatón nagyon relevánsnak nevezte a felfedezést, és kijelentette, hogy kormánya forrásokat fog elkülöníteni a helyszín további vizsgálatára és helyreállítására. A lelőhelyen egy kör alakú kőplatform is található, amelyhez hasonlót még nem tártak fel Mexikó ezen részén. A kutatók emellett egy monolitot is felfedeztek, amely egy lehetséges maja jegyeket hordozó alakot ábrázol. A Nemzeti Régészeti és Történeti Intézet szakértői szerint a monolit 1,88 méter magas, legszélesebb pontján 1,47 méter, legkeskenyebb pontján pedig 68 centiméter széles.

0: A kenyér az egyik legalapvetőbb táplálékunk, de napjainkban az egyik legmegosztóbb is. Van, aki mindenhez eszik, míg más csak szénhidrátot lát benne, és attól fél, hogy hízlal. Szabó Adrián dietetikus szerint érdemes tisztázni egyrészt, hogy energiaforrás szempontjából a szénhidrátok alapvető fontosságúak az ember számára. A nemzetközi ajánlások szerint az a jó, ha a napi energia szükségletünk legnagyobb részben 40-60 energia százalékban szénhidrátból származik. Másrészt fontos tudni, hogy önmagában nem a szénhidrát hízlal, hanem az, ha rendszeresen a napi szükségletünknél több energiát viszünk be a szervezetünkbe. A magyarokra pedig sokkal inkább a túlzott zsír, mint a túlzott szénhidrát fogyasztás jellemző. A kenyér nem egyszerűen szénhidrát, mint a cukor, tartalmaz mikrotápanyagokat, például cinket, szelint, magnéziumot, B-vitaminokat, emellett pedig nagyon fontos rost és növényi fehérre forrás is. Ez azonban elsősorban a teljes kiörlési változatokra igaz. Hazai szabályozások szerint pedig nem csak azt lehet így nevezni, ami 100%-ban teljes gabonából áll, hanem mindazokat, amelyek minimum 60%-ban tartalmaznak teljes kiörlésű lisztet, teszi hozzá Szabó Adrián. Egészen 7 éves kortól 18 éves korig várja a fiatalok jelentkezését a Felicite KTS-re. Most már szólóban, dúóban, párban és csapatban is. Kezdő csoportjuk hétfőn és szerdán indul a Felsővárosi Művelődési Házban. Az első órát szeptember 7-én tartják. Ősi híd maradványai bukkantak elő a római Tiberis folyó medréből a Szent Péter bazilika közelében a szárazság okozta csökkenő vízszint miatt. Írja egy szaklap. Az átkelőhely létezése eddig sem volt ismeretlen. 2022-ben már látható volt egy hasonlóan csapadékmentes időszakban. A Néró egykori római császárról elnevezett híd régen Róma belvárosát kötötte össze a Tevere folyó jobb partjával. Ennek magasabb részeit a 19. században a hajózás megkönnyítése miatt bontották le. A korábban a mai Vatikán helyén álló stadion felé vezető hidat, bár az uralkodóról nevezték el, a tudósok idősebbnek tartják Nérónál, és vélhetően Caligula Néró nagybátyja építette, és már Krisztus után 39-ben is létezett. A nyári szünet utolsó napján a Grundfos támogatásának és 4 munkatársának tevékeny részvételével a Vigyázó Kéz Gyermekvédelmi Egyesület által ismert saját családjuk nélkül nevelkedő 5-9 év közötti állami gondozott gyerekek a fővárosi állat- és növénykertbe látogathattak.
1: Sporthírek a Táska Rádióban.
0: Ismét kibővülnek az ingyenes sportolási lehetőségek Székesfehérváron szeptembertől. Újra indul a nyitott tornatermek program, amely 22 féletes mozgást kínál, a Nordic Walking program pedig ismét 16 indulási helyszínről érhető majd el. Míg a székesfehérvári futókköre 2 helyszínen folyamatosan megy, egészen az év végéig.
1: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
0: Ma a felhős időben csapadék előfordulhat, a légmozgás nem lesz jelentős. Napközben 29 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: Most. Best of. A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 90

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Batta Levente, Bali Villő, Sarf Janka és Szigő Barnabás. Körhintázó atomok mutathatják az utat a végtelen energiához. Meglepően jól sikerült a szupravezető elektronok mozgását utánzó atomokból épített modell. Az MIT tudósai kísérletezés során olyan egzotikus határállapotba hoztak atomokat, amelyek ellenállás nélkül szabadon kezdtek mozogni az anyag felületén. A különleges felfedezés áttörést jelentett az elektromosság veszteség nélküli továbbítása a szupravezetés gyakorlati alkalmazása terén.
1: A széles körben használható, hűtés nem igénylő szupravezetőket lázasan keresi a tudomány. Ezekből nem csak energiahálózatok és nagysebességű mágnes vasutak építhetők, de fúziós erőműveket korlátozó kihívásokat megoldva lényegében végtelen energiaforrásos segítenek az emberiséget.
2: Felfutás a szélem. A szupravezetés kutatása során 1980-ban fedezték fel a Hall-effektus kvantumváltozatát, amelynek lényege, hogy a kétdimenziós anyagokban, mint a grafén, abszolút zéró hőmérsékleten az anyag szélein ellenállás nélkül képesek mozogni az elektronok.
3: Ennek az anyagnak a határán tapasztalható jelenség és tulajdonságainak megmérése nagyon fontos olyan egzotikus anyagok létrehozásához, amelyek a szupravezetéshez elvezethetnek. A probléma, hogy ezek a folyamatok a másodperc 1000 milliomod részében, femtoszekundumok alatt a nanométer töredékén jönnek létre, ezért nagyon nehezen mérhetőek.
0: Az MIT elektronikai laboratóriumának és az MIT Harvard ultrahideg atomokat kutató központjának munkatársai ezért újításként nátrium atomokkal próbáltak meg modellezni az apró és gyors elektronok viselkedését. A modellen immár nagyobb léptékben, millisekundumokban, mikrométerekben mérhető és szabad szemmel látható, ami az anyag szélén történik.
1: A szakemberek ehhez lézeres csapdákkal vették körül az anyagot, amelyet egy irányban haladva kezdtek körbefolyni az atomok. Miközben a körhintaként forgó atomokat a centrifugális erő kifele repítette volna, a lézeres csapda befele nyomt őket, míg létrejött egy egyensúly. Az őket eltérítő Coriolis hatással együtt az atomok úgy viselkedtek, mint az elektronok egy mágneses térben.
2: A kutatók megfigyelték, hogy az atomok áramlását semmi nem lassította le. A mesterséges akadályokat kikerülték, és nem mutatták súrlódás jeleit. Szándékosan betettünk egy nagy zöld pacát. Az atomoknak le kellett volna pattaniuk, eljött a mágneses mezőt követve kikerülték, és vidáman haladtak tovább, mondta Richard Fletcher, a Nature Physics-ben megjelent beszámoló egyik szerzője.
3: A szakemberek szerint a kísérlet olyan, mintha egy edényt körbe mozgatva forgatnánk a falán, a benne található golyók ugyanakkor olyan fizikát látnak, ami ultrahideg rendszerekre nem jellemző. A különleges modell új ajtókat nyit a kutatásban, amelyek akár a keresett energiaforradalomhoz vezethetnek, írja a QP, azaz a Quality Placement.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Gábor Janka és Villányi Kata. Ma az állati szuperértékekről fogunk beszélni. Először is az infravörös fényérzékelésről. Azok a színek, amelyeket látunk, csak töredékét teszik ki az elektromágneses hullámok tartományának. Nem látjuk például az infravörös sugárzást, melynek hullámhossza nagyobb a vörös fénynél. A csörgőkígyók szeme és orra között azonban van két kis, gödörszerű bemélyedés, mely felfogja az infravörös sugarakat. A gödörszerv belsejében egy membrán van, mely 0,3 Celsius fokos hőmérséklet különbséget is érzékelni tud. Ezért még sötétben is pontosan le tud csapni melegvérű zsákmányára. Tehát az infravörös sugarakat valójában nem fényként, hanem hőként érzékelik a kígyók.
1: Az ultraibolya fény. A látható tartománynak az ibolya fénnyel végződő határán túl kezdődik az ultraibolya UV fény. Bár mi nem látjuk az UV fényt, de legtöbb állat igen. Sok virágzó növénynek olyan mintázata van, mely csak az ultraibolya tartományban látható. Néhány virágnak még nektárjelzője is van, melynek az UV fény visszaverése előtt a növény többi részétől. Így vezet oldal rovarokat a nektárhoz. Mivel a madarak látják az UV sugarakat is, és ebben a tartományban még ragyogóbb a tollazatuk, valószínűleg sokkal színesednek látják egymást, mint ahogy mi látjuk őket. Tudósok szerint annyira gazdag színvilágban élnek, amit mi el sem tudunk képzelni. Az UV fénylátásának a képessége még abban is segíti a bizonyos sólyom és félcsefajoknak, hogy észrevegyék a mezei pockokat.
0: Hogyan történik ez? A hímpockok vizelete és ürüléke olyan vegyületeket tartalmaz, melyek elnyelik az UV-fényt. A pockok vizeletükkel jelölik meg az útvonalukat. Az elnyelődés éles kontrasztot jelent a környező növények UV-visszaverődéséhez képest. A ragadozó madarak, tehát a pocoknyomokat és az azok környezete közti UV-kontrasztot észlelik. Ez a titka annak, hogy a vércsék és solymok rendkívül gyorsan feltérképezik egy terület gazdagságát pocoksűrűség szempontjából.
1: A nagy fehér cápa. A nagy fehér cápa nem csak a vízben gerjesztett hullámrezgésekből kap információt arról, hogy zsákmányúszkál a közelben. Akváriumi kísérletben elektródákat rejtettek a homokba. Ahogy a cápa megérezte a kibocsátott impulzusokat, lecsapott az elektródákra. A tengerben élő ráják sajnos nem tudják, hogy a cápának ilyen különleges szuperérzéke van. Minek köszönheti ezt? A felső állkapcsa orr alatti részét behálózó Lorenzini ampulláknak.
0: A Lorenzini ampulla egy zselatinos, kocsonyás anyaggal teli csatornából áll, melynek egyik vége a bőr felszínén egy kis póruson nyílik a szabadba, míg a másik vége egy kis zselatinos halmazba fut bele. Leginkább a porcos halakra jellemző, de más halfajoknál is felfedezték már. Minden fajnak saját ampulla térképe van. A cápának emellett igen jó a szeme, érzékeny a fényre és a sötétre, a felkavart vízben is jól lát, de színeket nem érzékel. Ami a szaglását illeti, már-már városi legenda, hogy egyetlen csepp fért is megérez 2,5 km távolságból. A csörgőkígyó és a cápa azok közé az állatok közé tartozik, melyeknek olyan specializálódott érzékeik vannak, amilyenek az embereknek nincsenek.
2: 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonok mögött Tóth Kristóf és Bányavári Zoltán. Fehér-fekete rigó bukkant fel Pécsett.
1: A madár szokatlan színezete a festékhiány miatt jött létre. Még társai is zaklatják fura megjelenése miatt a Dunadráva Nemzeti Park igazgatóság dolgozói és a környékbeliek által hófehérkének betézett állatot.
0: Pár hete egy festékhiányos hím-fekete rigó tűnt fel Pécsett a tetjén. A Dunadráva Nemzeti Park igazgatóság Tettye Oktatási Központ körül, az igazgatóság parkolójában és a Pintér kertben a szerencsések által megfigyelhető madár első pillantásra egyáltalán nem emlékeztetett a fekete rigóra.
1: Bár a feje a megszokott sötét fekete, a teste többi részét borító tollak nagy része fehér, így beazonosítani inkább a jól ismert rigós mozgásáról lehet. A furcsa színezet valószínűleg a fajtársakat és más fajokat is zavarja, mivel többször tapasztalható volt, hogy zargatták, kergették a fekete csúkiás hófehérkét, akinek a feltűnő tollazata miatt eleve nehezebb feladat a rejtőzködés megoldása.
0: Az állatokról az emberekre, az idősebb apák gyermekei kevesebb utódot nemzenek a nagyszabású nemzetközi kutatás szerint.
1: Egy tudományos lap egyik számában megjelent nagy léptékű, hosszú időtartamot felelő kutatás a termékenységet és az öregedés összefüggéseit vizsgálta. Korábban is volt már bizonyíték arra, hogy az idősebb apák gyermekeinek az átlagnál kevesebb utóda születik. Az új kutatás során kanadai, német és svéd, több nemzedékre visszanyúló, digitalizált születési, egészségi és halálozási adatbázisokat tanulmányoztak, összesen több, mint 1,4 millió emberre terjedt ki a vizsgálat.
0: A tanulmány három populáció adatait elemezte, ezek 1670 és 1850 között éltek, valamint egy svéd embercsoportét, amelynek tagjai 1932 után születtek. A kutatók figyelembe vettek egyéb tényezőket, egyebek mellett az anyai életkort, a termékenységet esetleg befolyásoló környezet szennyező anyagokat is, hogy csak az apai életkorra és a reprodukcióra koncentrálhassanak. A tanulmány megmutatta, hogy az idősebb apák gyermekeinek az összes vizsgált csoportjában általában kevesebb utóda született, mint a fiatalabb apák gyermekeinek.
1: Az idősebb korban gyereket nemző apák kérdését azért kell tanulmányozni, mert a fejlett világban emelkedett a férfiak gyerekvállalásának átlag életkora. A kutatók szerint azért fontos az apákra koncentrálni, mert az újszülött a legtöbb új genetikai mutációt az apától örökli, ezekből az életkor emelkedésével egyre több lesz. A kutatók szerint az utódok csökkent termékenysége részben az apai spermiumokban az idő előre haladtával végbe menő mutációk számlájára írható.
0: Az is lehetséges, hogy az idősebb apák kevésbé vesznek részt a szülői feladatokban, vagy gyermekeik más egészségi, esetleg mentális zavarokkal jönnek a világra. Egyes friss tanulmányok kimutatták, hogy az idősebb apák gyermekénél nagyobb eséllyel alakulhat ki skizofrénia is.
1: Ha találkoztál az utóbbi időben bármilyen hasonló tudományos érdekességgel, küldd el a Táska Rádió Facebook oldalára.
2: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táska Rádió?

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Ribarics Rihárd és Pápai Ivett. Most a motorkerékpárokról fogunk beszélni. Az első motorkerékpárt két német férfi tervezte és építette 1885-ben. Ez volt az első belső égési motorral hajtott jármű az egész világon. Találmányukat Reitwagennek nevezték el, ami németül annyit jelent, hogy lovagolni. Hiába készült el az első motorkerékpár 1885-ben, az első megvásárolható motor 1894-ben került a piacra. Kezdetben a gyártók belső égésű motort akartak beleépíteni a kerékpárokba. Amikor ezek a tervek túlnőttek a kerékpáros kereteken, akkor egyre többen kezdtek el beszállni a gyártásukba.
1: Az első világháború előtt az Indián volt a legnagyobb motorkerékpárgyártó. Versenyeztek is a motorkerékpárokkal, egy alkalommal 90 km/h sebességrekordot döntöttek 1903-ban. A cég később becsődült.
0: 1920-tól a Harley-Davidson Motor Company vette át a vezetést a motorkerékpárok eladásában. A márka híres lett a limitált modelljeiről és nagy teljesítményű motorjairól. A járművek lelke egy mindössze 2-3 lóerős teljesítményű motor volt. Ezért, hogy a motor elinduljon, be kellett pedálozni, a hátsó kereket pedig szíjátétellel hajtották. Egy 1904 elejéről származó gépezet ma is látható az egykori központjában a cégnek. Az első járművek eladására a Davidson család 13 négyzetméteres fészerében került sor.
1: Napjaink egyik legismertebb és legnépszerűbb motorjai közé tartozik a Honda, mely létezésétől fogva magas színvonalat képvisel. Az elmúlt 50 év során ezt olyan érdekkel bővítette, mint a társadalmi felelősségtudat és a környezetvédelem. A Honda évente 8 millió motorkerékpárt ad el. De nem csak motorokat gyárt, hanem apró munkagépektől egészen a turbócsavaros hajtóművig, amiket repülőgépeken használnak.
0: Egy másik igen ismert márka a Yamaha, mely hangszerek, elektronikai cikkek és nem utolsó sorban motorkerékpárok gyártásával szerzi jövedelme nagy részét. Kezdetben csak hangszereket gyártottak. Erre utal a logóban a három egymást keresztező hangvilla is. Az első motort a II. Világháború után gyártották. Az első eladásra szánt motor 125 köbcentiméter volt és német mintára készült. Ezt a II. Világháború után kezdték el gyártani, és azóta is igencsak jövedelmező cég.
1: A legtöbb embernek, ha azt mondják, hogy KTM, a crossmotorok jutnak eszébe, hiszen erről lett híres ez a márka. De azt már kevesen tudják, hogy kísérleteztek quad és sportautó gyártásával is. 1994-ben a cég tönkrement, mivel nem volt jövedelmező a kerékpár és a hűtőgyártás. Az új tulajdonos viszont belekezdett a motorkerékpár gyártásba, ami jövedelmezőnek bizonyult.
0: Ricsi, te ugye nagyon hálás lehetsz ennek a találmánynak, mivel szoktál motorozni. Mikor kezdted el?
1: Hát én először, amikor elkezdtem motorozni, 13 éves voltam, és emlékszem, hogy nem volt még meg a jogsim. Szóval csak lezárt úton voltunk, és barátom odaadta, mert neki már meg volt a jogsia, és én nagyon örültem igazából neki, hogy ez így tök jó meg minden, és nagyon is érdekel, szóval amint lehetett 14 éves koromban már el is mentem, és le is raktam a jogsit. Szóval én 14 éves korom óta motorozok úgy igazán.
0: És mi indított el a motorozás felé, amikor kipróbáltad, esetleg akkor indított el benned valamilyen érzést, ami nagyon megfogott?
1: Hát őszintén igazából engem már régebb óta is érdekeltek a motorok, csak addig ugye nem volt lehetőségem kipróbálni. Mondjuk apukám motorozott régebben, szóval ő vitt egyszer-kétszer, és nagyon nagy élményt adott már kiskoromban is ilyen 4-5 évesen, és szerintem nekem azóta van ez az imádatom a motorok iránt.
0: Mi az, amit a legjobban szeretsz motorozás közben?
1: Hát, igazából ez egy veszélyes dolog, de amúgy én zenét szerettem hallgatni közben, és igazából így a legjobban azt szeretem, amikor elmentünk túrázni barátaimmal, és minél többet mentünk egy nap. Ez igazából nyáron volt a legjellemzőbb, mert akkor mindenki ráért, és akkor mondtuk, hogy ez a srácok, akkor menjünk, ráérünk, és körbe mentünk a Balatonon mindenhol, szóval ja, hát majdnem felfedeztük így Magyarországot egy nyár alatt.
0: És akkor van is saját motorod?
1: Hát jelenleg van igazából. Sportmotorral kezdtem, de szupermotóhoz jutottam el, és most jelenleg szupermotón van.
0: Ha valaki motorozni szeretne, mit üzennél neki?
1: Hát gyerekek, nagyon figyeljetek a biztonságotokra, szóval bukósisak mindig kötelező. Én ajánlanék hozzá egy csizmát is, egy cross csizmát mondjuk, hogyha olyan motorod van, de amúgy is tökéletes rá. És nyilván protektort, és igazából motoros nadrágot ajánlanék, hogyha valaki nem szereti igazából ezeket a nagyon bőrnadrág ilyenek, akkor szerintem egy sima motoros farmerről is már meg lehet úszni jó nagyobb baleseteket, szóval én mindenképpen ajánlanám a védőfelszereléseket, saját káron tanulva.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonoknál Lendvai Martin és Schuller Vivi. Elhoztunk neked 7 tippet az étvágyat csökkentésére.
1: Több módszer is létezik, amivel könnyen és természetesen kordában tarthatod az étvágyadat. Az étvágy csökkentést évekig a pirulákkal vagy más veszélyes diétás módszerekkel azonosítottuk, de összeszedtük azokat a módszereket, melyek biztonságosan és egyszerűen segíthetnek neked. Ha úgy érzed, az étvágyad irányítja az életedet, netán szeretnél pár kilót fogyni, akkor ezeket a módszereket hasznosnak fogod találni.
0: A víz a nyitja a mindennek. Az egyik legjobb étvágycsökkentő módszer az, ha vizet iszol. Talán túl egyszerűnek hangzik, de valójában nem az. Igyál egy pohár vizet, amikor korog a gyomrod, ez segít csökkenteni az étvágyad. Tudtad, hogy az éhség könnyen összetéveszthető a dehidratáltsággal? Legközelebb, amikor úgy érzed, hogy éhes vagy, igyál meg egy pohár vizet és várj 10-15 percet. Valószínűleg azt fogod érezni, hogy már nem annyira vagy egyáltalán nem vagy éhes.
1: Egyél gyakrabban. Másik módja, hogy elfolytsd az éhségérzetedet, ha gyakrabban eszel és kisebb adagokat. A gyakori étkezés felgyorsítja az anyagcserét, ami nagyon jó, ha szeretnél néhány kilót leadni. Ha sokat eszel egyszerre és két étkezés között több óra is eltelik, akkor tulajdonképpen lelassul az anyagcseréd.
0: Következő tippünk, hogy reggelizz. Már milliószor hallhattad, hogy a reggeli a nap legfontosabb étkezése. Nos, ha csökkenteni szeretnéd az étvágyadat, akkor a reggeli nagyon lényeges. Amikor kihagyod a reggelit, a vércukorszinted lecsökken, és a nap folyamán sokkal jobban fogsz sóvárogni az étel után. Még akkor is, ha mindig rohansz, szánj pár percet arra, hogy egyél valamit. Ha reggel nincs rá időd, készíts valamit előző este, így reggel azzal már nem lesz gondod.
1: Töltődj fel rostokkal! A magas rosttartalmú ételek, mint például az alma, a zab, a saláta és a fenyőmag fogyasztásával tovább érzed magad jól lakottnak. Az alma pektin tartalmaz, ami csökkenti a koleszterint, a vércukorszintet és javítja a bélrendszer egészségét. A fenyőmagban olyan anyag van, amely jól lakottságérzést küld az agyadnak.
0: Következő tippünk az étvágyad csökkentésére, ha a fehérjedús fogásokat tartod előnyben. A biztonságos étvágy csökkentés érdekében ragd meg a tányérodat fehérjével. Csinálj helyet a magas fehérje tartalmú ételeknek, mint például a sovány pulyka, a hal, a bab, a tojás és a dió, hogy tovább tartson a telítettségérzeted. A fehérjeség vagy smoothie fogyasztás gyors és könnyű módja annak, hogy vitaminokat és tápanyagokat vigyél be a szervezetedbe. Azok a diéták, amelyek fehérjékben gazdagok, segíthetnek csökkenteni a vérzsírtartalmát, valamint fenntartani az izomszövet mennyiségét, miközben zsírt égetsz el.
1: Várj 20 percet! Mielőtt újra szednél az ételből, várj! Ha leves volt vagy előétel, hagyj egy kis szünetet a kettő között, így kevesebbet fogsz enni, és csökkentheted az étvágyadat. 20 percbe kerül ugyanis, hogy eljusson az agyba a telítettségérzést jelző üzenet, tehát ha elfogyasztjuk a teljes adagot, és még azelőtt teszünk többet, mielőtt a 20 perc eltelne, akkor a végén többet ettünk, mint amennyire szükségünk lett volna.
0: Az utolsó tippünk a teaidő. Ha már eleged van a vízből, igyál egy csésze teát, amikor rátör az éhség. Rengeteg típusú és ízű tea kapható manapság, így biztos találsz olyat, ami ízlik. A teának nyugtató hatása van, ráadásul finom módja, hogy tápanyagot vigyél be a szervezetedbe. Nagyszerű választás lehet a borsmenta, a kamilla, a rooibos, a gyümölcs és a zöld tea is.
1: Viszont azt fontos kihangsúlyozni, hogy ezen tanácsaink nem arra szolgálnak, hogy megtagadd magadtól az evést, amikor tényleg éhes vagy. Sokkal inkább arra, hogy tudatosítsuk benned, hogy az unalmat, a szomjúság érzetet, vagy akár a kimerültséget is könnyű összetéveszteni az éhségérzettel.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Garai Nazira és Eihammer Karina.
1: A mai adásban egy érdekességet hoztunk el nektek. Németországban mosóbenék törnek be a házakba, hogy sört lopjanak.
0: Bár a mosómedve nem őshonos állat Németországban, kevesebb mint egy évszázad alatt több százezerre nőtt a populációjuk az országban.
1: A The Telegraph szerint sorozatban törnek be nyaralókba és otthonokba a mosómedvék. Az állatok nem csak jelentős mértékű anyagi károkat okoznak, de nem egyszer megölték a kistestű házi kedvenceket és sört loptak.
0: A városi parkokban rendetlenkednek, felveszik az eldobott sörös üvegeket, hogy megjássák a benne maradt pár kortnyi alkoholt.
1: Hallottál már hasonló esetről korábban is?
0: Igen, már nem ez az első alkalom, hogy itt a mosómedvék borzolják a kedélyeket. 2019-ben egy láthatóan részeg mosómedve botorkált az erfurti karácsonyi vásáron. Az állat a csészékben hagyott maradék forralt borokat itta ki, majd eszméletét vesztette.
1: Egy törpetacskó 500 napot élt túl az ausztrál vadonban egyedül.
0: Valeri a törpetacskó 2023-ban veszette Ausztráliában a Kenguru-szigeten. A gazdai napokig keresték, de nem találták. Végül haza kellett menniük. Azt hitték, örökre elveszett.
1: De 500 nap után újra felbukkant. Egy homályos foton valaki észrevett valamit. Egy apró fekete foltot egy mezőn, ami hasonlított Valerire. Elkezdődött az új keresés, ami végül sikerrel zárult. Valeri túlélte a vadont, és még hízott is.
0: Most arra igazi sztár lett Ausztráliában. Valeri ma már egy kutya márka nagykövete, róla készült dokumentumfilm ment le a tévében, megírták a történetét könyvben, és még egy sörtfajtát is elneveztek róla.
1: Valeri ma már VIP rendezvényeken jelenik meg, a bevételek egy részét pedig jótékonyságra fordítják.
0: Te mit tennél, ha a kutyád 500 nap után előkerülne? Írd meg nekünk Instán!
2: A te zenéd, a te kedvenced, a te rádiód. 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 95.5 Táskarádiót te is beleférsz. A mikrofonnál Szigl Barnabás és Széplaki Emma. Ha szeretitek a lovakat, ezt a két filmet, amit most hoztunk nektek, mindenképpen látnotok kell.
1: A menedék. A menedék egy családi film, amiben a főhős Mika, akinek nem a tanulás a kedvenc időtöltése. A rosszul sikerült dolgozata után egy meggondolatlan ötlet miatt egy tanárkocsiját felgyújtotta. Ezután a szülei azt a döntést hozták, hogy a mamájánál fogja tölteni a nyári szünetet. Mika még nem ismeri őt, de nem volt más választása. Amikor odaér egy lovarda tárul elé, ezek után szófogadatlanul többször is elszakik. Eközben egy olyan lóval köt szoros barátságot, aki egykor mamáját megsebesítette. Többször beszökik a lóhoz, eteti, letisztítja, foglalkozik vele. Miután kiengedi a lovat, az elfut, egészen a nagypapájáig, ahol megtelepszik.
0: A lány ott gyakorlatozik vele, mamája tudta nélkül. Egy idő után versenyekre is megy, hogy nagymamájának ne kelljen eladni a lovardát. Eközben másnak is fáj a fog a szélviharra. Van egy lány a lovardában, aki féltékeny Mikára, mert mindenki őt figyeli. Mika nagypapája előre látja, hogy unokája a suttogó. A suttogó az az ember, aki azzal az erővel bír, amivel 1 millió emberből csak egy képes. Megérti a lovakat és képes irányítani.
1: Ez a film nagyon meg tudja fogni az embert, mert igazán olyan hullámok vannak benne, amik megragadják a film lényegét. A szeretetet, az odaadást. Szerencsére nem csak egy rész van belőle, hanem öt, nagyon érzelmesek és egyben izgalmasak is.
0: A második film, amit hoztunk nektek, a Lovám Árnyék. Ez egy kalandos és romantikus film. Árnyék egy igen magabiztos csődör. Mivel Liza anyja megbarátkozik Kai édesapjával, Liza Sips a nyarat az Ameland szigeten tölti. Így találkozik Árnyékkal, aki nem bízik az emberekben, ezért gazdája Kai nem is engedi Liza közelébe. A lány nagyon ért a lovakhoz. Hogy bebizonyítsa, Árnyék nem veszélyes, titokban edzeni szokott vele. Kai anyja a ló miatt halt meg, a fiú a dühét a végszörfén tölti ki. Liza egyik nap úgy dönt, megmutatja, mit tud Árnyék. Kiengedi a lovat, Kai nem akarja elhinni, de apja lenyugtatja. Miután Liza megüli a lovat, megkéri Kájt, hogy ő is szálljon fel a lóra. Miután felszáll, megdöbben, hogy mit ért el vele Liza. A lány beajánlja Árnyékot a minden évben megrendezett helyi fesztiválra.
1: Azoknak ajánljuk ezt a filmet, akik szeretik a kalandos és romantikus történeteket. Emellett a film elmutatja, hogy fontos az elfogadás és hogy ne becsüljük le egymást.
2: 9, 7, 5, Táskarádió.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Hedrik Mira, Bali Villő és Sarf Janka. A Mandela hatás. A Mandela hatás lényege, hogy emberek egy jelentős része bizonyos jelenségekre, történésekre a valósághoz képest máshogy, de egymással megegyező módon emlékeznek. Az okok mögött alternatív valóság, a nagy hadron ütköztető és más összeesküvés elméletek is előkerülnek. De igazából senki nem tudja, mitől van ez.
1: Az emberek egy része máig megvan arról győződve, hogy a 80-as években látott egy hírösszefoglalót Nelson Mandela haláláról, holott erre csak 2013-ban került sor. Sokan pedig szentül hiszik, hogy Pekingben, a Tiananmen téren 1989-ben egy tank áthajtott egy tüntetőn.
2: A Mandela effektus kifejezés Fiona Brume, egy magát paranormális jelenségekre szakosodott kutatónak nevezett illető alkotta meg, éppen azért tehát, hogy leírja hamis emlékét Nelson Mandela volt dél-afrikai elnök haláláról, amely szerinte a 80-as években a börtönben történt, nem pedig a relatív közelmúltban. Brume arra jött rá, ugyanis, hogy ezt a hamis emléket többen is osztják. Az elnevezést aztán felkapta a világháló, és azóta se szeri, se száma az újabb és újabb Mandela effektusokról beszámoló csatornáknak a közösségi médiában, ahogy többen még reális magyarázatokat keresnek erre a jelenségre.
0: Vannak egyszerű példák is, mint például a Monopoly dobozán szereplő emberke, akinek sokak emlékével szemben nincs monoklia, vagy a Pikachu nevű Pokémon, akinek nem fekete a farka vége, vagy esetleg C-3PO lába az eredeti Star Wars filmekből, ahogy a Fruit of the Loom logó is. Azonban, ami miatt ezek az emlékek érdekesek még, az nem csak pusztán annak köszönhető, hogy hamisak, hanem hogy az emberek nagy része ugyanazon mód emlékszik rájuk rosszul. A többség számára ugyanis épp az jelenti a meglepetést, hogy más is éppen így emlékszik. Vagyis ha többen is rosszul, de egyfajta módon hibásan emlékeznek valamire, az döbbenetesnek tűnik.
3: Minden kedvenced egy helyen. 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Kutfej Dóra és Lestár Linett. Most egy olyan témáról beszélünk, ami szerintem a mai világban az emberek egyik legfőbb problémája. Hogy miért olyan nehéz ma valódi kapcsolatokat építeni? Barátságokat, párkapcsolatot, bármilyen emberi kötődést. Régen ez még természetes volt, ma meg valahogy minden felületessé vált.
1: Igen, mert az életünk nagy része online zajlik. Írunk egymásnak, lájkolgatunk, reagálunk, de közben nem nézzünk a másik szemébe. Nem halljuk a hangját, nem látjuk a gesztusait, csak a képernyőn keresztül kapcsolódunk.
0: És az online világban mindenki jobb színben mutatja magát. Szebb képek, sikeres pillanatok, boldog jelenetek. Olyan, mintha mindenki tökéletes lenne. Ettől pedig az ember elbizonytalanodik. Miért nem vagyok én ilyen?
1: Pont ez történik, összehasonlítjuk magunkat másokkal, csak hogy az online világ nem valóság, olyan embereket láttuk, akik nem léteznek abban a formában, ezért félünk megmutatni a saját hibáinkat, félelmeinket.
0: És emiatt lett tabuvá az őszintesség, ma már ahhoz is bátorság kell, hogy valaki azt mondja, figyelj, fontos vagy nekem, jól érzem magam veled, szeretnék veled több időt tölteni.
1: Sokan inkább játszmáznak, nem írnak vissza, hogy értékesebbnek tűnjenek. Várnak, hogy a másik lépjen előbb. Mintha mindenki félne attól, hogy ha sebezhetősége mutat, akkor veszít.
0: Pedig pont fordítva van. Az őszinteség vonzó. A sebezhetőség emberré tesz. A kapcsolat pedig attól lesz igazi, hogy két ember meri vállalni önmagát.
1: És talán itt van a lényeg, ma minden gyors. Gyors információ, gyors vásárlás, gyors szórakozás, de a kapcsolat nem gyors. A kapcsolat időt kér, türelmet, figyelmet, és ezt egyre kevesebben adják meg.
0: Ezért tűnnek el a mély beszélgetések, ezért nehéz barátságot építeni. Mindenki siet, rohan, online van, de közben belül egyre magányosabb.
1: A megoldás viszont egyszerűbb lenne, le kell lassítani. Engedni kell, hogy a kapcsolat kibontakozzon, őszintén, természetesen, nyomás nélkül.
0: És meg kell tanulni kimondani. Fontos vagy, szeretlek, szükségem van rád. Nincs ebben semmi gyengeség, épp ellenkezőleg. Ez az erő.
1: Így van. Megkapcsolni nem gyenge emberek tudnak, hanem azok, akik mernek önmaguk lenni. A világ változik, de egy dolog nem. Az emberi közeltség szükséglete.
0: Ezért kell visszatérnünk a valódi beszélgetésekhez, a személyes találkozásokhoz, a lassú, mély, őszinte kapcsolatokhoz.

0: hírek a Táska Rádióban.
1: Rejtélyes monolitra bukkantak egy mexikói lelőhelyen. Tévhit, hogy a kenyér egészségtelen. 7 éves kortól várja a gyerekeket a Felicita. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Mexikói régészek maja kultúra nyomait, valamint korábban sosem látott jellegzetességeket tártak fel Veracruz állam keleti részén, írja a Science Alert. Claudia Sheinbach mexikói elnök sajtótájékoztatón nagyon relevánsnak nevezte a felfedezést, és kijelentette, hogy kormánya forrásokat fog elkülöníteni a helyszín további vizsgálatára és helyreállítására. A lelőhelyen egy kör alakú kőplatform is található, amelyhez hasonlót még nem tártak fel Mexikó ezen részén. A kutatók emellett egy monolitot is felfedeztek, amely egy lehetséges maja jegyeket hordozó alakot ábrázol. A Nemzeti Régészeti és Történeti Intézet szakértői szerint a monolit 1,88 méter magas, legszélesebb pontján 1,47 méter, legkeskenyebb pontján pedig 68 cm széles. A kenyér az egyik legalapvetőbb táplálékunk, de napjainkban az egyik legmegosztóbb is. Van, aki mindenhez eszik, míg más csak szénhidrátot lát benne, és attól fél, hogy hízlal. Szabó Adrián dietetikus szerint érdemes tisztázni egyrészt, hogy energiaforrás szempontjából a szénhidrátok alapvető fontosságúak az ember számára. A nemzetközi ajánlások szerint az a jó, ha a napi energia szükségletünk legnagyobb részben 40-60 energia százalékban szénhidrátból származik. Másrészt fontos tudni, hogy önmagában nem a szénhidrát hízlal, hanem az, ha rendszeresen a napi szükségletünknél több energiát viszünk be a szervezetünkbe. A magyarokra pedig sokkal inkább a túlzott zsír, mint a túlzott szénhidrát fogyasztás jellemző. A kenyér nem egyszerűen szénhidrát, mint a cukor, tartalmaz mikrotápanyagokat, például cinket, szelint, magnéziumot, B-vitaminokat, emellett pedig nagyon fontos rost és növényi fehérre forrás is. Ez azonban elsősorban a teljes kiörlésű változatokra igaz. Hazai szabályozások szerint pedig nem csak azt lehet

0: így nevezni, ami 100%-ban teljes gabonából áll, hanem mindazokat, amelyek minimum 60%-ban tartalmaznak teljes kiöllésű lisztet, teszi hozzá Szabó Adrien. Egészen 7 éves kortól 18 éves korig várja a fiatalok jelentkezését a Felicite KTS-re. Most már szólóban, duóban, párban és csapatban is. Kezdő csoportjuk hétfőn és szerdán indul a Felsővárosi Művelődési Házban. Az első órát szeptember 7-én tartják. Ősi híd maradványai bukkantak elő a római Tiberis folyó medréből a Szent Péter bazilika közelében a szárazság okozta csökkenő vízszint miatt. Írja egy szaklap. Az átkelőhely létezése eddig sem volt ismeretlen. 2022-ben már látható volt egy hasonlóan csapadékmentes időszakban. A Néró egykori római császárról elnevezett híd régen Róma belvárosát kötötte össze a Tevere folyó jobb partjával. Ennek magasabb részeit a 19. században a hajózás megkönnyítése miatt bontották le. A korábban a mai Vatikán helyén álló stadion felé vezető hidat, bár az uralkodóról nevezték el, a tudósok idősebbnek tartják Nérónál, és vélhetően Caligula Néró nagybátyja építette, és már Krisztus után 39-ben is létezett. A nyári szünet utolsó napján a Grundfos támogatásának és 4 munkatársának tevékeny részvételével a Vigyázó Kéz Gyermekvédelmi Egyesület által ismert saját családjuk nélkül nevelkedő 5-9 év közötti állami gondozott gyerekek a fővárosi állat- és növénykertbe látogathattak.
1: Sporthírek a Táska Rádióban.
0: Ismét kibővülnek az ingyenes sportolási lehetőségek Székesfehérváron szeptembertől. Újra indul a nyitott tornatermek program, amely 22 féletes mozgást kínál, a Nordic Walking program pedig ismét 16 indulási helyszínről érhető majd el. Míg a székesfehérvári futókköre 2 helyszínen folyamatosan megy, egészen az év végéig.
1: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
0: Ma a felhős időben csapadék előfordulhat, a légmozgás nem lesz jelentős. Napközben 29 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: Most. Best of. A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 90

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Hauki Hanna és Nerebecki Máté. A mai adásban arról lesz szó, hogy Ausztrália hogyan szenvedett kínos vereséget a létező legfurább háborúban, egy csapatnyi emúval szemben. 1932-ben az ausztrál farmerek és a hadsereg majdnem egy hónapon át küzdött a röpképtelen madarakkal. Hogyan történt mindez?
1: Az 1910-es évek közepétől a Szigetország kormánya nyugat-ausztráliai földterületeket ajándékozott az első világháborúban szolgált veteránoknak, így segítve a katonák visszatérését a civil életbe és biztosítva számukra az anyagi biztonságot. A letelepített mintegy 5000 veterán gabonát termesztett, az állam pedig vállalta, hogy garantáltan felvásárolja tőlük a megtermelt javakat. A probléma akkor kezdődött, amikor a nagy gazdasági világválság miatt a kormány számára nehézkesnek bizonyult felvásárolni, a keresletnél egyébként is jóval nagyobb mennyiségben előállított gabonát, a farmerek pedig mindennek tetejébe egy új fenyegető ellenséggel néztek szembe, az emukkal.
0: A 150-190 cm-re megnövő, 30-60 kg-ot nyomó madarak óriási csoportban kezdték megrohamozni a búzemezőket a könnyű lakoma reményében. A farmerek, akiknek nem volt elegendő lőszerük, hogy megállítsák az emu inváziót, a kormánytól követelték, hogy tegyen valamit a megélhetésüket tönkretevő madarak ellen. Legfőképp géppuskákat kértek, melyek sokkal hatásosabbak lehetnek a hagyományos lőfegyvereknél.
1: Itt került a képbe GPW Meredith őrnagy és a mellé vezényelt két másik katona, akik egy-egy Louis golyószórót, illetve összesen 10 000 lövedéket kaptak, hogy felszámolják a problémát. A háromfős emugyérítő egység 1932. november 2-án kezdte meg a műveletet, de az első nap csak alig pár tucat állattal tudtak végezni, az emuk ugyanis túl fürgének bizonyultak a golyószórókkal szemben. November 4-én egy nagyjából 1000 emuból álló csapaton próbáltak rajta ütni, de a katonák hiába várták meg, hogy azok lőtávon belül érjenek, a fegyver 12 állat elpusztítása után bekrepelt, és mire helyrehozták, az emuk már messze jártak.
0: Az első napok kudarcai után Meredithék abban bíztak, hogyha egy teherautóra szerelik a fegyvert, nagyobb sikerrel járnak, de a teherautó egyszerűen nem bírt az akár 50 km/h sebességre is képes állatok tempóját a nehéz terepen. Az egyre kínosabb emu háborúra a média is kezdett felfigyelni, a cikkek után pedig az ausztrál parlamentben is megvitatták a hadműveletet, amiben Meredith az egyik jelentésében próbálta menteni a menthetőt, és a biztonság kedvéért kiemelte, hogy az egysége nem szenvedett áldozatokat.
1: Visszavonuló után november 12-én a hadügyminisztérium ismét parancsba adta ki az emukkal szembeni katonai fellépést, mivel nyugaton nem volt más katona, akiknek lett volna fegyverek használatához szükséges képesítése, másodszor is Meredithre hárult a feladat, hogy szembenézzen a rettenthetetlen emu sereggel.
0: December közepéig mintegy 1000 állattal sikerült végezniük, 2500 emu pedig a jelentés szerint olyan súlyos sérülést szenvedett, melybe később nagy eséllyel belepusztultak. Ugyanez a szám még mindig eltörpült a kitűzött 20 000 fős célhoz képest. A minisztérium sikerként könyvelte el az akciót, és december 10-én lefújta a nagy emu háborút. Később az ausztrál kormány rájött, hogy a nagy testű madarak legyilkolása helyett jóval humánusabb módszerrel, magas kerítések építésével is sikeresen megvédhetik a földjeiket.
2: A te zenéd, a te kedvenced, a te rádiód.

0: 97 a Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Vélő és Sarfjanka. 12 éve mind meghaltunk. A maja naptár a Kolumbusz előtti időkben, vagyis több mint 3000 éve Mezoamerikában használt naptárrendszer. A maják három különböző naptárat használtak, ezek a hab, a colkin és a hosszú számítás.
1: A hab 18x20 napos hónapból állt, kiegészítve 5 nappal. A colkin 260 napból állt, s letelte után ugyanúgy előről kezdődött, mint a 365 napos. Elvileg a Nap, a Merkur, a Vénusz, a Hold és a Föld, valamint más bolygók ciklusaira épül. A hosszú számítás pedig a 360 napos évekből álló nagykör, amely általában december 21-én fejez be egy évet. A maják megfigyelték a Föld, a Hold, a Nap és az univerzum ciklusait is, mozgását, és hozzátársították életük és népük mindennapjait és történetét.
0: Sokat csavargatták már a témát a maja naptár feltételezett proféciái miatt. Talán többen tartanak tőle még most is, mint amennyit a 2000-es év bajoslatú katasztrófáitól tartottak. Minden bosszankodás ugyanis azon a megállapításon alapul, hogy a maja naptár egy olyan dátummal ér véget, amely megfelel a mi 2012. december 21-ünknek. Mit jelent ez pontosan? A világ végét valamilyen globális kataklizma vagy háború által? Egy új korszak kezdetét az emberiség számára? Vagy csak zombi apokalipszist? Esetleg csak kihalnak a szúnyogok?
1: Az ilyen proféciák többségében nem valósulnak meg. Azonban kétségtelen tény, hogy 2012 nyilvánvalóan eljött és el is ment, de egyesek még mindig úgy gondolják, hogy van valami a proféciában, és 2012 csak a kezdet volt, a folyamat ugyanis javában zajlik. Talán láthatatlan űrlények özönlöttek el minket 12 éve.
2: 97. Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97.5. Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Hege Milla és Király Izabella. Rohanó világunkban nincs olyan pillanat, amikor nem hallgatnánk vagy tanulnánk valamit, ezért most hoztunk nektek egy olyan együttest, amit inkább a goth szubkultúra ismer jobban. Ők a Typo Negatív.
1: Typo Negatív egy amerikai gothic metal, doom metal banda, amelyet 1989-ben a New York-i Brooklynban alapítottak. Tagjai Peter Steele, basszusgitár, ének, Kenny Hickey, gitár, vokál, Josh Silver, billentyűk és Sal Abruscato, dob, akit később Johnny Kelly váltott. Az együttes zenéi a romantika, a depresszió és a halál témáira helyezett lírai hangsúly. A banda platina lemez látta az 1993-as Bloody Kisses-szel, az arany pedig az 1996-os October Rust-tal, és rajongó tábort szerzett Hey Studio album két legjobb válogatás és koncert DVD révén.
0: A Typo Negatív azután alakult, hogy a frontember Peter Steele korábbi zenekara a Carnival feloszlott. Steele gyerekkori barátaival, Sal Abruscatoval, Josh Silverrel és Kenny Hickeyvel új bandát alapított, amelyet eredetileg Repulsionnek nevezte. El. A zenekar később Sub-Zero-ra váltotta a nevét, mert már létezett egy másik Repulsion nevű banda, majd egy utolsó alkalommal megváltoztatták és Typo Negatív névre telepedtek. Steele még mindig kötötte a több albumos szerződést, amelyet a Roadrunner Records-zal kötött a Carnivore-ban töltött ideje alatt. Annak ellenére, hogy a banda feloszlott, miután megkapta a Typo Negatív demóját, a Roadrunner úgy döntött, hogy nem hagyja el Steele-t, és a banda 1991-ben leszerződött a lemezkiadóhoz. Nem sokkal az aláírás után kiadták a debütálójukat, a Slow, Deep and Hard-ot.
1: A Bloody Kisses leginkább a magányt és a szívfájdalmat szólította fel. Olyan dalokkal, mint a Too Late Frozen, a Blood and Fire és a Can't Lose You. Az Organa által vezérelt Set Me on Fire az 1960-as évek garázs rockja, míg a Summer Breeze az 1972-es Seals and Crofts sláger takarja. A Christian Woman és a Black Number One Little Miss Scare All lett a legnépszerűbb szám, miután rádióbarátra szerkesztették őket. Az album verziók 9, illetve 11 percesek voltak.
0: Peter Thomas Ratajczyk, azaz Peter Steele 1962. január 4-én született a New York-i Brooklyn állambeli Red Hook-ban katolikus családban. Apja lengyel származású, anyja skót-ír felmenőkkel rendelkezett. Brooklyn Bensonhurst és Brighton Beach negyedében nevelkedett. Steele 6 gyermek közül a legfiatalabb volt, 5 idősebb nővére volt. Apja a II. Világháborúban harcolt, majd később egy hajógyárban dolgozott. Steele 12 évesen kezdett gitárleckéket venni, majd 6 hónappal később basszusgitározni kezdett.
1: Bass Steele természetesen balkezes volt, karrierje során jobbkezes basszusgitáron játszott. Ez akkor történt, amikor egyik legkorábbi bandája az Aggression, amelyben Josh Silver is szerepel. Steele balkezes ritmusgitáron játszott. Josh megfenyegette, hogy kirúgja, ha csak nem vált át basszusgitárra. Mivel a balkezes basszusgitár akkoriban túl drágának bizonyult, Steele vett egy jobbkezes basszusgitárt és megtanult játszani rajta.
0: Typo Negatív 6. stúdióalbuma a Life is Killing Me eredeti nevén The Dream is Dead a záródal után 2003-ban jelent meg. Ezen az albumon a banda felkapta a hangzás ütemét az iszonyatos lassúságtól. Az olyan dalok, mint a Todd Ship Gods, Above All Things, a We Were Electrocute és az I Don't Wanna Be Me a zenekar klasszikus dallamelemeit közvetítik, bár a dalok hossza sokkal rövidebb volt ezen a kiránduláson. A leghosszabb 7,5 perces How Could She a televíziós műsorokból származó női karakternevek listája. Az album tartalmazza Hedwig and the Angry Inch című musical Angry Inch című dalának humoros borítóját, amely egy borzasztóan rosszul sikerült nem váltási műveletet részletez. Typo Negatív az album megjelenése után elhagyta a Roadrunnert, miután teljesítették a kiadóval kötött szerződésüket.
1: 2010. április 14-én meghalt Peter Steele, frontember és basszusgitáros. Állítólag szívelégtelenség miatt. A haláloka később a diverticulitis által okozott szepszis volt. A következő nyilatkoza Steele-ről április 15-én jelent meg a zenekar hivatalos honlapján. 2010. novemberében a Rock Hard magazinnak adott interjújában Johnny Kelly és Kenny Hickey megerősítette, hogy Steele halála után a Typo Negatív elvált. 97.5.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. Mikrofonnál Brezni Aura és Labádi Hanna. Tudod, mi az a K-pop? De nem ismersz egy idol együttes se igazán? Esetleg csak a BTS meg a Blackpink nem jut eszedbe róla? Ma egy kevésbé ismert, de nagyszerű csapatot mutatunk be nektek. Mai témánk főszereplői a TXT nevű fiú együttes. A TXT hosszabb néven Tomorrow and Together, egy dél-koreai fiú együttes, amelyet a Big Hit Entertainment alapított. A csoport 5 tagból áll, Yeonjun, Sobin, Baemju, Taehyun és Hwanin Kai. 2019. március 4-én debütáltak a The Dream Chapter Start című kibővített EP-vel. Az EP debütált és az elsően végzett a Gold album listán és a Billboard World Albums listán, valamint a 104. helyen került fel az amerikai Billboard 200-as listára, ami akkoriban a legmagasabban helyezett debütáló album volt bármely férfi K-pop csoporttal. A vezető kislemezük, a Crown, az első helyen debütált a Billboard World Digital Songs listáján. A TXT volt az első koreai fiúbanda, amely fellépett, és fő fellépő volt az Egyesült Államok egyik legnagyobb zenei fesztiválján.
1: A weboldaluk szerint a nevük 5 személyre utal, akik egy álom alatt gyűltek össze egy jobb holnap építésének reményében. A nemzetközi média és a rajongók gyakran TXT-re rövidítik a csoport nevét. Egy interjújukban azonban a zenekar kijelentette, hogy jobban szeretik, ha Tomorrow and Together-nek hívják őket a TXT helyett. A Big Hit Entertainment alapítója már 2017-ben bejelentette egy második fiúcsapat terveit, és a debütálás dátumát 2019 elejére tűzték ki 2018 novemberében.
0: Mikor volt az első külföldi turnéjuk? 2019. április 9-én bejelentették első külföldi turnéjukat, egy 6 előadásból álló debütáló bemutatót, amely 6 amerikai városban, New Yorkban, Chicagóban, Los Angelesben, Dallasban, Orlandóban és Atlantában lesz 2 hét alatt, május 9 és 24 között. Összes előadásra a jegyek kevesebb, mint 24 óra alatt elfogytak. 2019. október 21-én kiadták első stúdióalbumukat, a The Dream Chapter Magic-et, melynek vezető kislemeze a 9¾ Runaway volt. Zenéleg az album számos zenei műfajt ötvözött, beleértve az R&B-t, a Tropical House-t, az akusztikus popot és a hip-hopot. Ez volt a zenekar másik listavezető albuma debütáló EP-jük után. A Billboard és a Dazed később mindketten 9¾ Runaway-t az év egyik legjobb K-pop dalának nevezték.
1: Milyen a zenei stílusuk a K-popon belül? A Rolling Stone szerint a Tomorrow and Together zenéje kalandozik a diszkóba, a showgazebe, az indie rockba és a popba, és személyes történeteket tárgyal a tínédzser korral járó növekedési nehézségekről. Az eleme a csoport diszkográfiáját többnyire fényesnek, könnyednek és az életgondjaitól mentesnek, valamint inkább a fantasyre és a szórakozásra összpontosítónak nevezte.
0: Szerintem a tagokat is külön meg kell említeni. Choi Yeonjun, ismerten Yeonjun, dél-koreai énekes, dalszerző és táncos. Szólistaként 2024. szeptemberében debütált a Gum című dallal. 1999. szeptember 13-án született Dél-Koreában. Debütálás előtt 4 évig a Big High Entertainment-nél tanult, 4 éves képzése során a cég legendás gyakornokaként vált ismerté, mivel a havi értékeléseken következetesen az első helyezést érte el tánc, vokális teljesítmény és rap kategóriában. Ő debütált elsőként a csapatban legidősebb tagként.
1: Choi Soobin, ismertebb nevén Soobin, dél-koreai énekes. Tagja és vezetője a fiú együttesnek. 2000. december 5-én született Dél-Koreában. 9. osztályba küldött egy meghallgatási klipet a Big Hit Entertainmentnek. Bár a szülei eleinte haboztak, miután bejutott a második fordulóba, engedélyezték a képzés folytatását. Ő volt a második tag, aki debütált. 2020-ban dalszerzőként és zeneszerzőként is debütált a Maze in the Mirror című dalukban. Dalszövegíróként az őszinteségét tartja a legnagyobb erősségének.
0: Choi Baemju, ismertén Baemju, dél-koreai énekes, 2001. március 13-án született Dél-Koreában. Baemju volt a Tomorrow and Together 5. és egyben utolsó tagja, akit felfedtek, miután 2 éven át gyakornok volt. 2023. januárjában elkezdte vezetni Womdio című személyes stílusú rádiósorozatot. 2025. március 27-én kiadta első szólódalát Pénit címmel, amelynek producereként és szerzőjeként is közreműködött.
1: Ang Téhyan, ismertebb nevén Téhyan, dél-koreai énekes, 2002. február 5-én született, szintén Dél-Koreában. 14 évesen jelentkezett a Big Hit Entertainment meghallgatására. Sikeresen átment a meghallgatáson, és 3 évig tanult, mielőtt debütált volna. 2019. január 18-án 4. tagként mutatták be. 2020-ban Taehyung dalszerzőként és zeneszerzőként debütált a Maze in the Mirror című dalukban. Szerinte a dalszövegírás segít hitelességet és meggyőző erőt adni az általa eladott zenének.
0: Kai Kama Hwaning, ismertenie Hwaning Kai. Hwaning Kai 2002. augusztus 14-én Hawaiian született és élt egy hónapig, majd Kínába költözött és kb. 7 évig élt ott. 8 éves korába költözött Dél-Koreába. Édesanyja koreai, édesapja német származású. Kai volt a harmadik tag, akit 2019. január 15-én fedtek fel. Ők voltak a Tomorrowland Together, az én egyik kedvenc idol együttesen.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Cennen Attina, Schuller Vivi és Vas Eszter. 7 hobbi, amely okosabbá tehet.
1: Mindenkinek megvan a saját hobbija és szenvedélye, kedvenc játéka, vagy éppen szórakozási formája, amit örömmel csinál, amikor csak alkalma van rá. Akárhogy is, elgondolkodtál már azon, hogy hány hobbi fejleszti a kognitív képességed és a memóriádat is?
2: Első ilyen hobbi, hogy tanulj meg egy idegen nyelvet. Nem csak, hogy mélyebb bepillantást nyerhetsz az általad kedvelt ország kultúrájába, történelmébe és hagyományaiba, de ez fejleszti a kommunikációs készségedet is. Nagyon ajánlott, hogy egy külföldi nyelvet olyan könnyen tanulj meg, amennyire csak lehetséges. Ez gyermekkorban ideális, de akár felnőtt korban is alkalmazható.
0: Próbálj ki fejlesztő videójátékokat. Bár igaz, hogy sok videójáték rossz a gyerekeknek, mert nagyon sok erőszakot látnak bennük. De van pár olyan is, ami igazán fejlesztheti az észjárást. A titok az, hogy olyan játékot találj, amely tetszik neked. Rengeteg tanulmány kimutatta, hogy a videójátékok fejleszthetik a kéz-szem koordinációt, amely létfontosságú a későbbiekben. Ugyanakkor a videójátékok edzik a kritikus döntések meghozására való képességedet.
1: A harmadik ilyen tippünk, hogy olyan játékokra koncentrálj, amik megelőzik a ködöt az agyadban. Az agyköd elég általános napjainkban, de szerencsére van néhány játék és feladat, ami segít, hogy távol tartsd magadtól, amelyek szellemi kihívást jelentenek. A memóriád is fejlődni fog, ami sokat jelenthet a későbbi éveidben. Rengeteg ilyen tevékenység van, játékok, amelyet arra terveztek, hogy fellendítsék az agyi tevékenységedet és okosabbá tegyenek. Ez együtt a rendes étkezéssel fejleszti a kognitív funkciót.
2: Negyedik, a kirakós játékok. Serkentik az agyműködést, gondolkodásra ösztönöznek, és intellektuálisan is pozitív hatással lesznek rád. Nem csak a puzzle-ök tehetnek okosabbá, hanem a keresztrejtvények is.
0: Érmék és más tárgyak gyűjtése. Egy másik fontos és szép szabadidős tevékenység, ami fejleszti az agyadat, a gyűjtés. Ez biztosan segít majd, hogy többet megtudja téged körülvevő világról. Nem számít, hogy érméket vagy bankjegyeket gyűjtesz, vagy ha rovartudós akarsz lenni és elkezdesz rovarokat gyűjteni, az eféle tevékenység mindenképpen jó hatása van az agyadra.
1: Hatodik tippünk, hogy olvas. Az olvasás kétségtelenül a kitűnő hobbik egyike. Szó szerint több millió könyv van a világon, és egy ember élete során ennek csak kevesebb, mint 1%-át tudja elolvasni. Az olvasás megtanít fókuszálni, és még a szókincsedet is fejleszti.
2: Utolsó tippünk pedig, hogy játsz hangszeren. A zene egy nemes szenvedély, és az embereket, akik hangszeren játszanak, mindig intelligensnek tartják. Csak mint a nyelvtudás, ez is sokkal hatékonyabb gyerekkorban, bár nagyon sokan felnőtt korukban tanulják meg élvezni a zenét.
3: Csak a top slágerek, éjjel-nappal. 97.5.

0: hogy maradjál.
1: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bognár Lilla, Pál Péter és Lendvai Martin. Elhoztunk neked 4+1 dolgot, amit valaki licitre bocsátott az interneten, és elképesztő módon vevőt is talált rá.
2: Az élet értelme. Volt egyszer egy fickó, aki állította, hogy rájött az élet értelmére, és ez hajlandó is volt eladni az eBay-en keresztül bárkinek, aki $3-nál többet fizet neki. Ugyan volt, aki meg is vásárolta tőle az agymenését, de szerintünk felesleges az egész licit dolog, hiszen a válasz úgyis a 42.
3: Élettelen létest. Mégis mi lehetne csábítóbb egy 10 milliárdos élettelen létest ajánlatánál? Főleg, ha az eladó azt írja, hogy eladó a képen látható sérült léttest. Nemrégen bukkant elő valamely zegzugból a lakásban. Sajnos viseltes állapotban van, teljesen ki van száradva, több lába is hiányzik. Megítélésem szerint tavalyi létforma lehetett, és a nemét sem tudom megállapítani.
1: Szűz Mária a pirítóson. Ez egy klasszikus sztori, amit biztosan sokan ismertek már. Egy nő felfedezte, hogy a reggeli pirítósán nem más jelent meg, mint maga Szűz Mária, ezért a pirítóst fel is rakta az eBay-re, ami ott nagyjából 20 000 dollárért, körülbelül 4,5 millió forintért kelt el. Ez a pirítós lehet minden idők talán legtúlértékeltebb étele. Fun fact, hogy azóta már feltaláltak olyan pirítósokat, amikkel képeket nyomhatunk a kenyerekre.
2: Egy élet. Egy ausztrál fickó teljesen megelégelte az életét, hiszen a karrierje és a házassága is becsődölt. Ezért úgy döntött, hogy eladja minden pénzre fordítható értékét, így a házát, az autóját, a munkáját, a barátait és a kutyáját is. A licit vége 200 000 dollár, körülbelül 46 millió forint lett. A barátok szerencsére nem keltek el, a fazon pedig új életet kezdhetett. Ez akkor is furcsa.
3: Üvegbe zárt szellem. A korsót árulója fém utáni kutatás közben találta, aztán kísértette a tartalma. A TTR-re leadott legnagyobb összegű kamulicitek elérték a 100 millió dolláros határt. Ezen felbuzdulva mi is rákerestünk, és találtunk olyan dobozt, amit már 25 000 forint értékben megvásárolhatunk, és szellem van benne. Te hiszel a paranormális dolgokban? Volt már vele kapcsolatban valamilyen élményed? Írd meg nekünk a Facebookon.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szigő Barnabás és Sarf Janka. Groteszk félelmek. Az első az arahibutirofóbia. Az arahibutirofóbia az attól való félelem, hogy a mogyoróvaj a szájszélére tapad. Bár a jelenség mindenkivel előfordulhat egy-egy alkalommal, az arahibutirofóbiában szenvedők rendkívül félnek tőle. Az arahibutirofóbia súlyossága személyenként változik. Vannak, akik éppen ezért csak csökkentik a mogyoróvaj mennyiségét az életükben, de mások teljesen elkerülik a mogyoróvaj vagy hasonló állagú krémek fogyasztását. Az arahibutirofóbia ritka, és a ragadós dolgoktól való nagyobb fóbiából vagy a fulladástól való félelemből eredhet. Ezen kívül a mogyoróvajjal kapcsolatos traumatikus élményekből is származhat, amely fulladás közeli állapothoz vagy allergiás reakcióhoz köthető.
1: A nomofóbia. A nomofóbia a mobiltelefon nélküliségtől való félelem. Az ebben szenvedők túlzott szorongást tapasztalnak, ha nincs náluk a telefonjuk, vagy elromlik, esetleg lemerül az akkumulátoruk. A körülményektől függetlenül, ha nem tudják használni az eszközt, a nomofóbiában szenvedők pánikba esnek, és a szorongás szélsőséges tüneteit tapasztalják. Ez a ritka fóbia gyakran abból adódik, hogy az adott személy mobiltelefon függő, az ebben szenvedők megszállottan nézegetik, ellenőrzik a telefonjukat a nap folyamán, és attól rettegnek, hogy elveszítik a kapcsolatot szeretteikkel. Még a nomofóbiát általában a ritka fóbiák közé sorolják, a mobiltelefon függőség meglehetősen gyakori. A legfrissebb kutatások kimutatták, hogy a férfiak és nők körülbelül fele szorong a mobiltelefonja miatt. De gondoltad volna, hogy egy, a közelmúltban végzett tanulmány azt is kimutatta, hogy egy fiatal naponta több, mint 35-ször nézi meg a mobiltelefonját?
0: Harmadik az aritmofóbia. Sokan úgy nőnek fel, hogy rettegnek a matematika órától, de az aritmofóbiában szenvedők ténylegesen félnek a számoktól. Az ilyen félelmekkel küzdő emberek általában szorongást tapasztalnak a matematikával, vagy csak általánosságban a számokkal való foglalkozás során. A számoktól való félelmet néha numerofóbiának is nevezik. Az aritmofóbia jelentősen ronthatja az ember életminőségét, mivel számos feladatot vagy foglalkozást nehéz így elvégezni.
1: Negyedik. A plutofóbia. Sokan valószínűleg azt kívánják, bárcsak több pénzük lenne, kivéve a plutofóbiában szenvedők, akik a pénztől és vagy a gazdagságtól rettegnek. Félhetnek a gazdag emberektől, sokan pedig attól tartanak a legjobban, hogy maguk is gazdagokká válnak. Az ilyen félelmekkel rendelkező emberek szabotálhatják karrierjüket, hogy elkerüljék, hogy több pénzt keressenek, vagy meggazdagodjanak. Ez fakadhat a velejáró felelősségtől és nyomástól való félelemből, vagy attól, hogy rablás áldozatává válnak.
0: Ötödik, a szantofóbia. A szantofóbia a sárga színtől való félelem. A ritka fóbiában szenvedők általában félnek minden sárga tájtól, például az iskolabuszoktól és a virágoktól is. Mindenáron elkerülik a sárga színt, sőt a sárga ételeket is nyomasztónak találják. Ez a fóbia hajlamos megzavarni a mindennapi életet, mivel a sárga dolgok mindenhol megtalálhatóak.
1: Hatodik, az ablutofóbia. Az ablutofóbia a fürdéstől, mosástól vagy tisztítástól való félelem. Leggyakrabban gyermekeknél fordul elő, és az életkorral megszűnik, de ritkább esetben felnőtteknél is jelen lehet. Az ablutofóbiában szenvedők kerülik a fürdést és a zuhanyzást, ami kellemetlen testszagokhoz, ebből adódóan olykor társadalmi elszigeteltséghez vezethet. Azonban a fürdéstől való félelmük és a fürdés közben tapasztalt szorongásuk olyan szélsőséges, hogy ezek a következmények elhalványulnak mellette. Az ablutofóbia egy, a vízzel kapcsolatos traumatikus eseményhez vagy a nedvességtől való félelemhez köthető, egyes esetekben az ablutofóbiához kapcsolódik, ami a víztől való félelem.
0: Hetedik, az optofóbia. Az optofóbia a szem kinyitásától való félelem. Ez az iszony rendkívül hátráltató lehet, mivel mindenki számára nehéz a napi tevékenységeket, feladatokat elvégezni anélkül, hogy kinyitná a szemét. Mint sok más ritka fóbia, ez a félelem is általában egy traumatikus esemény eredménye.
1: Nyolcadik, az oktofóbia. Az oktofóbia a 8-as számtól való félelem. Érdekes módon kevés más ismert fóbia létezik bizonyos számokkal kapcsolatban, kivéve a maguktól a számoktól való félelmet, aritmofóbia, valamint a 13-as számtól való félelem, triska idegfóbia. Az oktofóbiában szenvedők félnek a 8-as szimbólumtól, rettegnek attól, hogy az le van írva, például címekben vagy hirdetésekben. De félnek a 8 fős társaságoktól, és attól is, ha valamit 8-as kiszerelésben árulnak. Ez a ritka fóbia a végtelen jelhez való hasonlóságából eredhet, de akár egy számot érintő traumatikus eseményből is származhat, például egy balesetből, amely 8-án történt.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Batta Levente és Szigő Barnabás. A városi élet átalakulása, a jövő városai és a kihívások, amelyekkel szembesülünk. A városi élet mindig is a civilizáció fejlődésének középpontjában állt. A világ népességének nagy része ma már a városokban él, és ez a tendencia a jövőben is folytatódni fog. Ahogy azonban egyre többen költöznek a városi területekre, új kihívásokkal és lehetőségekkel kell szembenéznünk. Hogyan fog kinézni a jövő városa, és milyen hatással lesz ez a lakosok életére?
1: Az egyik legfontosabb kérdés a városok növekedésével kapcsolatban a fenntarthatóság. Ahogy a városok egyre nagyobbak és zsúfoltabbak lesznek, a környezetre gyakorolt hatásuk is nő. A széndioxid kibocsátás, a közlekedési problémák, a levegőszennyezés és a hulladékkezelés mind olyan kérdések, amelyek sürgős megoldást igényelnek. A jövő városainak meg kell találniuk az egyensúlyt a növekedés és a fenntarthatóság között, hogy biztosítsák a lakók életminőségét és védjék a környezetet.
0: A közlekedés kérdése az egyik legnagyobb kihívás a városi életben. A jövő városainak közlekedési rendszereit újra kell gondolni, hogy hatékonyabbak és környezetbarátabbak legyenek. Az elektromos autók és a megosztáson alapuló közlekedési formák, mint például a carsharing és a ridesharing már most is nagy változásokat hoznak a városi közlekedésbe. De a jövő, az autonóm járművek, a drónok és a fejlett tömegközlekedési rendszerek is szerepet kapnak. Az önvezető járművek elterjedése jelentős hatással lesz a forgalomra, a parkolási igényekre és az utak kihasználtságára, de új kérdéseket is felvet például a szabályozás és az adatvédelem területén.
1: A városok infrastruktúrális kihívásai szintén nagy figyelmet igényelnek. Ahogy a népesség növekszik, a meglévő infrastruktúra sok esetben nem képes lépést tartani a megnövekedett igényekkel. Az elöregedett csatornahálózatok, energiaellátórendszerek és közművek felújítása, valamint a digitális infrastruktúra fejlesztése kulcsfontosságú lesz a jövő városaiban. A Smart City koncepció már most is egyre népszerűbb, ahol az okos technológiák segítségével optimalizálják az energiafelhasználást, a közlekedést, a hulladékkezelést és a közbiztonságot. Az ilyen fejlesztések nem csak hatékonyabbá tehetik a városi életet, hanem jelentősen csökkenthetik a környezeti terhelést is.
0: Az urbanizáció növekedése azonban nem csak technológiai kihívásokat jelent, hanem társadalmi közlekedéseket is felvet. Ahogy a városokban egyre többen élnek, a lakhatás kérdése központi problémává válik. Az ingatlanárak sok városban már most is megfizethetetlenek a helyi lakosok számára, és ha már nem találnak megoldást a megfizethető lakás biztosítására, a társadalmi egyenlőtlenség tovább mélyülhetnek. A jövő városainak egyik legfontosabb feladata az lesz, hogy biztosítsák, mindenki számára elérhetőek legyenek az alapvető szolgáltatások és a lakhatás.
1: A lakhatáson túl a közterek és a közösségi élet is átalakul. Az elmúlt években egyre nagyobb figyelmet kaptak azok a kezdeményezések, amelyek célja a városi közösségek erősítése és a közterek visszahódítása a lakosok számára. A városi zöld területek és a zsebparkok létrehozása nem csak a városi lakosok életminőségét javítja, hanem hozzájárul a környezeti fenntarthatósághoz is. A jövő városai valószínűleg még nagyobb hangsúlyt fognak fektetni a közterek fejlesztésére, hogy a városlakók szabadabban mozoghassanak, találkozhassanak és élvezzék a természet közelségét.
0: Az egészségügy és a városok kapcsolata szintén egy fontos kérdés. A városi lakosok általában több környezeti terhelésnek vannak kitéve, például a szennyezett levegőnek vagy a zajártalomnak, ami komoly egészségügyi problémákat okozhat. A jövő városainak egyik legfontosabb kihívása az lesz, hogy hogyan tudják csökkenteni ezeknek a környezeti tényezőknek a hatását, miközben javítják az egészségügyi ellátás hozzáférhetőségét. Az okos városok technológiái, mint például az egészségügyi adatok elemzése és a telemedicina segítenek abban, hogy az egészségügyi szolgáltatások gyorsabbak és hatékonyabbak legyenek.
1: A városi élet átalakulásával együtt a munka is jelentős változásokon megy keresztül. A jövőben egyre több munkahely lesz elérhető távmunkában vagy hibrid formában, ami új lehetőségeket teremt a városlakók számára. A digitális nomádok, akik bárhonnan dolgozhatnak, a jövő városainak fontos lakóivá válnak. Ezek az új munkavégzési formák új követelményeket támasztanak a városokkal szemben is, hiszen a gyors internet kapcsolat, a megfelelő munkakörnyezet és a közösségi terek mind alapvető igényé válnak.
0: A városok átalakulása tehát összetett és sokrétű folyamat, amely technológiai, társadalmi és környezeti kihívásokkal is jár. A jövő városai nem csak intelligensebbek és hatékonyabbak lesznek, hanem fenntarthatóbbak és élhetőbbek is, ha sikerül megtalálni az egyensúlyt a növekedés és a környezetvédelem között. Az igazi kérdés az, hogy képesek leszünk-e időben alkalmazkodni ezekhez a változásokhoz, és biztosítani, hogy a városi élet mindenki számára jobb és élhetőbb legyen.

0: 13 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Rejtélyes monolitra bukkantak egy mexikói lelőhelyen. Tévhit, hogy a kenyér egészségtelen. 7 éves kortól várja a gyerekeket a Felicitá. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Mexikói régészek maja kultúra nyomait, valamint korábban sosem látott jellegzetességeket tártak fel Veracruz állam keleti részén, írja a Science Alert. Claudia Sheinbach mexikói elnök sajtótájékoztatón nagyon relevánsnak nevezte a felfedezést, és kijelentette, hogy kormánya forrásokat fog elkülöníteni a helyszín további vizsgálatára és helyreállítására. A lelőhelyen egy kör alakú kőplatform is található, amelyhez hasonlót még nem tártak fel Mexikó ezen részén. A kutatók emellett egy monolitot is felfedeztek, amely egy lehetséges maja jegyeket hordozó alakot ábrázol. A Nemzeti Régészeti és Történeti Intézet szakértői szerint a monolit 1,88 méter magas, legszélesebb pontján 1,47 méter, legkeskenyebb pontján pedig 68 cm széles. A kenyér az egyik legalapvetőbb táplálékunk, de napjainkban az egyik legmegosztóbb is. Van, aki mindenhez eszik, míg más csak szénhidrátot lát benne, és attól fél, hogy hízlal. Szabó Adrián dietetikus szerint érdemes tisztázni egyrészt, hogy energiaforrás szempontjából a szénhidrátok alapvető fontosságúak az ember számára. A nemzetközi ajánlások szerint az a jó, ha a napi energia szükségletünk legnagyobb részben 40-60 energia százalékban szénhidrátból származik. Másrészt fontos tudni, hogy önmagában nem a szénhidrát hízlal, hanem az, ha rendszeres a napi szükségletünknél több energiát viszünk be a szervezetünkbe. A magyarokra pedig sokkal inkább a túlzott zsír, mint a túlzott szénhidrát fogyasztás jellemző. A kenyér nem egyszerűen szénhidrát, mint a cukor, tartalmaz mikrotápanyagokat, például cinket, szelint, magnéziumot, B-vitaminokat, emellett pedig nagyon fontos rost és növényi fehérre forrás is. Ez azonban elsősorban a teljes kiöllésű változatokra igaz. Hazai szabályozások szerint pedig nem csak azt lehet így nevezni, ami 100%-ban teljes gabonából áll, hanem mindazokat, amelyek minimum 60%-ban tartalmaznak teljes kiöllésű lisztet, teszi hozzá Szabó Adrián. Egészen 7 éves kortól 18 éves korig várja a fiatalok jelentkezését a Felicitá KTS-re. Most már szólóban, duóban, párban és csapatban is. Kezdő csoportjuk hétfőn és szerdán indul a Felsővárosi Művelődési Házban. Az első órát szeptember 7-én tartják. Ősi híd maradványai bukkantak elő a római Tiberis folyó medréből a Szent Péter bazilika közelében, a szárazság okozta csökkenő vízszint miatt. Írja egy szaklap. Az átkelőhely létezése eddig sem volt ismeretlen. 2022-ben már látható volt egy hasonlóan csapadékmentes időszakban. A Néró egykori római császárról elnevezett híd régen Róma belvárosát kötötte össze a Tevere folyó jobb partjával. Ennek magasabb részeit a 19. században a hajózás megkönnyítése miatt bontották le. A korábban a mai Vatikán helyén

0: Álló stadion felé vezető hidat, bár az uralkodóról nevezték el, a tudósok idősebbnek tartják Nérónál, és vélhetően Caligula Néró nagybátyja építtette, és már Krisztus után 39-ben is létezett. A nyári szünet utolsó napján a Grundfos támogatásának és négy munkatársának tevékeny részvételével a Vigyázó Kéz Gyermekvédelmi Egyesület által ismert saját családjuk nélkül nevelkedő 5-9 év közötti állami gondozott gyerekek a fővárosi állat- és növénykertbe látogathattak.
1: Sporthírek a Táska Rádióban.
0: Ismét kibővülnek az ingyenes sportolási lehetőségek Székesfehérváron szeptembertől. Újra indul a nyitott tornatermek program, amely 22 féletes mozgást kínál, a Nordic Walking program pedig ismét 16 indulási helyszínről érhető majd el. Míg a székesfehérvári futókköre két helyszínen folyamatosan megy, egészen az év végéig.
1: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
0: Ma a felhős időben csapadék előfordulhat, a légmozgás nem lesz jelentős. Napközben 29 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: Best of. A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.5 Táska Rádió, te is belefér. X a

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Szigl Barnapás és Bali Villő. Az axolotl. Az axolotl butus tekintete mögött a természet egyik legelképesztőbb képessége rejlik. Az axolotlök talán a világ legjellegzetesebb kétéltűi. Aranyos, kissé butácska tekintetük, jellegzetes, mosolyra hajló szájuk miatt, kedvelt háziállatok, egyedi biológiai tulajdonságaik miatt azonban gyakran brutális állatkísérletek áldozatai.
1: Ezek az állatok pont olyan különlegesek, mint amilyen könnyen mosolyra fakasztanak. A többi szalamandrától eltérően az axolotlök a neoténiának nevezett jelenség során nem alakulnak át teljesen életük során, így bár kétéltűek, életük nagy részét víz alatt töltik. Fejlesztenek tüdőt és jellegzetes, fülszerű kopoltyúikkal lélegeznek a víz alatt. Vadon élve akár 15 évig is élhetnek, és átlagosan 23 cm-esre nőnek. Étrendjük változatos, kagylókat, apró halakat és rovarokat is fogyasztanak. Alig van belőle vadon élő példány.
0: Az axolotlök valójában képesek az átalakulásra, a tudósok mesterségesen is előidézték már fogságban tartott állatokon, és az átalakulás után olyan tulajdonságokat fejlesztenek, amelyek lehetővé tennék számukra a szárazföldi életet. A vadonban azonban még ismeretlen okokból ez nem történik meg. Az ok az, hogy a faj különleges élőhelyén nem váltakoznak a száraz és nedves időjárási körülmények. Néhány harántfogú gőtefélének el kell hagyni a vizet, részben azért, mert a nedves élőhely, ahol élnek, a száraz évszakban kiszárad.
1: Az axolotlök emellett híresek hihetetlen regenerációs képességükről, amely segítségével szöveteket, szerveket és akár teljes testrészeket is újra tudnak növeszteni. A tudósok szeretnék jobban megérteni a folyamatot, mivel végső céljuk, hogy ezt az emberi gyógyászatban is hasznosítsák.
0: Bár lenyűgözőek egyedi biológiai tulajdonságaik miatt kulturális jelentőségük is van Mexikóban. A legenda szerint Xolotl, a tűz és a villámlás aszték istene, egyben Quetzalcoatl, vagyis tollas kígyó ikertestvére különféle formákat öltött, többek között egy szalamandrájét is, hogy elkerülje, hogy feláldozzák. Végül elfogták, és az axolotl is csemegévé vált, amit még ma is fogyasztanak Mexikóban.
1: Kulturális jelentősége ellenére a faj a Természetvédelmi Világszövetség szerint kritikusan veszélyeztetett. Úgy gondolják, hogy a vadonban kevesebb, mint 1001-et maradt fenn. Ez elsősorban annak köszönhető, hogy az axolotlök fennmaradásához létfontosságú vízi élőhelyek degradálódnak és szennyezettek.
2: Minden kedvenced egy helyen.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Török Marcell, Farkas Dániel, Porkolá Boldizsár, Dukai Alexandra, Kuruc Regina és Gál Zsombor. Eszedbe jutott már valaha, miközben Fehérváron sétáltál, hogy mennyi történelem van a lábad alatt? Dr. Reich Szabina ásatásvezetőt erről kérdezzük.
1: Melyek azok a helyek Fehérváron, ahol még nem kezdhetek ásatást, de fogtok?
2: Mi elsősorban beruházásokhoz, építkezésekhez kapcsolódóan tudunk kimenni, kutatni, tehát itt is a Géza Nagyfeledem téren azért kezdhetünk el kutatni, mert rendbe fogják tenni ezt a teret, és az önkormányzat lehetőséget biztosította arra, hogy megkutassuk a területet. Egyébként a magában a belváros területében már itt-ottam ott jelentős mértékben voltak ásatások, de azt mondhatom, hogy a külterületeket lenne érdemes még megkutatni, hiszen ott nagyon-nagyon kevés kutatás zajlott. Az, hogy most erre majd mikor lesz rá lehetőségünk, ezt egyelőre nem tudom megmondani.
3: Hol voltak ásatások már Fehérváron?
2: Hát igazából mondhatom, hogy az egész város területén már voltak, de nem is ilyen ásatások, hanem inkább beruházáshoz kapcsolódó megfigyelések. Ásatások is voltak, például kiemelhetném a korábbi elődök közül Siklósi Gyula nevét, akinek egy nagy felfedezése volt a Sziget utcai iskola környékén a keresztes konventnek, tehát egy kolostornak a maradványait tárta föl, de itt a belvároson, itt a Székesegyház körül is folytak, vagy például a Jókai utcában az egykor várfalnak a maradványait is megtalálták. Külterületen kevésbé voltak, inkább itt a belvároson belül voltak nagyobb feltárások, majd megemlíthetném például még a török fürdőt is, aminek a maradványait mai napig szintén lehet látni.
1: Mi volt az, ami az ásatások során a legérdekesebb, ami előkerült?
2: Hát igazából mindig izgalmas, bármi is előkerül, hiszen maga a városunk az egy elpusztult középkori városra épült rá, és ezért szinte nem maradtak látható falmaradványok a középkorban, ezért ha bármit is találunk, azok mindig-mindig izgalmasak. Az legyen egy várfal, de legyen az egy sír, vagy éppen egy kemence, hogy annó abban az időszakban miben sütötték a kenyeret.
4: Mekkora a régi Székesfehérvár a területe, ahol még találhatóak maradványok.
2: Maga mai belváros az teljes egészében megegyezik a középkori belvárossal, tehát nem változott a területének a nagysága. Annyi, hogy magának a középkori belvároson kívül voltak külterületek. Ezek a vizes árkon kívül helyezkedtek el. Ha azt mondom nektek, hogy a mai McDonald's-nak a környéke, vagy a Zicsi Liget, vagy a Skálának a területe, azok mind-mind külterületeket jelentett, tehát az is még annó a régi Fehérvár részétől képezte, ahogy végül is már a mai Fehérvár is. Tehát nagyjából a területe az nem változott a középkorinak a maihoz képest.
3: Civil emberek találtak már történelmi jelentőségű tárgyakat?
2: Igen, nagy szerencsénkre voltak, nem is egy, akik, hogyha például volt egy kőműves mester, aki kifejezetten kereste is a régi kőfaragványokat, és tudjuk, hogy a régi bazilika, királyi bazilika köveiből számos kőfaragvány sikerült neki, Körösi Jenőről van szó, aki nem hunyt el, és ő nagyon gazdagította a kőfaragvány állományát a romkertnek. De volt számtalanszor, hogy tudjuk, hogy behoztak egy gyűrűt is, tehát szerencsére vannak akik lelkesek, és úgy gondolják, hogy bizony ezeket a tárgyakat fontos behozni a múzeumba.
1: És mit kell tennem, hogyha én, mint civil ember találok egy történelmi maradványt?
2: Minden, ami a földben van, az állam tulajdonát képezi, hiába a te kertedben került elő, vagy a nagymamád kertjében, az az állam tulajdonát képezi. Ebben az esetben akkor föl kell hívni a múzeumot, vagy be kell jönni a múzeumba, és át kell adni azt a tárgyat, hiszen nagyon sok információt nyújthat a régész számára. Lehet, hogy éppen egy sírnak a részét, vagy egy háznak a részét képezte az a tárgy, amit te behoztál a múzeumba.
0: Volt már olyan, hogy egy gyilkosság áldozatát találtak meg egy ásatás során?
2: Egyébként a püspöki palota kertben sikerült találnunk. Valószínűleg a várfalról ledobott csontvázat találtunk, tehát valószínűleg egykori fogoly volt. Azt onnan tudtuk, hogy a karján ott volt a bilincs, és szerencsétlen még kövekkel is megdobták. Úgyhogy vannak ilyen gyilkossági áldozatok is az elhunytak között. Nyilván az antropológusnak kell megnézni, aki a csonttannal foglalkozik, hogy milyen traumatikus sérüléseket lát egy adott elhunytnak a lábán vagy a karján, és itt is a Géza Nagyfejedelem téren sikerült olyan csontvázat találnunk, ahol nagyon drasztikus törésnek a nyomai, tehát nem jól forrt össze az elhunytnak a karja vagy a lába, és bizony egész életében bicegett és nagy fájdalmai voltak.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Freshly Zsófia és Kovács Réka. Halloween. Amerikában a karácsony után erre az ünnepre költik a legtöbb pénzt az emberek. Na de honnan is ered az ünnep, és hogy jutott el a világ minden tájára?
1: Ma a legtöbb embernek a Halloweenről a horrorfilmek és a cukorkát kéregető gyerekek jutnak eszébe, pedig sokkal ősibb és a maga idejében fontosabb ünnepről van szó. A kelták egyik legszentebb ünnepe volt, ami a sötét, hideg évszak kezdetét jelentette.
0: Úgy hitték, október 31-én a világrendje felborul, és a szellemek, emberfeletti lények szabadon járnak a földön. Amerikában egyébként skót, ír és velszi bevándorlók honosították meg, de az egész világon csak a filmek és a tévé megjelenése után terjedt el.
1: A legismertebb halloweeni hagyományok közé a beöltözés tartozik, de amíg ennek kezdetben az volt a célja, hogy előzzék a gonosz szellemeket, már egy kissé átalakult. Klasszikus jelmeznek a boszorkány, szellem, csontváz, stb. Számítanak. De már beköszöntek a hercegnők, szuperhősök, sőt, háziállatoknak is nagyon aranyos jelmezeket lehet találni.
0: Egyébként érdekesség a töklámpásokkal kapcsolatban, amik szintén elengedhetetlen kellékei a Halloweennek, hogy eredetileg karórépából készítették őket, de akárki, aki látott már karórépát, megmondhatója, hogy a sütőtök alkalmasabb erre a feladatra.
1: Tudjuk, hogy a tök a halloweeni dekoráció fő eleme, de ilyenkor gasztronómiailag is új szintre emelkedik, főleg annak a tekintetében, mi mindenbe lehet sütőtököt rakni. Már kóstolhatunk sütőtökös kávét, műzli szeletet, de a klasszikusabb sütik is nélkülözhetetlenek az őszhöz.
2: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táska Rádiót?
3: Reggelente suliba menne titeket szoktunk hallgatni nap, mint nap.
2: Ez a Táska Rádió.
4: Te is beleférsz.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Nidecki Anna és Gál Réka. Érdekességek a nagyvilágból. Ma is hoztunk 15 darab érdekességet nektek a nagyvilágból, hát jöjjön is az első. Jelenleg alig 100 ember beszél folyékonyan latinul az egész földön.
1: Második. Bármely adott pillanatban a felhők a föld mintegy 60%-át borítják be.
0: Harmadik. Minden emlős nevet, ha csiklandozzák.
1: Negyedik. A foltos hiénák képesek megemészteni a bőrt és a csontokat is.
0: Ötödik. A tarajos hőntüskéi olyan hosszúak, mint 3 ceruza, körülbelül 40 cm.
1: Hatodik. A tudósok szerint, ha álmodunk valamilyen tevékenységről, akkor jobbak is leszünk benne. Tehát aki sokat álmodja azt, hogy focizik, az ügyesebb is lesz a pályán.
0: Hetedik. Az ember haja nyomokban aranyat tartalmaz.
1: Nyolcadik. Az Uránuszon 2 évszak van, nyár és tél. Mindkettő 42 földi évig tart.
0: Kilencedik. Az emberi szívizom olyan erős, hogy akár 9 méterre is el tudna spriccelni a vért.
1: Tizedik. Csupán az emberiség 2%-ának zöld a szeme. A zöld szem a nőknél gyakoribb, mint a férfiaknál. És ami még furcsább, hogy a hírességek körében is gyakoribb, mint az átlag embereknél.
0: Tizenegyedik. Minden háztartásban, hotelben és kórházban a TV távirányítón van a legtöbb baktérium.
1: Tizenkettedik. A Plútót egy 11 éves angol lány nevezte el még 1930-ban.
0: 13. Az ókori görögök úgy tartották, hogy az ember akkor változik vérfarkassá, ha megeszi egy másik ember húsát.
1: 14. Egy ember az élete során annyit sétál, hogy 5-szer megkerülhetné a földet.
0: 15. A bőrünk minden 28 nap alatt teljes egészében lecserélődik. És a mai érdekesség, a föld aranykészletének 99%-a a bolygó magjában található.
2: Anna, nekem melyik a kedvencek ezek közül?
1: Nekem a 12. A Plútót egy 11 éves angol lány nevezte el, még 1930-ban. És neked, Réka?
0: Nekem az, hogy a hajunkban, nyomokban aranyat tartalmaz.
1: Akkor ezek szerint valahol mindenki aranyhaj.
2: Hát lehetséges. Nem olyan hosszú a hajunk.
1: Ha te is tudsz még érdekességet, írd meg nekünk Viberen. 97.5

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Paus Napsugár és Rácz Abigail. A mai adásban mindent megtudhatsz a BTS-ről, amit még eddig nem tudhattál. A BTS egy 7-tagú dél-koreai fiúbanda, melyet a Big Hit hozott létre.
1: A tagok Kim Namjoon, ő a vezető, más néven leader és rappel, Kim Seokjin, ő a legidősebb a csapatban, és ő csak szimplán énekel, Minyongi, ő is rapper, Jung Hoseok szintén rapper, Park Jimin énekes, Kim Taehyung énekes, és végül John Jungkook és szimplán énekes.
0: Bár 2010 óta van BTS, de a No More Dream című dalukkal csak 2013. június 13-án debütáltak. Utóbbi a Billboard 200-as listáján felkúszott egészen a 28. helyig, a fiúk azonban itt sem álltak meg. Ők az egyetlen K-pop csapat, akik képesek voltak bejutni a Billboard Top 10-be és több héten keresztül meg is tartani a helyüket. Népszerűségük pedig egészen odáig rúgott, hogy a Twittertől saját emojit kaptak a hashtagük mellé 2016. májusában. Annak ellenére, hogy a BTS főként koreaiul énekel, nemzetközileg is rengeteg rajongót tudnak felmutatni. A dalaikhoz készített koreográfiák a legnehezebbek közé tartoznak. Dolgoztak már együtt olyan híres koreográfussal, mint Con Madrid, akinek a koreográfiáját egyszer videóról kellett betanulniuk. A fiúk pedig, mint mindent, ezeket is teljes erőbedobással csinálják végig, pedig vannak néhányan, akik saját elmondásuk szerint egyáltalán nem táncosnak születtek. Ahhoz, hogy egy Billboardon is látott produkció összeálljon, és minden megfelelő időben összehangoltan történjen, hosszú órák, napok, hetek gyakorlása szükséges, de az idollávállás folyamata sem volt sétagalop.
1: Nagyon sok ember van, akik nem tisztelik, sőt, szívből gyűlölik őket, vagy azért, mert a hangjuk nem férfias, vagy a bőrszínük fiat, vagy esetleg a stílusokért, de én, mint ARMY, azt mondom, hogy számomra ez a banda nagyon különleges, a stílusokat egyszerűen imádom, mert nem egy unalmas ruhát vesznek fel, hanem mindig extrákat. Szerintem ez is úgymond egy bátorság, hogy több százezer ember előtt kiállnak a színpadra, és ott adják elő a darabjukat. Azt is imádom bennük, hogy mindegyik tagnak megvan a maga sajátos, varázslatos énekhangja, vegyük például Kim Taehyungot, neki mély hangja van, de mégis egyedi. A hajstílusok is annyira menő, mindenféle szín van a hajukban, mindig más és más. Annyi sok számuk van, hogy nem is tudtam végighallgatni az összeset. 129 daluk van, ami valljuk be elég sok. Igaz, én csak 4 éve vagyok ARMY, ami nem olyan nagy szám, mégis azt érzem, hogy nagyon ismerem őket, és bármikor vigyorogva tudnék róluk mesélni.

0: 97.5 Táska Rádió. Te is beleférsz. A mikrofonoknál Labádi Hanna és Breznai Aura. A digitális kiégés fontos téma, és most te is megtudhatsz néhány dolgot róla.
1: Kiégészót által a munkai túlterheltsége hozzuk összefüggésbe. Az utóbbi években megjelennek ennek egy újabb formája, a digitális kiégés. Ez arra utal, amikor az állandó online jelenlét, a képernyő használat és a folyamatos információ áradat nem csak mentálisan, de érzelmileg is kimerít minket. Sokan tapasztaljuk, hogy egy hosszú munkanap után nem csak fáradtak, ingerültek is vagyunk, de a fizikailag nem is végeztünk megterhelő feladatokat.
0: A digitális kiégés tünetei közé tartozik a koncentrációs nehézség, a szorongás, nyugtalanság, de akár fizikai tünetek is megjelenhetnek. Például a fejfájás, alvászavar, szemfáradtság. A legveszélyesebb ebben az, hogy sokan azt gondolják, hogy ez csupán fáradtság. Nem ismerik fel időben, hogy ezek a tünetek azért jelentkeznek, mert az agyuk folyamatos készenléti állapotban van.
1: Szerintem a legnagyobb probléma az, hogy a digitális eszközök használata már teljesen beépült az életünkbe, szinte nélkülözhetetlen. Munka, tanulás közben laptop előtt ülünk, a szabadidőnkben telefont görgetünk, ezzel próbálva bepótolni, akár tudatalatt, azt az időt, amit a napi teendők elvégzésére szántunk, hiszen végre azt csináljuk, amit akarunk, ülünk egy helyben és nézzük, ami éppen érdekel. Emellett még a barátainkkal, családunkkal való kapcsolattartás is sokszor online történik. Ez önmagában nem lenne baj, ha megtanultuk volna tudatosan használni ezeket az eszközöket. A valóság azonban az, hogy a legtöbben engedjük, hogy az értesítések, algoritmusok és közösségi elvárások szabják meg, mikor mit csinálunk. Így tulajdonképpen nem irányítjuk a technológiát, hanem az irányít minket.
0: Én úgy gondolom, hogy a digitális kiégés egyik legnagyobb veszélye a láthatatlansága. Ha valaki túl sokat edz, előbb-utóbb fájdalmai lesznek és pihenőt tart. Ha viszont valaki napi 10-12 órát képernyő előtt van, könnyen elhiteti magával, hogy ez a normális. Elvégre mindenki más ezt csinálja. Csak akkor vesszük észre, hogy igenis baj van, amikor már motiválatlanok, ingellékenyek és kiürösödettek leszünk.
1: És akkor mit tegyünk ellene? Egyik legegyszerűbb és mégis leghatásosabb, hogyha határokat húzunk. Érdemes munka, iskola után kikapcsolni az értesítéseket, vagy csak félretenni a telefont és lenémíteni a közösségi médiákat. Mondjuk egy órára, telefon, tablet, laptop nélkül. Már 2 nap alatt érezni lehet a változást, pedig ez csak annyi volt, hogy 1 óráig nem ért semmilyen információ fönnszeretett digitális eszközeinkből. Ami még fontosabb, az, hogy a lefekvés előtt legalább 1/2 órával minden ilyen eszközt félretegyünk, így az agyunk is tart egy kis pihenőt, és egész nap információval bombáztuk. Fontos az is, hogy valami aktív tevékenységgel helyettesítsük a folyamatos görgetést. Például sétálással, sportolással, olvasással, valamilyen kreatív dologgal, vagy akár barátokkal beszélgetéssel. Ezek nem csak a kiégés ellen jó megoldások, hanem segítenek visszatalálni ahhoz, ami valóban feltölt.
0: Összességében a digitális kiégés egy új, de nagyon valós probléma, ami egyre több embert érint. Szerintem a technológia önmagában nem rossz, hanem az, ahogyan használjuk. Ha megtanulunk tudatosan élni vele, akkor az életünket könnyebbé és gazdagabbá teheti. Ha viszont hagyjuk, hogy uralja a mindennapjainkat, akkor lassan elszívja az energiánkat és a figyelmünket. A döntés a mi kezünkben van. Mi választjuk meg, hogy a digitális világ eszköz vagy tehel lesz az életünkben.
2: Táskarádió. Te is

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Czeiner Attila, Lendvai Martin és Schuller Vivi. Most elmondunk neked pár okot, amiért érdemes átlépni a határaidat.
1: Te mikor lépted át utoljára a határaidat? A fejlődés egyik fontos eleme, hogy merjünk nyitottak lenni.
2: Van az a mondás, hogy az ember legnagyobb ellensége önmaga. Nincs ebben semmi titok, a lényeg csupán az, hogy a saját határaink, korlátaink beszorítanak és röghöz köthetnek. Persze számtalan olyan helyzet van, amikor a határaink adnak tartást, ám ez nem teszi jobbá azokat a szituációkat, amelyek gátolnak abban, hogy fejlődjünk. A legnagyobb tudás ezért éppen ahhoz kell, hogy meg tudjuk különböztetni azokat a helyzeteket, amikor ragaszkodnunk kell önmagunkhoz és határainkhoz, és azokat, amikor jót tenne a nyitás, a változás. Na de mikor érdemes átlépni önmagunkon?
0: Akik tapasztalták már, mennyire nyomasztó érzés beleragadni egy-egy kellemetlen élethelyzetbe. Jó eséllyel azzal is tisztában vannak, hogy az ilyen szituációk megoldásának egyik kulcsa, ha kimozdítjuk magunkat belőlük. A legnehezebb talán éppen az, hogy a nyomástól a saját erőnkből szabaduljunk meg. Sok esetben a lehető legjobb választás, ha átlépünk a határainkon, és a negatív szituációkon felülkerekedve olyan új világba csöppenünk, amely többé tesz minket. Leírni talán egyszerűbb, mint megvalósítani, ám ha eljön a pillanat, amikor az ember érzi, hogy valójában ő egymaga felelős a saját életéért, bizony jót tesz a határok nyitása.
1: De nem kell ennyire elrugaszkodott példát venni ahhoz, hogy megértsük a lényeget. Egy új étel kóstolása apróságnak tűnik, de valahol ez is a komfortzónánk átlépését jelenti, hiszen olyan ízélménnyel készülünk szembenézni, amely bármit tartogathat. Egy új extrém sport kipróbálása is nagy elhatározás a legtöbbek esetében, ám aki szembe mer szállni a félelmeivel és felszáll egy sárkányrepülőre, vagy lecsúszik egy óriás csúszdáról, bizony a saját határait feszegeti sikerrel. Az ilyen helyzetek segítenek hozzá ahhoz, hogy fejlődjünk. Ha a divatot nézzük, ott is játszhatunk a határainkkal. Nem kell ahhoz megvenni a ruhákat, hogy felpróbáljunk egy-egy számunkra idegen darabot. Már a boltok próbafülkéiben is kiderül, hogy jó lesz-e az újítás. Ha igen, nyerhetünk egy új hangulatot, ha pedig nem, mégis tettünk azért, hogy változtassunk és kilépjünk a hétköznapok unalmas forgatagából.
2: Azoknak, akik összekötötték az életüket valakivel, vagy gyereket nevelnek, ugyanúgy fontos, hogy nyitottak legyenek az újra. Hiszen azáltal, hogy mernek változtatni, megújítják magukat és kapcsolataikat is. Az idősebb generációk számára például a technikai vívmányok a digitalizálódott életbefogadása lehet nehézkes. Nem is csoda, hiszen sokaknak régen még a telefon használata sem volt természetes, manapság pedig a világ másik végén lévő ismerőseinkkel egy gomnyomással kapcsolatot teremthetnek, láthatják, hallhatják egymást. Amikor azonban ők is felfedezik az online lét csodáit, átlépve a saját határaikat, befogadóvá, sőt függővé is válhatnak, kihasználva a lehetőségeiket.
0: Reméljük segítettünk neked, ha át szeretnéd lépni a határaidat.
3: Csak a te kedvenceid, semmi más.
4: 97.5 Táska Rádió.
3: Te is beleférsz.
5: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: 5-9 brown eyes.
1: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kutfej Dóra és Lester Linett. Most egy olyan témáról beszélünk, amit rengetegen kimondanak magukban, de kevesen mondanak ki hangosan. Ez pedig az életmódváltás. És rögtön az elején tegyük tisztába. Nem fogyókúráról beszélünk, nem edzőteremről és nem újévi fogadalmakról.
2: Hanem arról a mondatról, ami egyszer csak megszületik az emberben. Nem akarok tovább így élni. Amikor reggel fáradtan kelsz, napközben nincs energiád, este pedig csak túl akarsz lenni a napon, és közben érzed, hogy ez nem az az élet, amit szeretnél.
1: Az életmódváltás nem ott kezdődik, hogy mit teszel, vagy mennyit mozogsz, hanem ott, hogy valami már nem működik. A tested jelez, a lelked jelez. Csak sokáig nem akarunk odafigyelni rájuk.
2: És érdekes módon ma már nem csak 40-50 évesek érzik ezt. Egyre több fiatal mondja azt, állandóan fáradt vagyok, nincs kedvem semmihez, mintha mindig le lennék merülve. Ez nem lustaság, ez túlterheltség.
1: Az életmódváltás szó azért ijesztő, mert sokan úgy képzelik el, hogy holnaptól minden megváltozik. Koránkelés, edzés, saláta, cukormentes élet és motivált mosoly.
2: És ez pont ezért bukik el, mert az életmódváltás nem sprint. Nem új én 30 nap alatt, hanem lassú irányváltás. Nem mindent kell megváltoztatni, csak valamit.
1: Az életmódváltás sokszor egészen apró dolgokkal kezdődik. Például azzal, hogy nem nyomkodod a telefont elalvás előtt, vagy azzal, hogy nem mondasz igent mindenre. Vagy talán azzal, hogy heti egyszer tényleg megállsz.
2: Vagy azzal, hogy elkezdesz figyelni magadra, nem másokra, nem elvárásokra, hanem arra, hogy neked mire van szükséged. Ez a már forradalmi gondolat.
1: Sokan ott rontják el, hogy az életmódváltást büntetésnek élik meg. Mostantól nem ehetek ezt, nem csinálhatom azt. Pedig az igazi életmódváltás nem elvesz, hanem visszaad.
2: Visszaad energiát, visszaad fókuszt, visszaad nyugalmat, és ami talán a legfontosabb, visszaadja azt az érzést, hogy irányítod az életed.
1: És beszéljünk arról is, amiről ritkán beszélünk. Az életmódváltás nem csak testi dolog. Sokszor azt jelenti, hogy elengedsz embereket, határokat húzol, nemet mondasz, vagy kimondod, hogy elfáradtál.
2: Igen, van akinek az életmódváltás az, hogy kilép a mérgező kapcsolatból. Van akinek az, hogy kevesebbet dolgozik. Van akinek az, hogy végre segítséget kér. Ez mind életmódváltás.
1: És fontos kimondani, nem kell tökéletesnek lenni, nem kell mindig csinálni, nem kell minden nap motiváltnak lenni. Az életmódváltás nem arról szól, hogy soha nem esel vissza, hanem arról, hogy újra és újra visszatérsz ahhoz, amitől jobban vagy.
2: Ezért bukik el sok ember, mert egy hibánál elfeladja. Pedig az életmódváltás nem vizsga, nincs bukás, csak tanulás.
1: Talán a legfontosabb gondolat, az életmódváltás nem arról szól, hogy más legyél, hanem arról, hogy jobban legyél. Nem egy új személyiségkel, csak egy élhetőbb élet.
2: És ha most ezt hallgatod, és érzed, hogy igen, ez rólam szól, akkor tudd, nem kell holnaptól mindent megváltoztatni, elég ha ma egyet.
1: Egy döntést, egy szokást, egy határt, egy apró lépést önmagad felé.
2: Mert az életmódváltás nem egy nagy pillanat, hanem sok kicsi, és mindegyik ugyanarról szól, törődsz magaddal.
1: Vigyázzatok magatokra, és ne felejtsétek, nem kell tökéletes élet, csak olyan, amiben jól vagytok. Stop.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő és Sarfjanka. Atlantis. Először az ókori görög filozófus Platón mutatta be Atlantis Timaios című művében. Atlantis leírásával Platón a dolgok keletkezésének és pusztulásának elméletét akarta bemutatni, a világ állandó szétesését és az új rend folyamatos váltakozását. Utána a Kritiász mondta el, hogy az ókori Egyiptom fővárosában, Szaiszban, Neiknek, a teremtés és bölcsesség és háború istennőjének, itt íratták le először Atlantis legendáját a templom papjai. Atlantiszt a Krisztus előtti 10. évezetbe helyezik, és a Gibraltári szoros bejáratát szegélyező hegyfok elé képzelték egy nagyobb szigetként.
1: Kritiász egy ősi időről beszél, amikor a világ régióit felosztották az istenek között. Atlantis Poszeidon a tengeristen birodalmában volt, aki beleszeretett egy Klejtó nevű halandó lányba. Gyermekeik születtek, az elsőt pedig Atlasznak nevezték. Ő volt a sziget névadója, az állam és az óceán királya.
0: Azok, akik azt hitték, hogy létezett, a világ szinte minden szegletében kerestek bizonyítékot, vagy legalábbis nyomokat a földrész után kutatva. Edgar Cayce híres proféciái szerint például Atlantis maradványait Bermuda környékén találják majd meg a felfedezők. 1969-ben pedig geometrikus kőképződményeket valóban találtak is Bimini közelében, amelyek a hívők szerint megerősítették Cayce jóslatát.
1: Atlantis további javasolt helyszínei közé tartoznak még az Antarktisz, Mexikó, Anglia és Kuba partjainál fellehető víz alatti területek. Eleanor Ford író pedig azt állítja, hogy Atlantis egyáltalán nem egy sziget volt, hanem sokkal inkább egy felrobbant bolygó. A vita és az elméletek valószínűleg vagy addig folytatódnak, amíg valaki valóban fel nem fedezi bizonyíthatóan Atlantiszt, vagy örökké formálódni fog meglétének és hollétének története.

0: a Best of. 14 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Rejtélyes monolitra bukkantak egy mexikói lelőhelyen. Tévhit, hogy a kenyér egészségtelen. 7 éves kortól várja a gyerekeket a Felicita. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Mexikói régészek maja kultúra nyomait, valamint korábban sosem látott jellegzetességeket tártak fel Veracruz állam keleti részén, írja a Science Alert. Claudia Sheinbaum mexikói elnök sajtótájékoztatón nagyon relevánsnak nevezte a felfedezést, és kijelentette, hogy kormánya forrásokat fog elkülöníteni a helyszín további vizsgálatára és helyreállítására. A lelőhelyen egy kör alakú kőplatform is található, amelyhez hasonlót még nem tártak fel Mexikó ezer részén. A kutatók emellett egy monolitot is felfedeztek, amely egy lehetséges maja jegyeket hordozó alakot ábrázol. A Nemzeti Régészeti és Történeti Intézet szakértői szerint a monolit 1,88 méter magas, legszélesebb pontján 1,47 méter, legkeskenyebb pontján pedig 68 cm széles. A kenyér az egyik legalapvetőbb táplálékunk, de napjainkban az egyik legmegosztóbb is. Van, aki mindenhez eszik, míg más csak szénhidrátot lát benne, és attól fél, hogy hízlal. Szabó Adrián dietetikus szerint érdemes tisztázni egyrészt, hogy energiaforrás szempontjából a szénhidrátok alapvető fontosságúak az ember számára. A nemzetközi ajánlások szerint az a jó, ha a napi energia szükségletünk legnagyobb részben 40-60 energia százalékban szénhidrátból származik. Másrészt fontos tudni, hogy önmagában nem a szénhidrát hízlal, hanem az, ha rendszeres a napi szükségletünknél több energiát viszünk be a szervezetünkbe. A magyarokra pedig sokkal inkább a túlzott zsír, mint a túlzott szénhidrát fogyasztás jellemző. A kenyér nem egyszerűen szénhidrát, mint a cukor, tartalmaz mikrotápanyagokat, például cinket, szelént, magnéziumot, B-vitaminokat, emellett pedig nagyon fontos rost és növényi fehérre forrás is. Ez azonban elsősorban a teljes kiöllésű változatokra igaz. Hazai szabályozások szerint pedig nem csak azt lehet így nevezni, ami 100%-ban teljes gabonából áll, hanem mindazokat, amelyek minimum 60%-ban tartalmaznak teljes kiöllésű lisztet, teszi hozzá Szabó Adrián. Egészen 7 éves kortól 18 éves korig várja a fiatalok jelentkezését a Felicita KTS-re. Most már szólóban, dúóban, párban és csapatban is. Kezdő csoportjuk hétfőn és szerdán indul a Felsővárosi Művelődési Házban. Az első órát szeptember 7-én tartják. Ősi híd maradványai bukkantak elő a római Tiberis folyó medréből a Szent Péter Bazilika közelében.

0: A szárazság okozta csökkenő vízszint miatt, írja egy szaklap. Az átkelőhely létezése eddig sem volt ismeretlen. 2022-ben már látható volt egy hasonlóan csapadékmentes időszakban. A Néró egykori római császárról elnevezett híd régen Róma belvárosát kötötte össze a Tevere folyó jobb partjával. Ennek magasabb részeit a 19. században a hajózás megkönnyítése miatt bontották le. A korábban a mai Vatikán helyén álló stadion felé vezető hidat, bár az uralkodóról nevezték el, a tudósok idősebbnek tartják Nérónál, és vélhetően Caligula Néró nagybátyja építette, és már Krisztus után 39-ben is létezett. A nyári szünet utolsó napján a Grundfos támogatásának és 4 munkatársának tevékeny részvételével a Vigyázó Kéz Gyermekvédelmi Egyesület által ismert saját családjuk nélkül nevelkedő 5-9 év közötti állami gondozott gyerekek a fővárosi állat- és növénykertbe látogathattak.
1: Sporthírek a Táska Rádióban.
0: Ismét kibővülnek az ingyenes sportolási lehetőségek Székesfehérváron szeptembertől. Újra indul a nyitott tornatermek program, amely 22 féletes mozgást kínál, a Nordic Walking program pedig ismét 16 indulási helyszínről érhető majd el. Míg a székesfehérvári futókköre 2 helyszínen folyamatosan megy, egészen az év végéig.
1: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
0: Ma a felhős időben csapadék előfordulhat, a légmozgás nem lesz jelentős. Napközben 29 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: És most, top slágerek megállás nélkül.
2: Ez a BPM

0: annak, akik már tudják, miért érdemes a Táskarádiót hallgatni.
1: Ez a legkirályabb rádió.
2: Minden vannak a legjobb zenéim.
3: 97.5 Táskarádió.

0: 15 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Rejtélyes monolitra bukkantak egy mexikói lelőhelyen. Tévhit, hogy a kenyér egészségtelen. 7 éves kortól várja a gyerekeket a Felicita. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Mexikói régészek maja kultúra nyomait, valamint korábban sosem látott jellegzetességeket tártak fel Veracruz állam keleti részén, írja a Science Alert. Claudia Sheinbaum mexikói elnök sajtótájékoztatón nagyon relevánsnak nevezte a felfedezést, és kijelentette, hogy kormánya forrásokat fog elkülöníteni a helyszín további vizsgálatára és helyreállítására. A lelőhelyen egy kör alakú kőplatform is található, amelyhez hasonlót még nem tártak fel Mexikó ezen részén. A kutatók emellett egy monolitot is felfedeztek, amely egy lehetséges maja jegyeket hordozó alakot ábrázol. A Nemzeti Régészeti és Történeti Intézet szakértői szerint a monolit 1,88 méter magas, legszélesebb pontján 1,47 méter, legkeskenyebb pontján pedig 68 cm széles. A kenyér az egyik legalapvetőbb táplálékunk, de napjainkban az egyik legmegosztóbb is. Van, aki mindenhez eszik, míg más csak szénhidrátot lát benne, és attól fél, hogy hízlal. Szabó Adrián dietetikus szerint érdemes tisztázni egyrészt, hogy energiaforrás szempontjából a szénhidrátok alapvető fontosságúak az ember számára. A nemzetközi ajánlások szerint az a jó, ha a napi energia szükségletünk legnagyobb részben 40-60 energia százalékban szénhidrátból származik. Másrészt fontos tudni, hogy önmagában nem a szénhidrát hízlal, hanem az, ha rendszeres a napi szükségletünknél több energiát viszünk be a szervezetünkbe. A magyarokra pedig sokkal inkább a túlzott zsír, mint a túlzott szénhidrát fogyasztás jellemző. A kenyér nem egyszerűen szénhidrát, mint a cukor, tartalmaz mikrotápanyagokat, például cinket, szelint, magnéziumot, B-vitaminokat, emellett pedig nagyon fontos rost és növényi fehérre forrás is. Ez azonban elsősorban a teljes kiörlésű változatokra igaz. Hazai szabályozások szerint pedig nem csak azt lehet így nevezni, ami 100%-ban teljes gabonából áll, hanem mindazokat, amelyek minimum 60%-ban tartalmaznak teljes kiörlésű lisztet, teszi hozzá Szabó Adrián. Egészen 7 éves kortól 18 éves korig várja a fiatalok jelentkezését a Felicita KTS-re. Most már szólóban, duóban, párban és csapatban is. Kezdő csoportjuk hétfőn és szerdán indul a Felsővárosi Művelődési Házban. Az első órát szeptember 7-én tartják. Ősi híd maradványai bukkantak elő a római Tiberis folyó medréből a Szent Péter bazilika közelében a szárazság okozta csökkenő vízszint miatt. Írja egy szaklap. Az átkelőhely létezése eddig sem volt ismeretlen. 2022-ben már látható

0: volt egy hasonlóan csapadékmentes időszakban. A Néró egykori római császárról elnevezett híd régen Róma belvárosát kötötte össze a Tevere folyó jobb partjával. Ennek magasabb részeit a 19. században a hajózás megkönnyítése miatt bontották le. A korábban a mai Vatikán helyén álló stadion felé vezető hidat, bár az uralkodóról nevezték el, a tudósok idősebbnek tartják Nérónál, és vélhetően Caligula, Néró nagybátyja építette, és már Krisztus után 39-ben is létezett. A nyári szünet utolsó napján a Grundfos támogatásának és négy munkatársának tevékeny részvételével a Vigyázó Kéz Gyermekvédelmi Egyesület által ismert saját családjuk nélkül nevelkedő 5-9 év közötti állami gondozott gyerekek a fővárosi állat- és növénykertbe látogathattak.
1: Sporthírek a Táska Rádióban.
0: Ismét kibővülnek az ingyenes sportolási lehetőségek Székesfehérváron szeptembertől. Újra indul a nyitott tornatermek program, amely 22 féletes mozgást kínál, a Nordic Walking program pedig ismét 16 indulási helyszínről érhető majd el. Még a székesfehérvári futókköre két helyszínen folyamatosan megy, egészen az év végéig.
1: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
0: Ma a felhős időben csapadék előfordulhat, a légmozgás nem lesz jelentős. Napközben 29 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: És most, top slágerek megállás nélkül.
2: Ez a BBM.

0: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táska Rádiót?
1: Azért szeretem a Táska Rádiót, mert mosolytsal az arcomra.
2: Hát mert itt szólnak mindig a legjobb zenék, meg mindig tök jó az egész.
0: Ez a Táska Rádió.
3: Te is beleférsz.

0: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táskarádiót?
1: Azért szeretem a Táskarádiót, mert mosolyt fel az arcomra.
2: Hát mert így szólnak mindig a legjobb zenék, meg mindig tök jó az egész.
0: Ez a Táskarádió.
3: Te is beleférsz.

0: Justin Bieber. Here it is. My new single.
1: Ghost. Csak a top slágerek. Éjjel-nappal. 97.5.

0: kormány a forrásokat fog elkülöníteni a helyszín további vizsgálatára és helyreállítására. A lelőhelyen egy kör alakú kőplatform is található, amelyhez hasonlót még nem tártak fel Mexikó ezer részén. A kutatók emellett egy monolitot is felfedeztek, amely egy lehetséges maja jegyeket hordozó alakot ábrázol. A Nemzeti Régészeti és Történeti Intézet szakértői szerint a monolit 1,88 méter magas, legszélesebb pontján 1,47 méter, legkeskenyebb pontján pedig 68 cm széles. A kenyér az egyik legalapvetőbb táplálékunk, de napjainkban az egyik legmegosztóbb is. Van, aki mindenhez eszik, míg más csak szénhidrátot lát benne, és attól fél, hogy hízlal. Szabó Adrián dietetikus szerint érdemes tisztázni egyrészt, hogy energiaforrás szempontjából a szénhidrátok alapvető fontosságúak az ember számára. A nemzetközi ajánlások szerint az a jó, ha a napi energia szükségletünk legnagyobb részben 40-60 energia százalékban szénhidrátból származik. Másrészt fontos tudni, hogy önmagában nem a szénhidrát hízlal, hanem az, ha rendszeres a napi szükségletünknél több energiát viszünk be a szervezetünkbe. A magyarokra pedig sokkal inkább a túlzott zsír, mint a túlzott szénhidrát fogyasztás jellemző. A kenyér nem egyszerűen szénhidrát, mint a cukor, tartalmaz mikrotápanyagokat, például cinket, szelént, magnéziumot, B-vitaminokat, emellett pedig nagyon fontos rost és növényi fehérre forrás is. Ez azonban elsősorban a teljes kiöllésű változatokra igaz. Hazai szabályozások szerint pedig nem csak azt lehet így nevezni, ami 100%-ban teljes gabonából áll, hanem mindazokat, amelyek minimum 60%-ban tartalmaznak teljes kiöllésű lisztet, teszi hozzá Szabó Adrián. Egészen 7 éves kortól 18 éves korig várja a fiatalok jelentkezését a Felicite KTS-re. Most már szólóban, dúóban, párban és csapatban is. Kezdő csoportjuk hétfőn és szerdán indul a Felsővárosi Művelődési Házban. Az első órát szeptember 7-én tartják. Ősi híd maradványai bukkantak elő a római Tiberis folyó medréből a Szent Péter bazilika közelében a szárazság okozta csökkenő vízszint miatt. Írja egy szaklap. Az átkelőhely létezése eddig sem volt ismeretlen. 2022-ben már látható volt egy hasonlóan csapadékmentes időszakban. A Néró egykori római császárról elnevezett híd régen Róma belvárosát kötötte össze a Tevere folyó jobb partjával. Ennek magasabb részeit a 19. században a hajózás megkönnyítése miatt bontották le. A korábban a mai Vatikán helyén álló stadion felé vezető hidat, bár az uralkodóról nevezték el, a tudósok idősebbnek tartják Nérónál, és vélhetően Caligula Néró nagybátyja építette, és már Krisztus után 39-ben is létezett. A nyári szünet utolsó napján a Grundfos támogatásának és 4 munkatársának tevékeny részvételével a Vigyázó Kéz Gyermekvédelmi Egyesület által ismert saját családjuk nélkül nevelkedő 5-9 év közötti állami gondozott gyerekek a fővárosi állat- és növénykertbe látogathattak.
1: Sporthírek a Táska Rádióban.
0: Ismét kibővülnek az ingyenes sportolási lehetőségek Székesfehérváron szeptembertől. Újra indul a nyitott tornatermek program, amely 22 féletes mozgást kínál, a Nordic Walking program pedig ismét 16 indulási helyszínről érhető majd el. Míg a székesfehérvári futókköre 2 helyszínen folyamatosan megy, egészen az év végéig.
1: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
0: Holnap a meleg időben csapadékra nem kell számítani, enyhe lesz a szél. Napközben 32 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: És most top slágerek megállás nélkül. Ez a BBM.

kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

nálad. Kint attól szép, hogy belül a kor, egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

0: származik. Másrészt fontos tudni, hogy önmagában nem a szénhidrát hízlal, hanem az, ha rendszeresen a napi szükségletünknél több energiát viszünk be a szervezetünkbe. A magyarokra pedig sokkal inkább a túlzott zsír, mint a túlzott szénhidrát fogyasztás jellemző. A kenyér nem egyszerűen szénhidrát, mint a cukor, tartalmaz mikrotápanyagokat, például cinket, szelént, magnéziumot, B-vitaminokat, emellett pedig nagyon fontos rost és növényi fehérre forrás is. Ez azonban elsősorban a teljes kiöllésű változatokra igaz. Hazai szabályozások szerint pedig nem csak azt lehet így nevezni, ami 100%-ban teljes gabonából áll, hanem mindazokat, amelyek minimum 60%-ban tartalmaznak teljes kiöllésű lisztet, teszi hozzá Szabó Adrián. Egészen 7 éves kortól 18 éves korig várja a fiatalok jelentkezését a Felicsite KTS-re. Most már szólóban, duóban, párban és csapatban is. Kezdő csoportjuk hétfőn és szerdán indul a Felsővárosi Művelődési Házban. Az első órát szeptember 7-én tartják. Ősi híd maradványai bukkantak elő a római Tiberis folyó medréből a Szent Péter bazilika közelében a szárazság okozta csökkenő vízszint miatt. Írja egy szaklap. Az átkelőhely létezése eddig sem volt ismeretlen. 2022-ben már látható volt egy hasonlóan csapadékmentes időszakban. A Néró egykori római császárról elnevezett híd régen Róma belvárosát kötötte össze a Tevere folyó jobb partjával. Ennek magasabb részeit a 19. században a hajózás megkönnyítése miatt bontották le. A korábban a mai Vatikán helyén álló stadion felé vezető hidat, bár az uralkodóról nevezték el, a tudósok idősebbnek tartják Nérónál, és vélhetően Caligula, Néró nagybátyja építette, és már Krisztus után 39-ben is létezett. A nyári szünet utolsó napján a Grundfos támogatásának és 4 munkatársának tevékeny részvételével a Vigyázó Kéz Gyermekvédelmi Egyesület által ismert saját családjuk nélkül nevelkedő 5-9 év közötti állami gondozott gyerekek a fővárosi állat- és növénykertbe látogathattak.
1: Sporthírek a Táska Rádióban.
0: Ismét kibővülnek az ingyenes sportolási lehetőségek Székesfehérváron szeptembertől. Újra indul a nyitott tornatermek program, amely 22 féletes mozgást kínál, a Nordic Walking program pedig ismét 16 indulási helyszínről érhető majd el. Még a székesfehérvári futókköre 2 helyszínen folyamatosan megy, egészen az év végéig.
1: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
0: Holnap a meleg időben csapadékra nem kell számítani, enyhe lesz a szél. Napközben 32 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: Indul a Táska Rádió esti show-ja. Ez a Hello!

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. Ez itt az időkérés, a mikrofonnál Porpáci Bence és Horváth Winter Kristóf. A mai fő témánk a Bajnokok Ligája, kitérünk a kosárlabdára és a jégkorongra. A keddi játéknap első meccse a Sporting Bodoglimt volt, ahol a hazaiak hosszabbítás után 5-0-ra lesikerült győzni az ellenfelüket. Szerintem igazán megérdemelten nyert a Sporting a látottak alapján. A Bodoglimtet kicsit sajnálom, hogy kiesett, mert nagyon-nagyon küzdött ebben a szezonban, itt a Bajnokok Ligájában, de itt a végén már elfogytak.
1: Hát igen, jó volt a Bodoglimt. Én is nagyon szerettem a Bodoglimtet most erre az egy szezonra. Igazándiból viszont azt el kell ismerni, hogy a Sporting a második meccsen letarolta őket, és esélye nem volt a Bodoglimtnek. Az első gól nagyon nehezen született meg, nehéz szülés volt, mondhatjuk így is, ugyanis egy szögletet követően Ignacio fejelt a kapuba a 34. percben, és hát ezzel szerezték meg a vezetést, és a fél időre ugyancsak 1-0-val mentek el. Viszont hát a hosszabbítás után a 121. percben pedig beállították az 5-0-át. Tehát ez elég érdekes ugrás így, hogy az első fél idő 1-0, mert mondom, elég nehezen jött az első gól, de aztán gurítottak még négyet, és végül nem volt kérdés, hogy ki fog tovább jutni.
0: Hát persze, én is így voltam bele. Az odavágón nem hittem volna, hogy 5-öt tudnak majd rúgni a Bodoglimtnek, mert azért elég strapabíró játékot játszottak. Hát én sajnálom őket.
1: A következő meccs az Arsenal Leverkusen volt, ahol a hazaiak 2-0-ra nyertek. Igazándiból ez is egy nehéz szülés volt, ha mondhatjuk így. Nagyon-nagyon dominált az Arsenal, és egy óriási góllal szerezték meg a vezetést. Körülbelül 20-22 méterről bebombázta a kapuba, így hát megszerezték a vezetést, és itt ugyanúgy csak 1-0 volt a fél időben, viszont aztán jött Declan Rice, aki eldöntötte, én úgy gondolom, a 63. percben ezt a párosítást, és igazándiból megérdemelten jutott tovább az Arsenal, viszont a Leverkusennek is óriási nagy dicséret, ugyanis az első meccsen közelebb álltak a győzelemhez, mint az Arsenal, viszont a második meccs meg hazai pálya volt Arsenalnak, szerintem mindenki sejtette, hogy tovább fog menni az Arsenal.
0: Igen, a második meccs előtt a odavágó nagyon szépen és magabiztosan fegyelmezetten játszott a Leverkusen. Tényleg itt a második meccsre nem gondoltam volna azt, hogy másképp alakulnak a dolgok, de elképzeltem volna, hogy azért ez nem lesz olyan egyszerű az Arsenalnak, és igen, ez meg is mutatkozott, mert tényleg nehezen nyertek, de papírformának megfelelően hozták a kötelezőt. A következő meccs a Chelsea-PSG volt, ahol hát nem változtak a dolgok az első meccshez képest, PSG idegenben is hozta a győzelmet. Látszott a hazaiakon, hogy nagyon erősen küzdenek azért, hogy bemaradjanak, de nem sikerült. Azért a PSG nagyon erősen dominált, tehát szerintem ez reális volt, hogy ők mennek tovább.
1: Abszolút, és a PSG-ről nem mondható el egyébként az, amit tavaly, hogy végveri Európát, mert itt se voltak azért olyan acélosak, meg jó, most nyilván ment az eredmény után a Chelsea, és nekik muszáj volt gólt lőni, de majdnem kétszer annyi lövésük volt, mint a PSG-nek, és igazán itt a helyzet kihasználás az, ami a Chelsea-vel így kijátszott, de az viszont beszédes, hogy a PSG viszont többet futott labda nélkül, mint labdával. Hogyha akarják és futnak, akkor még hogyha a másik csapat erősebb, vagy több helyzetük is van, akkor nem az fog nyerni, hanem az fog nyerni, aki jobban akarja. És hogyha futnak, és tényleg oda teszik magukat, akkor nincs kérdés, hogy az a csapat fog nyerni, aki többet fut, jelen esetben a PSG, és gurítottak hármat, és igazándiból behúzták ezt a párosítást, 8 lőtt góllal egyébként, szóval mondhatni, hogy balszerencsés volt a Chelsea, viszont szerintem is, hogy megérdemelt a PSG-nek a győzelme. A következő meccs a Manchester City Real Madrid volt, ahol a vendéget nyertek 2-1-re. Hát ez elég érdekes volt, mert nyomotta a City kb. A 20. percig, amikor is elfutott Vinicius a szélen, és valahogy odagabajodott elé a labda, és kapura lőtt Donnarumma hátára rápatant a kapufáról, visszakerült hozzá, előtte kapura, Bernardo Silva pedig kézzel úgymond kikönyökölte Sokan azt mondják, hogy ez nem volt jogos, meg hogy ez nem piros lap, viszont én nem tudok ezzel vitatkozni, mert hogyha góltól fosztod meg a csapatodat, és kézzel érsz bele szándékosan, akkor ez biztos, hogy piros lap.
0: Ez az automatikusan piros lap, ez a maga a kezezés is egy sárga lap, de ez, hogy egy góltól mented meg a csapatodat, meg magadat, az automatikus piros lap, tehát azzal nincs vita. A Real Madrid is szépen játszott, és próbált toppon maradni a nyomás ellenére is. Nyilván a Citynek ez a piros lap, ez nagyon nem jött jó, hiszen itt úgymond fel is borultak. Jó, tudtak azután még gólt rúgni, de a játékoknak a minősége már nem volt olyan, mint az első 20 percben.
1: Nem, de egyébként ki kell emelnem a hazaiaknál Kuzanovot, szerintem eszméletlen jó volt ott hátul. Jeremy Doku is azért megforgatta ott a Real Madridnak hol a jobb szélét, hol a bal szélét. Igazándiból azt nem értettem, hogy a Haalandot lekapta 70.-60. perc környékén. Ez egy kicsit nekem fura volt, hogy oké, hogy nem ment annyira, viszont a Haalandot lekapta, de igazándiból szerintem úgy volt vele, hogy ez a párharc már elment, és szerintem úgy volt vele, hogy akkor pihenteti a liga meccsre a Haalandot. De összességében egyébként a Real Madrid megérdemelte a továbbjutást és a győzelmet is, mert sokkal több helyzete volt a Real Madridnak, amiben ha jobb helyzetkihasználása van, akkor szerintem tudnak ötöt gurítani, nem kettőt. Mondjuk a Citynél is rosszul jött ki, hogy hát van egy Courtois a kapuba, vagy a második fél időre Lunyi, mert ugye Courtois-t lehozták elővigyázatosságból. Ha nincs Courtois, akkor szerintem nem ez az eredmény, és hogyha nincsen Courtois, vagy nincsen Lunyi, és nincs a piros lap, még azt is megkockáztatom, hogy akár 3-0-al megy akár a fél időbe a City.
0: Igen, azért érezhető volt a játékokon, hogy tényleg nagyon akarják ezt a győzelmet, így a tényezők nagyon nem akarták, és így hát végül nyert a Real megérdemelten. Hamarosan folytatjuk a mérkőzések elemzéseit.

0: 97.5 Táska Rádió, teljes beleférsz. A mikrofonnál Porpáci Bence és Horváth Pintér Kristóf, és folytatjuk az időkérést.
1: A szerdai játéknapnak a nyitó meccse 18.45-ös kezdéssel a Barcelona Newcastle meccs volt, ahol elég meglepő eredmény született, ugyanis a Barcelona kiütötte a szarkákat 7-2-re, és összesítésben 8-3-ra tovább mentek. Én megmondom őszintén, az első fél időben úgy néztem a meccset, hogy félreteszem azt, hogy Real Madrid szimpatizás vagyok, és megpróbálom úgy nézni a meccset, mint egy átlag szurkoló, és szerintem a 11-es jogos volt egyébként, és tényleg szétmarcangolt a Barca a Newcastle-t, és tetszett egyébként, hogy a Barca még 6-2 után is úgy ment, hogy az eszméletlen.
0: Az első 40 percig még azt lehetett mondani, hogy van esély arra, hogy a Newcastle itt a Camp Nou-ba megnyeri ezt a meccset, de aztán az a 11-es az első félidő végén az tényleg nagyon sokat adott úgymond a Barcelona esélyeinek, mert nyilván, hogyha úgy mész le félidőre, hogy nyerésre állsz, akkor az mentálisan egy pozitív visszajelzés. Tényleg a Newcastle-nek hatalmas taps az első fél időért, mert ott tényleg nagyon küzdöttek. Amilyen magas és kiemelkedő teljesítmény nyújtottak az első fél időben, olyan pocsék volt a második fél idő, tényleg, mint hogyha valami másod, harmadosztályú kisebb csapattal játszottak volna. Úgyhogy tényleg elfogytak, nem volt ötletük, a védekezés hátul ott nagyon megbomlott, olyan üres lyukak voltak, hogy tényleg 2-3 passzal már helyzetet lehetett kialakítani, úgyhogy tényleg ez egy nagyon komoly meccs volt.
1: De még így is nem felhőtlen a siker, ugyanis 3 játékos is megsérült a Barcelonánál, ugyanis Joan Garciát kellett lehozni az utolsó 10 percbe, azt hiszem, akkor rögtön a meccs elején Eric Garcia, akit Araujo váltott, majd Araujo dőlt ki ugyanúgy az utolsó 10-20 percbe. Szerintem neki is pihennie kell, ugyanis nem nézett ki jól, ahogy kétszer-háromszor is leült a gyepre.
0: Majd kiheverik. A szerdai nap következő meccse a Bayern München-Atalanta, ahol elég kedvező helyzetből várhatták a hazaiak a visszavágót, ugyanis az odavágón 6-1-es siker után egy hazai 4-1-es győzelmet arattak, amivel 10-2-es összesítésbe kiejtették az olaszokat, ami számomra egy elég úgymond felfoghatatlan tény, hiszen azért két európai top csapatról beszélünk, már pedig az Atalantának a történelme, meg hogy tényleg az Atalantáról beszélünk, azért szerintem még az odavágó előtt nem mondtam volna meg, hogy ennyire nagy különbség lesz a kettő csapat között, de hát nyilván itt az válik kell, hogy ki akarja jobban a győzelmet.
1: Igen, amit mondasz is, hogy ki akarja jobban a győzelmet, pont az van most itt gondolatban nekem, hogy ha úgy akarják ezt, mint a Dortmund elleni második meccset, ahol végül megfordították a párharcot, szerintem sokkal izgalmasabb lett volna ez a párharc is. De szerintem itt már úgy mentek fel a pályára, mint a második meccsen, mint az első meccsen, hogy jaj, hát most jelenleg a legjobb csapat Európában, vagy akár a világon, szerintem most tényleg nagyon össze van téve ez a Bayern München. És mondom, úgy mentek fel, hogy úgy voltak vele, hogyha hát úgyis kikapnak, és csak igazándiból fociznak egyet. Mert amúgy, ha úgy mennek fel, hogy van esélyük, és meg tudják verni őket, akkor lehet, hogy összesítésben csak, nem tudom, 4-1-re kapnak ki. Viszont az szebb, mint egy 10-1 összesítésben, vagy 10-2.
0: Hát igen, az biztos, hogy az Atalantának ez egy nagyon nagy hideg zuhany volt, hogy oda-haza saját közönség előtt ez a csúnya vereség megtörtént. Úgyhogy tényleg nem tudom, milyen mentalitással mentek ki a második meccsre, mert nem voltam ott az öltözőbe, de az biztos, hogy nem voltak boldogak, és nem voltak annyira elszántak és bizakodóak, hogy ezt ők megnyerik, úgyhogy valószínűleg ez is közrejátszhatott ebben a 4-1-es vereségben.
1: A következő meccs a Liverpool Galatasaray volt, ahol a hazaiak nyertek 4-0-ra. Az első meccset követően, ahol idegenben kikaptak 1-0-ra, viszonylag könnyedén jutottak tovább a statisztikákat megnézve, viszont aki látta a meccset, az tudja, hogy ez is nagyon-nagyon nehéz szülés volt. Az első fél időben jöttek a helyzetek, de nem volt egy olyan átlövés, vagy nem volt egy olyan helyzet, amit gólra tudtak váltani. Egyedül Szoboszlai Dominik, aki egy szögletvariáció után bal lábbal a kapus jobb keze alá el tudta tenni a labdát. A 45 plusz 4. percben Szoboszlai kiharcolt egy 11-est, amit odadott Szalának a kezébe, és hát a labdát odadta Szalá kezébe, hogy hát lője ő. Megbízott benne, Szalá kihagyta, mentek tovább, második félidőben pedig lényegében 10 perc alatt eldöntötték a párharcot, ugyanis volt egy megingás az 51 és a 63. perc között, és hát ott tudta gurítani 3-at, így eldőlt a párharc, nem volt kérdés.
0: Igen, itt a meccs közben nem csak ez volt, ami úgymond főszerepet kapott, hiszen Noah Langnak volt egy horrorisztikus sérülése, a reklámtáblának nekiütközve
1: szenvedte el ezt a
0: sérülést, és hát Osimhennek is a karja hát eltörött a meccs közbe, úgyhogy elég veszteséges párharc után szomorú arcokkal térhettek haza, úgyhogy igen, ez a meccs ez több szempontból is volt nekik veszteséges. Én kicsit sajnálom a Galatasaray, de mindennek eljön egyszer a vége. A záró meccs pedig a Tatanem Atletico Madrid volt, ami nem az első meccse volt már a matracosoknak ebben a szezonban, amikor egy vereség után örülhettek a továbbjutásnak, hiszen igaz, otthon tudott nyerni a Tatanem, bár nem volt elég ez a 3-2 ahhoz, hogy tovább jussanak, úgyhogy az Atletico megint örülhetett ennek a vereségnek idézőjelben.
1: És közrejátszott Julian Álvareznak az az extrája, amit hozzáadott a csapathoz, ugyanis gól passzal hozta le ezt a meccset, de még így se ő lett a meccsemberre, hanem a Tottenhamnél játszó támadó középpályás Xavi Simons, aki 2 gólból vette ki a részét, illetve a 3. gólt Kolo Muani lőtte. Igazándiból szerintem az első meccsen eldőlt már, hogy az Atletico Madrid tovább jut, nem volt kérdés. Tényleg az Atletico nagyon-nagyon jól össze van téve. Simeone minden nagy meccsre összeteszi ezt a csapatot. Igazándiból itt is kikaptak, de nem volt nagy erőfeszítés szerintem, úgymond az Atletico Madridnál. Szóval én úgy vagyok vele, hogy nyilván legerősebb kezdőt küldtek fel, viszont inkább csak amikor 1-0-nál kiegyenlítettek, és 1-1 lett, onnantól úgy voltak vele, hogy inkább csak ne sérüljenek meg. Aztán hát be is kapták a másodikat, utána kiegyenlítettek 2-2, és a végén egy 11-essel lényegében beállította a végeredményt Xavi Simons. Szóval amúgy érdekes egy párharc volt, szerintem tök oké is ez az eredmény.
2: Csak a te kedvenceid, semmi más. 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Porpáci Bence és Horváth Minter Kristóf. Folytatjuk az időkérést egyéb sportokkal. Jöjjenek a legfrissebb hírek a kosárlabda, a jégkorong és a hazai foci terén.
1: Térjünk át akkor a kosárlabdára. Az Európa kupába a Falkó KC Szombathely csapata indult, és a legjobb 8 között a bosznia-hercegovinai Boszna volt az ellenfelük, ahol az első meccsen a szombathelyiek 81-66-os arányban nyertek, és a második meccsen idegenben pedig kikaptak 78-70-re, de még így is örülhettek ennek a vereségnek, ugyanis összesítésben még így is 7 ponttal túlszárnyalták a boszniai csapatot, benn vannak a legjobb 4 között.
0: Szerintem ez elég nagy siker a magyar kosárlabdában, hogy tényleg ennyire előre haladtak, ennyire előre jutottak. Szerintem tényleg ez egy feltörekvő csapat lehet így a továbbiakban.
1: Abszolút igen, és tényleg most a legjobb 4 között bent vannak, és majd a Bilbao lesz az ellenfelük, aki hát elég erős, szóval szerintem ott elvéreznek, de így is történelmet írtak a saját történelmükön belül, mert a Falkó soha nem jutott el ilyen magasságokba, de emellett még rendeznek egy PAOK Murcia meccset is. Hát kíváncsian várom, hogy mi lesz ennek a párharcnak, vagy párharcoknak a végeredménye.
0: És szurkolunk, hogy nyerjenek.
1: Így van.
0: És szombaton rendezik meg 5 órakor az Albafehérvár Falkon kosárlabda mérkőzést, ahol vendég szempontból elég kedvező lehet a mérkőzés, hiszen az Albafehérvárnak eddig zsinórban 3 vereségük van, míg nekik zsinórban 4 győzelmük, úgyhogy nagy esélyük van arra, hogy megnyerik a párharcot.
1: Igen, nagyon érdekes lesz, mert az Albafalkó párharc az tök mindegy, hogy melyik csapat van formába, nem az fog nyerni. Az elmúlt 5 évben ez a párharc szerintem a legizgalmasabb párharc Magyarországon, ugyanis az Alba a Falkó meccsek ellen mindig felszívja magát, és ez fordítva is igaz. Szóval egy sok pontos meccset várok, amin én egy vendégsikert várok, de hát majd kiderül, mert mondom, azért elég érdekes, meg hát a Falkónak ebbe a szezonban eddig az eredmények nem úgy jönnek, ahogy szeretnék, mert van ebbe a szezonban már 5 vereségük a Magyar Ligába, hiába vannak most ott az Európa Kupában a legjobb 4 között, valahogy nem megy nekik ez a kettős terhelés, szóval az is benne van, hogy ez az Alba megszakítja a vereségi sorozatát, és a Falkónál most megy egy vereség.
0: Minden esetre egy elég izgalmas meccs lesz, úgyhogy szurkoljunk a csapatoknak, megnézzétek ti is a meccset. Ugorjunk is tovább a következő témánkra, a jégkorongra, ahol a Fehérvár AV19 fogadja a hazai pályán a Klagenfurtot 19 óra 15 perckor. Szerintem ez egy hazai sikernek betudható. Azért az AV19 hazai pályán szerintem ezt most meg fogja nyerni. Nyilván nem becsülöm alá a Klagenfurtot, személy szerint az egyik legjobbak a ligából, de szerintem ez behúzza a Fehérvár.
1: Szerintem az osztrákok behúzzák, ugyanis erősebb csapat, úgy gondolom, mint a Fehérvár. Papírforma én szerintem az osztrákok javára áll, de nagyon remélem, hogy a papírforma nem teljesül, és tovább jut a Fehérvár. Térjünk át a videótonra, aki vasárnap 3 órakor a Kozár Michelint fogadja. Egy elég jó pozícióval, ugyanis 6. helyre feljött a videóton, és a Kozár Michelin a 10. a tabellán. Itt is egy fehérvári siker az, ami szerintem kell lennie, ugyanis itt a papírforma is a fehérváriakhoz húz, akkor maga ez a jó menetelés, mert mostanában a videóton is úgymond elkapta a fonalat, szóval szerintem itt se lehet kérdés, a Fehérvárnak be kell húznia.
0: Igen, itt a Fehérvárnak elég jó szériája van most. A legutóbbi meccset igaz nem sikerült megnyerniük, mert ott egy 1-1-es döntetlent játszottak. Szerintem hazai pályán, amióta van ez a sikersorozatok úgymond, hazai pályán tényleg tök jól játszanak, tök jó teljesítményt nyújtanak, úgyhogy szerintem a Kozár Michelinnyel nem lesz probléma, de hogyha a legutóbbi meccsből indulok ki, akkor az se kellett volna, hogy egy nehéz meccs legyen, de szerintem ezt megnyerik.
1: Én úgy gondolom, hogy a hétvégén a fehérváriaknak jó esélye van nyerni, nem biztos, hogy a papírforma az a fehérváriakhoz húz, vagy a fehérváriak mellett áll, viszont egy tisztes helytállással szerintem mind a három sportágban, mind a három meccs megnyerhető.
0: És akkor a hétvégén te mész valamilyen meccsre?
1: Az biztos. Szerintem én kilátogatok a kosármeccsre, szerintem elrángatom magammal a páromat, aztán lehet még a videótont is nézem, de a szombaton a kosármeccs az biztos.
0: Menjetek el ti is a meccsekre, ha van időtök, és mi jövő héten érkezünk friss hírekkel itt az Időkérésben.
2: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táskarádiót?
3: Azért szeretem a Táskarádiót, mert mosolytsal az arcomra.
4: Hát mert itt szólnak mindig a legjobb zenék, meg mindig tök jó az egész.
2: Ez a Táskarádió.
5: Te is beleférsz.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Vörös Csenge és Kovács Jászmin. Mai adásunkban a közösségi médiák pozitíváját és negatíváját mutatjuk be nektek.
1: Sokan megvitatták már azt a kérdést, hogy a közösségi hálózatok hogyan változtatják meg a kommunikációnkat. Ez a válasz elég egyszerű. Hiszen minden családban 10 év felett, valahol 5-6 év felett kapnak telefont a gyerekek. Ez nem a legjobb, mivel a sok negatív tartalom a médiában leronthatja a gyerekek képzelő erejét és vidámságát. A felnőttek többsége is egyre többet használja a közösségi médiát. Például, ha egy családban megszületik egy gyerek, akkor már képet és videót kell felrakni róla a közösségi médiára. Voltak olyan szülők, akik szerettek volna gyereket, de miután megszületett, elhanyagolták, mert nem volt olyan szép, mint egy másik baba az interneten.
0: Ezek a hálózatok beszivárognak mindenhova, ahova csak lehet. Szokták ezeket vírusokhoz hasonlítani. A családokban már sok helyen nem ebédelnek, vacsoráznak együtt, vagy ha igen, sokszor menni szokott a tévé. A fiataloknak sokszor befolyásolhatja életüket, ráveszik őket, hogy csináljanak olyat, amit tudják, hogy veszélyes. Ezeket pedig egy ember elkezdi, és a többi ember is folytatja, mert hogy milyen vicces, aztán sokan komoly sérüléseket szenvednek. Ezt persze saját magunknak kell kiválogatni, mi a hülyeség, és mi az, ami vicces.
1: A közösségi média lehet előny is, mivel sok embernek szüksége van rá a munkájához. Amikor volt a COVID-19, akkor is minden iskolának kellett használni a különböző platformokat. Ám ebben sok tanár nem tudta, hogy kell használni. Ezzel nagyon sok idő elmegy, és a tananyaggal sem lehet haladni. A média az életünket már körbeveszi anélkül, hogy észrevennénk.
0: Egyszer csináltak egy felmérést 2005-ben, hogy a felnőttek 5%-a rendelkezett közösségi médiával. Napjainkban már több mint 70%-a a felnőtteknek használják különféle munkához, vakáció kereséséhez és kommunikációhoz. A tinik arányában 81%-ra ugrott 2018-ban a média használata, és naponta újabb felhasználók jöttek létre. Közel 2,5 órát szoktunk tölteni az interneten.

0: 97.5 Task Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Steger Zina és Kálmán Hanna. Bonjour, hello! Ma elkalandozunk Gustav Eiffel hazájába. Készítsük a repülőjegyeket, de meg persze az útlevelünket, mert a következő úti célunk Párizs lesz. A legközelebbi nyári olimpiát 2024-ben fogják megrendezni Párizsban. Az ELTE.hu szerint az olimpiai játékok eredetét mítoszok sor elengik körbe, de ezek mind megegyeznek abban, hogy a játékok isteni eredetűek.
1: Az egyik szerint Zeus nevéhez fűződik az olimpiai játékok megalapítása, mert itt birkózott meg apjával, Kronosszal az isteni trónért. Egy másik mondakar szerint Pelops volt az alapító, aki egy összes kocsiveccsen vívott Oinomosszal, Pisza királyával, és így nyerte el a szépséges királylány Hipodémia kezét.
0: Az első játékokat 1896-ban rendezték Athénban. Résztvevő országok 13-an voltak, annál többen a versenyzők, hiszen az Arkanon.hu szerint a versenyzők 113-an voltak. Az öt karika színei kék Európát, sárga Ázsiát, zöld Ausztráliát, vörös Amerikát, fekete pedig Afrikát szimbolizálja.
1: A nyári olimpiai sportágok összesen 38-an vannak, közülük szerepelnek például az öttusa, a lovasport, a tenisz, az úszás és még sok más.
0: A téli sportágak csak 15-en vannak, ilyenek például a síugrás, jégkorong, a bob, sífutás, na meg a többi hideg kihívások.
1: 2020-ban az éremtáblázat 15. helyét foglaljuk el magunk 6 aranyával, 7 ezüstünkkel és 7 bronzunkkal. 2016-ban Rióban a 12. helyezést értünk el, így alul maradtunk egy picit.
0: Néhány érdekesség. Hajós Alfréd volt az első magyar olimpiai bajnok az athéni játékokon. 1896-ban 100 és 1200 méteres távon győzött úszásban. A versenyeket a Dermeszten hidegtengerben rendezték, a víz mindössze 12 Celsius fokos volt.
1: Egerszegi Krisztina volt minden idők egyik legfiatalabb olimpiai bajnoka. 14 évesen nyert aranyérmet 200 méteres hátúszásban. 5 olimpiai aranyérem gazdája.
0: Az olimpiák története során a magyar csapat 1952-ben Helsinki-ben szerepelt a legjobban. Sportolóink 16 arany, 10 ezüst és 16 bronzérmet hoztak haza.
1: A magyar sport első női olimpiai bajnoka Elek Ilona törvívó lett, aki 1936-ban Berlinben állhatott a dobogó legmagasabb fokára.
0: Minden idők legidősebb versenyzője a futószarvaslövő svéd Oskar Sva, aki eleve 49 évesen kezdte olimpiai pályafutását, 64 évesen 1912-ben nyert csapatban a stockholmi játékokon.
1: Érdekes adatok. A hagyomány szerint nyitó ünnepségen a görög csapat az első felvonulás között, és a házigazdák csapata az utolsó.
0: Afrikában és Dél-Amerikában még soha nem rendeztek olimpiát.
1: Az olimpiai aranyérem 90%-ban ez is belállt.
0: Olimpia egykor. Az ókorban a játékok mindössze 6 napig tartottak.
1: Az antik Görögországban nők és rabszolgák nem vettek részt a versenyeken.
0: Az ókori olimpiákon messzelen mérkőztek a versenyzők. Vajon 2024-ben el tudjuk foglalni a dobogó felső fokát, vagy beleférnénk a top 10-be? Mi reméljük, hogy igen. Írjátok meg üzenetben a plusz 3620 944 51 35-ös telefonszámra.
2: Csak a te kedvenceid. Semmi más.
3: 97.5 Táskarádió.
2: Te is beleférsz.

0: 97.5 a Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Dancforcer Csepke és Pajor Natália. Mire kell ügyelnie egy vakvezető kutyának és gazdájának?
1: A vakvezető kutyák legfontosabb ismertetőjele a hám. Megtanulta, hogyha rajta van a hám, gazdája mellett kicsit előtte haladva egyenletes tempóban vezessen.
0: Segíti gazdáját abban, hogy véletlenül se lépjenek le a járdáról. Megállással jelzi a le- és fellépőket, a járdaszéleket és a lépcsőket.
1: Habár néha meg kell tagadni a kapott parancsot, utasításra sem megy tovább, ha az úton gödört átunk, vagy azt egy kikerülhetetlen akadály zárja el.
0: Vigyel az olyan akadályokra, amelyek a gazdájának nehézséget jelentenének, ha csak fehér bottal közlekedne.
1: Tudja az irányokat, jobbra, balra, előre, fordulás, megtalálja a buszmegállót, helyet keres a buszon, oda tudja vezetni a gazdáját a zebrához, épületek bejáratához, bankautomatához.
0: A vakvezető kutya igazolvánnyal rendelkezik, melyet az oltási könyvvel együtt a gazda köteles mindig magánál tartani. Ez jogosítja fel arra, hogy a segítő kutyákra vonatkozó jogi szabályozásoknak megfelelően gazdájával együtt bárhova bemehessen, hogy a közösségi közlekedés járművein ingyenesen és szárkosár nélkül utazhasson.
1: A vakvezető kutyáknak külön igazolvány kell. Ahhoz, hogy megszerezze az igazolványt, egy képzésen kell átmennie. Az MVGOS vakvezető kutya kiképző központ 1978 óta működik. Tapasztalt kutya kiképzői több mint 800 kutyát képeztek ki, hogy minél több embernek jusson. Ennek ellenére a központ nem a mennyiségre, hanem a minőségre törekszik.
0: A képzés 4 lépésben történik. Az első lépés a tenyésztés, ugyanis fontos a faj és a háttér. A második lépés 8-7-es korukban kezdődik. Önkéntes kölyöknevelő családokhoz küldik a kutyákat. Ott a kutyák megismerkednek az alapvető dolgokkal. A harmadik lépés az 1 év körüli kutyák a központba visszakerülve szűrővizsgálatokon és megfigyeléseken esnek át. Ezek után derül ki, hogy alkalmasak lesznek-e vakvezető kutyáknak, ha sikerül, akkor körülbelül 6 hónapig tartó képzésbe kezdenek, amikor az utcán gyakorolnak.
1: A kutya átadása először 5 napos bentlakásos ismerkedéssel kezdődik, majd egy másfél hónapos lakóhelyi átadó tanfolyammal folytatódik. A vakvezető kutya gazdapáros a sikeres közlekedés biztonsági vizsga után önálló közlekedésre alkalmasnak minősül.
0: A negyedik lépés az utógondozás. Habár a kutyáknak már megvan a vizsgája, mégis évente többször is visszahívják. Ilyenkor a kutyák megfelelő egészségi állapotát és munkájuk minőségi szinten tartását ellenőrzik.
1: Ha te neked is szükséged van vakvezető kutyára, akkor keresd az MVGOS-t, avagy Magyar Vakok és Gyengéllátók Országos Szövetségét. A vakvezető kutya igénylése hosszú folyamat és bonyolult, ezért türelemmel kell hozzáállni.
0: De sose felejtsd el, hogy a vakvezető kutya nem taxi és nem is GPS. Nem vezeti el gazdáját A pontból B pontba. Tudnia kell tájékozódni, és a megfelelő vezényszavakkal irányítani a kutyát.
2: Táskarádió 97.5.

0: 97.7 a Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Kutfej Dóra és Lestár Dinett. Most egy nagyon aktuális témáról fogunk beszélni. Miért nem tudnak jól kommunikálni az emberek manapság? Miért van az, hogy ugyan sokkal többet beszélünk egymással, mint régen, mégis egyre kevesebbet értünk meg egymásból?
1: Szerintem az egyik fő ok az, hogy túl gyorsan élünk. A kommunikáció lett a rohanás áldozata. Nem gondoljuk át, mit mondunk. Nem figyelünk a másikra, csak reagálunk, mintha verseny lenne, hogy ki beszél gyorsabban, ki vág vissza hamarabb. Ez nem kommunikáció, ez reflex.
0: Pontosan, a valódi kommunikáció lassú, időt igényelne, figyelmet, türelemmel meghallgatni a másikat. De ma már mindenki siet, és közben senki nem érti meg a másikat. Mert az igazi megértéshez idő kellene, amit nem adunk meg.
1: A másik nagy ok a digitális kommunikáció. Üzenetek, hangulatjelek, gyors válaszok. A képernyő mögött minden egyszerűbb, de közben minden laposabb is. Eltűnik a hangsúly, a gesztus, a testbeszéd. A mondatból nem látszik, hogy vicc, dő, fáradtság, vagy szeretet van mögötte.
0: És emiatt sok ember már nem is tud élőben kommunikálni. Beszélni még igen, de kapcsolódni már nem. Mert a személyes jelenléthez bátorság kell, a szemkontaktushoz, ahhoz, hogy a másik arcát, reakcióit lássuk. Sokaknak ez kényelmetlenné vált.
1: A harmadik probléma az, hogy mindenki túlformált. Minden percben jön valami. Hírek, posztok, vélemények, videók. A figyelmünk szétszakad. Nem tudunk mélyre menni semmiben, így a beszélgetésben sem. Marad minden felszínen. Mit ettél, mit láttál, mit posztoltak mások?
0: És a legrosszabb, hogy közben folyamatosan összehasonlítjuk magunkat másokkal. A kommunikációban megjelenik az ego. Nekem legyen igazam. Én beszéljek többet. Az én sztorim legyen érdekesebb. Ez nem párbeszéd, ez egójáték.
1: Igen, ma sok ember nem azért beszél, hogy megértsék, hanem azért, hogy jobb benyomást tegyen. Bizonyítson, okosnak, erősnek, érdekesnek tűnjön. De így nem lehet valódi mély kommunikációt folytatni, mert az őszinte beszélgetéshez le kellene tenni a szerepet.
0: A másik ok, amiért ma rosszul kommunikálunk, nem merünk kényes témákról beszélni. Kerüljük a konfliktust, a kellemetlen érzéseket. A nehéz mondatok helyett inkább csak gyorsan lezárjuk az egészet. Hagyjuk, mindegy, nem akarok vitatkozni, de ez nem megoldás, ez csak elfojtás.
1: És az elfojtott feszültség később robban. Az apró megjegyzésre, egy fél mondatra, egy rossz hangsúlyra. Mert nem az adott mondat a gond, hanem ami mögötte felhalmozódott. A modern ember sok érzést cipel, de keveset mond ki.
0: Még egy nagy ok van. Nem figyelünk egymásra. A telefon ott van minden beszélgetés között. Az emberek 80%-a úgy beszélget, hogy közben félszemmel a képernyőt nézi. Ez nem figyelem, ez csak zaj. És a másik azonnal érzi, hogy nem fontos.
1: A jó kommunikáció alapja pedig pont ez lenne, hogy figyeljünk nem a válaszra, nem a saját véleményünkre, hanem a másikra. A mai ember ezt elfelejtette.
0: És végül, az emberek nem azért kommunikálnak rosszul, mert rosszak, hanem mert fáradtak, túlterheltek, és túl sok minden húzza szét a figyelmüket. A modern világ nem támogatja a mély beszélgetéseket, nekünk kell újra megtanulnunk őket.
1: Ha lassabban élnénk, jobban odafigyelnénk. Ha lenne bátorságunk őszintén beszélni, és ha letennénk a szerepet, akkor újra tudnánk kommunikálni.
0: A kommunikáció nem veszett el, csak háttérbe szorult, de bármikor visszahozhatjuk, mert a valódi emberi kapcsolathoz beszélgetni kell. Nem gyorsan, nem felületesen, hanem jelenléttel.
2: 9, 7, 5, Táska Rádió.

0: 19 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Rejtélyes monolitra bukkantak egy mexikói lelőhelyen. Tévhit, hogy a kenyér egészségtelen. 7 éves kortól várja a gyerekeket a Felicita. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Mexikói régészek maja kultúra nyomait, valamint korábban sosem látott jellegzetességet

0: távol.
1: A Nemzeti Régészeti és Történeti Intézet szakértői szerint a monolit 1,88 méter magas, legszélesebb pontján 1,47 méter, legkeskenyebb pontján pedig 68 cm széles. A kenyér az egyik legalapvetőbb táplálékunk, de napjainkban az egyik legmegosztóbb is. Van, aki mindenhez eszik, míg más csak szénhidrátot lát benne, és attól fél, hogy hízlal. Szabó Adrián dietetikus szerint érdemes tisztázni egyrészt, hogy energiaforrás szempontjából a szénhidrátok alapvető fontosságúak az ember számára. A nemzetközi ajánlások szerint az a jó, ha a napi energia szükségletünk legnagyobb részben 40-60 energia százalékban szénhidrátból származik. Másrészt fontos tudni, hogy önmagában nem a szénhidrát hízlal, hanem az, ha rendszeres a napi szükségletünknél több energiát viszünk be a szervezetünkbe. A magyarokra pedig sokkal inkább a túlzott zsír, mint a túlzott szénhidrát fogyasztás jellemző. A kenyér nem egyszerűen szénhidrát, mint a cukor, tartalmaz mikrotápanyagokat, például cinket, szelént, magnéziumot, B-vitaminokat, emellett pedig nagyon fontos rost és növényi fehérre forrás is. Ez azonban elsősorban a teljes kiörlésű változatokra igaz. Hazai szabályozások szerint pedig nem csak azt lehet így nevezni, ami 100%-ban teljes gabonából áll, hanem mindazokat, amelyek minimum 60%-ban tartalmaznak teljes kiörlésű lisztet, teszi hozzá Szabó Adrián. Egészen 7 éves kortól 18 éves korig várja a fiatalok jelentkezését a Felicite KTS-re. Most már szólóban, duóban, párban és csapatban is. Kezdő csoportjuk hétfőn és szerdán indul a Felsővárosi Művelődési Házban. Az első órát szeptember 7-én tartják. Ősi híd maradványai bukkantak elő a római Tiberis folyó medréből a Szent Péter bazilika közelében, a szárazság okozta csökkenő vízszint miatt. Írja egy szaklap. Az átkelőhely létezése eddig sem volt ismeretlen. 2022-ben már látható volt egy hasonlóan csapadékmentes időszakban. A Néró egykori római császárról elnevezett híd régen Róma belvárosát kötötte össze a Tevere folyó jobb partjával. Ennek magasabb részeit a 19. században a hajózás megkönnyítése miatt bontották le. A korábban a mai Vatikán helyén álló stadion felé vezető hidat, bár az uralkodóról nevezték el, a tudósok idősebbnek tartják Nérónál, és vélhetően Caligula Néró nagybátyja építette, és már Krisztus után 39-ben is létezett. A nyári szünet utolsó napján a Grundfos támogatásának és négy munkatársának tevékeny részvételével a Vigyázó Kéz Gyermekvédelmi Egyesület által ismert saját családjuk nélkül nevelkedő 5-9 év közötti állami gondozott gyerekek a fővárosi állat- és növénykertbe látogathattak.
2: Sporthírek a Táska Rádióban.
1: Ismét kibővülnek az ingyenes sportolási lehetőségek Székesfehérváron szeptembertől. Újra indul a nyitott tornatermek program, amely 22 féletes mozgást kínál, a Nordic Walking program pedig ismét 16 indulási helyszínről érhető majd el. Míg a székesfehérvári futókköre két helyszínen folyamatosan megy, egészen az év végéig.
2: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Holnap a meleg időben csapadékra nem kell számítani, enyhe lesz a szél. Napközben 32 fokot mutathatnak a hőmérők.
2: A tezerén indul a Táska Rádió esti show-ja. Ez a Hello!

0: 97.3 Rádió. Te is beleférsz. A mikrofonnál Sarfi Anka, Bali Villő, Szigetvári Máté, Szigöl Barnabás és Batta Levente. Nehéz meghatározni, melyik nyelvet a legnehezebb megtanulni, mivel az attól függ, melyik azok a nyelvek, amelyeket már ismerünk. Ezt szem előtt tartva próbáltunk összeállítani egy listát azokról a nyelvekről, amelyek elsajátítása rendkívül nehéz, persze csak abban az esetben, ha egyik rokon nyelvét sem beszéljük. Első, a mandarin. Egy egyértelmű választás. A világon legnagyobb számban beszélt nyelvét különös módon nehéz megtanulni. Ez egy tonális nyelv, melyben az írásrendszer mindegyik hangja négy módon is ejthető. A mandarin ráadásul tele van homofonokkal, idiomákkal és aforizmákkal. Ezekre egy külföldinek meglehetősen nehéz ráérezni, és ezt a szimbólumok ezrei sem könnyítik meg.
1: Második, arab. Az arab nyelven minden betűt négy különböző módon lehet leírni. A magánhangzókat írásban nem jelölik, ami rendkívül meg tudja nehezíteni egy arab szöveg fordítását. Az arab nyelven is sokféle nyelvjárás fordul elő, tehát az arab Egyiptomban egészen más, mint például Szaúd-Arábiában.
2: Koreai. A koreai a legelterjedtebb olyan nyelv, ami más nyelvekkel nem áll kapcsolatban. Ez azt jelenti, hogy maga a nyelv teljesen egyedi, és emiatt akár lista elejére is kerülhetett volna. Tele van olyan dolgokkal, amelyeket egy angolul beszélő furcsának találhat, például a mondatok gyakran végzőnek cselekvést kifejező igékkel.
3: Negyedik. Magyar. A magyarban felelhető rengeteg eset miatt a világ legnehezebb nyelvtanai közé sorolandó. A ragokat az igeidők és a birtokviszony jelölésére használják, nem pedig a szórend meghatározására. A magyarban található kulturális elemek is valódi kihívással teszik a nyelv tanulását.
4: Ötödik. Japán. A japán nem annyira nehéz, ha beszédről van szó, legalábbis a mandarinhoz képest. Ami viszont nehéz, az az írás. Mielőtt még megtanulnánk leírni alapvető dolgokat, több ezer különböző karaktert kell megtanulnunk. Ráadásul három különböző írásrendszere is van. Hiragana, kanji és katakana.
0: Hatodik. Finn. A magyarhoz hasonlóan a finn nyelv is rendkívül bonyolult nyelvtannal rendelkezik. Sokféle személyragot használnak az igeragozás során, amit meglehetősen nehéz elsajátítani mondjuk egy angol anyanyelvűnek. Az igékre a fokváltozás is hatással van. A főnéveknek sokféle esete van, ami pokollá teszi a nyelvet azok számára, akik nem beszélik. Ráadásul tele van köznyelvi fordulatokkal, ami azt jelenti, hogy miután megtanultuk a nyelvet hivatalos módon használni, még mindig hosszú út áll előttünk.
1: Hetedik, a navahó. A navahó. A navahó egy olyan nyelv, amely az igékről szól. Még a leírások is igével történnek, ezért sok általunk használt melléknevet nem is lehet egyértelműen lefordítani erre a nyelvre. Ezen kívül a nyelv tele van olyan hangokkal, amelyeknek a legtöbb modern nyelvben nincs megfelelője.
2: Nyolcadik, izlandi. Noha az izlandi nem mondható nyelvi izolátumnak, mégis pusztán 400 ezeren beszélik egy távoli szigeten. Potenciálisan ezt a nyelvet a legnehezebb távolról megtanulni, mivel kevés az online elérhető anyag.
3: 9. Lengyel. Noha a lengyel nem annyira megrázó, mint a magyar, mégis 7 különféle esete van. Ezen kívül egy bonyolult és összetett nemi rendszerrel van összekötve, amely kulcsfontosságú a nyelv folyékony ismerete szempontjából.
4: 10. Baszk. A baszk nyelv írott és beszélt formái a koreaihoz hasonlóan minden más nyelvtől különböznek. 5 dialektussal is meg kell küzdenünk, tehát bár lehet, hogy kevésbé nehéz, mint a koreai, korán sem ugyanaz.
5: Csak a te kedvenceid. Semmi más. 97.5. Táskarádió. Te is bele.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Horváth Winter, Kristóf és Széplaki Emma. A globális felmelegedés a földi klíma átlaghőmérsékletének hosszú távú megemelkedését jelenti, amely magában foglalja a felszíni vizek és a troposzféra hőmérsékletének emelkedését is. Az éghajlatváltozási keretegyezmény a globális éghajlatváltozás legfőbb okának az emberi tevékenységet nevezi meg. Az írott történelem előtti időkben is voltak globális felmelegedésben eltelt időszakok, ám ezek egyike sem volt olyan mértékben kiterjedt és gyors, mint a 20. század óta megfigyelhető felmelegedés, amely várhatóan még tovább gyorsul.
1: A klímakutatók között gyakorlatilag teljes a konszenzus abban, hogy a globális felmelegedés nagyrészt az emberi tevékenység általi üvegházhatású gázkibocsátás okozza. Bár a globális felmelegedés és a klímaváltozás fogalmát sok esetben szinonímaként használják, a két kifejezés nem ugyanazt akarja. Globális felmelegedésnek a felszíni hőmérséklet antropogén hatások miatti globális emelkedését nevezik, míg a klímaváltozás magába foglalja a globális felmelegedést és annak hatásait, következményeit is, például a csapadékkal vagy a légmozgással kapcsolatos változásokat.
0: Az esőerdőket jelenleg óriási mértékben írtják, ami az üvegházhatás egyik fő okozója. Az őserdők égetése írtása során az égéssel jelentős mennyiségű széndioxid jut a levegőbe. Amikor az erdőket kivágják és felégetik, az elraktározott széndioxid formájában kerül vissza a levegőbe. Az esőerdőfái a csapadékképzésben is fontos szerepet játszanak, ugyanis a gyökereiken keresztül magukba szívott talajvizet folyamatosan párologtatják, és az ebből keletkezett esőfelhők az egész földön szétterülnek, és még Észak-Európa fölé is eljuthatnak. Az esőerdők írtásával a nekik köszönhető csapadék és felhőképződés is elvész a föld számára, ami tovább növeli az üvegházhatást.
1: 2030-ra az amazonasi esőerdő 55%-a elpusztulhat, a mezőgazdaság, az állattartás növekedése, erdőtüzek, a szárazság és a fakitermelés jelenlegi üteme alapján. Az erdők eltűnése miatt az Amazonas medencéből 55-97 milliárd tonna széndioxid juthat a légkörbe. A felső érték esetén ez több, mint a világ 2 évi üvegházhatású gázkibocsátása. A legnépesebb latin-amerikai országban a szarvasmarha tenyésztés is robbanásszerűen bővül. Hatalmas erdőterületeket égetnek fel nap, mint nap, hogy ültetvényekké vagy marhalegelőkké alakítsák őket.
0: Nem lehet figyelmen kívül hagyni a klímaváltozás veszélyeit, a saját bőrünkön is érezzük annak hatásait. A közelmúltban felgyorsuló tendencia eredményeként érezhetően mediterrán típusúvá kezdett válni hazánk időjárása. Hosszú, forró és száraz nyarak, rövid, enyhe, valamint hóban szegénytelek, a tavasz és az ősz lerövidülése, a növekvő évi átlaghőmérséklet és napfénytartam mellett a gyakori asszályos időszakok között ritkán lehulló, néha azonban nagy mennyiségű következményeként egyes térségekben akár villámárvizeket is okozó eső jellemzik.
1: Egyénileg is tehetünk a környezetvédelemért, sokan segíthetünk közlekedési szokásaink módosításával. Próbáljunk meg gyalog vagy biciklivel, rollerrel közlekedni, egy saját autó helyett tömegközlekedni. A légkörből főleg a fák kötik meg a széndioxidot, ezért, ha van módunk rá, ültessünk a kertünkbe fát, vagy óvjuk a már meglévő erdőket. Vásároljunk hazai termelőktől, ezzel csökkentsük a nemzetközi áruszállítást.
2: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kovács Jázmin és Kovács Réka. A műanyag elődje Krisztus előtt 3500 körül jelenhetett meg Mezoamerikában, ahol az őslakosok a kaucsukfa nedvéből készítettek labdát. Ehhez képest ma a műanyag nem egy ártalmatlan játékszer, hanem egy globális probléma.
1: A 19. század első felében már labori körülmények között előállították a PVC-t, de a jelentőségét csak a II. Világháború idejében fedezték fel. Ekkor jöttek használatba a cellulóz, az akril, nylon, a fenol és a polietilin. Mivel a műanyag olcsó volt és gyorsan előállítható, rengeteg új távlat nyílt meg a felhasználását illetően. A haditechnikában széles körben alkalmazták.
0: De a háború végén sok vállalkozás tönkrement, mivel nem tudták eladni termékeiket. Ezért a megmaradt cégek megcélozták az elérhető réteget, a civil szférát. Ekkor a műanyag megkezdte a térhódítását. Először élelmiszercsomagolásban használták főként, de nem sokára mindenhol jelen volt. A 60-as évekre a műanyag termelése 400%-kal nőtt. Már nem állíthatta meg azt sem, hogy a 70-es években felfedezték, hogy az akrilnitril tüdőrákot okoz, ezért 1977-ben betiltották.
1: Sőt, a termelés úgy megemelkedett, hogy 1979-ben már több műanyagot gyártottak, mint acélt. Mára viszont a gyártás kritikus mértékeket öltött, ugyanis az össztermelés 400 millió tonnára rúg évente. Sőt, ha az összes műanyagot, amit eddig az emberiség legyártott, egy kupacba gyűjtenénk, 45 gízai piramist kitenne. Ennél már csak az a szomorúbb, hogy mindennek a hatalmas mennyiségének csak a 9%-át hasznosították újra.
0: Ezek a hulladékok először szárazföldi szemétlerakókba kerülnek, majd a szél, eső és egyéb természeti jelenségek miatt szétszóródnak. Később bekerülnek a környező folyókba és az alávízbe. Aztán 400 éven keresztül szennyezik a környezetet, azaz 16 generáción keresztül nem bomlanak le. Az óceánokat szennyező műanyag 10 folyóból származik, ebből 8 Ázsiában található. Ezekből a műanyagokból szemétszigetek jönnek létre, amik az óceán felszínén lebegnek.
1: Ha ez a szennyezés megszűnne, az óceánok 1 milliárd embert lennének képesek jól lakatni. A szennyezés több mint 1200 fajt fenyeget. Az állatok ugyanis megehetik vagy beleakadhatnak a hulladékba, ami megölheti őket. Már 700 különböző tengeri fajnak találtak a gyomrában műanyagot. A madarak 90%-a evett műanyagot, és az emlősök 60%-át veszélyezteti a szennyezés. Eddig már több mint 1 millió állat pusztult el a műanyag miatt.
0: Az anyag nem bomlik le, viszont a nap és a víz hatására mikroműanyagokra esik szét, és veszélyes vegyi anyagok oldódnak ki belőle, amik a tengerbe kerülve akadályozhatják az állatok szaporodását. A mikroműanyagok veszélyesek, mivel bekerülnek a táplálékláncba, így mi is műanyagot eszünk, hetente átlagosan 5 grammot. Számuk több mint 5,3 billió. Ráadásul akadályozzák az óceánok oxigén kibocsátását és a széndioxid megkötését.
1: Bolygónk vizeiben 200 millió tonna műanyag van, de a gyártás nem áll meg. Percenként 50 palack és zacskó készül. Ezek használati ideje átlagosan 15 perc. A termelés mértéke évről évre nő, úgyhogy ha így folytatjuk, 2050-re 4-szer annyi műanyagot fogunk gyártani, mint a történelem során összesen.
0: A korallzátonyok elpusztulnak, és a globális felmelegedés kritikus mértékben felgyorsul. Ezért kell most tennünk földünkért. A műanyag már mindenhová beférkőzött, de még megállíthatjuk. Mentsük meg a földet, hogy a következő generáció is egy élhető földre érkezzen.
2: Vannak, akik már tudják, miért érdemes a Táska Rádiót hallgatni.
3: Ez a legkirályabb rádió.
4: Minden vannak a legjobb zenéi.
5: 97.5 Táska Rádió.
6: Te is beleférsz.

0: 97.5 Táska Rádió. Te is beleférsz. A mikrofonnál Búza Levente és Kabai Tamás. A nagy horgászoknak, illetve érdeklődőknek fogtam ma egy fülest, mivel hogy egy újabb hatalmas szellemharcsát fogtak a maconkai víztározónál. 2023. szeptember 21-én csütörtökön egy közel 25 kg-os fehér színű szellemharcsát fogott ki egy horgász a Bátony terenyei maconkai víztározónál.
1: Meglepő módon idén már harmadik alkalommal akadt horogra az igazi kuriózumnak számító pigmenthiányos haltípus, amely csak a vörös szem hiányában nem nevezhető albínónak.
0: 2023. júliusában fogott ki először fehér harcsát egy horgász a maconkai víztározónál. Akkor Godó György egy 24,62 kg súlyú, 140 cm hosszú és 74 cm kerületű példány csalt horogra. Szeptember 2-án pedig Szőlősi Károly szintén fehér színű harcsát terelt szágba.
1: Most a Betaverzum közölte, hogy szeptember 21-én 20 óra 36-kor Sirkó Szabolcsot hozta össze a sors egy szellemharcsával. A ritka példány 24,97 kilós, 150 cm hosszú és 68 cm kerületű volt. A rekordlistán fehér harcsának nevezték el ezeket a halakat, és egy külön kategóriát is létrehoztak nekik.
0: A Bátor terenye, Maconkai Szabadidő és Sporthorgász Egyesület korábban azt írta, hogy a szakirodalom alapján jóval egy a 100 000-hez feletti az ismert esély egy ilyen színváltozat kialakulására. Mint ismert, a halakban normál esetben 4 festékanyag tud szintetizálódni. A fekete melanin, a gyöngyházfényű guanin, a narancsszínű xantofil és a vörösszínű eritrofil. Az albinokban ezek egyike sincs meg, azokat a színanyagokat teljesen hiánya jellemzi.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Ejha Már Karina és Garai Nazira.
1: Hét étel, ami tönkreteszi az alvásodat, ha lefekvés előtt teszed őket.
0: Brianna Rodriguez, táplálkozási szakértő és személyi edző elárulta a Yahoo-nak, hogy melyek azok az ételek, amelyek akadályozhatják a nyugodt éjszakai pihenést. Először is azt javasolta, hogy reggelizd bőségesen, vacsorára viszont fogyassz könnyebb fogásokat. A nagyobb étkezések ugyanis hosszabb emésztési időt igényelnek.
1: Ha néhány órával lefekvés előtt elkerüled a következő ételeket, jó eséllyel megszabadulsz a szem alatti karikáktól, és végre kipihenten energikusan ébredhetsz, amikor megszólal az ébresztő.
0: Csípős ételek. Az erős fűszerek könnyen gyomorégést és emésztési panaszokat okozhatnak, amelyek fekvő helyzetben csak rosszabbodnak, az álmatlan éjszaka tehát garantált lesz.
1: Ha hajlamos vagy gyomorégésre, inkább a nap korábbi szakaszában fogyaszd a fűszeres fogásokat, amikor még van időd megemészteni őket.
0: Étcsokoládé. Sokan elfelejtik, hogy az étcsokoládé koffeint tartalmaz, bár ez az egészségesebb választás a teljes fehér csokoládéhoz képest, a legjobb, ha néhány órával lefekvés előtt fogyasztjuk el. Az étcsokoládéban lévő koffein akárcsak a kávéban serkentően hat, így gátolja a nyugodt mélyhalvást.
1: A pizza. A pizza paradicsomos szószt tartalmaz, ami savas és könnyen megterhelheti a gyomrot.
0: Feldolgozott húsok és érlelt sajtok. A felvágottak és az érlelt sajtok alattomos forrásai a tiraminnak. Ez az aminósav fokozza az agyi aktivitást, és egyeseknél túlpörgetettséget idézhet elő. Érdemes ezeket inkább napközben fogyasztani, hogy estére le tudjon lassulni a szervezeted.
1: Kerüljük a magas zsírtartalmú cukros ételeket és nasolnivalókat lefekvés előtt. Ezek az ételek ugyanis összefüggésbe hozhatók a nyugtalan alvással a szakértők szerint. Helyettük válasszunk inkább magas fehérje és alacsony zsírtartalmú vacsorát, ami elősegíti a gyorsabb elalvást és mélyebb pihenést.
0: Citrusfélék. A citrusfélék természetes vízhajtók, így ha közvetlenül lefekvés előtt fogyasztod őket, jó eséllyel többször is fel fogsz ébredni éjszaka, mert el kell menned mosdóba.
1: Vacsorára nasikat, cukros, zsíros és koffeinos ételeket kerüljük, és inkább fehérjedús, könnyebb ételeket válasszunk a jó alvásért.
2: A te zenéd, a te kedvenced, a te rádiód.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Vörös Csenge és Domján Székely Bogi.
1: Sikeres, híres, tehetséges és nincs még 18 éves. Mekkora árat kell fizetni egy gyereknek a csillogásért?
0: A felnőtté válás előtti néhány év nem felhőtlen időszak senki életében. Van, aki szeretettel gondol rá, van, akit pedig fájdalmas emlékek kötnek azokhoz az évekhez. Egy biztos, senki sem lett hirtelen gyerekből felnőtt, és a serdülőkorról mindenkinek van mesélni valója. A műsorban el fogjuk mondani néhány híresség fiatalkorának történetét.
1: Mindennyian jól ismerjük a történetet a Rivalda fényben felnövő gyereksztárokról, akik hatalmas árat fizetnek azért, hogy fiatalkorukban sikereket érjenek el és nagyfokú hírnévre tegyenek szert. Számomra a legszívbe markolóbb Michael Jackson esete. Interjúiból tudjuk, hogy úgy élte életét, hogy sosem tapasztalta meg egy átlagos hétköznapi ember szabadságát. Ugyanis ezt az életet már körülbelül 5 éves korában elvették tőle, amikor megkezdte pályafutását a Jackson 5-ban. Azonban egyik gyereksztár sem magától érte el a sztárságot, és ezt most negatív értelemben mondom. A Jackson fiúk mögött egy nagyon szigorú, keménykező zsarnokapa állt. Azonban, ami az utóbbi években a halála után derült ki, minden fantáziámat felülmúlta. Michaelt 13-14 éves korában hormoninjekciók használatára kényszerítette, ezzel megőrizve magas hangját. Vallotta orvosa, akinek állítása szerint maga a sztár vallotta be, miután megesküdte, hogy sírjáig hordozza ezt a titkot. A furcsa és a legtöbb országban valószínűleg illegális eljárás meghozta a hatását. Michaelnek élete végig szokatlanul magas hangja volt. Én úgy gondolom, hogy nem szabad mindent elhinni, amit hallunk. A hírességek életét amúgy is rengeteg pletyka lengi körbe. Azonban ennél a sztorinál, ha összerakjuk a darabkákat, értelmes képet kapunk.
0: Michael Jackson esete a példa arra, hogy egy gyereknek sem szabadna áldozatul esnie ilyen etikátlan cselekményeknek, pláne nem a saját szülei által. Azonban a gyerekkort nem csak a túlzott hírnév telti pokollá, sőt, a következőkben felsorolt sztárok, gyerek és kamaszkorát tragikus események és vagy borzasztó körülmények sújtották. LSD gyerekeknek. Flea önéletrajzi könyvének címe magáért beszél. A Red Hot Chili Peppers basszusgitáros a gyerekkorában próbálta ki először a drogokat, amiket ezután évtizedeken keresztül használt. Ugyanez igaz Pinkre, Drew Barrymore-ra és Macaulay Culkinra. A családon belüli erőszak talán az abúzus legnyomasztóbb formája. Charlize Theron tudna róla mesélni. 15 éves korában történt az a horrorisztikus trauma, amikor édesanyja lelőtte agresszív alkoholista apját, aki előtte többször rájuk lőtt. Sinéad O'Connor gyerekkorát pedig anyja keserítette meg, aki állandóan verte őt. A családban történő bántalmazás mellett a családon kívül történő atrocitás is taszított olyan mélységekbe, ahonnan iszonyú nehéz a kiút. Lady Gaga-t és Tom Cruise-t a külsőjük miatt csúfolták, Eminem az iskolában fizikális és verbális bántalmazást szenvedett, Ozzy Osbourne pedig molesztálás áldozata lett. Jim Carrey, Celine Dion, Dolly Parton és Leonardo DiCaprio élete a siker előtt nyomorban telt. Sokat dolgoztak, emiatt hamar otthagyták az iskolát, kilátásaik pedig nem igazán voltak. A nehézségek ellenére ők képesek voltak többé-kevésbé helytállni és felülkerekedni a rossz dolgokon. Ezek az emberek saját tapasztalataik alapján biztatnak minden reményvesztett gyereket arra, hogy van kiút. A szenvedéstek vége lesz, és felnőtt korukban lehetnek boldogak és sikeresek.
2: Táskarádió. Te is be

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Bognár Lilla, Bányavári Zoltán és Tóth Kristóf. Vajon milyen hatással van szervezetünkre az alvás megvonás?
1: A hosszú ideig fennálló alváshiány komoly egészségügyi problémákat okozhat. Bár nem egyértelmű, hogy az emberek mennyi ideig tudnak alvás nélkül életben maradni, a Guinness rekordok könyve szerint a leghosszabb ébren töltött idő 11 nap és 25 perc. Az alváshiány következményei azonban sokkal hamarabb jelentkeznek. A továbbiakban ezekről hallhattok.
2: A Betegség Ellenőrzési és Megelőzési Központ ajánlása szerint a 18 és 60 év közötti felnőtteknek naponta legalább 7 óra alvásra van szükségük ahhoz, hogy a test regenerálódjon, újraépüljenek bizonyos részei, a sejtcsere megtörténjen, új és erősebb izmok épüljenek, és végbe menjen a méregtelenítés. Az órák száma nagyban függ az életkortól. Az újszülötteknek és csecsemőknek általában több alvásra van szükségük, a felnőtteknek viszont kevesebbre.
0: Randy Gardner 1964-ben állította be a leghosszabb ideig ébren maradás rekordját, amivel bekerült a Guinness rekordok könyvébe. Az akkor 17 éves férfi összesen 11 napot és 25 percet töltött el alvás nélkül.
1: Mi történik, ha nem alszunk egy napig?
2: Egy napnyi alváshiánynak több oka is lehet a munkavégzéstől kezdve tanuláson át a gyermekgondozásig. Noha kellemetlen lehet egész éjjel talpon maradni, ez mégsem fog jelentősebb hatást gyakorolni az egészségi állapotunkra. Ennek ellenére 24 órányi ébrenlét egy éjszakai alváshiány komoly hatással lehet ránk.
1: A korábbi tanulmányok összehasonlították a 24 órás ébrenlét és a véralkohol koncentrációját, ami egyes esetekben meglepő módon elérte a 0,1%-ot.
0: Ez befolyással lehet a zéró tolerancia elvére, és a legtöbb amerikai államban is meghaladja a vezetésre vonatkozó törvényes korlátot. Az egynapi alvás megvonásnak más következményei is lehetnek. Álmosság, ingerlékenység, hátrányos döntéshozás, csökkent döntési képesség, megváltozott észlelés, memóriahiány, látás és halláskárosodás, csökkent kész szemkoordináció és fokozott izomfeszültség. Ám ezek a tünetek egy kiadós alvás után általában szerencsére megszűnnek.
1: Mire számíthatunk 48 óra alvás nélkül?
2: Két elmulasztott éjszakai alvás után a legtöbb ember már igen nehezen tud ébren maradni. Ilyenkor könnyen előfordulhat, hogy napközben váratlanul elalszunk, és ez az állapot akár 30 másodpercig is eltarthat. Ezeknek az akaratlan mikroalvásoknak az ideje alatt az agy alvásos állapotba kerül, és amikor felébredünk, akkor igen zavartnak érezhetjük magunkat. A 48 órás ébrenlét ráadásul már az immunrendszerünk működését is rontja. A gyulladásos markerek, amelyek segítenek a testnek a betegségek megelőzésében és megcélzásában, megnövekedett szinten kezdik meg a keringést.
0: Néhány kutatás kimutatta azt is, hogy ilyen mennyiségű alvásmentességgel azoknak a sejteknek az aktivitása is csökken, amelyek azonnal reagálnának a különböző egészségügyi veszélyekre, például vírusokra vagy baktériumokra.
1: Mire számíthatunk 72 óra alvás megvonás után?
2: Miután alvás nélkül telik el 72 óra, a legtöbb ember elsőprő vágyat érez ennek bepótlása iránt. Sokan egyedül nem is képesek ébren maradni. 3 nap alvás megvonás súlyosan korlátozza a gondolkozás képességét, különösen az olyan végrehajtó funkciókban, mint például a figyelemmegosztás, a részletek megjegyzése és a figyelem. Az alvásmentesség ilyen szintje megnehezítheti még a legegyszerűbb feladatok elvégzését is.

0: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Horváth Winter Oliver és Kurucz Regina. 25 érdekes tény a nagyvilágból, ami még te sem gondolkodtál el. Az első, a Jupiteren és a Szaturnuszon gyémántessé hullik. A polipoknak 3 szíve van. Egy ember fején átlagosan 100 000 hajszál van, míg egy vidratestének minden egyes négyzetcentiméterén 160 000 szőrszál található. Az oroszlán üvöltését akár 8 kilométerrel is lehet hallani.
1: Kínában tilos használni a Facebookot, a Skype-ot és a Twittert. A Titanic volt az első hajó, ami az SOS-et használta. Az Uranuson 42 évig tart egy nyár. Shakirát kirúgták az iskolai kórusból, mert a tanár szerint úgy hangzott, mint egy kecske.
0: Mexikónak 68 hivatalos nyelve van. Leonardo DiCapriót azért hívják Leonardónak, mert édesanyja épp Leonardo da Vinci egy portréját nézegette, mikor fia először rúgott a pocakjába. Nagyobb esélyed van miniszterelnökké válni, mint megnyerni a lottót.
1: Az imádkozó sáskának csak egy füle van, az is a lábai között található meg. Észak-Korea és Kuba egyetlen ország a világon, ahol nem lehet Coca-Colát vásárolni. A világ összes állatkertjében lévő óriás pandát Kínából kölcsönözték. Ausztráliában több a kenguru, mint ember.
0: Etiópiában most 2014-ben már más naptárt használnak. A Plutó 1930-as felfedezése óta egy teljes kört sem tett még a nap körül. Ez idő alatt mégis elvesztette a bolygó titulusát. Az adonászok termelése 2 évig tart. Ha van 3000 forint a pénztárcádban és nincs adósságul, akkor gazdagabb vagy, mint az amerikai lakosság 25%-a.
1: A világ legsűrűbben lakott szigete akkora, mint 2 focipálya. A gyertyák lángja gravitáció nélkül kékszínű és kerek lenne. Az óceánnak több mint 80%-a még mindig feltáratlan. A Mickey Eggér a Walt Disney első animációja. Az animáció gyakran tűnik fel a Disney mesék elején.
0: 2015-ben több ember halt meg szelfüzésben, mint szápatámadásban. Az arab nők többsége válást kezdeményez, ha a férjük nem készít nekik kávét.
2: Csak a top slágerek. Éjjel-nappal. 97.5. Táskarádió. Te is belefér.

0: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő és Sarf Janka. Nagyon értetetlen magyar faxnis szavak. Nagyon sok érthetetlen magyar szavunk van, de ki beszél manapság így? Vigyázz, ő egy faxnis riffentyű, nagyon brajgesz vagyok tőle. Az áruja Kylie és még düddő is, mindjárt adok neki egy maflás nem röstellem. A legtöbb ember ilyenkor csak néz, és aztán megkérdezi, oké, a maflás még értem, de milyen csengető bégelt akarsz te venni? Pedig semmi köze sem a csengetőhöz, sem a bégelhez. Ez az érthetetlen mondat így szól normálisabb szavakkal. Vigyázz, ő egy hóbortos szélhámos, nagyon dühös vagyok tőle, az árulja hamis és még együgyű is, mindjárt adok neki egy pofon, nem szégyellem. Ha így sem érted, nézz rá egy szinoníma szótára.
1: A következő, amikor megkérdezik, hogy mi a hepped. Az ember meg csak áll és néz, hogy nem repeleg, már ha ez volt a kérdés. Ha esetleg az, hogy írok egy csekket a hekre, akkor azzal sem foglalkozok. Szerencsétlen kérdező ember meg csak állott és elmakok egy nem kérek csekket, de heket igen védekezést. A kérdés eredetileg azt jelenti, mi a hobbid, mi iránt érdeklődsz. Persze a hek jobban hangzik.
0: Na és amikor a hogy vagy kérdésedre ezzel felel. Jaj, én csak kambélázok, de bagatell az egész. Na, ilyenkor szegény kapna pár fura pillantást. Talán még te is visszakérdeznél, hogy mi van. Igazán érdekesen van megfogalmazva, pedig csak ennyit jelent. Ja, én csak céltalanul lézengek, de semmiség az egész. Gondoltad volna?
1: El a gyöbúgy állak, te teszed osza. Na, ilyenkor jobb futni, ugyanis ez azt jelenti, hogy megverlek, te síkagyú. Ki tudja, talán mindjárt utána dered a vasvillával. A dunsztom sincs róla, azt jelenti, gőzöm sincs, a nem nagy kunst pedig azt, hogy nem nagy dolog.
2: Minden este 6-tól 10-ig. Hello! A Táska Rádió esti showja.

0: 20 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Rejtélyes monolitra bukkantak egy mexikói lelőhelyen. Tévhit, hogy a kenyér egészségtelen. 7 éves kortól várja a gyerekeket a Felicita. A mikrofonnál Aranyszabó Irén. Mexikói régészek maja kultúra nyomait, valamint korábban sosem látott jellegzetességeket tártak fel Veracruz állam keleti részén, írja a Science Alert. Claudia Sheinbach, mexikói elnök sajtótájékoztató.

0: Kerti Intézet szakértői szerint a monolit 1,88 méter magas, legszélesebb pontján 1,47 méter, legkeskenyebb pontján pedig 68 cm széles. A kenyér az egyik legalapvetőbb táplálékunk, de napjainkban az egyik legmegosztóbb is. Van, aki mindenhez eszik, míg más csak szénhidrátot lát benne, és attól fél, hogy hízlal. Szabó Adrián dietetikus szerint érdemes tisztázni egyrészt, hogy energiaforrás szempontjából a szénhidrátok alapvető fontosságúak az ember számára. A nemzetközi ajánlások szerint az a jó, ha a napi energia szükségletünk legnagyobb részben 40-60 energia százalékban szénhidrátból származik. Másrészt fontos tudni, hogy önmagában nem a szénhidrát hízlal, hanem az, ha rendszeres a napi szükségletünknél több energiát viszünk be a szervezetünkbe. A magyarokra pedig sokkal inkább a túlzott zsír, mint a túlzott szénhidrát fogyasztás jellemző. A kenyér nem egyszerűen szénhidrát, mint a cukor, tartalmaz mikrotápanyagokat, például cinket, szelént, magnéziumot, B-vitaminokat, emellett pedig nagyon fontos rost és növényi fehérre forrás is. Ez azonban elsősorban a teljes kiöllésű változatokra igaz. Hazai szabályozások szerint pedig nem csak azt lehet így nevezni, ami 100%-ban teljes gabonából áll, hanem mindazokat, amelyek minimum 60%-ban tartalmaznak teljes kiöllésű lisztet, teszi hozzá Szabó Adrián. Egészen 7 éves kortól 18 éves korig várja a fiatalok jelentkezését a Felicite KTS-re. Most már szólóban, dúóban, párban és csapatban is. Kezdő csoportjuk hétfőn és szerdán indul a Felsővárosi Művelődési Házban. Az első órát szeptember 7-én tartják. Ősi híd maradványai bukkantak elő a római Tiberis folyó medréből a Szent Péter bazilika közelében a szárazság okozta csökkenő vízszint miatt. Írja egy szaklap. Az átkelőhely létezése eddig sem volt ismeretlen. 2022-ben már látható volt egy hasonlóan csapadékmentes időszakban. A Néró egykori római császárról elnevezett híd régen Róma belvárosát kötötte össze a Tevere folyó jobb partjával. Ennek magasabb részeit a 19. században a hajózás megkönnyítése miatt bontották le. A korábban a mai Vatikán helyén álló stadion felé vezető hidat, bár az uralkodóról nevezték el, a tudósok idősebbnek tartják Nérónál, és vélhetően Caligula, Néró nagybátyja építtette, és már Krisztus után 39-ben is létezett. A nyári szünet utolsó napján a Grundfos támogatásának és 4 munkatársának tevékeny részvételével a Vigyázó Kéz Gyermekvédelmi Egyesület által ismert saját családjuk nélkül nevelkedő 5-9 év közötti állami gondozott gyerekek a fővárosi állat- és növénykertbe látogathattak.
1: Sporthírek a Táska Rádióban.
0: Ismét kibővülnek az ingyenes sportolási lehetőségek Székesfehérváron szeptembertől. Újra indul a nyitott tornatermek program, amely 22 féletes mozgást kínál, a Nordic Walking program pedig ismét 16 indulási helyszínről érhető majd el. Míg a székesfehérvári futókköre 2 helyszínen folyamatosan megy, egészen az év végéig.
1: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
0: Holnap a meleg időben csapadékra nem kell számítani, enyhe lesz a szél. Napközben 32 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: És a tezerét indul a Táska Rádió esti sója. Ez a Hello!

0: 95 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Bali Villő, Hedrich Mira, Sarfi Janka, Batta Levente és Szűvő Barnabás. Érdekes, vicces és néhol morbid tények. A frisbee feltalálóját halála után elhamvasztották, és hamvaiból egy frisbit készítettek. Ed Hedrick egész életét annak szentelte, hogy a frisbizés népszerű legyen, sőt, hogy sportként tekintsenek rá az emberek. A frisbee atya nem csak az életét, de a halálát is a kedvenc sportjának szentelte. Utolsó kívánsága az volt, hogy belőle is frisbee készüljön. A családja eleinte azt hitte, hogy vicce, aztán mégis eleget tettek a kérésnek.
1: Ha Pinocchio azt mondaná, hogy az orrom most meg fog nőni, az egy ellentmondás lenne. Ez egy híres paradoxon, amit Pinocchio paradoxonként ismernek. A paradoxon abból fakad, hogy Pinocchio orra hazugságok elmondásakor megnő. Ha az állítás igaz, akkor az orrának valóban meg kell nőnie. De az orra csak akkor nő, ha hazudik. Ha tehát igazat mond és az orra nő, akkor valójában hazudik, mert az orrának csak hazugság esetén kellene nőnie. Ha az állítás hamis, vagyis nem nő meg az orra, akkor azért nem nő, mert nem hazudott. De ebben az esetben hazudott volna, amikor azt állította, hogy meg fog nőni, így az orrának meg kéne nőnie. Ez egy önmagát kizáró logikai kör, ami paradoxonhoz vezet, mert az állítás egyszerűen nem lehet igaz és hamis.
2: Az alapnők válást kezdeményezhetnek, ha férjük nem tölt nekik kávét. Ez az állítás félrevezető, és nem igaz ilyen egyszerű formában. Az arab világban a válás jogi helyzete az adott ország törvényeitől és kulturális hagyományaitól függ, és a válás okai nem ilyen banálisak. Egyes források szerint ez a kávéval kapcsolatos válás egy régi, inkább anekdotikus történet vagy népszokás lehetett, de nem a modern iszlám jog része. Az iszlám jog valóban lehetőséget ad a nőknek a válásra bizonyos körülmények között, de ezek általában súlyosabb indokra vonatkoznak, mint például a férj elhanyagolása, bántalmazása vagy hűtlensége. Lehet, hogy ez a kávéval kapcsolatos válás egyfajta szimbolikus gesztus volt, ami az elvárt figyelmességet vagy a kapcsolatban fennálló tisztelet hiányát jelezte. De a mai valóságban nincsenek ilyen egyszerű szabályok a válásra vonatkozóan.
3: Az orktofil egy olyan személy, aki imádja a plüssmackókat és akár megszállottan gyűjti is őket. Az elnevezés a görög orktos szóból ered, ami medvét jelent, és a fil utótag a szeretetre, rajongásra utal. Tehát az orktofil kifejezés szó szerint olyan személyt jelöl, aki különösen kedveli a mackókat, különösen a plüssmackókat. Ez a szenvedés sokszor egy gyűjtési hobbival is párosul, de lehet egyszerű rajongás is a plüssmackók iránt.
4: Évente több mint 40 ezer vécivel kapcsolatos sérülés történik az Egyesült Államokban. Ezek a sérülések különböző okokból következhetnek be, például csúszás, elesés, vagy akár a vécülőke nem megfelelő használata miatt. A sérülések széles spektrumot ölelnek fel, az enyhébb horzsolásoktól kezdve súlyosabb törésekig, és különösen érinthetik az időseket és a gyerekeket. Azért most kíváncsi vagyok, azért vannak néha olyan meglepő táblák, hogy például a WC-ben bukvárkodni tilos, vagy a WC-n táncolni szigorúan tilos és veszélyes, mert egyszer már megtörtént az USA-ba. Azért megnézném azt az öreg bácsikát, aki nekiáll breaktáncolni a WC-ülőkén.
5: A te rádiód, a te kedvenced.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Solymosi András, Kosztyák Ignác és László Vivien. Todd Standing kriptozoológus, nagylábkutató megjelent a British Columbia bíróságán az ügyében, hogy a kormányt arra kényszerítse, hogy hivatalosan elismerje nagylábot. Mivel a Brit Columbia kormányzóság ezt nem fogadta el, így beperelte őket, amiért nem hajlandóak elismerni a majomember létezését, és nem nyújtanak neki megfelelő védelmet.
1: A teremtmények világszerte történő védelmére tett erőfeszítései során szorgalmasan készít bizonyítékokat és dokumentációkat az esetük bizonyítására.
2: Todd több ezer napot töltött az észak-amerikai vadonba, veszélyeztetve biztonságát és hogy bebizonyítsa nagyláb létezését. Tapasztalatait, fényképeit és videóit a majomember fajokról világszerte bemutatták a médiában. Létrehoztak egy dokumentumfilmet is, a Discovering Bigfootot.
1: Todd egyetemi tanároknak, vadbiológusoknak és doktoroknak is megmutatta a majomember fajok valóságát. Azt állítja, kifogástalan bizonyítékai vannak arra vonatkozóan, hogy majomemberekből több is él a Földön. Úgy gondolja, mivel hivatalos szervek nem hajlandóak ezt megtekinteni, így le akarják járatni őt.
2: Egyáltalán nem veszik komolyan ezt, mondta Standing. Minden szinten próbálják ezt elutasítani.
0: Bár már sok bejelentés érkezett nagyláb észlelésére, és sok erre utaló lelet van, de a tudományos világ képviselői folyamatosan a szőnyeg alá söprik ezeket az eseteket. Lehet Standing és a hozzá hasonlók nem véletlen gyanítanak összeesküvés elméleteket. Nagyláb után pedig egy többszörös démoni megszállottsággal folytatjuk.
1: Kambodzsai ruhagyártó cégek alkalmazottjainak körülményei elszomorítóak. Átlagosan napi 14 órát dolgoznak, és bérük kevesebb, mint napi 1000 forint. Így nem csoda, hogy sok mindent megpróbálnak tenni annak érdekében, hogy ez változhasson.
0: Nemrégiben egy óriási botrány tört ki, egy úgynevezett többszörös démoni megszállottság miatt. A kanadai ipartelepen történt az incidens. Egy munkás elkezdett torka szakadtából üvöltözni, hogy beleköltözött egy túlvilági lény. Őt követte 34 társa, akik hasonlóan viselkedtek. Olyan komoly rángásokat és arckifejezéseket produkáltak, hogy végül a feletteseik ördögűzőket hívtak.
2: A ruhagyári dolgozók szakszervezete úgy gondolja, ez nem egy parajelenség volt, csupán így próbálták megakadályozni a munkát. Ráadásul, mivel fizetésük kevés, ha nem emelkednek a bérek, további ördögi megszállásokra lehet majd számítani. Kambodzsában az emberekben nagyon erős a hit az emberekbe beköltöző szellemekről, talán ezt használhatták ki.
3: 97.5 Táskarádió.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Farkas László és Takás Leo. Egy elképzelhetetlenül nagy felbontású képet készített a Földről az ESA, a European Space Agency, magyarul az Európai űrügynökség az űrből. A kép 80 billió pixelből áll, ami körülbelül 6 milliószor több, mint egy viszonylag jó telefonkamerájának képe. Ha egyszer egyes arányban kinyomtatnánk, több mint 10-szer nagyobb lenne, mint egy focipálya.
1: A kép több különálló fotóból készült, amiket a Sentinel 2A és a Sentinel 2B készített. Mind a két műhold 790 km magasságból készítette a fényképeket, amiket aztán az EOX, egy térképészettel foglalkozó cég illesztett össze.
0: Külön érdekesnének számít az is, hogy a képen nincsenek felhők. Ez jóval megnehezítette az ESA dolgát, mert csak akkor fotózhatta az adott térséget, amikor afölött nem voltak felhők.
1: A maguknak felállított már-már lehetetlennek tűnő feltételek ellenére egy normál házat nem is lehet nagyon tisztán látni a felvételen. Felmerülhet a kérdés, hogy a Google-nek hogyan sikerült ilyen részletgazdag képeket lőni. Azt meg kell említeni, hogy a Google a térképeihez nem is mindig közvetlenül az űrből fotózza a táját, hanem néha közelebbről is, például repülőgépekkel és drónokkal.
0: Ez a hatalmas felbontású kép természetesen nagy tárhelyet foglal, egész pontosan 250 terabájtot ahhoz képest, hogy egy átlag fotó 5 megabájtos. Egyébként le is lehet tölteni egy kiválasztott területről készült fotót. Persze az nem foglal annyi tárhelyet, mert az ingyenesen letöltött változat jóval gyengébb minőségi eredeti társához képest. A legrészletgazdagabb változat egyszeri vásárlással 10.000 euróba kerül.
1: Nem csoda, hisz a gigantikus kép elkészítéséhez több mint egy évre és rengeteg térképészeti munkára volt szükség.
0: És Laszkó, szerinted lehet ilyen nagy felbontású képeket készítő kamerát vásárolni a boltokban?
1: Hát szerintem erre elég egyszerű a válasz, én azt mondanám erre, hogy nem, ugyanis egy űrteleszkóphoz, illetve egy ilyen műholdhoz azért elég komoly kamerákat használnak, és nem hiszem, hogy az az átlag ember számára is elérhető lenne, vagy hogyha esetleg valaki, nem tudom, barátokon keresztül, ismerősökön keresztül hozzá tud férni ilyen termékhez, akkor az így is írtó drága. A 97-es

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Gál Zsombor és Kovács Réka. Őszi hangulatú sorozatok. Igaz, még bőven dúl a nyári idő, az iskola már megkezdődött, úgyhogy itt van néhány sorozat, amivel őszi hangulatba kerülhetünk.
1: Az első a Szívek szállodája. Igaz, a címe kissé nyálas, de szerencsére maga a sorozat egyáltalán nem az. A történet egy szingli, fiatal anya, Lorelai és 16 éves lánya Rory életéről szól. A bonyodalmat az okozza, amikor Rory-t felveszik egy elegáns magániskolába, a Chiltonba, és Loreleinek a szüleihez kell fordulnia, hogy ki tudja fizetni a tandíjat.
0: Emily és Richard, a nagyszülők, csak ünnepekkor találkoztak a lányukkal és az unokájukkal egy régi konfliktus miatt Lorelájjal. Emily ezt szeretné orvosolni, amikor alkut ajánl. Kifizetik a tandíjat, de akkor minden pénteken náluk vacsoráznak.
1: Kérdés, hogy ezzel megoldja Emily az összes problémájukat, vagy csak újabbakat vet fel. Mindenkinek ajánlom a sorozatot, aki egy humoros, jó hangulatú sorozatot keres, amiben szinte állandóan ősz van.
0: Második, a korona. A korona az angol királyi család életét dolgozza fel. A történet második Erzsébet királynő életét kíséri végig. A sorozatban feltűnik az egész család az összes botránnyal és politikai tényezővel együtt. Igaz, azt a Netflix is megerősítette, hogy nem minden esemény 100%-ban valós.
1: Az első két évad Erzsébet fiatalkorát, a koronázást és az uralkodása első korszakait dolgozza fel, míg a későbbi évadok teljesen más szereplőgárdával már a későbbi időszakot jelenítik meg.
0: Egyébként az ötödik, záró évad nemrég jelent meg. A koronát ajánlom azoknak, akiket érdekel a brit királyi család háttere és a fontos szerepük az angol közéletben, vagy azoknak, akik szeretnek brit angolt hallgatni.
1: A harmadik, Downton Abbey. Egy szintén angol kosztümös sorozat, a Downton Abbey, ami egy angol arisztokrata család életét kíséri végig az első világháborún és a 20-as évek elején. A sorozat a család népes személyzetének történetével is foglalkozik, akik szintén nem kevés bonyodalommal szolgálnak. Maga Downton Abbey a család birtoka, aminek megtartásáért folyamatosan küzdeniük kell.
0: Különösen a történet elején, amikor az örökös halála miatt egy távoli, soha nem látott unokatestvér örökli a birtokot. A család nem fogadja szívesen, és ez sok konfliktushoz vezet. Ajánlom azoknak, akik szeretik a drámát, az angol tájakat és a szarkazmust.
2: Sztorik, pletykák és a tesszerét. Ez a Hello!

0: 95 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Varga Villő Virág és Hedvig Mira. Képes vagy éjszakákon át olvasni egy jó könyvet? Keresed a lopott órákat, hogy belemélyedj egy remek történetbe? Vagy éppen ellenkezőleg? Nincs kedved, időd, esetleg türelmed a könyveket bújni? Bármelyik tábort is erősíted? Most tarts velünk, és megismertetünk az olvasás néhány kevésbé, de annál hasznosabb előnyeivel.
1: Olvas többet, tovább élsz. Fogadjunk, erre nem gondoltál volna, és el sem tudod képzelni, hogy hozható össze a hosszú élet titka az olvasással. Pedig ezt a tényt már tanulmányok támasztják alá. A Yale Közegészségügyi Intézetének kutatói több mint egy évtizedig vizsgálták az 50 évesnél idősebb emberek olvasási szokásait. A vizsgálatból egyértelműen kiderül, hogy az olvasás csak nem 2 évvel meghosszabbítja a könyv szeretők életét. Az is biztossá vált, hogy minél többet olvas valaki, annál hosszabb életű lesz, de már napi fél óra is sokat számít. Azt még nem tudni pontosan, milyen összefüggés van a könyvek és a hosszabb élettartam között, de feltételezések szerint ez a tevékenység az agysejtek közötti kapcsolatokra van jótékony hatással. A vizsgálatot végző kiemelte, hogy eredményeik a könyv és nem az újságolvasókra vonatkoznak.
0: Szellemileg frissen tart. Ha a sok olvasással elintézted magadnak a hosszú életkort, akkor nem árt, ha mindezt szellemileg is fitten éred meg. Ebben ismét segíthetnek a könyvek, hiszen a testedhez hasonlóan az agyadnak is szüksége van egyfajta edzésre ahhoz, hogy jó formában maradjon. Egy chicagói kutatás szerint az olvasás lassíthatja, vagy akár meg is akadályozhatja a szellemi leépülést. A Rush Egyetem kutatói 300 idős emberrel végeztettek tanulási és memóriai tesztet, illetve mentális tevékenységeiről is kérdezték őket. Halálok után megvizsgálták az érintetteket, és kiderült, hogy a sokat olvasó emberek elméjében kevesebb volt az időskori demenciára, elbutulásra utaló jel.
1: Kevésbé leszel stresszes. Azt senkinek sem kell bizonygatni, hogy milyen fontos megszabadulni a bennünk felgyűlő feszültségtől, hiszen a stressz hosszú távon meg is betegíthet minket. Egy jó könyv olvasása elszakít a hétköznapi nyomasztó gondolatoktól, és koncentráltan a történetre irányítja a figyelmünket. Ezáltal lazít, pihen az agyunk. Ennek a következménye egyfajta relaxált megnyugvás, ami ellazítja az izmokat, a szívet, így a vérnyomásod is csökken. Mindezt alátámasztja egy 2009-ben végzett kutatás, melyben különféle tevékenységet végző csoportokat vizsgáltak a feszültség szempontjából. Érdekes eredményre jutottak, ugyanis a sokat olvasó stressz szintje meglepően hamar, csupán 6 percnyi olvasás után már 68%-kal csökkent. A stresszoldást megvizsgálták zenehallgatás, teázás és sétálás tekintetében is, de magasan az olvasás végzett az első helyen.
0: Népszerűbb lehetsz. Annak ellenére, hogy az olvasás magányos tevékenység, a kutatások mégis azt mutatják, hogy ettől fejlődnek a társas készségeid, ami a mindennapi életben is hasznodra válnak. Például, aki regényeket olvas, jobban bele tudja magát élni mások lelki világába. Át tudja érezni a regényhősök indítékait, vagyis sokkal empatikusabb lesz. Derül ki a 2013-as kutatásból. A másokra való ráhangolódás képességével az életben is könnyebben érted meg a körülötted lévő embereket. Átérzed örömöket, bánatukat, sokkal jobban szót értesz velük. A könyvolvastástól tehát fejlődnek a szociális készségeid, és ezekre leginkább a regények és a detektív történetek legalkalmasabbak. Vagyis azon kívül, hogy jól szórakozol, emberi kapcsolataidat is építed, több barátot szerezhetsz.
1: Fejlődik az intelligenciád. A könyvekről általánosan elmondható, hogy tájékozottabb leszel tőlük. Az olvasás sokféle módon dolgoztatja meg az agyadat, ugyanis használod közben a képzelőerődet, figyelmedet és nyelvi képességeidet, vagyis jótékonyan hat az értelmedre. Sőt, nagyon úgy tűnik, hogy minél korábbi életkorban kezded a könyvolvasást, annál intelligensebb leszel. Egy 2014-ben közzétett tanulmány szerint azok a gyerekek, akik kiemelkedően olvasnak, 7 éves koruktól magasabb pontszámot érnek el az IQ-teszteken, mint kevésbé jól olvasó társaik. Az intelligenciát fejlesztéséhez tehát nem feltétlenül a tankönyveken, értelmező kézikönyveken keresztül vezet az út, hanem elegendő hozzá sokat olvasni már gyermekkortól kezdődően.
0: Jobban alhatsz. Nem vitás, hogy sok múlik azon, mennyit és milyen minőségben alszol, hiszen a pihentető alvás az egész napodra, teljesítő képességedre és egészségedre is hatással lehet. Egy jó könyv akár álomba is rinthet. ringathat. Egy amerikai egészségügyi központ vizsgálata szerint, ha az esti lefekvéshez rituálénak bevezeted a könyvolvasást, segíti a jobb alvást. Megkönnyíti az ébrenlét és az alvás közti átmenetet. Könnyebben álomba szenderülsz. Egy jó történettel tehát olyan, mintha a hídon mennél át a pihentető alvásba.
2: 97.5 Társa Rádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Rivnyák Robin és Pintér Dominik.
1: Bárki lehet ma már DJ. Sokan mondják, hogy igen, de ez közel sem jelenti azt, hogy mindenkiből lehet jó DJ. Amikor egy nagy fesztiválon vagy buliban látjuk a lemezlovas dolgozni, könnyen gondolhatjuk, hogy milyen egyszerű az, amit csinálnak, és hogy ezt mi is simán tudnánk csinálni. Végül is csak utazgatni kell az országban vagy a világban, és bulikból bulikba menni.
0: Azonban abban sokan nem gondolnak bele, milyen fontos, hogy az illető mennyire tudja ezt szenvedéllyel csinálni. Magyarországon is sok DJ-től hallhatjuk, hogy nem csak abból áll a munkájuk, amit mi látunk. A bioritmusom teljesen felborult, mondja Metzger Viktória egyik posztjában. Ebből is látszik, hogy mennyire nem egyszerű az a szakma, és hogy mennyi kihívás is van benne. Ezért nem való mindenkinek.
1: Neked beleférne?
2: Megkérdeztük, te miért?

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz a mikrofonnál szép laki Emma és Szigül Barnabás. Louis Hamilton 1985. január 7-én Stevenage-ban Hertfordshire-ben született. Brit autóversenyző, hétszeres Formula 1-es világbajnok, a Mercedes pilótája. Miután számos gokart bajnokságot megnyert, Hamilton 12 éves korában szerződést kötött a McLaren Mercedes-szel, hogy később a csapatnál fog autózni. Pályafutása során a brit Formula Renault-ban is versenyzett, ahol 2000-ben európai gokart bajnok lett.
1: 2007-ben a Formula 1-ben eltöltött első évében remekül teljesített, és a világbajnokság második helyét szerezte meg, mindössze egy ponttal lemaradva Kimi Räikkönen mögött. 2008-ban megszerezte pályafutása első világbajnoki címét, majd 2014-től 2020-ig végig világbajnok tudott lenni. Ő tartja a legtöbb pole pozíció rekordját, és a futamgyőzelmek tekintetében is a legeredményesebb a Formula 1-ben.
0: A 2020-as török nagydíjon megszerezte 7. világbajnoki címét, és ezzel beérte Michael Schumacher rekordját, a brit birodalom rendjének kitüntetettje. Ő az első a sportág történetében, aki elérte a 100-as álomhatárt a pole pozíciók és futamgyőzelmek tekintetében. Több tekintélyes szaklap és a Formula 1 is élő legendának titulálta. 2021. december 15-én lovaggá ütötték. A Buckingham palota már egy évvel ezelőtt közölte, hogy Hamilton lovagi címet kap, a világjárvány miatt azonban eddig nem tudták megrendezni az ünnepséget.
1: 2018-tól vegán, vagyis húsmentes növényi étrendet követ. Sisakja. A sisakom külseje már a karrierem kezdetekor is hasonló volt. Édesapám mindig idegeskedett a pálya szélén, gokártos koromban, mert nehéz volt a 20 gyerek közül megkülönböztetni. Mindenki ugyanolyan színű sisakot viselt, így nem látta, hogy hol vagyok a pályán. Azt szerette volna, hogy hordjak valami jellegzetesebbet, úgyhogy megnéztünk egy színtáblát, és sárgát, pirosat, kéket, zöldet választottam. Fémesen csillogó véggel. Ez apám ötlete volt, hogy legyenek színek, amik mennek a sisak körül, mint egy szalag.
0: Nem engedhettük meg magunknak, hogy ott legyen valaki, aki fesse a sisakom, úgyhogy apám maga készítette el. A sárga Aitron Senna sisakjára emlékeztet. Ez nem igazán volt szándékos, de ő mindig a hősöm volt, úgyhogy ez nagyon király. A bemutatkozó évenben mindig csinálok néhány változtatást. Az eredeti fémes cseresznye pirosat felváltotta a csapat rakéta pirosra, ami igazán jól megy az autóval. Persze idővel felkerültek a szponzorok logói és a glóriaszerű fehér csík. A sisakom olyan, amilyennek szeretném, idézte Hamilton.
2: Minden kedvenced egy helyen. 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Villányi Kata és Gábor Janka. Székesfehérváron, a városi Uszoda szomszédságában található lakosok egyik népszerű zarándok helye a Rózsaliget. A liget maga csodaszép, ám a zarándoklás fő oka nem a virágok vonzása, sokkal inkább az itt található Csitári kút és az abból folyó ásványvíz, vagy ahogy a helyiek hívják, savanyúvíz. A székesfehérvári savanyúvíz egyik híres és hagyományos magyar ital, amely elterjesztett és szénsavasított vízből készül. A savanyúvíz gyakran savanyú ízzel és enyhe szénsavassággal rendelkezik, ami kellemesen hűsítő lehet, különösen a melegebb időszakokban. A savanyúvíz különlegessége az, hogy hosszú múltra tekint vissza Magyarországon, és számos régi városban, például Székesfehérváron is hagyományos italként fogyasztják.
1: A savanyú víz fő összetevője a víz, amelyet cukor és élesztő hozzáadásával erjesztenek. Az élesztő a cukrot alkohollá és szénsavassá alakítja át, ami a savanyú víz jellegzetes buborékos jellemzőit eredményezi. Az ital ízét lehet továbbfokozni citrommal vagy más ízesítőkkel. A Székesfehérváron készült savanyú víz híres és kedvelt ital a környéken, és a város kulturális és gasztronómiai örökségének részét képezi. Sok helyi étterem és vendéglátóhely kínálja ezt az italt, és a turisták is gyakran keresik, hogy megkóstolják a helyi ízeket. A savanyú víz hagyományosan üvegpalackokban vagy üvegcsögekben kapható, és frissen elkészítve nyújt igazi élvezetet.
0: A Városszépítő és Védő Egyesület kezdeményezésére Székesfehérvár polgárainak és vállalkozásainak támogatásával 1999-ben feljutották a kutat. A kút fölé emelt tetőt Csutin és Lér Erzsébet tervezte. A tetőtartó négy oszlopra harangokat szereltek, ezek óránként dallamok kedveskednek az arra járóknak.
1: Az 1930-as években fordult Pávai Vajna Ferenc, geológus mélyfúrási kérelemmel a városvezetéshez, mivel 200 méter mélységben a város alatt savas vízre számított. Célkitűzése volt továbbá, hogy mintegy 600 méter mélységben remélt meleg vizet a fentebbi rétegekben lévővel keverve egyedülálló meleg színsavas vizet juttathat a városi úszodában és strandon fürdő közönségnek.
0: A több mint egy évig tartó fúrás eredményeként 1935-ben mintegy 850 méteres mélységig jutottak. A víz mennyisége azonban nem volt elégséges a fürdő céljaira. A mélyfúrások beszüntetésével a 130 méter mélységből feltörő színsavas vizet elnevezték Csitári G. Emil egykori polgármester után Csitári víznek.
1: Fürdéshez nem lett elég, így évtizedek óta iszta a lakosság a mélyről feltörő vizet. Savanyú vizes forrás mintegy 8 évtizede látja el a város lakóit egészséges káliumban, nátriumban, kalciumban, vasban, kloridban, moridban, joditban, fluoridban és hidrogénkarbonátban gazdag vízzel. Akik fogyasztják, úgy tartják csodavíz.
0: Azt mondják, ha valaki rendszeresen iszik belőle, elkerüli a betegség. Kissé szénsavas, kénes ízét szokni kell, de egyáltalán nem kellemetlen, így nem is csoda, hogy évtizedek óta több százan viszik haza naponta palackokban a vizet. Te kóstoltad már a székesfehérvári savanyú vizet? Ha igen, akkor írd meg nekünk.
2: Ez a Táska Rádió esti show-ja. Hello! 97.5
3: Táska Rádió. Te is beleférsz.
4: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: 9 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Garai Nazira és Eihammer Karina.
1: A mai adásban egy érdekességet hoztunk el nektek. Németországban mosóbenék törnek be a házakba, hogy sört lopjanak.
0: Bár a mosómedve nem őshonos állat Németországban, kevesebb mint egy évszázad alatt több százezerre nőtt a populációjuk az országban.
1: A The Telegraph szerint sorozatban törnek be nyaralókba és otthonokba a mosómedvék. Az állatok nem csak jelentős mértékű anyagi károkat okoznak, de nem egyszer megölték a kistestű házi kedvenceket és sört loptak.
0: A városi parkokban rendetlenkednek, felveszik az eldobott sörös üvegeket, hogy megjássák a benne maradt pár kortnyi alkoholt.
1: Hallottál már hasonló esetről korábban is?
0: Igen, már nem ez az első alkalom, hogy itt is mosómedvék borzolják a kedélyeket. 2019-ben egy láthatóan részeg mosómedve botorkált az erfurti karácsonyi vásáron. Az állat a csészékben hagyott maradék forralt borokat itta ki, majd eszméletét vesztette.
1: Egy törpetacskó 500 napot élt túl az ausztrál vadonban egyedül.
0: Valerie a törpetacskó 2023-ban veszette Ausztráliában a Kenguru szigeten. A gazdai napokig keresték, de nem találták. Végül haza kellett menniük. Azt hitték, örökre elveszett.
1: De 500 nap után újra felbukkant. Egy homályos foton valaki észrevett valamit. Egy apró fekete foltot egy mezőn, ami hasonlított Valerire. Elkezdődött az új keresés, ami végül sikerrel zárult. Valerie túlélte a vadont, és még hízott is.
0: Mostanra igazi sztár lett Ausztráliában. Valerie ma már egy kutya márka nagykövete, róla készült dokumentumfilm ment le a tévében, megírták a történetét könyvben, és még egy sörtfajtát is elneveztek róla.
1: Valerie ma már VIP rendezvényeken jelenik meg, a bevételek egy részét pedig jótékonyságra fordítják.
0: Te mit tennél, ha a kutyád 500 nap után előkerülne? Írd meg nekünk Instán!
2: A te rádiód, a te kedvenced, 97.5.

0: 21 óra. Hírek a Táska Rádióban.
1: Rejtélyes monolitra bukkantak egy mexikói lelőhelyen. Tévhit, hogy a kenyér egészségtelen. 7 éves kortól várja a gyerekeket a Felicita. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Mexikói régészek maja kultúra nyomait, valamint korábban sosem látott jellegzetességeket tártak fel Veracruz állam keleti részén, írja a Science Alert. Claudia Sheinbach mexikói elnök sajtótájékoztatón nagyon relevánsnak nevezte a felfedezést, és kijelentette, hogy kormánya forrásokat fog elkülöníteni a helyszín további vizsgálatára és helyreállítására. A lelőhelyen egy kör alakú kőplatform is található, amelyhez hasonlót még nem tártak fel Mexikó ezer részén. A kutatók emellett egy monolitot is felfedeztek, amely egy lehetséges maja jegyeket hordozó alakot ábrázol. A Nemzeti Régészeti és Történeti Intézet szakértői szerint a monolit 1,88 méter magas, legszélesebb pontján 1,47

0: Az ajánlások szerint az a jó, ha a napi energia szükségletünk legnagyobb részben 40-60 energia százalékban szénhidrátból származik. Másrészt fontos tudni, hogy önmagában nem a szénhidrát hízlal, hanem az, ha rendszeresen a napi szükségletünknél több energiát viszünk be a szervezetünkbe. A magyarokra pedig sokkal inkább a túlzott zsír, mint a túlzott szénhidrát fogyasztás jellemző. A kenyér nem egyszerűen szénhidrát, mint a cukor, tartalmaz mikrotápanyagokat, például cinket, szelént, magnéziumot, B-vitaminokat, emellett pedig nagyon fontos rost és növényi fehérre forrás is. Ez azonban elsősorban a teljes kiöllésű változatokra igaz. Hazai szabályozások szerint pedig nem csak azt lehet így nevezni, ami 100%-ban teljes gabonából áll, hanem mindazokat, amelyek minimum 60%-ban tartalmaznak teljes kiöllésű lisztet, teszi hozzá Szabó Adrien. Egészen 7 éves kortól 18 éves korig várja a fiatalok jelentkezését a Felicite KTS-re. Most már szólóban, duóban, párban és csapatban is. Kezdő csoportjuk hétfőn és szerdán indul a Felsővárosi Művelődési Házban. Az első órát szeptember 7-én tartják. Ősi híd maradványai bukkantak elő a római Tiberis folyó medréből a Szent Péter bazilika közelében, a szárazság okozta csökkenő vízszint miatt. Írja egy szaklap. Az átkelőhely létezése eddig sem volt ismeretlen. 2022-ben már látható volt egy hasonlóan csapadékmentes időszakban. A Néró egykori római császárról elnevezett híd régen Róma belvárosát kötötte össze a Tevere folyó jobb partjával. Ennek magasabb részeit a 19. században a hajózás megkönnyítése miatt bontották le. A korábban a mai Vatikán helyén álló stadion felé vezető hidat, bár az uralkodóról nevezték el, a tudósok idősebbnek tartják Nérónál, és vélhetően Caligula Néró nagybátyja építette, és már Krisztus után 39-ben is létezett. A nyári szünet utolsó napján a Grundfos támogatásának és 4 munkatársának tevékeny részvételével a Vigyázó Kéz Gyermekvédelmi Egyesület által ismert saját családjuk nélkül nevelkedő 5-9 év közötti állami gondozott gyerekek a fővárosi állat- és növénykertbe látogathattak.
1: Sporthírek a Táska Rádióban.
0: Ismét kibővülnek az ingyenes sportolási lehetőségek Székesfehérváron szeptembertől. Újra indul a nyitott tornatermek program, amely 22 féletes mozgást kínál, a Nordic Walking program pedig ismét 16 indulási helyszínről érhető majd el. Még a székesfehérvári futókköre 2 helyszínen folyamatosan megy, egészen az év végéig.
1: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
0: Holnap a meleg időben csapadékra nem kell számítani, enyhe lesz a szél. Napközben 32 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: Sok tezerén indul a Táska Rádió esti show-ja. I love it. Ez a Hello.

0: 97 a Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Hedrik Mira, Gál Zsombor, Sarf Janka és Bali Villő. Hogy élj túl egy örvényt? A vízi örvények a folyókban, tengerekben és óceánokban egyaránt megtalálhatók. Ezek keletkezésének oka azon fizikai törvény, mely szerint a folyadékok áramlása során különböző sebességű és irányú mozgások keletkeznek. Amikor egy akadály meggátolja az áramlást, a víz az adott tárgy körül kezd el forogni, örvényt létrehozva. Ezen kívül a különböző hőmérsékletű vízrétegek találkozása is előidézheti az örvények kialakulását, amikor a melegebb víz fel, a hidegebb víz pedig lefelé áramlik.
1: Az, hogy egy örvény milyen mélységbe tud lehúzni, a méretétől és az erejétől függ. Egyes esetekben azonban olyan lefelé tartó spirált eredményeznek, amelyek képes magukba szívni a közelben lévő tárgyakat, de akár embereket is. Amennyiben leszívja az embert az örvény, gyorsan eluralkodhat a pánik, a levegő hiánya miatt pedig sokan kapálózásba kezdenek. Ez túlélő ösztön nem lehet mit tenni.
2: Stuart Fauston, aki hasonlót élt át, elmondta, amikor realizálta, mi történik, megpróbált kiúszni, de ez reménytelennek bizonyult. Az esetről egy kamera felvételt is készített, amelynek tanulsága szerint nagyjából 3,5 percet töltött a víz alatt. Az örvény majdnem a meder aljáig húzta le a férfit, ahol azonban csökkent az áramlat ereje, végül kiengedte szorításából. A férfit arccal lefelé találták meg a vízben, szerencsére azonban arra járt egy kajakos és kihúzta a vízből.
3: A vízimentők szerint az örvény szívó ereje a tetején a legerősebb, így a legtöbb esetben nem járunk sikerrel, ha ott kezdünk el felfelé úszni. A meder fenekéről jól elrugaszkodva azonban visszajuthatunk a felszínre, de figyeljünk arra, hogy ne egyenesen felfelé ússzunk, hanem oldalirányba, így elkerülve az örvényt. Ha még nem vagyunk a meder alján, de már nem érezzük a szívó erőt, szintén elkezdhetünk tempózni. A kulcs, bár nyilván lehetetlennek tűnik, a nyugodtság megőrzése.
1: Bár Fauston esete szerencsés volt, érdemes kétszer átgondolni, hogyan segítsünk a fuldoklónak, ugyanis előfordult már olyan, hogy a mentőfél is bekerült az örvénybe. Segítségnyújtás esetén próbáljuk meg a fuldokló mögé kerülni, és a hóna alatt átkarolva a partra vinni.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Nerebecki Máté és Vörös Csenge. Még mindig keveset tudunk a balkezességről, pedig az emberek minimum 8-10%-ának ez az ügyesebb keze. Ők azok, akik jellemzően ezzel a kezükkel írnak, rajzolnak, vágnak, minden nehezebb, összetettebb kézmozdulatot inkább a balkezükkel végeznek. De hogyan alakul ki? Van ilyen az állatoknál is? Mi történik azokkal, akik egy gyerekként átszoktatnak a jobb kezük használatára?
1: Arra, hogy miért lesz valaki balkezes, a mai napig nincs egyértelmű tudományos magyarázat. A genetika persze fontos szerepet játszik, de nem egy gén felel azért, hogy valaki jobb vagy balkezes lesz, hanem gének egész hálózata. Ezért fordulhat elő az, hogy bár balkezes szülőknek nagyobb esélye lesz balkezes a gyerekük, az összefüggés közel sem olyan erős, mint például a testmagasság esetén. Ha az anya és az apa is balkezes, a gyerekük akkor is csak körülbelül 40%-os esélye lesz balkezes. Ha egyik szülő sem balkezes, akkor ez az esély körülbelül 2%.
0: A vizsgálatok során az is kiderült, hogy a szülők rokonok balkezessége mellett a terhesség alakulása is befolyásolja, hogy kiből lesz balkezes. Ha az újszülött valamilyen okból, például koraszülöttség miatt az átlagosnál alacsonyabb születési súllyal jön világra, akkor nagyobb esélye lesz arra, hogy balkezes felnőtt lesz belőle. Szintén befolyásolja a balkezesség kialakulását az anya életkora. Egyelőre nem tudjuk, hogy miért, de ha az anya viszonylag idős, 40 feletti ára terhessége idején, akkor szintén nagyobb esélye van annak, hogy balkezes utódja lesz. A fiúk között szintén sokkal nagyobb számban akadnak balkezesek, mint a lányok között.
1: Létezik balkezesség az állatoknál? Bármilyen meglepő, de az állatvilágban is létezik bal és jobb kezesség. Megfigyelték, hogy a legtöbb emlősnél, legyen szó macskákról, majmokról vagy jegesmedvékről, az egyik mellső végtagjuk dominánsabb, vagyis az egyik mancsuk ügyesebb, mint a másik. Ezt a végtagjukat szívesebben használják, ha ügyességet igénylő feladattal találják szemben magukat. Ellentétben azonban az emberekkel, az állatvilágban a balkezesség, vagy inkább balmancsosság nem ritkább, mint a jobb mancs dominanciája. Az állatok körülbelül fele az egyik, míg másik fele a másik csoportba tartozik.
0: Mi történik azokkal, akit átnevelnek jobbkezesnek? Sajnos a korábbi évtizedekben bevett szokás volt a balkezes gyerekek átszoktatása jobbkezessé. Ez azt jelentette, hogy hiába lett volna számukra a balkéz használata természetes, arra kényszerítették őket, hogy mégis inkább jobbkézzel írjanak, rajzoljanak, fogják a kanalat és így tovább. Csak hogy, ha valami olyanra kényszerítjük a testünket, ami nem természetes, nem kényelmes számára, akkor annak hosszabb távon negatív következményei lesznek.
1: Ma már tudjuk, hogy az átszoktatás káros gyakorlat volt, ami súlyos problémákhoz vezethetett a későbbiekben. Az átszoktatott gyerekek között ugyanis sokkal nagyobb számban akadtak olyanok, akik valamilyen tanulási nehézséggel küzdöttek, mint született jobbkezes vagy át nem szoktatott balkezes társaik között. Ilyenek például az olvasási, diszlexia, írás, diszgráfia, számolási, diszkalkulia, nehézségek. De gyakrabban fordult elő körükben dadogás, magatartás, zavarok, egyensúlyzavar, tájékozódási képességük is csökkenhet, az átnevelés traumája pedig lelki problémák forrása. Az átszoktatás helyett inkább az ügyesebb kezük megfelelő használatára, a nekik kényelmes írási és rajzolási technikákra kell megtanítani a gyerekeket.
2: Ez a Táskarádió esti sója. Hello!

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Szép Laki Emma és Szigő Barnabás. Most két egymástól eltérő macskás sztorit fogtok hallani, úgyhogy ha szereted a macskákat, tarts velünk. Ha eddig azt hitted, kedvenc háziállatodat előbb-utóbb nem helyettesítheti semmi, tévedsz. Kína olyan életű macskarobotról közölt hírt, amelyről még álmodni sem mertem volna. Gyakorlatilag megkülönböztethetetlen egy teljesen igazi macskától. A Roboket kínai Yui Mao névre hallgató robotmacska olyan élethű műszörrel rendelkezik, mint egy igazi macska.
1: Elektromos töltésű, az USB csatlakozót a farka alatt lehet csatolni a cicához. A macskához járul egy app is, amin a felhasználó először nevet ad e-kedvencének, majd kedvére szabhatja a macska dorombolását, hogy például mikor doromboljon. Betaníthatja neki, hogy hova szabad, illetve nem szabad mennie, ha megmehet, akkor merre és mikor, például vacsorázik a család, akkor a felhasználó beállíthatja, hogy ezt a macska érzékelje és a lábak között gurul. Igen, gurul?
0: A cég egyelőre kerekekkel fogja piacra dobni a béta, illetve az első verzióját az e-macskának. De a második verziót már hőmérséklet-szenzorokkal, pislogás minimotorral és lépő mozgással fogja piacra dobni. Bár futni nem fog tudni, ez a macskarobot így is nagyon menő. Bár a házi vagy éppen utcán sétáló aranyos macskákat semmi sem fogja pótolni. A cég várhatóan 2024. júliusában tervezi piacra dobni a roboketet.
1: Egy másik téma a macskasétáltatás. Igen, jól hallottátok.
0: Mostanság egyre többet látok embereket pórázó macskát sétáltatni, számomra ez meglepő volt eddig. A macskák imádják alaposan felfedezni vadászterületüket, ehhez azonban sajnos nem mindig adottak a legjobb feltételek, például ha állandóan a négy fal között van. Persze a macskának mindig minden játék, és feltalálja magát a házban is, ám...
1: Néhány macska forgalmas főút közelében vagy éppen a harmadik emeleti lakásban lakik. Ilyen helyzetekben egy póráz és macskahám azonban megoldást nyújthat. Segíthetünk az egykor lakásban tartott cicának vagy kölyök macskának is megszokni a kijárást, és így felfedezhetik a vadászterületüket.
0: Egy ijedős cica esetében például így megakadályozhatjuk, hogy a rengeteg új impulzus hatására akár a legkisebb zaj miatt is pánikolva elszaladjon. Ne tervezzetek nagyon hosszú kirándulást, de azért néha csempészhettek egy kis változatosság a cicáitok életébe a levegőzéssel.
1: Egyet azonban ne felejtsetek. Ha macskátok egyszer megbarátkozik a kintléttel, rendszeresen követelni fogja majd. Csak akkor kezdjétek tehát rászoktatni kedvenceteket a sétákra, ha időtök és kedvetek is van hozzá, hogy egy kicsit minden nap vagy este levigyétek cicátokat. Y'all ready?

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kovács Rékes, Fresh Zsófia. Hallottál már az újévi fogadalmak pszichológiájáról?
1: Miért éppen szilveszterkor teszünk fogadalmat, és miért adjuk fel hetek alatt? Az újévi ígéretek mögött mindig valamilyen lélektani tényező áll, amely meglepően sokat mond az emberi működésről.
0: Az újévi fogadalom szokása évszázadokra nyúlik vissza. Az ókori rómaiak január elején Janus istennek tartották ezt az ünnepséget, aki az átmenetek és az új kezdetek istene volt. Ezért az emberek ezen a napon átgondolták az elmúlt évüket, és elhatározták, hogy megváltoztatnak valamit az életükben. Az újévi fogadalom modern formája azonban a kereszténységnek köszönhető, ugyanis az egyház január 1-ét az új esztendő kezdeteként ünnepelte, és a hívek ez alkalommal elhatározták, hogy jobb emberekké válnak.
1: Az évelei fogadalomtételek több ezer év után semmit sem veszítettek a népszerűségükből. Ma azonban az újévi fogadalmak az egészségre, az életmódra, a személyes fejlődésre vagy más pozitív változásokra irányulnak. Például sokan fogadkoznak, hogy egészségesebben étkeznek, többet mozognak, kevesebbet stresszelnek, jobban figyelnek a magánéletükre, vagy éppen új dolgokat tanulnak meg. Egy jó fogadalom egyenlő egy jó célkitűzéssel, amelyre remek alkalom egy szakasz lezárása. Ilyen lehet egy naptári év vége. A pszichológia ezt határhelyzetnek nevezi.
0: Miért adjuk fel hamar ezeket a terveink, céljaink? Egy jó újévi fogadalom pozitív változást hozhat. Éppen ezért kérdés, hogy miért adjuk fel néhány hét elteltével. Csupán a kitartáson múlik, hogy képesek vagyunk elérni a kitűzött célt. Egy pszichológus, Kovács Orsolya szakértő szerint ennek több oka is lehet. Például a rossz fogadalomtétel, amikor számunkra abban az adott helyzetben egy lehetetlen célt tudunk ki számunkra.
1: Az újévi ígéret nem csak egy évre szól. Meg lehet, hogy valaki képes néhány hétig betartani az újévi fogadalmat, de rövid időn belül könnyen visszatér a régi rossz szokásokhoz. Kovács Orsolya pszichológus szerint érdemes feltenni magunknak a kérdést, mégis miért nem tudjuk elég komolyan venni az önmagunk számára tett ígéreteket? Miért nem megy nekem az öngondoskodás, miért érek vissza az egészségtelen életmódhoz?
0: Klasszikus hiba, hogy valaki úgy akar változást, hogy közben más valakitől várja azt, például a környezetétől. De így eleve kudarcra van ítélve az átalakulásra irányuló szándék. Hiányosságaink, akadályaink és saját felelősségünk felismerése segíthet abban, hogy a kitűzött célokat elérjük, és az újévi fogadalom komoly ígéretté érjen bennünk, amelynek beteljesülése képessé tesz minket arra, hogy változzunk.
1: Te milyen újévi fogadalmat tettél?
2: Vannak, akik már tudják, miért érdemes a Táska Rádiót hallgatni.
3: Ez a legkirályabb rádió.
4: Minden vannak a legjobb zenéim.
5: 95 Táska Rádió.

0: 97.5 Táskerádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Czajna Natina, Schuller Vivi és Vas Eszter. Elhoztunk neked összituációt, amikor nem jó, hogyha döntést hozol.
1: Ha nagy döntés előtt állsz és képtelen vagy választani, hallgass a testedre és a lelkedre. Lesznek jelek, amelyek megmondják, hogy éppen rossz irányba fogsz mozdulni, és nem ezt a döntést kellene meghoznod. De vannak olyan időszakok, amikor egyáltalán nem jó ötlet ilyen szituációba hozni magad, mert nem tudsz objektív döntést hozni. Hogy melyek ezek? Mutatunk néhány példát.
0: Az első ilyen szituáció, amikor a megérzésed mást mond. Hiába logikázol, a megérzéseid valamilyen rejtélyes oknál fogva mindig erősebben működnek, mint a szintiszta észérvek alapján hozott döntések. Ha az agyad azt mondja, hogy tegyél meg valamit, de a megérzésed szerint inkább mégsem kellene, vagy éppen fordítva, akkor ne hessegesd el a megérzésedet, mert könnyen lehet, hogy igaza van. Ha úgy érzed, hogy most nem jó az időszak egy döntés meghozatalára, akkor erre is figyelj.
1: Csak az érzelmeid vezérelnek. Örök aranyszabály, hogy fokozott érzelmi hangulatban nem szabad döntést hozni. Legyen ez akár pozitív vagy negatív, ilyenkor az ítélő képességed nem az igazi. Várj addig, amíg kicsit lecsendesednek a kedélyek, és tiszta fejjel tudsz gondolkodni.
2: A harmadik szituációnk, amikor túl fáradt vagy. Egy kialvatlan ember soha nem tud úgy gondolkodni, mint egy kipihent. Mivel az agyad energiahiányban szenved, automatikusan a legkevesebb munkával járó megoldást fogja választani. Éppen ezért fáradtan, hosszabb ideig tartó kialvatlan periódus után még véletlenül se kövesd el azt a hibát, hogy komoly döntést hozol.
0: A negyedik ilyen szituációnk, hogy nem beszéled át senkivel. Sokszor a legrosszabb, amit tehetsz, az az, hogy egyedül akarsz dönteni egy problémában. Mindig segíthet, ha átbeszéled valakivel, akiben megbízol, hiszen egy másik szemléletmód téged is segíthet abban, hogy teljesen máshogy lásd a problémát.
1: Az utolsó alkalom, amikor ne hozz döntést, ha titkolózol vele kapcsolatban. Ha meghoztál egy döntést, de bizonyos dolgokat elhallgatsz vele kapcsolatban mások előtt, az azt jelezheti, hogy nem vagy biztos abban, jól döntöttél-e. Ha kicsit ferdítesz és képtelen vagy elmondani a teljes igazságot, akkor nem állsz ki a véleményed mellett. Ez pedig azt jelezheti, hogy te sem érzed teljesen a magadénak.
2: Ha ti is tudtok valami ilyen szituációt, amikor biztosan nem jó ötlet választani, írjátok meg nekünk a Facebookon.
3: Csak a top slágerek. Éjjel-nappal. 97.5.

0: hogy maradjál.
1: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Takács Hanna és Reinic Zsóka. Minden, amit a mellkasszorítókról és a szorításról tudnod kell. Először is, mi is az a mellkasszorító, kik is használják és miért? A mellkasszorító többféle is lehet, de mindegyik ugyanazt a célt szolgálja. Ezt arra használják általában transfiúk, hogy laposabb legyen a mellkasuk, ezzel fiúsabb külsőt kölcsönözve. De természetesen nem csak fiúk, hanem más nemű emberek is használják. Igen, több nem is létezik, nem csak nő és férfi, annak ellenére, hogy sokan nem vesznek tudomást rólunk, vagy nem fogadják el.
2: De természetesen ez bárki használhatja, főleg azok, akik nem identitászavarban szenvednek. Ugyanis ezeknek egyik tünete lehet a diszmorfofóbia. Ez azt jelenti, hogy valaki nem elégedett, és vagy nem érzi jól magát a saját testében. De ez a betegség más mentális betegségeket is okozhat, például szorongást vagy depressziót is. De mégis milyen fajtái létezhetnek a mellkasszorítóknak? Ilyen például maga a mellkasszorító, ami hasonlóan néz ki, mint egy sportmelltartó. Ezt tartják az egyik legbiztonságosabb módszernek. De természetesen ennek több fajtája is van. Ilyen például az orvosi célokra használt szorítók, amik égési sérülések gyógyításánál is használhatnak. Ilyeneket gyógyászati segédeszköz boltokban lehet kapni.
1: Az egyik legnépszerűbb márka a GC2B Chest Binder, ami tökéletes kezdőknek, ugyanis sokféle méret és szín közül lehet választani, és mindössze kb. $30 kerül. A másik legbiztonságosabb módszer a sportmelltartó használata, mert ez mindenki számára elérhető, de ez nem annyira hatékony, mint egy binder. Én is ezt használom, mert még nem sikerült beszereznem egy sajátot. De természetesen van jó pár olyan módszer, ami egyáltalán nem biztonságos, sőt, akár sérüléseket és károsodást is okozhat. Ilyen például a fásli használata is, ez azért jó, mert állítod be magadnak, mennyire legyen szoros. Viszont ez ki tudja dörzsölni a bőrödet, ami hosszú távon nem jó. De ez egyáltalán nem biztonságos, sőt, ez elég veszélyes, mert ez károsíthatja a bőrödet.
2: Tippek a biztonságos szorításhoz. Első, ne hord tovább 8-10 óránál. Ha tovább viseled, attól fájni tud a hátad és a bordáid a szorító hatása miatt.
1: Második, ne aludj és sportolj benne. Semmiféleképpen ne használd aktívabb tevékenységek közben, mert levegő nélkül maradhat.
2: Harmadik, ha hosszú távon használod, a bőröd elveszítheti rugalmasságát, ami abban az esetben negatív, ha valaki felső műtétet szeretne végezni. A gyógyulási folyamat hosszabb lesz, és nem lesz szép a végeredmény.
1: Negyedik, fontos, hogy jó legyen a mérete. Ha túl nagy, akkor nem lehet elég szoros, viszont hogyha túl kicsi, akkor túl szoros lehet.
2: Ötödik, ha túl szorosnak érzed, akkor vedd le, mert a méret valószínűleg kicsi, és túl sokáig volt rajtad a szorító.
1: Nagyon fontos, hogy betartsd ezeket a szabályokat. Lehet, hogy ettől jobban érzed magad, de nem éri meg, hogy megroncsolja a testedet és kockáztassa az egészségedet.
2: Zsóka, te már kipróbáltál ilyet, vagy próbálnál ki ilyet?
1: Én még nem próbáltam ki ilyet, de a jövőben mindenféleképpen szeretnék. Hogyha ti már kipróbáltátok, írjátok meg nekünk tapasztalataitokat.

0: 97.7 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kutfej Dóra és Lestár Linett. Most egy olyan fiatal előadóról beszélünk, aki pár év alatt a magyar popzene egyik legnagyobb sztárja lett. Ő nem más, mint Marics Peti. 29 éves, kétszeres fonogramdíjas énekes, dalszerző, a Valmar együttes egyik frontembere, aki egyszerre zenész, média személyiség és igazi közönség kedvenc.
1: 1996. október 1-én született Budapesten harmadik gyermekként. Édesanyja az Operett Színház énekkarának tagja, édesapja jazz tanszakon végzett tanár, így a zene már fiatalabb korában is fontos szerepet töltött be az életében.
0: Gyerekként aktívan sportolt, labdarúgóként a Budapest Honvéd ifjúsági csapatait erősítette. 2016-ban felhagyott a futballal. A gimnáziumban emelt szinten érettségizett spanyolból és testnevelésből, majd a testnevelési egyetem sportszervező szakára nyert felvételt, azonban a zenei karrier miatt tanulmányait nem fejezte be.
1: 2018-ban gyerekkori barátjával Valkusz Milánnal megalapította a Valmar Duót. Az első komolyabb sikert a Visszavérnem című zeneszámuk hozta, majd az Úristen című daluk országos ismertséget szerzett. Az évek során a Valmar a magyar popzene egyik meghatározó előadója lett, több sikeres lágerrel és teltházas koncertekkel. Idén december 28-án pedig másodszorra töltik majd meg a Papp László Budapest Sportarénát.
0: A zene mellett Marics Peti a színészetben is kipróbálta magát. Legutóbb 2024-ben a Hogyan tudnék élni nélküled című nagy sikerű magyar filmben Gábor szerepét alakította. A filmben Demjén Ferenc El kell, hogy engedj című dala az ő feldolgozásában hangzott el. Emellett fontos megemlíteni, hogy a film azóta már átlépte az 1 milliós nézettséget, a rendszerváltás utáni legnézettebb magyar film lett, és már a második része is készülőben van.
1: Marics Petit ma már nem csak a zenéiből ismerjük, az utóbbi években az egyik legtöbbet szereplő fiatal sztár lett a magyar televíziókban is. A televíziós karrierje 2022-ben indult be igazán, amikor a Sztárban Sztár című TV2-s műsorban feltűnt versenyzőként. A zsűri és a nézők hamar megszerették Lez a stílusát, humorát és improvizációs képességét. Olyannyira, hogy a műsor után Marics Peti neve már nem csak a Valmar rajongóknak volt ismerős, hanem az egész ország megjegyezte.
0: Később Valkusz Milánnal szerepelt a TV2 Ázsia Express című műsorának harmadik évadában. 2023-ban szerepelt a Dancing with the Stars negyedik évadában, 2024-ben pedig a TV2 Zsákba Macska című vetélkedőjének egyik műsorvezetője lett. 2024-ben Marics Peti a visszatérő Megasztár tehetségkutató műsor zsűri tagjaként is bemutatkozott.
1: Marics Peti rajongói bázisa az utóbbi években óriásira nőtt, és ma már az egyik legnagyobb közönségkedvenc a hazai popvilágban. Instagramon és TikTokon is több százezres követőtáborra rendelkezik, videói több milliós megtekintéseket érnek el.
0: Összességében Marics Peti ma a magyar popzene egyik legmeghatározóbb barakja. Tehetséges, energikus és közvetlen előadó, aki zenéjével és személyiségével tömegeket tud megszólítani. A Valmar sikerei, televíziós szereplései és hatalmas rajongótábora révén igazi modern sztárrá vált, aki új lendületet hozott a hazai könnyűzenei életbe.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kovács Jászmin, Vörös Csenge és Matkó Rebeka. Mondanom se kell, mindenki szereti a tengerpartot, és már az utazási bakancs listán is van olyan hely, ahova szeretnénk elmenni. Ha még nincs semmi a listán, adunk pár ötletet, hogy hova érdemes elmenni.
1: Ha szereted a különleges helyeket, ezt szeretni fogod. Az első a világító tengerpart, Maldív-szigetek. A Maldív-szigeteken található tengerpart nappal csak egy átlagos strand. Persze akkor is gyönyörű, de igazi különleges szépségét csak éjszaka fedi fel. Ekkor válik ugyanis láthatóvá a fitoplanktonok által kibocsátott élénk kék szín, ami mágikussá varázsolja a vizet. Ezek a kis egysejtőek akkor világítanak, ha mechanikai stressz éri őket. A vizetért legkisebb zavar is kiválthatja ezt a különleges fényhatást. Általában a csónakok közelében vagy az úszó emberek körül felkavart vízben világítanak, de megesik, hogy még a homokban hagyott lábnyomunk is élénkékben pompázik majd.
2: A második a rózsaszín tengerpart, Bahamák. Ez az 5 km hosszú partszakasz a foramini feláknak köszönheti világos rózsaszín színét. Ezeket az érdekes nevű kagylóhéjjal borított, szabad szemmel nem látható élőlényeket a hullámzás mossa partra, így változtatják az egyébként hófehér homokot rózsaszínre.
0: A harmadik a Papakola a zöld homokos tengerpartja Hawaii. Hawaii és egyben az USA legdéli pontján fekszik az a part, amelynek már megközelítése sem egyszerű, hiszen kilométereket kell gyalogolni a melegben, a meredek sziklák között, hogy megcsodálhassuk. Az erőfeszítés azonban kifizetődik. Amint megpillantjuk az apró olivin kristályok által alkott a park élén zöld színét, az érdekes árnyalatú kőzet több mint 10 000 évvel ezelőtt egy vulkán kitörés során jutott a felszínre, több tonna másféle ásványi anyaggal együtt.
2: A negyedik barlangstrand, Portugália. Algarve hosszasan elnyúló partja, hol homokos, hol sziklákkal tarkított. A Benagil Beach közelében található az a hatalmas barlang, amely egy fedett uszoda érzetét kelti. A türkiszkék vízből éles fegyverként meredező sziklákat az évszázadok során tornyokká, sziklakúpokká, majd barlangi labirintusokká formálta a tenger. Így jöhetett létre ez a páratlan természeti csoda.
1: Az ötödik Fejfel Beach, Kalifornia. Erről a misztikus lila színben pompázó tengerpartról nem sokat tudnak a kutatók. Úgy hiszik, hogy a 800 méteres tengerpart a színét az óceán közelében fekvő sziklákból származó mangánnak köszönheti.
0: Az utolsó a Black Sand Beach, Hawaii. Hawaii szigetcsoport legnagyobb szigetén, Big Islanden nem ritkák a fekete homokos partok. A mai napig szüntelenül működő vulkánok és az azokból származó hamunak, illetve lávának köszönhetően vált korom feketévé ez a gyönyörű strand, amely egyébként a tengeri teknősök kedvenc napozóhelye.
3: 97.5 Táskarádió. Táskarádió.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Kutfej Dóra és Lester Linett. Most egy olyan témát hoztunk, amiről sokan még mindig azt hiszik, hogy túlzás vagy hiszti, amikor egy tinédzser érzelmileg kimerül. Pedig a valóság az, hogy a mai fiatalok közül rengetegen teljesen el vannak fáradva. Még azelőtt, hogy igazán elkezdődött volna az életük.
1: Igen, sok felnőtt azt mondja, mitől fáradnak el a gyerekek? Nincs munkája, nincs számlája, nincs lehetősége. Csak hogy az érzelmi kimerültség nem pénzügyi terhelésből jön, hanem lelki túlterhelésből. Folyamatos nyomásból, minden irányból érkező elvárásokból.
0: A mai 14-18 évesek úgy élnek, mintha egyszerre három életet kéne teljesíteniük. Legyenek jó tanulók, legyenek szépek, legyenek érdekesek, legyenek népszerűek, legyenek sikeresek online. Emellett legyenek sportosak, motiváltak, produktívak, kreatívak. Miközben sokuknak már arra sincs energiájuk, hogy reggel felkeljenek.
1: És ez nem lustaság, ez túlélési üzemmód. Egy 16 éves gyermeknek nem kellene úgy éreznie, hogy nincs ereje semmihez, de mégis ezt érzi, és összor szégyellik is kimondani.
0: Ott vannak a tanulmányi elvárások, tantárgyak, dolgozatok, beadandók, prezentációk. Minden héten van valami. A tanárok gyakran azt mondják, ez a dolgod, tanulj. Igen, ez a dolga, de nem így. A mai iskola rendszer úgy kéri számon a gyerekeket, mintha felnőtt dolgozók lennének. Teljesítmény alapján értékeljük őket. Pontok, jegyek, rangsor, átlag. És ők megtanulják, az értékem attól függ, mennyire vagyok jó. Ez a gondolat 16 éves korban rombolóbb, mint 40 évesen.
1: És ott a másik óriási teher, a közösségi média. A tinék nem csak az iskolában hasonlítja magukat másokhoz. Minden egyes percben összevetik az életüket egy tökéletes képpel, amiket látnak. Ez a folyamatos összehasonlítás feltöri az önbizalmat.
0: És amikor valakinek sikeresebb a profilja, több a barátja, jobbak a képei, akkor a tini azt érzi, én kevés vagyok. Ez a mondat fájdalmasan sokszor állandóan ott van bennük. Ez az érzelmi kimerültség alapja.
1: A harmadik dolog, amiért a fiatal lélek elfárad, a folyamatos készenléti állapot. Üzenetek, csoportok, értesítések, tanulás, vizsgák, elvárások. Az agyunk soha sincs csendben, a szorongás nem a jövőről szól, hanem arról, hogy már ma is túl sok minden van.
0: És ott a család. Nem rossz szándékból, de sok szülő akaratlanul is nyomást tesz a gyerekére. Legyél jobb, mint a többiek, ne rontsd el a jövőt. Ez most nagyon fontos. Pedig egy 16 évesnek nem kellene félni attól, hogy egy rossz jegy tönkreteszi az életét.
1: Az érzelmi kimerültség fiatalkorban úgy néz ki, mint amikor a gyerek kikapcsol. Nincs kedve semmihez, nem érdekli semmi, minden fárasztja. Nem azért, mert nem akar, hanem mert egyszerűen kiürült az energia tartaléka.
0: És ami talán a legszomorúbb, a tinik nagy része azt hiszi, egyedül van ezzel az érzéssel. Hogy csak ő érzi így, hogy valami baj van vele, hogy gyenge.
1: Pedig nem gyengék, csak túl sokat várnak tőlük. Túl sokat nyomjuk rájuk, túl sok mindenre kell reagálniuk, teljesíteniük, bizonyítaniuk. És közben senki sem tanítja meg nekik, hogyan pihenjenek meg lélekben.
0: Ez az érzelmi fáradtság egy fontos üzenetet hordoz. Ez így sok. És egy társadalom akkor egészséges, ha meghallja, amikor a fiataljai azt mondják, elfáradtam. Mert aki tinédzserkorban merül le lelkileg, az felnőttként már félig lemerült akkumulátorral indul.
1: A megoldás nem az, hogy légy erősebb, hanem az, hogy végre teret adunk nekik levegőt venni. Kevesebb elvárás, több meghallgatás, kevesebb nyomás, több támogatás.
0: A fiatalok nem gyengék, csak túl sok mindent kell elbírniuk egyszerre. És néha a legnagyobb segítség az, ha valaki azt mondja nekik. Igen, látom, hogy nehéz, és rendben van. Nem vagy egyedül. Táskorát.

0: 22 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Rejtélyes monolitra bukkantak egy mexikói lelőhelyen. Tévhit, hogy a kenyér egészségtelen. 7 éves kortól várja a gyerekeket a Felicita. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Mexikói régészek maja kultúra nyomait, valamint korábban sosem látott jellegzetességeket tártak fel Veracruz állam keleti részén, írja a Science Alert. Claudia Sheinbach mexikói elnök sajtótájékoztatón nagyon relevánsnak nevezte a felfedezést, és kijelentette, hogy kormánya forrásokat fog elkülöníteni a helyszín további vizsgálatára és helyreállítására. A lelőhelyen egy kör alakú kőplatform is található, amelyhez hasonlót még nem tártak fel Mexikó ezen részén. A kutatók emellett egy monolitot is felfedeztek, amely egy lehetséges maja jegyeket hordozó alakot ábrázol. A Nemzeti Régészeti és Történeti Intézet szakértői szerint a monolit 1,88 méter magas, legszélesebb pontján 1,47 méter, legkeskenyebb pontján pedig 68 cm széles. A kenyér az egyik legalapvetőbb táplálékunk, de napjainkban az egyik legmegosztóbb is. Van, aki mindenhez eszik, míg más csak szénhidrátot lát benne, és attól fél, hogy hízlal. Szabó Adrián dietetikus szerint érdemes tisztázni egyrészt, hogy energiaforrás szempontjából a szénhidrátok alapvető fontosságúak az ember számára. A nemzetközi ajánlások szerint az a jó, ha a napi energia szükségletünk legnagyobb részben 40-60 energia százalékban szénhidrátból származik. Másrészt fontos tudni, hogy önmagában nem a szénhidrát hízlal, hanem az, ha rendszeresen a napi szükségletünknél több energiát viszünk be a szervezetünkbe. A magyarokra pedig sokkal inkább a túlzott zsír, mint a túlzott szénhidrát fogyasztás jellemző. A kenyér nem egyszerűen szénhidrát, mint a cukor, tartalmaz mikrotápanyagokat, például cinket, szelént, magnéziumot, B-vitaminokat, emellett pedig nagyon fontos rost és növényi fehérre forrás is. Ez azonban elsősorban a teljes kiöllésű változatokra igaz. Hazai szabályozások szerint pedig nem csak azt lehet így nevezni, ami 100%-ban teljes gabonából áll, hanem mindazokat, amelyek minimum 60%-ban tartalmaznak teljes kiöllésű lisztet, teszi hozzá Szabó Adrián. Egészen 7 éves kortól 18 éves korig várja a fiatalok jelentkezését a Felicita KTS-re. Most már szólóban, dúóban, párban és csapatban is. Kezdő csoportjuk hétfőn és szerdán indul a Felsővárosi Művelődési Házban. Az első órát szeptember 7-én tartják. Ősi híd maradványai bukkantak elő a római Tiberis folyó medréből a Szent Péter bazilika közelében a szárazság okozta csökkenő vízszint miatt, írja egy szaklap.

hajnali fény. Az élet kékegén veled, életképregényben élek én. A tábortűz lángja meg sebzett vadként űz. Halaványul a vágy, ha magányomban mellé ülsz. Tükröm, tükröm, kérlek, mondd meg nékem, miért mosolygom mindannyian többféleképpen? Legyél szívaszürkületben, egedi az aurát, ha túszük a szórát. Ne sietesd.

0: Ez volt a Pirkadati Zóna. Éjfél. Hírek a Táska Rádióban.
1: Az állatok új lenyomatát olvassa egy új magyar algoritmus. Nagyobb a tejútrendszer, mint eddig gondoltuk. Két hét alatt 31 új állatfajt fedeztek fel az Atlanti-óceánban. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. A természetvédelemben és a vadbiológiai kutatásokban egyre fontosabbá válik a fajokon belül az egyes példányok megkülönböztetése, egyedi beazonosítása. Ebben segít egy magyar fejlesztésű eszköz, az algoritmus az állatokról készült fotók, a képeken látható mintázatok alapján elképesztő gyorsasággal és pontossággal ismeri fel az egyedeket, messze felülmúlva az emberek képességeit. A technikát hamarosan bevethetik többek között a kenyai zebrák tanulmányozására, de akár magyarországi fajok esetében is alkalmazhatják. Jóval távolabbra nyúlhatnak el a tejútrendszer spirálkarjai, mint azt korábban gondoltuk, derült ki a NASA közleményéből. A szakértők a Chandra űrtávcső és az XMM Newton műhold megfigyelései alapján meghatározták a spirálkarokban található porfelhők távolságát gamma kitörések körül megjelenő gyűrűk vizsgálatával. A eredményeik alapján ideje lehet újra gondolnunk galaxisunk szerkezetéről alkotott elképzeléseinket. A gamma kitörések az univerzum legfényesebb fényjelenségei közé tartoznak, és nagy tömegű csillagok összeomlásakor vagy neutroncsillagok összeolvadásakor keletkeznek. A Földtől rendkívül messze, bőven galaxisunk határain túl találhatók, de fényük visszaverődik spirálkarokban található porfelhőkről. Ezzel a röntgentartományban érzékelhető gyűrűket hoznak létre. A gyűrűk átmérője alapján meghatározható a porfelhők távolsága bolygónktól. Minél nagyobb egy gyűrű, annál közelebb van hozzánk a létrejöttében szerepet játszó porfelhő. Két hét leforgása alatt 31 új fajt azonosított a Schmidt Oceans kutatóexpedíció. A tudomány számára korábban ismeretlen élőlényeket az Atlanti-óceán déli részében, Brazília partjaitól nem messze fedezték fel, derül ki a szervezet közleményéből. Az újonnan leírt állatfajok között szerepelnek felemáslábú rákok, medúzák, farkaszsákállatok, férgek, valamint rizariák. Utóbbiak olyan egysejtűek, amelyek hatalmas, akár 1 cm-t is elérő méretük miatt szabad szemmel láthatóak. Megtalálták a középkori premontrei prépostság nyomait az ELTE Régész Tudományi Intézet kutatói Nagykökényesen. Az intézmény beszámolója szerint a feltárás alkalmával azonosították a mintegy 900 éves épület falait, valamint számos tárgyalese is rábukkantak. A premontrei rend a 12. század elején Franciaországból indult és gyorsan elterjedt Magyarországon. A prépostság létezéséről régóta tudtak, helyét azonban korábban nem ismerték. Történeti források, terepbejárások és műszeres vizsgálatok alapján a régészek a Nagykökényes mai templomától nyugatra fekvő temető és gyümölcsös területére tették az épület lehetséges lelőhelyét. A feltárást 2026. áprilisában kezdték meg. A rendőrség a korábbi évek bevált gyakorlatát követve idén szeptemberben is komplex közlekedésbiztonsági és bűnmegelőzési intézkedés csomaggal készült a 2026-27-es tanévkezdésre. Mivel a nyári szünet után a gyerekeknek és a járművezetőknek is vissza kell rázódniuk a tanév közlekedési rendjébe, kiemelt figyelmet fordítanak az iskolák környékére.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
1: A svéd élvonalban szereplő IK Sirius hivatalosan is bejelentette Vancsa Zolán szerződését. A 21 éves szélső a belga Lommel SK-tól került a svéd csapathoz, és a megállapodás értelmében 2031 nyaráig kötelezte el magát az új klubjához. Vancsa az MTK Budapest Akadémiáján nevelkedett, majd a magyar élvonalban 16 évesen mutatkozott be. 2022-ben Belgium

0: 97 egy táskarádiót te is beleférsz, a mikrofonoknál Vas Eszti és Schuller Vivi. Elhoztunk neked 6 tippet, hogy mindig egészséges ételeket vegyél.
1: Mindig elcsábulsz a szupermarketekben lévő édességpolcok kínálatától? A következő hatásos tippjeinkkel soha többé nem fogsz csokoládé után sóvárogni. Segítünk egészségesen vásárolni.
0: Az első tippünk, hogy keresd a kevés összetevős termékeket. Első szempont, nézd meg a kiszemelt áru összetételét. Ha túl sok olyan dolog szerepel rajta, amit nem ismersz, ne talán több benne a tartósítószer és az ízesítő, mint azt gondoltad volna, azonnal rakd vissza a polcra.
1: Következő tippünk, ne hidd, hogy csak a vegán ételek lehetnek egészségesek. Bár a koleszterin zsírsejteket csak állati eredetű ételek tudják megnövelni, ne feledd, hogy a növényi élelmiszerek is lehetnek egészségtelenek. Például úgy, hogy sokkal több olaj, glükózis, só található bennük, mint a nem állati eredetű termékekben. Ha van időd, érdemes őket összehasonlítani.
0: Harmadik tippünk, hogy tanuld meg, mit jelent a bio kifejezés. A bioélelmiszerek azért drágábbak, mert az előállításuk közben mellőzik a mesterséges adalékanyagokat, hormonokat, antibiotikumokat és növekedésserkentőszereket. Így ezeknek a termékeknek az előállításuk is valamivel drágább. Te döntöd el, hogy melyik éri meg neked, de megsúgjuk, az ízükben nem fogsz különbséget tapasztalni.
1: Negyedik tippünk, hogy egészséges ételeket vegyél, ismerd fel a kalóriacsalókat. A legtöbb édességen nem az egész termék kalória értékét tüntetik fel, hanem csupán 100 g-ét. Ez azt jelenti, hogy ha veszel egy szelet csokoládét, nagy valószínűséggel dupla annyi kalóriát fogsz megelni, mint ami valójában fel van tüntetve a címkén. A gyártók ezt okosan kitalálták, mert valljuk be, kevesen gondolunk ebbe bele.
0: Mindig vegyél teljes kérlésű termékeket. Teljes értékű gabona árfolyama miatt ezek az élelmiszerek többbe fognak kerülni, mint a fehér lisztből készült termékek. A különbség azonban itt is megéri az árát. A teljes értékű gabonából készült ételekben ugyanis sokkal több vitamin, ásványi anyag és rost található, mint a fehér pékárukban.
1: Végül pedig az utolsó tippünk, hogy hasonlítsd össze az összetevők listáját. Ne hagyd, hogy becsapjon a csomagolás. Vannak olyan nagy cégek, amelyek a csomagoláson nagybetűvel hirdetik a gabonapenyheken található vitaminokat és ásványi anyagokat. Az apró betűs részben azonban kiderül, hogy szinte elenyésző mennyiségű tápanyag van bennük.
0: Ha a legegészségesebb verziót akarod megvenni, markolj fel pár gabonát.

0: 97.5 Táskarádió, te is beférsz. A mikrofonnál Halki Hanna és Nerebecki Máté. Amikor az ember a Star Wars filmek Obi-Wan Kenobi-jára gondol, akkor először Ewan McGregor fiatal Jedi mesterei jut eszébe, annak ellenére, hogy a klasszikus Star Wars filmekben Alec Guinness játszotta a karaktert, és ennek megvan az oka. Ewan McGregor Nagy-Britannia egyik legnagyobb színésze lett, hála tehetségének, alázatosságának, és nem utolsó sorban senki nem tudja jobban mondani nála azt az ikonikus mondatot, hogy Hello there! A mai adásban körbejárjuk ennek a legendás színésznek életútját.
1: Ewan McGregor 1971. március 31-én született a skóciai Crieff nevű kisvárosban. A színészet útjára nem más terelte, mint bohókás nagybácsia, a színész Dennis Lawson, akinek leghíresebb szerepe Wedge Antilles pilóta volt a legelső Star Wars filmben. Az ifjú Ewan soha nem volt jó tanuló az iskolában, és ez azt sem segítette, hogy a fiú mindig is a jó tanuló és sportoló bátyja árnyékában volt. Ennek hatására szülei azt a lehetőséget adták meg Ewannek, hogy elhagyhatja az iskolát 16 évesen, amit aztán a fiatal McGregor ki is használt.
0: Először Kirkcaldy-ban tanult színészetet, majd 18 évesen elköltözött Londonba, és elvégezte a Daniel Craig-et és Dominic West-et is tanító Guildhall School of Music and Drama iskola színész képzését. Amikor felfedezték az ifjú színész képességeit, szerepet kapott az 1993-as Lipstick on Your Color című komikus minisorozatban. Rá egy évre Danny Boyle úgy döntött, hogy első mozifilmjét szinte ismeretlen színészekkel fogja leforgatni. A Sekély Sírhan című fekete komédiában McGregor játszotta az egyik fontos szereplőt. A kisköltségvetésű film hatalmasat robbant, a dicsérő kritikák mellett az év legtöbb bevételét hozó skót filmje lett hazai fronton.
1: Danny Boyle következő filmje főszerepét is megkapta McGregor, ez volt a ma már kultfilmként számon tartott Trainspotting. Ewan McGregor számára hatalmas lehetőség volt eljátszani a heroin függő Mark Rantont, hiszen ezzel a megosztó szereppel abszolút meggyőzte a kritikusokat és a nézőket is. A szerepet annyira hitelesen sikerült eljátszania, hogy egyszer, amikor a reptéren járt, egy biztonsági őr felismerte és félreállította, hiszen az őr egyből a drogos Mark Rantonként azonosította a színészt.
0: Ewan mindig is óckodott a nagyobb hollywoodi szereplésektől, mivel nagyrészt kisebb produkciókban vállalt csak szerepeket. Mindezek után mégis őt választották az ifjú Obi-Wan Kenobi szerepére, amit csak azért nem utasított vissza a színész, mert mégiscsak a popkultúra legnagyobb durranásáról, a Star Warsról volt szó. Bár eleinte a Star Wars előzmény trilógiáját nem fogadták túl jól, abban mindenki egyetértett, hogy Ewan McGregor volt ezeknek a filmeknek a legjobb pontja. Nem is véletlen az, hogy Obi-Wan karaktere egy külön minisorozatot is kapott McGregorral a főszerepben.
1: A 2000-es évek elején olyan világhírű rendezőkkel dolgozott együtt, mint Tim Burton, Woody Allen és Michael Bay. McGregor szinte a teljes antitézise a hollywoodi élvonalat jellemző, testüket, lelküket sanyargató és a szerepükkel együtt élő színészeknek, akik sokszor teljesen kikészítik a stábot maguk körül egy-egy forgatáson. A McGregorral dolgozók rendszeresen nyilatkoznak arról, hogy mennyire alázatos és pozitív energiákat árasztó művész, a motoros túrákon vele utazó, szintén színész Charlie Burnett állítólag sosem látta rossz faszban, és mindig a többi ember igényeivel van elfoglalva.
0: Az utóbbi években a színész olyan híres szerepekben volt látható, mint Robert Gida, a Szépség és a Szörnyetek gyertyatartója, és a DC képregények Fekete Maszk nevű gonosztevője. Továbbá ő lesz majd Tücsök Tihamér hangja a Netflixes Pinocchio adaptációban.
1: Nektek melyik a kedvenc Ewan McGregor filmetek?
2: 97.5 Táskarádió.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Molnár Regina Málna, Ladányi Lilla és Fűrjes Csenge. Jelek, hogy szerelmes beléd. A legkisebb mozdulat vagy a legártatlanabb nézés is beszédes lehet. A Redditen alakult ki diskurzus arról, hogy milyen jelekből lehet tudni, ha valaki oda van érte. Ez már elég nagy merítés ahhoz, hogy higgyünk az eredményeknek.
1: Jelek, hogyha egy nő szerelmes beléd. Első, keresi az alkalmat, hogy veled lehessen. Ha valaki segítséget kér egy egyszerű feladathoz is, gyanús, hogy akar valamit. Egy vadidegent nem hívsz át, hogy tanítson meg biciklit pumpálni.
2: Második, zavarba jön a jelenlétedbe. Hogyha valaki szerelmes valakibe, általában kerüli, amikor csak lehet. Általában átnéz rajta, olyan keveset beszél vele, amennyit csak lehet, nehogy valami kínosat mondjon.
0: Harmadik, ürügyet keres, hogy megérintsen. Keres valamilyen kifogást, hogy hozzád érhessen. Például milyen puha a pulóvered, hol vetted.
1: Negyedik. Megváltozott viselkedés. Ha egy nő szerelmes, akkor bizony sokszor egészen ki tud fordulni magából. Például, aki eddig nem hordott magas sarkút, nem járt fodrászhoz és kozmetikushoz, hirtelen nyit ezek felé. Ezek a változások sok esetben a kiszemelt férfi miatt mennek végbe. De az is lehet, hogy elkezd új hobbikat, szintén a szerelme kedvéért. Ezek természetes dolgok, nincs is velük baj, hiszen tágul a látókörünk. Arra azért figyeljünk, hogy ne forduljunk ki magunkból, és ne csináljunk valamit csak azért, mert a másik szereti, vagy fontos neki. Hiszen végtére is azt szeretnénk, ha önmagunkért szeretnének.
2: Ötödik, szemkontaktus. A másik elég egyértelmű jel a lélek tükrében, a szembe kevesendő. A pszichológusok szerint a szerelmes emberek az idő 75%-ában egymás szemébe néznek. Ha egy nő sokáig a férfi szemébe néz, és még mosolyog is mellé, akkor az biztosan a szimpátia jele részéről.
0: Hatodik, segítségkérés. Az ismerkedés során beindulnak az ősi vadászösztönök, és ez nem csak a férfira igaz. Ilyenkor a nő szeret a vételen áldozat szerepében tetszelegni, akire a nagy erős férfinak vigyáznia kell. Még akkor is, ha egyébként egyedül is meg tudná oldani a problémát. Mindenképp kell a kabátja, ha ideg van, segíteni kell nyomtatni, vagy megszerelni valamit. Egy szóval tökéletes alkalmat teremt arra, hogy egy kicsit beszélgessenek.
1: Hetedik. Megváltozott járás, mozgás. A testünk bizony minden érzelmünkről képes árulkodni, arról is, ha valaki ellenszenves, és persze az ellenkezőjéről is. Egy szerelmes nő kihúzza magát a kiszemelt előtt, és a csípőjét is jobban ringatja. Ennek evolúciós okai vannak, ugyanis ezzel egészségesnek, szülőképesnek tűnnek a férfi szemében.
0: 8-as gondoskodás. A nők legtöbbjébe bele van kódolva a gondoskodás. Ha pedig szeretnek valakit, és fontos nekik, akkor ez hatványozottan igaz. Amikor azt veszed észre, hogy meglep apróságokkal, megfőzi a kedvencedet, vagy ha csak leszalad a boltba, neked is hoz valamit, akkor biztos, hogy a gyengét szálak fűzik hozzád.
2: Jelek, hogyha egy férfi szerelmes beléd. Első, ok nélkül érdeklődés. Folyamatosan megkérdezi, hogy vagy, érdeklődik utánad, és olyankor is felhív, amikor nincs különös oka rá. Bizony csak, hogy hallja a hangodat. Mi esze nem szerelem?
1: Második, keresi a társaságod. Ez szorosan kapcsolódik az előző ponthoz, de kiegészíteném azzal, hogy nem is kell a találkozóhoz valami különleges alkalom. Szeretne veled meginni egy csésze kávét, ha te kedvenc helyeden, vagy megenni egy ebédet ott, ahol már mesélted, milyen jó a leves. A lényeg, hogy veled lehessen.
0: Harmadik, figyelj rád. Bizony, ez egy egészen ritka férfi erény. Na jó, viccet félretéve, bizony igazán jó jel, ha a kis apróságokban is megmutatkozik, hogy mennyire figyel rád és arra, amit mondasz. Hozz a kedvenc csokitból, a kedvenc virágodat vásárolja. Tudja, hogy nehéz napod volt, ezért mondjuk ő főz, vagy megmasszíroz, és még sorolhatnám. A lényeg, hogy még kérned sem kell, és megadatik.
2: Negyedik. Beszél rólad a barátai előtt. Ez persze nehéz kinyomozni, ha csak rá nem kérdezünk okosan, vagy nincsen beépített emberünk a társaságban. De az egyik legjobb jele annak, hogy oda van érted, ha már nyíltan beszél rólad a barátai előtt. Amíg a nők már az elején kitárgyalják a kiszemek minden apró hibáját és pozitívumát, a férfiaknál ez nem így megy. Csak kiemelt esetekben beszélnek az érzéseikről és kapcsolataikról.
0: Ötödik. Bemutat otthon. Ez már ugyan egy magasabb szint, de a tapasztalatok alapján, hogy ez a teljes bizonyossága annak, ha valaki komolyan gondolja velünk. Bemutatni a hozzá legközelebbi családtagoknak nagy szó. Ennek a párja, hogyha arra is képes, hogy eljöjjön velünk a mi családunkhoz is, és jó pofát vágva végigülje a kihallgatást. Ez már bizony igazi elköteleződés.
1: Hatodik. Fontos vagy számára, amikor egy beszélgetés során azt veszed észre, hogy valóban figyel rád, relevánsakat kérdez, sőt napokkal később is képes emlékezni a beszélgetésre. Arról nem is beszélve, hogy érdeklődik. Ez mind azt jelzi, hogy eléggé fontos vagy számára. Ha tudtok még hasonló jeleket, akkor azt írjátok meg a Táska Rádió Facebook oldalán.
3: 97.5 Táska Rádió. Te is beleférsz. Yeah. Fresh.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonok mögött Ványi Viktória és Naár Barbara. Gönczi Gábort elsősorban a TV képernyőiről ismerhetjük, azonban a zenei világban is otthon van, hiszen 1991-ben saját bandát is alapított. Most erről beszélgetünk vele. Hogyan jött a bandának a neve, ugye, hogy Smile Lux Circus?
1: Mi nagyon szerettük a Queen-t, és nem tudom, láttátok-e a Bohemian Rhapsody című filmet, bár nem nektek való egyébként, ugye az idősebb korosztálynak, de abban benne van, hogy a Queen az annak idején hogy jött létre. Úgy jött létre, hogy zenekari tagok már régóta együtt voltak, de nem volt jó az énekesük, és akkor az énekesük elment, és a helyére jött a Freddie Mercury. És akkor a Freddie Mercury azt mondta, hogy jó, akkor mostantól ennek a zenekarnak a neve Queen lesz. Na de addig nem Queennek hívták őket, hanem Smile-nak. És mivel mi nagyon szerettük a Queen-t, ezért mi hagyomány tiszteletből Smile-ra kereszteltük 91-ben a saját zenekarunkat. Ez abszolút tisztelgés a Queen felé, és az az érdekes a névben, hogy mi ezt, amikor lehetett, már rögtön levédettük, és nemzetközi szinten is levédettük, és a mai napig mi vagyunk az egyetlen Smile nevű zenekar, és csináljuk most már 30 éve.
0: A zenés társaidal akkor teljesen együtt találtátok ki ezt a nevet.
1: Én mondtam, hogy legyünk Smile. Hát ugye nem a nevet találtam ki, hanem csak azt találtam ki, hogy legyünk az a zenekar, aki a Queen volt, mielőtt a Queen lett. Úgyhogy... igazából így jött a név, de hát azóta is ez tulajdonképpen hozzánk nőtt ez a név.
2: A zenekar megalakulása óta rengeteg nívós eseményen részt vettetek már, ilyen volt például a Sziget, a Volt Fesztivál, illetve a Gyűri Média Bál is. Gondoltátok volna valaha, hogy ekkora sikernek fogtok örvendeni?
1: Amikor elkezdtünk zenélni, nem voltak ilyen világ megváltó tervek, egyszer csak nagyon jó volt zenélni. Aztán amikor láttuk, hogy tele vannak a klubjaink, meg a buliaink, akkor persze ez nagyon tetszett, és nyilván 16-17 éves fiúk voltunk, nagyon tetszett, hogy sok szép lány jár a koncertünkre, tehát igazából először csak a zene szeretete, aztán pedig hát láttuk, hogy ez a dolog, ez így jó, hogy azok a lányok, akik nem is köszöntek a folyosón nekünk annak idején az iskolában, azok után eljöttek a koncertre, és onnantól már köszöntek, és ezt nagyon élveztük, de még mindig nem voltak ilyen nagyra törő terveink, de pár évvel később láttuk, hogy ez erre, amit csinálunk, van igény, hogy az emberek erre szívesen eljönnek, hogy rendezvényekre bennünket szívesen elhívnak, és akkor két út állt előttünk. Az egyik, hogy írjunk-e saját dalokat, legyen-e saját lemezünk, saját utunk, saját karrierünk, a saját dalaink által, vagy pedig játsszuk el nagyon jól azokat a dalokat, amiket már mások megírtak, tehát, hogy feldolgozásokat csináljunk. És akkor azt a döntést hoztuk mi, hogy csináljuk ezt is, azt is, aztán meglátjuk, melyik válik be. Nagyon sok saját dalt is írtunk, egy-kettő be is került a rádióba, egy-kettőt játszottunk a klubokba is, és tetszett az embereknek, de azt a nagy áttörést nem értük el vele. Tehát ez egy érdekes dolog, hogy sikeresek voltunk úgy is, hogy igazából a saját dalaink meg egy idő után teljesen eltűntek. Úgyhogy ez a siker, ez egy érdekes dolog, mert persze nagyon büszke vagyok arra, hogy nagyon sok helyre hívnak bennünket, ahova hívnak, ott nagyon-nagyon jó a hangulat, megőrülnek az emberek, mi is nagyon imádjuk. Tehát ez tök jó, de hát nyilván minden zenész egy kicsit szeretne Majka lenni, aki ugye ki meghirdeti a koncertjét, és tele lesz a Budapest Park háromszor. Tehát egy kicsit azt mondom, hogy ha most visszamehetnénk az időben, mondjuk egy 20-25 évet, akkor lehet, hogy még jobban megpróbáltam volna ezt a saját vonalat csinálni, mert persze jó ez a siker, de azért ez a siker, ez igazából azoknak a daloknak szól, persze nekünk is, akik előadjuk, de hát ezek jó dalok, tehát ezek nagyon jól megcsinált buli dalok, amikkel nagyon jó hangulatot lehet csinálni. Kicsit olyanok vagyunk, mint egy élő DJ, lejátsszuk más zenekarok dalait, amik tudjuk, hogy működnek, és ettől van sikerünk. Tehát nekem mindvégig azért a televíziózás a hivatásom, a zenélés a hobbim.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Nagy Szonya, Luca és Pitman Titanilla.
1: Kanada, a gyönyörű tájak, a juharszirup, a hűvös időjárás, az udvariasság, a bocsánat kérő emberek, és többek között Justin Bieber szülőhazája is. Belegondoltál már valaha, hogy Kanada zászlóján miért pont egy juharfa levele szerepel? Nos, ennek egészen egyszerű oka van, amely kifejezetten régre nyúlik vissza az ország történelmében. Ugyanis a kanadai őslakosok már az európai telepesek megérkezése előtt is élelmiszerként használták fel a juharfa ledvét, majd az évek során a levélforma egyre több helyen is elkezdett megjelenni.
0: Felkerült a pénzérmékre, emblémákra, majd végül a kanadai címerre is. Érdekes módon a zászlón sok ideig nem jelent meg, mivel a parlamentnek nagyjából 40 évbe telt, mire sikerült döntést hozniuk annak kinézetéről. Így az ikonikus piros-fehér-piros színkombináció közepén a juharfa levéllel csak 1965. februárjától vált hivatalossá. Viszont a juharfa nem csak emiatt bír nagy jelentőséggel Kanada számára, hanem azért is, mert 1996-ban ez lett az ország hivatalos nemzeti jelképe. Emellett pedig egészen a mai napig Kanada termeli a világ juharszirup felhasználásának 3/4-ét.
1: Kanada világ egyik legalacsonyabb népsűrűségű országa.
0: Kanadában található Hudson-öbölben kisebb a gravitáció, mint a bolygó más részein.
1: A világ második legnagyobb országa.
0: Kanadában több tó van, mint a világ többi részén összesen. A bolygó tavainak 60%-a ebben az országban található.
1: A kanadaiak szó szerint élnek halnak a jégkorongért, bár nem ez a hivatalos nemzeti sport az országban. Kanada hivatalos nemzeti sportja igazából a lacrosse.
0: Kanada a világ legképzettebb országa. Az OECD szerint Kanada lakosságának több mint 56%-a szerzett magának valamilyen magasabb képesítést a középiskola elvégzése után.
1: Kanada bevándorlási minisztere hivatalosan is kanadai állampolgárnak nyilvánította a Mikulást.
0: Itt található a világ egyetlen jeges medve börtöne. Ez a börtön 28 cellával rendelkezik, és maximum 30 napig tartják itt őket, mi alatt bőséges étellel és itallal látják el őket, hogy a szabadon engedésük után kisebb eséllyel térjenek vissza a városokba.
1: Kanada északnyugati tartományaiban a rendszámtáblák jegesmedve alakúak.
0: A hideg nem kíméli, a Niagara vízesés sem. Sok ott járó ember azt hiszi, hogy a vízesés befagyott, de valójában csak egy része dermedt jéggé. Ezek az óriási jégcsapok és jégfalak is lenyűgözőek. 97.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Jancsek Roland és Kenikel Krisztián, az autótuning. Az autótuningot választottuk adásunk fő témájának, és így bontottuk kisebb részekre. Kezdve az eredetével, ezt követően pár tuningfajtával, és ami lényeges lehet, hogy Magyarország hogy viszonyul az autótuninghoz.
1: Kezdetekkor nem a versenyzési vágy volt a tuning lényege, ennél sokkal fontosabb cél lebegett az első tuningolók szem előtt, mégpedig meglépni a zsaruk elől. Egész pontosan a szerztilalom idején született az ötlet a csempészek agyában, hogy külsőre szokványosnak tűnő autókkal villámgyorsan eltűnhessenek a szervek látóteréből, ha esetleg éppen forróvá válna a talaj. Ezzel gyakorlatilag tudtuk nélkül megalkották a tuning fogalmát.
0: Otrod az első tuning, aminek lényege a motorkapacitás növelése és a súlycsökkentés. Amit fölöslegesnek gondoltak, kidobtak. Egyszerűen, ami nem motor, az kuka. A GDM, azaz japán belpiacra készült autók két része van. Az egyik a szolidabb, ami nem annyira lényeges, a másik az elborultabb. Az elborultabb lényege az optikai tuning, mint például egyedi body kitek és túlmatricázás, úgynevezett lóerőt adó matricák.
1: Lowrider hidraulikára épült stílus, amelyeket Amerikába bevándorolt mexikói fiataloknak köszönhetünk. Sleeper vagy Q-autó stílus olyan magas teljesítményre képes autó, amely egy szerényebb vagy szándékosan elhanyagolt külső mögé rejtenek.
0: Ha már autótuningolás, akkor érdemes tudni, meddig legális. Magyarországon, ha át akarsz építeni egy autót, akkor engedélyt kell szerezned rá, és csak utána állhatsz neki. Addig legális, amíg jogszabályt nem sért. Y'all ready?

0: szerelem.
1: 90 Utás Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Farkas László és Takács Leó. A mesterséges intelligencia. A mesterséges intelligencia a jövőben az életünk meghatározó része lesz, de már most is egyre több helyen bukkan fel.
2: Az AI, azaz a mesterséges intelligencia már jeleskedett a vezetés és a logikai játékok terén is, de senki sem gondolta volna, hogy a kreatív feladatokban is sikeres lehet.
1: Egy Ember nevű AI egy énekessel összeállva megalkotta a Break Free nevű számot, de a könyvek terén is kezd minket beérni a mesterséges intelligencia. Egy AI által írt könyv már majdnem egy nagyfokú művészeti díjat is bezsebelt.
2: Vajon keresett egy gép több 100 millió forintot? Igen, Edmond Bellamy több 100 000 dollárt keres festményeivel, pedig ő csak egy algoritmus. New Yorkban saját tárlata is volt. Ezt a szintű kreativitást úgy tudta elérni, hogy rengeteg képet elemzett, hogy ezek együtteséből megalkossa a saját verzióját. Ezt nevezzük tanuló algoritmusnak.
1: Sajnos nem csak a művészeti ágakban használják fel az AI-okat, most már a hadászatban és az emberek megfigyelésében is. Például a célpontok nyomon követéséhez és beméréséhez. Egyesek szerint nem tanácsos fegyvert adni a mesterséges intelligencia kezébe, mert könnyedén ellenünk fordíthatja.
2: Viszont az Isaac Asimov által megalkotott 3 törvény tiltja ezt. A törvények a következők.
1: Az első, hogy a robotnak nem szabad kárt okozni emberi lényben, vagy tétlenül tűrni, hogy emberi lény bármilyen kárt szenvedjen.
2: Második törvény, a robot engedelmeskedni tartozik az emberi lények utasításainak, kivéve, ha ezek az utasítások az első törvény előírásaiba ütköznének.
1: A harmadik törvény, hogy a robot tartozik saját védelméről gondoskodni, amennyiben ez nem ütközik az első vagy második törvény bármelyikinek előírásaiba. Laszkó, te félsz attól, hogy egyszer a mesterséges intelligencia felül fog kerekedni az emberiségen?
2: Bevallom őszintén, nekem erről korábban még rémálmaim is voltak. Én ettől nagyon félek, de remélem, hogy nem fognak bekövetkezni, illetve hogyha én erre a területre kerülök, akkor mindent megtennék azért, hogy ez ne következzen be még az én életemben. És szerinted egyébként ez be fog következni a mi életünkben már?
1: Ha most azt vesszük, hogy az elmúlt 30 évben a technika mennyit fejlődött, akkor elképzelésem szerint simán, de nem biztos, mert lehet, hogy olyanok fognak ezen a területen dolgozni, mint te, és ők ezt megakadályozzák.
2: Reméljük, hogy meg fogjuk akadályozni. Eddig még az emberiség egyébként nem készített tökéletes mesterséges intelligenciát. Ennek a megállapítására szolgál az úgynevezett Turing-teszt, ami abból áll, hogy egy ember beszélget egy AI-jal és egy valódi emberrel. A kérdező kérdéseket tesz fel a tesztalanyoknak, és a válaszokból ki kell derítenie, hogy melyik a valódi ember.
1: Erre a kérdezőnek 5 perce van, de eddig még egy AI-nak sem sikerült teljesíteni a tesztet.
0: 97. Táskarádió.

0: 95-5 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Batta Levente, Bali Villő, Sarf Janka és Szigő Barnabás. Körhintázó atomok mutathatják az utat a végtelen energiához. Meglepően jól sikerült a szupravezető elektronok mozgását utánzó atomokból épített modell. Az MIT tudósai kísérletezés során olyan egzotikus határállapotba hoztak atomokat, amelyek ellenállás nélkül szabadon kezdtek mozogni az anyag felületén. A különleges felfedezés áttörést jelentett az elektromosság veszteség nélküli továbbítása a szupravezetés gyakorlati alkalmazása terén.
1: A széles körben használható, hűtés nem igénylő szupravezetőket lázasan keresi a tudomány. Ezekből nem csak energiahálózatok és nagysebességű mágnes vasutak építhetők, de fúziós erőműveket korlátozó kihívásokat megoldva lényegében végtelen energiaforrásos segítenek az emberiséget.
2: Felfutás a szélem. A szupravezetés kutatása során 1980-ban fedezték fel a Hall-effektus kvantumváltozatát, amelynek lényege, hogy a kétdimenziós anyagokban, mint a grafén, abszolút zéró hőmérsékleten az anyag szélein ellenállás nélkül képesek mozogni az elektronok.
3: Ennek az anyagnak a határán tapasztalható jelenség és tulajdonságainak megmérése nagyon fontos olyan egzotikus anyagok létrehozásához, amelyek a szupravezetéshez elvezethetnek. A probléma, hogy ezek a folyamatok a másodperc 1000 milliómod részében a nanométer töredékén jönnek létre, ezért nagyon nehezen mérhetőek.
0: Az MIT elektronikai laboratóriumának és az MIT Harvard ultrahideg atomokat kutató központjának munkatársai ezért újításként nátrium atomokkal próbáltak meg modellezni az apró és gyors elektronok viselkedését. A modellen immár nagyobb léptékben, millisekundumokban, mikrométerekben mérhető és szabad szemmel látható, ami az anyag szélén történik.
1: A szakemberek ehhez lézeres csapdákkal vették körül az anyagot, amelyet egy irányban haladva kezdtek körbefolyni az atomok. Miközben a körhintaként forgó atomokat a centrifugális erő kifele repítette volna, a lézeres csapda befele nyomt őket, míg létrejött egy egyensúly. Az őket eltérítő Coriolis hatással együtt az atomok úgy viselkedtek, mint az elektronok egy mágneses térben.
2: A kutatók megfigyelték, hogy az atomok áramlását semmi nem lassította le. A mesterséges akadályokat kikerülték, és nem mutatták súrlódás jeleit. Szándékosan betettünk egy nagy zöld pacát. Az atomoknak le kellett volna pattaniuk, ehelyett a mágneses mezőt követve kikerülték, és vidáman haladtak tovább, mondta Richard Fletcher, a Nature Physics-ben megjelent beszámoló egyik szerzője.
3: A szakemberek szerint a kísérlet olyan, mintha egy edényt körbe mozgatva forgatnánk a falán, a benne található golyók ugyanakkor olyan fizikát látnak, ami ultrahideg rendszerekre nem jellemző. A különleges modell új ajtókat nyit a kutatásban, amelyek akár a keresett energiaforradalomhoz vezethetnek, írja a QP, azaz a Quality Placement.
4: 97.5 All the time. Táskodá.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Rivnyák Robin és Pinter Dominik.
1: Bárki lehet ma már DJ. Sokan mondják, hogy igen, de ez közel sem jelenti azt, hogy mindenkiből lehet jó DJ. Amikor egy nagy fesztiválon vagy buliban látjuk a lemezlovas dolgozni, könnyen gondolhatjuk, hogy milyen egyszerű az, amit csinálnak, és hogy ezt mi is simán tudnánk csinálni. Végül is csak utazgatni kell az országban vagy a világban, és bulikból bulikba menni.
0: Azonban abban sokan nem gondolnak bele, milyen fontos, hogy az illető mennyire tudja ezt szenvedéllyel csinálni. Magyarországon is sok DJ-től hallhatjuk, hogy nem csak abból áll a munkájuk, amit mi látunk. A bioritmusom teljesen felborult, mondja Metzger Viktória egyik posztjában. Ebből is látszik, hogy mennyire nem egyszerű az a szakma, és hogy mennyi kihívás is van benne. Ezért nem való mindenkinek.
1: Neked beleférne?

0: Turík, Pleťkár és a Tezenét.
1: Hello, this is Lady Gaga.
2: Hey, I'm John Newman.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: Minden este 6-tól 10-ig. Hello. Ez a Táska Rádió esti show-ja. Egy óra. Hírek a Táska Rádióban.
4: Az állatok új lenyomatát olvassa egy új magyar algoritmus. Nagyobb a tejútrendszer, mint eddig gondoltuk. Két hét alatt 31 új állatfajt fedeztek fel az Atlanti-óceánban. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. A természetvédelemben és a vadbiológiai kutatásokban egyre fontosabbá válik a fajokon belül az egyes példányok megkülönböztetése, egyedi beazonosítása. Ebben segít egy magyar fejlesztésű eszköz, az algoritmus az állatokról készült fotók, a képeken látható mintázatok alapján elképesztő gyorsasággal és pontossággal ismeri fel az egyedeket, messze felülmúlva az emberek képességeit. A technikát hamarosan bevethetik többek között a kenyai zebrák tanulmányozására, de akár magyarországi fajok esetében is alkalmazhatják. Jóval távolabbra nyúlhatnak el a tejútrendszer spirálkarjai, mint azt korábban gondoltuk, derült ki a NASA közleményéből. A szakértők a Chandra űrtávcső és az XMM Newton műhold megfigyelései alapján meghatározták a spirálkarokban található porfelhők távolságát gamma kitörések körül megjelenő gyűrűk vizsgálatával. A eredményeik alapján ideje lehet újra gondolnunk galaxisunk szerkezetéről alkotott elképzeléseinket. A gamma kitörések az univerzum legfényesebb fényjelenségei közé tartoznak, és nagy tömegű csillagok összeomlásakor vagy neutroncsillagok összeolvadásakor keletkeznek. A Földtől rendkívül messze, bőven galaxisunk határain túl találhatók, de fényük visszaverődik spirálkarokban található porfelhőkről. Ezzel a röntgentartományban érzékelhető gyűrűket hoznak létre. A gyűrűk átmérője alapján meghatározható a porfelhők távolsága bolygónktól. Minél nagyobb egy gyűrű, annál közelebb van hozzánk a létrejöttében szerepet játszó porfelhő. Két hét leforgása alatt 31 új fajt azonosított a Schmidt Oceans kutató expedíció. A tudomány számára korábban ismeretlen élőlényeket az Atlanti-óceán déli részében, Brazília partjaitól nem messze fedezték fel, derül ki a szervezet közleményéből. Az újonnan leírt állatfajok között szerepelnek felemáslábú rákok, medúzák, farkaszsákállatok, férgek, valamint rizariák. Utóbbiak olyan egysejtűek, amelyek hatalmas, akár 1 cm-t is elérő méretük miatt szabad szemmel láthatóak. Megtalálták a középkori premontrei prépostság nyomait az ELTE Régész Tudományi Intézet kutatói Nagykökényesen. Az intézmény beszámolója szerint a feltárás alkalmával azonosították a mintegy 900 éves épület falait, valamint számos tárgyalese is rábukkantak. A premontrei rend a 12. század elején Franciaországból indult és gyorsan elterjedt Magyarországon. A prépostság létezéséről régóta tudtak, helyét azonban korábban nem ismerték. Történeti források, terepbejárások és műszeres vizsgálatok alapján a régészek a Nagykökényes mai templomától nyugatra fekvő temető és gyümölcsös területére tették az épület lehetséges lelőhelyét. A feltárást 2026 áprilisában kezdték meg. A rendőrség a korábbi évek bevált gyakorlatát követve idén szeptemberben is komplex közlekedésbiztonsági és bűnmegelőzési intézkedés csomaggal készült a 2026-27-es tanévkezdésre. Mivel a nyári szünet után a gyerekeknek és a járművezetőknek is vissza kell rázódniuk a tanév közlekedési rendjébe, kiemelt figyelmet fordítanak az iskolák környékére.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
4: A svéd élvonalban szereplő IK Sirius hivatalosan is bejelentette Van Csazolán szerződését. A 21 éves szélső a belga Lomel-SK-tól került a svéd csapathoz, és a megállapodás értelmében 2031 nyaráig kötelezte el magát az új klubjához. Van Csa az MTK Budapest Akadémiáján nevelkedett, majd a magyar élvonalban 16 évesen mutatkozott be. 2022-ben Belgiumba igazolt, ahol a 93 mérkőzésen 19 gólt és 7 gólpasszt jegyzett.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
4: Ma a meleg időben csapadékra nem kell számítani, enyhe lesz a szél. Napközben 32 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: És most hírek, sztorik és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna 97.5 Táska Rádió.

0: fejet a Táska Rádió, te is beleférsz! A mikrofonnál Maros Andorka és Freshly Zsófia. Tudtad, hogy van olyan bolygó, ahol üveg esik az égből? Ez a bolygó mély, gyönyörű azurkék színét, a furcsa légköréből nyeri, amely valójában többnyire szilikátatomokból és szemcsékből áll. A bolygó szélsebessége elérheti a 2 km per másodperc sebességet. Itt a hőmérséklet több mint 900 Celsius fok. Viszont ami borzalmas és ijesztő ezen a bolygón, az az, hogy szó szerint üvegesik elviselhetetlenül gyors széllel együtt. Ha ez a vihar valahogy bekövetkezne a Föld egyenlítőjén, akkor mindössze 5,5 óra alatt körbejárná az egész Földet.
1: A Gliese 581C nevű bolygó 6,8 millió mérföld távolságban kering a csillaga körül. Ez a bolygó rendezetten zárva van, ami annyit jelent, hogy a bolygó egyik oldalán mindig a csillaga felé néz, a másik oldalán pedig sohasem. A közeli oldalon perzselő hőmérséklet tapasztalható, amely azonnal élve megolvasztana, míg a túlsó oldalon fagyos időjárás van, amely azonnal hóemberé változtatna minket. E két véglet között azonban egy keskeny földsáv húzódik. 2008-ban rádió üzenetet küldtünk ide, amely várhatóan 2029-ben éri el a bolygót.
0: A TRASZ 2B-t 2011-ben a legsötétebb ismert exobolygónak nyilvánították, mivel az őt érő fény kevesebb, mint 1%-át veri vissza. A visszavett fény pedig halványvörös, ami egy érdekes vörös szint ad a bolygónak. A TRASZ 4B a legnagyobb bolygó, amit ismerünk, viszont ennek ellenére neki van a legkisebb sűrűsége. Ez a bolygó körülbelül 1,7-szer nagyobb, mint a Jupiter, és a sűrűsége hasonló, mint a parafáé. Ez a sűrűség a bolygó magas hőmérséklete miatt lehet, ami meglátta a csillagászokat.
1: Az univerzum egyik leghidegebb bolygója egy vörös törpe csillag körül kering. Ezek a csillagok az univerzum legkisebb és leghűvösebb csillagai közé tartoznak. Ez a bolygó viszont túl messze van ahhoz, hogy érezze, milyen kevés hőt termel a csillag, úgyhogy mindössze csak mínusz 220 Celsius fok van csak a felszínén. Az egész bolygót vastag jégréteg borítja. Gleccserek, kanyarok, hatalmas síkságok és óriási jéghegyek pontozzák a felszínt. Az élet ennek a fagyos pusztaságnak a felszínén nagyon valószínűtlen. A hőmérséklet annyira rettentően hideg, hogy minden általunk ismert lény azonnal jégkockává fagyna.
2: 97.5 Táskarádió. Táskarádió. Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Kovács Réka és Gál Zsombor. Ha felnézzük az égre, jó pár repülőgépet láthatunk, nem kis kondenszcsíkkal, ami hozzájárul a globális felmelegedéshez.
1: De rájöttek, ha nem képződik kondenszcsík, a repülés sem olyan környezetszennyező. A CO2 kibocsátás csökkentése mellett a repülési tervek módosítása is sokat segíthet a klímakatasztrófán, ráadásul ennek még a költségei sem olyan magasak. A járatok viszonylag kis hányada járul hozzá az éghajlati változások nagy részéhez. Ha tehát módosítani tudjuk ezeknek a járatoknak az útvonalát, jelentősen csökkenthetjük a negatív környezeti hatásokat is, nyilatkozta Mark Stettler, a londoni Imperial College közlekedési és környezetvédelmi előadója egy interjúban.
0: A környezetvédelem érdekében a kormányok a széndioxid kibocsátás csökkentésére koncentrálnak, mert a globális kibocsátás 2,4%-áért a repülési ágazat felelős, és egyetlen repülés ugyanannyi CO2-t bocsájt ki, mint sok ember egy egész év alatt. A tudósok viszont arra is felhívják a figyelmet, hogy a kondenszcsíkok által okozott sugárzás a légi közlekedés negatív környezeti hatásainak 57%-áért felelős, a csíkok ugyanis fokozzák a felmelegedést.
1: A kondenszcsík gyakorlatilag vízgőz, amelyéként kondenzálódik a hajtóműből kijövő koromszemcsékre, de csak akkor, ha a levegő nagyon hideg, nedves és túltelített. Azért környezetszennyező, mert megfogja és elnyeli azt a hőt, ami egyébként az űrbe távozna. Nappal valamennyire blokkolhatja az beérkező napfényt, ami minimális hűtőhatással jár, de ez nem semlegesíti a negatívumokat, mivel percekig, órákig, de akár napokig is képes a légkörben maradni.
0: Az útvonalak és a magasság megváltoztatása lehet a kulcs. A repülési útvonalak megváltoztatásával a gépek elkerülhetnék a légkör azon részeit, amelyek elég hidegek és nedvesek a kondenszcsík képződéséhez, így viszonylag kis költségráfordítással csökkenthető lenne a környezetszennyezés. A járatok kevesebb mint 2%-ának kellene megváltoztatni a repülési magasságát ahhoz, hogy 59%-kal csökkenjen a negatív hatás, mivel már 1000 lábnyi módosítás is megakadályozhatja bizonyos kondenszcsíkok kialakulását, mondta Stettler professzor.
1: A kondenszcsíkok körülbelül 80%-át tudtuk megjósolni és elkerülni a tesztrepüléseink alatt. Nagyon kevés járatot kellene eltéríteni ahhoz, hogy jelentős éghajlati változást lehessen elérni, mondta Christian Voigt, a Mainz Egyetem felhőfizikai tanszékének vezető professzora, a Német Légiközlekedési Központtal folytatott kísérleteire hagyatkozva. Hozzátette, hogy a légitársaságok érdeklődnek a projekt iránt, mivel a hatékonyság ellenére a költségek nem túl magasak.
0: A néhány ezer lábnyi magasságváltoztatást az utasok kényelmének megzavarása nélkül minden esetre kihívás lesz a légitársaságoknak. Jelenleg a pilótáknak kell időben észrevenniük a légköri jeleket ahhoz, hogy a süllyedés ne legyen zavaró az utasoknak.
1: Erre egyébként már vannak szoftvermódosítások is, amelyek szintén nem számítanak drágának. Míg egy hajtóműcsere általában 200 millió dollár, addig a szoftvercsere akár 12 millió dollárból is kijöhet. Mivel az új útvonalak elkerülnék a légkör vízgőzös területeit, amelyek a kondenszcsíkok mellett a turbulenciát is okozzák, az utazás is kényelmesebb lenne.
0: A légkörtudós Ken Caldiere professzor szerint a kondenszcsíkok káros hatásainak megelőzése kevesebb, mint évi 1 milliárd dollárba kerülne, miközben a haszon nettó értéket ennek több, mint ezerszerese.

kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

nálad. Kint attól szép, hogy belül a kor, egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

0: vannak. 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonoknál Takács Leó és Farkas László. Ha egy fiatalabb gyerek a Mekiben kólát rendel, arra senki nem figyel fel. Ha viszont ugyanaz a gyerek kávét iszik, és nem koffeinmenteset, azt mindenki megbámulja. Felmerül a kérdés, hogy akkor a kávé és a kóla között mi lehet a különbség? Az, hogy a kávé egészséges, a kóla meg nem.
1: Senkinek nem jutna az eszébe, hogy a vacsora mellé ivott kólától esetleg bármi baja lenne a gyerekének, max egy kicsit később alszik el. Azonban minden szülő kiborul, ha megtudja, hogy a gyereke mondjuk délután 4 óra után koffeines kávét iszik. De miért? Gondolkozzunk el egy kicsit ezen. Igaz, hogy a kólában lényegesen kevesebb koffein van, viszont emellett rengeteg cukor, foszforsav és egyéb nem túl egészséges összetevő. Ebből, ha egy vacsoránál megiszunk 2 üveggel, rosszabbul járunk, mintha este 7-kor iszunk egy kapucsinót.
0: De akkor mi van a kávéban? A kávébab jellegzetes aromája mellett meghatározó mennyiségű koffein. A 19. században jött létre az a tévhit, hogy a kávé rossz hatással van a gyerekek szervezetére, és e italnak a rossz hatását a koffeinre fogták. Mára ez már az egész világon elterjedt, pedig korán sem igaz. Ezt az állítást nem egy tudományosan bebizonyított kutatásnak köszönhetjük, hanem egy pótkávégyártó egyik legjobban sikerült marketing kampányának.
1: Charles Williams, a Postum nevű cikóriapor gyártójának tulajdonosa olyan komolyan szitta a kávét, hogy az 1914-es halála után még jó 50 évig folytatódott a kampány. A cikória íze hasonlít a kávéhoz, de nincs benne koffein. Charles aggódva nézte az USA-ban egyre jobban elterjedt reggeli ital népszerűségét és lelki ismeretét hátrahagyva belekezdett egy áltudományos marketing kampány végrehajtásába.
0: Idézzük a Postum egyik legdurvábban sikerült plakátjának szövegét. A Postum mentes a kávéban lévő koffein egy függőséget okozó drog gonosz hatásaitól. A koffein elrabolja gyermekei piros posgás orcáját és csillogó szemeit. Kezdje korán a Postum adását, hogy biztosítsa a kicsinye idegrendszerének egészséges fejlődését. Azonban nem csak Charles volt szenvedélyes kávé ellenes. Amikor a fekete ital a 17. században Svédországban is megmutatkozott, az akkori királynak, II. Gusztávnak nagyon nem ízlett. Ezért kísérlettel bizonyította volna, hogy a kávé öl. Egy ikerpár volt a tesztalany, az egyik napi 3 kannával kávét, a másik teát ivott ugyanilyen mennyiségben. Viselkedésüket és testi reakcióikat orvosok figyelték.
1: Közben meghalt a király, 2 orvos is. Az ikerpár meg csak döntötte magába a koffeint rendületlenül. Végül a természet rendjének megfelelően az egyik meg is halt, de nem a kávét, hanem a teát ivó ember. És Svédországban azóta is az egyik legkedveltebb ital a kávé. A rágalmak azonban a svéd király és a Postum bukása, mivel a Coca-Cola beperelte a céget, ellenére olyannyira részévé váltak a köztudatnak, hogy még ma is félünk a kávé gyerekekre leselkedő ártalmaitól.
2: 9, 7, 5, Táskarádió.

0: minden hétöt Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Dombi Judit és Naár Barbara. A mai adásban Catherine Newton színésznőt ismerhetitek meg.
1: Catherine Newton születési nevén Catherine Lam Newton a Florida állambeli Orlandóban látta meg a napvilágot 1997. február 8-án, Robin és David Newton egyetlen gyermekeként. Édesanyja utasszállító pilótaként dolgozott, édesapjának pedig üzleti kapcsolata van Kínával, ezért rávette Catherine-t, hogy tanuljon mandarin nyelvet.
0: Catherine 4 éves korában kezdte el a színészetet, amikor szüleivel a családi kiruccanáson voltak New Yorkban, ezután viszont 4 éves szünetet tartott. 2008-ban szüleivel Dél-Kaliforniába költöztek, ugyanis ott forgatták az Elvált Gary című sorozatát.
1: A színészet mellett még a golfozást is nagyon szereti, ami az édesapjának köszönhető. 2008. júliusában részt vett a US Kids World Cup bajnokságon. 2012-ben eltervezte, hogy a United States Women Open Championship sportegyesületnél fog gyakorolni, de miután megkapta a főszerepet a Parajelenségek negyedik részében, ott kellett hagyni az egyesületet. A középiskolát a Los Angelesben lévő Notre Dame High School nevű intézményben végezte el 2015-ben. Itt is benne volt a golfcsapatban, amivel 3 bajnokságot meg is nyertek. A színésznő tud még balettozni és boxolni is szokott.
0: Most ejtsünk pár szót színészi karrieréről. Első szerepe az Abby Downey című rövid filmben volt 2002-ben, illetve szerepelt még az All My Children szappanopera egyik epizódjában, mint Colby Marian Chandler, majd karaktere 2003-ban ismét visszatért a szappanoperába, szintén csak egy rész erejéig. Ebben az évben a Bambán rövid filmben tűnt fel még.
1: 2008 és 2009 között a CBS vígjáték sorozatában az Elvált Gary-ben az egyik állandó szereplő Louis Brooks-ot személyesítette meg. Alakításáért 2010-ben díjat nyert a 31st Young Artist Awards díjátadón a legjobb alakítás egy sorozatban fiatal női mellékszereplő kategóriában.
0: 2011-ben Cameron Diaz, Jason Segel és Justin Timberlake vígjátékában a Rossz Tanárban szerepelt, mint Chase Rabin Rossi. 2012-ben a Parajelenségek 4 misztikus horrorban alakította a főszereplő Alexet. Szerepléséért a 34th Young Artist Awards díját adón jutalmazták meg, a legjobb alakítás egy filmben fiatal nő főszereplő kategóriában. 2013-ban a Mad Men reklámőrültek széria egyik epizódjába ugrott be, illetve ebben az évben szerepelt még az Ebb és a Web 2 epizódjában is, ahova 2014-ben ismét visszatért egy részre.
1: 2014 és 2018 között az Odeát fantasy horror sorozatban egy visszatérő szereplőt alakított, Claire Novakot. 2015-ben a The Marshall Arts Kid családi akciófilmben Rina karakterének megformálója volt.
0: 2017-ben Louisa May Alcott azonos című könyvén alapuló kisasszonyok mini sorozat egyik főszereplőjét, Amy Marchot keltette életre, aki a 4 más lány egyike. A széria az amerikai polgárháború idején zajlik.
1: 2017 és 2019 között az HBO saját gyártású sorozatában a Hatalmas kis hazugságokban Reese Witherspoon karakterének lányát Abigail-t alakítja. 2018-ban a Szűzőrség vígjátékban alakított egy komolyabb szerepet John Cena és Leslie Mann oldalán, illetve még az Egy fiú hazatér dráma filmben is megmutatta a tehetségét Ivy Byrne személyében. 2019-ben a Pokémon Pikachu detektív kalandfilm egyik kulcs szereplője volt Ryan Reynolds és Justice Smith oldalán. Elmondása szerint nagyon boldog volt, hogy szerepet kapott a filmben, ugyanis szereti a Pokémont, valamint a karakter is igazán a szívéhez nőtt.
0: Szintén 2019-ben a Netflix saját gyártású misztikus dráma sorozatában a Társadalomban eredeti nevén a The Society-ben is játszott, mint Ellie Pressman, aki egyike a főszereplő karaktereknek. A széria egy csapat tínédzser történetét követi, akik próbálnak túlélni egy olyan világban, amiből egyik pillanatra másikra eltűntek a szüleik. A sorozatnak 2020-ra tervezték a második évadát, de a koronavírus miatti körülményekre hivatkozva elhalasztották.

0: 97 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Széplök Emma, Durján Boglárka, Csókás Dávid, Török Marcel, Óvár Janrus, Gál Zsombor és Porkla Boldizsár.
1: Vendégünk az ékesfehérvári ninja, Horváth Balázs, akitől sok érdekességet megtudhattunk a Ninja Warriorról, és elmondta azt is, hogyan vált egy egyszerű srácból sokak által követett sportpéldaképpé.
2: Milyen sportokat üzöl most?
3: Jelenleg ugye hát én crossfitezek, arról annyit kell tudni, hogy rengeteg sajátesős edzés forma van benne, mint például torna, ilyesmi, illetve súlyzós edzés, meg kardio. És mellette kosárlabdázok még.
2: Mivel telnek most a napjaid?
3: Hát én Budapesten dolgozok egy női kosárlabda csapatnál, erőnléti edzőként, aminek viszont most nyári szünete van, mint ahogy mindenkinek, és majd augusztusban kezdődik az alapozás, úgyhogy ilyen szinten több az időm, viszont nagyon sokat forgatunk TikTokra, rengeteg videót, lehet, hogy ott már láttatok egy páran, de a lényeg, hogy rengeteg videót forgatunk, és igazából ezekkel telnek a napjaim, forgatással, edzéssel, meg edzéseket tartok a mai napig, úgyhogy elég sűrű, meg mindig megyünk valahova, most itt a nyár, úgyhogy nagyon sok barátom egyébként DJ, programszervező, buliszervező, szóval velük is járom az országot, úgyhogy ilyen mindig van valami lényegében.
0: Hogy bírod ezt az életmódot?
3: Engem ez nagyon éltet, engem ez nagyon tölt, nekem kell az, hogy pörögjek, hogy menjek, élvezem nagyon azt, hogy új embereket ismerek meg, esetleg embereket inspirálok, tehát az nagyon jó érzés, amikor azért jönnek oda, hogy elmondják, hogy mennyire szeretik a videóimat, vagy mennyire motiválom őket. Ez sokkal többet ér annál, mint sem, hogy azt érezzem, hogy jaj, fáradt vagyok. Úgyhogy én szeretek így élni, azért is választottam ezt az életmódot lényegében.
0: Milyen a találkozás egy rajongóval?
3: Nagyon jó. És annyira jó érzés, hogy csinálsz valamit, és azzal olyan embereket inspirálsz, akiket nem is ismersz. Csak egész egyszerűen látják azt, hogy te, amit csinálsz, azt szereted, esetleg jó vagy benne, és ezzel megindítasz valakit egy úton. Ez nagyon jó érzés. Egy kicsit azt érzem, hogy ilyenkor az a meló, amit belerakunk, így a videókészítésbe, meg egyébként van, hogy sokszor hosszadalmas vagy fárasztó, az ilyenkor tök visszajön, és azt érzem, hogy na, megéri csinálni ezt az egészet, mert lehet, hogy valakinek úgy segítek, hogy nem is tudok róla, és az a legjobb érzés.
4: Milyen gyakorisággal szoktál edzeni?
3: Hát minden nap, van heti egy, max. Két nap, amikor pihenek full, vagy pedig lájtosabb az edzés, tehát könnyebb, de mondom, én szeretek mozogni mindig, szóval ha esetleg nem edzek, akkor elmegyek kosarazni, vagy valami olyan dolgot csinálni, ami nem edzésnek fogható fel, hanem játéknak, de közben mégis ugye mozgás.
4: Milyen támogatást kaptál a családodtól?
3: A családom, hála az égnek, mindig nagyon szupportív, és mellettem áll, és meghallgatják, hogyha bármi gondom, bajom van, úgyhogy nagyon hálás vagyok nekik, értük. Úgyhogy mindig mellettem vannak és mellettem állnak, úgyhogy ez nagyon jó érzés, és ez miatt hálás is vagyok, mert sok mindenkinél lehet, hogy nem nincs ilyen lehetőség. Az édesanyámmal és öcsémmel nagyon jó a viszonyunk és a kapcsolatunk, és dolgozunk is rajta, hogy ez így is legyen.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Pintér Dominik és Varga Villő. Középiskolában népszerűtlen tini, 20 évesen a semmiből már egy egész sneaker álomvilág tulajdonosa. Ismerjük meg együtt Paher Balást, a Balázs Kicks megalapítóját.
1: 2018-ban kezdődött, ahol az akkor 15 éves Balázs az összes poros zseppénzéből egy éjszakás bolt előtti tartózkodás után vett egy Adidas Easy-t 95.000 forintért. Ez a cipő volt az, amelyet szomszédjainak ugyan haszon nélkül adott el, de a 15 éves fiúban ekkor elindult valami.
0: Hosszas kitartó munka után 2021. októberében elindította a webshopját, ami nagy sikert aratott. 2022. februárjában megnyitotta első üzletét Budapesten. A megnyitóra több százan mentek el. Ekkor váltott gimnáziumot, mert ott nem tudta összeegyeztetni az üzletet a tanulással. Az új suliában végül sikeresen leérettségizett.
1: Balázs anyagi támogatás nélkül önerőből pár év alatt szárnyaló sikereket ért el, és nagy ismertségre tett szert hazánkban. Ennek ellenére ugyanolyan alázatos maradt, mint amilyen volt. TikTokon a cipőbemutatós videói mellett található olyan videó, amiben két rászorulónak az utcán karácsonyra cipőt ad ajándékba.
0: 2022. november 30-án bezárt az első boltja, de vásárlói nem csüggettek sok ideig. Az online webshop folyamatosan elérhető volt, és december 30-án kinyitott az új, bővült üzlete. A megnyitó elképesztő nagy sikert aratott, hosszú sor állt már a megnyitás előtti órákban a bolt előtt.
1: Balázs az évek alatt marketinget is felépített saját márkája mellé. Sohasem tanulta, eddig csak a megérzései és a jó ötletei vezérelték. 2022-ben a Metropolitan Egyetem kereskedelmi és marketing szakára felvételt nyert, de az üzlete miatt halasztja.
0: Hazai és külföldi sztárok is bőven megfordultak már nála. Járt már a boltjában többek közt Orlando Bloom, Marics Peti, Manuel, Eko, Metzger Victoria, PSG Ogli, Bruno és Spatz, vagy épp a BSV.
1: Sokféle különleges cipő található. Többek közt olyan, amit ha kiviszel a fényre, megváltoztatja a színét. De olyan is akad, ami egy sorozatbeli karakter ihletet és törölköző anyagú.
0: Balázs elmondása szerint sose a pénz hajtotta, hanem a siker, ami meg is hozta gyümölcsét áldozatos, fáradhatatlan munkájáért.
2: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz. Yeah. Fresh.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz a mikrofonnál Nerebecki Máté és Pápa Ivett. Most az önsértésről fogunk beszélni. Az önkárosítást olyan viselkedésre értjük, mellyel a személy szándékosan kárt tesz a saját testében. Az önsértés talán legismertebb formája a vagdosás, de talán nem olyan meglepő, hogy a gyógyszerekkel és a drogokkal való túladagolás is az. Kevésbé ismert túlzásba vitt sport, vagy az indokolatlanul forró vízben fürdés. Minden ember más miatt fordul önkárosító módszerekhez. Van, hogy a bonyolult és fájdalmas érzésekre és gondolatokra reagálnak így, talán kiutat változást keresnek a jelenlegi helyzetükből. Vagy egyszerűen túl sok volt nekik az elmúlt idők történése, és úgy gondolják, jobb, ha inkább testileg szenvednek, mint lelkileg. De igazából csak rosszabb lesz. Testileg és lelkileg is szenvednek majd. Valamint, mint annyi minden másnak, az önsértésnek is a függője lehet valaki.
1: Az önsértés kiváltó okai és súlyossága változatos, de fontos leszögezni, hogy ez a magatartás minden esetben komoly dolog, hiszen komoly következményekkel jár az egyén jóléte és jövőjére nézve. Az önsértés általában annak a jele, hogy az illető az életében fellépő stressz helyzetekkel, nehézségekkel igyekszik megküzdeni. Például iskolai bántalmazás, akár testi, akár lelki, családi problémák. Ez a fajta probléma megoldás, ami nem is nevezhető megoldásnak, sokkal kevésbé hatékony, mint más megküzdési módszer, több okból is. Egyrészt az adott személy tartós kárt tehet a saját szervezetében, másrészt növeli a későbbi önsértésre és öngyilkosságra való rizikót.
0: Sok olyan fiatal van, akik nem mondják el, hogy bántják magukat. Úgy érzik, hogy egyedül vannak, nem érti meg őket senki és félnek. Félnek, hogy elítélik őket, hogy csalódást okoznak a családjuknak és barátaiknak, hogy ezek után más szemmel fognak nézni rájuk az emberek. De igazából a segítség mindig elérhető. Ha megbízol a szüleidben, tanárodban vagy más felnőttben, beszélj nekik erről. Viszont nem könnyű egy ilyen dologról beszélni. Ha egy barátodban jobban megbízol, neki is elmondhatod. Azt viszont nem szabad elfelejteni, hogy még ő is gyerek. Nem biztos, hogy úgy tud segíteni, mint egy felnőtt. A beszéd segíthet, hogy megértsd, milyen okok vezettek a szándékos önsértéshez. Ez a problémák kezelésében is segíthet. Az, hogy megosztod a problémáidat egy olyan emberrel, akiben megbízol, vagy egy szakemberrel, mint egy pszichológus vagy pszichiáter, egy nagyon fontos lépés.
1: De mit lehet tenni, ha egy a környezetünkben élő személy maga ellen fordul? Fontos, hogy nyíltan tudjon erről beszélni, még akkor is, ha esetleg nehéz megértened, hogy miért fordult maga ellen. Ha valakivel már megosztotta a történteket, akkor talán nyitottabban már segítséget kérni másoktól is. Fontos, hogy ezt nem szabad titokban tartani, nem csak azért, mert így nem kap megfelelő segítséget az a személy, aki megosztotta veled a történteket, de ez egy nagy teher, amit nem kell és nem is szabad egyedül cipelned. Ha egyedül nem is tudod teljesen kezelni a helyzetet, segíthetsz abban, hogy jobban érezze magát.
0: Egy ilyen helyzeten nehéz túllendülni, mind magának az önbántalmazó személynek, mind annak a barátnak vagy ismerősnek, akinek elmondta. Sokszor úgy gondolják azok a barátok, akikkel megosztották ezt, hogy az ő hibájuk. Hogy tehettek volna valamit azért, hogy ne folyamodjanak ehhez a módszerhez az önsértők. De ez sok esetben nincs így. Az önsértő személy menekül a valóságból, ezen pedig nem könnyű segíteni. Ne feledd, ha problémád van, kér segítséget!
2: Mindenkit boldoggá akarsz tenni, árulj fagyit. Ez az, ami sosem ennekem, hogy mindenkinek megfeleljek.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Gál Zsombor és Kovács Réka. Most beszéljünk a smink káros hatásairól a környezetre. A szépségipar sok más mellett nincs túl jó hatással a környezetünkre. Rengeteg kemikáliának van káros hatása a bőrünkre és a szervezetünkre. Valamint ezekből a kozmetikumokból rengeteg vegyszer és műanyag kerül a vizeinkbe.
1: Az interneten körbefutott egy természetfotó. Egy apró tengeri csikó kapaszkodik egy műanyag fültisztító pálcikába. Pazarlásunk és nem törődésünk sokkoló eredménye. Az már csak ráadás, hogy ezen az óceán szakaszon alig pár négyzetméterenként fültisztító pálcikák bandákba verődött tucatjai úszkálnak.
0: Ráadásul ez csak elhanyagolható része annak a mérhetetlen mennyiségű hulladéknak, ami miattunk, teljesen hétköznapi emberek miatt a természetes vizeinkbe kerül. De nem csak a kidobott kozmetikai hulladék a gond, hanem az is, hogy ezek a termékek mit tartalmaznak. Most megismerjük azokat a káros anyagokat, amiket minden nap az arcunkra kenünk.
1: Első közülük a parabének. Ezek olcsó és mesterséges anyagok, amiket széles körben használnak a kozmetikumokban. Egyes tanulmányok szerint utánozzák a nők szervezetében található hormont, az ösztrogént. Több országban például már tiltott használatuk, mert rossz hatással vannak a hormonháztartásra.
0: Az ásványi olajokat se nevezhetjük jótékony hatásúnak. Ezek ugyanis a benzingyártás melléktermékei. Bár a bőrbe felszívódásuk nem jelentős, néhány tanulmány mégis kimutatta a jelenlétüket a testsírban, szénhidrogének formájában. Főleg babaolajokban találhatunk ilyen olajokat. Ezek rendkívül nehezen bomlanak le, ezért mérgezőek a környezetre és az élő világra nézve.
1: Ki kell emelnünk a fényvédőket is. Ezekben ugyanis a legtöbbször kémiai UV-szűrőket használnak. Ezek szervesen szintetizált vegyületek, amelyek beszívódnak a bőrbe. A kutatások szerint egészségügyi kockázatot is rejthetnek, hiszen felhalmozódnak a szervezetben. Ráadásul a környezetkárosító hatásuk miatt számos országban betiltották az árusításokat, hiszen úszáskor a bőrről a vízbe oldódva szennyezik az ökoszisztémát.
0: Az előbb felsoroltak viszont elbújhatnak a zsírkő káros hatása mellett. A természetben a zsírkő ugyanis nagyon gyakran azbesztlelőjek közelében található, ami egy közismert rákkeltő anyag. Sajnos, ha a bányászati lelőhelyet nem megfelelően választják meg, a zsírkő sokszor szennyeződik azbeszttel. Jelenleg is számos perfolyik óriásvállalatok ellen hintőporokban talált azbeszt miatt.
1: A mesterséges csillámporok műanyagból készülnek. Ezt már majdnem mindent elmond a káros hatásaikról. Ezek a PET műanyagból készült szemcsék alumíniummal vannak bevonva, és az esetek többségében a vízhálózatban, óceánokban és élőlények gyomrában végzik. Újrahasznosítani nem lehet őket, ezért tovább növelik a föld mikroműanyag szennyezettségét.
0: A szilikonok a szintetikus anyagok egy csoportja, melyeket gyakran használnak a szépségipari termékekben. Nagyon időálló anyagok, és emiatt sajnos rendkívül lassan bomlanak le a környezetben.
1: Polietilenglikol. Szintetikusan etilénoxidból állítják elő, széles körben használják a kozmetikumokban. A bőrre sincs jó hatással, mivel eltávolítja a rajta lévő természetes réteget. Gyártása során rengeteg káros melléktermék képződik. Lebomlásuk nagyon hosszú, így az élővilágban is jelentős károkat okoznak. A mesterséges színezékek se jó hatásukról híresek. Az EU-ban jelenleg 153 féle színezéket engedélyeztek kozmetikai termékekben. Ezek többsége mesterséges. Ezt a listát folyamatosan vizsgálják az emberi szervezetre gyakorolt hatásai alapján.
0: A kármin, bár beszélnem olyan káros, mint korábban felsorolt társai, azért mégis sok kérdést felvet, ugyanis a bíborpajstetűt porítmányából készül. Ráadásul 1 kg kármin előállításához nagyjából 100 000 tetű szükséges.
1: A mesterséges illatanyagokra vonatkozóan nincsen rendelet, ami a feltüntetésre kötelezni a gyártókat, csak a 26 leggyakoribb allergént, tehát rengeteg kemikália rejtőzhet a parfüm címszó alatt. Egy illatot több száz mesterséges összetevő is alkothat, de leggyakrabban a pézsma az alapja, ami fejfájást és allergiás reakciókat válthat ki.
0: A sminkeken kívül a sminklemosók is károsak lehetnek környezetünkre. Ezért sminklemosó helyett használhatunk például hidegen sajtolt olajokat is, például az olívaolajat. De alkalmas lehet a szőlőmag vagy a ricinus olaj. Zsírosodó bőrre pedig az avokádó és a mandula.
1: További káros anyagok, amik előfordulhatnak kozmetikumokban, például a pálmaolaj, aminek előállítása az esőerdők kiirtásával jár, vagy az oxibenzon, ami káros a vízi élőlényekre és összezavarja a hormonháztartást.
0: Most, miután ennyi káros összetevőt megismertünk, felmerül, hogy mi lehet a megoldás. Az első lépés, hogy mielőtt megveszünk egy adott terméket, ellenőrizzük, tartalmas-e káros összetevőket, vagy ha van kedvünk, otthon is megpróbálkozhatunk néhány házi kozmetikum gyártásával. Az internetet elárasztják a receptek, amiket felhasználhatunk. Soha ne felejtsük el, hogy mi is tudunk tenni a földünkért.
2: 97.7-ön.

0: this is Alesso.
1: Hi, this is Ariana Grande.
2: Top slágerek megállás nélkül.
3: Ez a BPM.
0: This is Calvin Harris. Listening to
4: Táska Rádió.
5: Hey, this is Charlie Puth.
6: Hi, this is Ricky Iglesias.
7: Hi, this is your boy Flo Rida.
2: Ez a BPM. A Táska Rádió vadonatúj műsora. Minden délután 2-től 6-ig.
3: 2 óra. Hírek a Táska Rádióban.
8: Az állatok új lenyomatát olvassa egy új magyar algoritmus. Nagyobb a tejútrendszer, mint eddig gondoltuk. 2 hét alatt 31 új állatfajt fedeztek fel az Atlanti-óceánban. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. A természetvédelemben és a vadbiológiai kutatásokban egyre fontosabbá válik a fajokon belül az egyes példányok megkülönböztetése, egyedi beazonosítása. Ebben segít egy magyar fejlesztésű eszköz, az algoritmus az állatokról készült fotók, a képeken látható mintázatok alapján elképesztő gyorsasággal és pontossággal ismeri fel az egyedeket, messze felülmúlva az emberek képességeit. A technikát hamarosan bevethetik többek között a kenyai zebrák tanulmányozására, de akár magyarországi fajok esetében is alkalmazhatják. Jóval távolabbra nyúlhatnak el a tejútrendszer spirálkarjai, mint azt korábban gondoltuk, derült ki a NASA közleményéből. A szakértők a Chandra űrtávcső és az XMM Newton műhold megfigyelései alapján meghatározták a spirálkarokban található porfelhők távolságát gamma kitörések körül megjelenő gyűrűk vizsgálatával. Eredményeik alapján ideje lehet újra gondolnunk galaxisunk szerkezetéről alkotott elképzeléseinket. A gamma kitörések az univerzum legfényesebb fényjelenségei közé tartoznak, és nagy tömegű csillagok összeomlásakor vagy neutroncsillagok összeolvadásakor keletkeznek. A Földtől rendkívül messze, bőven galaxisunk határain túl találhatók, de fényük visszaverődik spirálkarokban található porfelhőkről. Ezzel a röntgentartományban érzékelhető gyűrűket hoznak létre. A gyűrűk átmérője alapján meghatározható a porfelhők távolsága bolygónktól. Minél nagyobb egy gyűrű, annál közelebb van hozzánk a létrejöttében szerepet játszó porfelhő. 2 hét leforgása alatt 31 új fajt azonosított a Schmidt Oceans kutatóexpedíció. A tudomány számára korábban ismeretlen élőlényeket az Atlanti-óceán déli részében, Brazília partjaitól nem messze fedezték fel, derül ki a szervezet közleményéből. Az újonnan leírt állatfajok között szerepelnek felemáslábú rákok, medúzák, farkaszsákállatok, férgek, valamint rizariák. Utóbbiak olyan egysejtűek, amelyek hatalmas, akár 1 cm-t is elérő méretük miatt szabad szemmel láthatóak. Megtalálták a középkori premontrei prépostság nyomait az ELTE Régész Tudományi Intézet kutatói Nagykökényesen. Az intézmény beszámolója szerint a feltárás alkalmával azonosították a mintegy 900 éves épület falait, valamint számos tárgyalese is rábukkantak. A premontrei rend a 12. század elején Franciaországból indult és gyorsan elterjedt Magyarországon. A prépostság létezéséről régóta tudtak, helyét azonban korábban nem ismerték. Történeti források, terepbejárások és műszeres vizsgálatok alapján a régészek a Nagykökényes mai templomától nyugatra fekvő temető és gyümölcsös területére tették az épület lehetséges lelőhelyét. A feltárást 2026. áprilisában kezdték meg. A rendőrség a korábbi évek bevált gyakorlatát követve idén szeptemberben is komplex közlekedésbiztonsági és bűnmegelőzési intézkedés csomaggal készült a 2026-27-es tanévkezdésre. Mivel a nyári szünet után a gyerekeknek és a járművezetőknek is vissza kell rázódniuk a tanév közlekedési rendjébe, kiemelt figyelmet fordítanak az iskolák környékére.
2: Sporthírek a Táska Rádióban.
8: A svéd élvonalban szereplő IK Sirius hivatalosan is bejelentette Vancsa Zolán szerződését. A 21 éves szélső a belga Lommel SK-tól került a svéd csapathoz, és a megállapodás értelmében 2031 nyaráig kötelezte el magát az új klubjához. Vancsa az MTK Budapest Akadémiáján nevelkedett, majd a magyar élvonalban 16 évesen mutatkozott be. 2022-ben Belgiumba igazolt, ahol a 93 mérkőzésen 19 gólt és 7 gólpasszt jegyzett.
2: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
8: Ma a meleg időben csapadékra nem kell számítani, enyhe lesz a szél. Napközben 32 fokot mutathatnak a hőmérők.
2: És most hírek, sztorik és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna, 97.5 Táska Rádió.
9: Te is.